0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Mária Rádió Mária Utas műsorában. Nagy szeretettel köszöntjük Engler Györgyöt is, aki a mai napon is a technikai szolgálatot vállalja el, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy megszólalhat a műsor. Hát miről másról is beszélhetnénk, mint az elmúlt hétvége legnagyobb zarándok eseményéről, ami még nem ért véget. Egyúton Nemzetközi Zarándoknap zajlott a Mária út teljes útvonalán. Magyarországon közel 55-60 zarándoklat ment el, azért nem tudok pontosat, mert még mindig lesznek zarándokszakaszok, és hát már mentek zarándoklatok Erdélyben is, Felvidéken is, Ausztriában is, szóval ez egy hihetetlen nagy élmény volt. Nagyon-nagyon sokan megszólítottak, és hát nem egyedül ülök ma itt a stúdióban, hanem ifjú zarándoktársak vannak mellettem. Nagy szeretettel köszöntöm Galgóczi Boldizsárt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mindörökké ámen, és hát nagy szeretettel köszöntjük Galgóczi Barnust is.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké ámen. No, mert hogy majd itt a fiúk is egy picit mesélnek az ők is zarándok élményeikről, mert hát ők is már részt vettek egy úton nemzetközi zarándoklaton, mégpedig pont azért is érdekes, mert hát hárman vagyunk a stúdióban, és a negyedik beszélgető társat hívtuk fel. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Véninger Lászlóné Éva. Dicsértessék, szia Évi!
4: Mindörökké amen, üdvözlöm a hallgatói családot és benneteket is. Sziasztok!
1: Szia Évi, és hát azért is hívtunk fel téged, mert hogy a fiúk többek között a te egyúton zarándoklatodon vettek részt. Éppen a műsor előtt arról beszélgettünk a Barnussal, hogy hát ő még nagyon-nagyon kisfiú volt még akkor, amikor veled volt talán 2 évvel, vagy nem is tudom, 3 évvel ezelőtt az egyútonon. És hát, hogy mire emlékszik, és majd ő is mondta, hogy majd elmeséli, hogy mire emlékszik ebből a szép eseményből. De akkor egy kicsit térjünk mégiscsak az idei évre rá, hiszen te is most már hanyadszor is szervezel egy úton zarándoklatot?
4: Hát ez most jó kérdés volt, de szerintem 5.-6. alkalommal biztos.
1: No, akkor már van ebben is elég nagy gyakorlatod. Egy picit mesélj arról, hogy az idei évben mi történt nálatok, merre jártatok, mit tapasztaltatok?
4: Hát az idei év is csodálatosan sikerült, hála jó Istennek. Bodajkról indultunk, Fehérvár Csurgón keresztül jöttünk vissza Bodajkra. Reggel elvileg 3:48-tól lett volna a gyülekező, de a csoport nagy része már 7:30-kor ott toporgott a templom előtt, úgyhogy annyira jó volt látni, hogy olyan lelkesek a résztvevők. Nem voltunk sokan, 80 összesen, de egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött össze. Résztvevőnk volt 2 olyan zarándoktársunk, aki még soha nem járt Mária utas zarándoklaton, vagy legalábbis itt ezen a környéken nem járt, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy új arcokat is láthattam a résztvevők között, és egy nagyon jó hangulatú, kellemes utunk volt, mert nem volt hosszú az út, talán 16 kilométer összesen, és hát egy egész nap állt rendelkezésünkre. A meleg ellenére nagyon, nagyon jó volt az utunk, mert a Gaja völgyön keresztül, ami hát már sokszor elmondtam, valami messze szép, csodálatos, haladhattunk, tehát nem kellett a tűzönapon mennünk, kicsit lengedezett a szél, úgyhogy fantasztikus utunk volt. Kicsit szomorú volt látni, hogy életemben nem láttam még a Gaja patakot úgy, hogy egy szikra víz nem volt benne, ez tényleg teljes volt a meder. De érdekes módon azért az erdő él. Úgyhogy én nagyon-nagyon remélem, hogy most már kicsit megenyhülnek a

0: lelki anyag fantasztikus, nagyon jó volt. Ezt előre, vagy utólag is köszönöm Zsófinak és azoknak, akik ebben részt vettek ennek az összeállításában. Nagyon jó gondolatok voltak benne, hihetetlen jól tudtak a résztvevők csatlakozni ehhez. A gondolat az az volt, hogy ugye nem mi adjuk meg a válaszokat a kérdésekre, mert ez a béke ugye nem csak azt jelenti, hogy világbéke és ne legyen háború, természetesen ez is nagyon fontos, de hogy ez ugye azzal kezdődik, hogy az embernek a saját lelkében kell először békét teremteni, akkor tud a környezetével is igazában jóba lenni. És ez teljesen, tökéletesen ki tudott az út során bontakozni a lelki tartalom nyomvonalán. És nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy hihetetlen nyitottak voltak az ajándoktársak, és extra kérés nélkül is nagyon-nagyon szépen megosztották a gondolataikat ezzel kapcsolatban. Tehát nagyon tartalmas, jó beszélgetéseink voltak, pontosan azért, mert nem kellett annyira rohannunk, és volt időnk arra, hogy leüljünk, beszélgessünk, és nem cseverészés volt, ahogy szokták mondani, hanem tényleg komoly dolgokról beszéltünk. Úgyhogy ez nagyon, nagyon jó volt, és ez annak volt köszönhető, hogy ez a program ez nagyon jó volt, ez a vázlat, amit kaptunk.
1: Igen, hát mostanában elég sokat beszélgetünk arról, hogy ugye ezeket az ajándoklatokat most már valahogy úgy kellene elgondolnunk, elképzelnünk a szervezőknek is, és hát azok is, akik résztvevőként vállalkoznak egy-egy útra, hogy ezek mozgó lelki gyakorlatok, mert hogy hordozzák a lelki gyakorlatoknak azt a fajta mélységét, gondolatiságát és spiritualitását, amiben ugye el lehet mélyülni egy napokig vagy egy napig tartó lelki gyakorlaton, de hordozza a természetjárásnak a szépségét és a nehézségét, és valahogy ez a kettő milyen érdekes módon fel tudja nagyítani az élményt, vagy ki tudja egészíteni, hát valami ilyesmit, mit gondolkodunk erről is. Említetted, hogy most egy picit kisebb volt a csapat, mint szokott lenni, de hogy nagyon-nagyon lelkesek voltak, és most akkor a szervezői oldalról szeretném megkérdezni azt, hogy milyen nehézsége vagy ajándéka van annak, amikor ugyan nagyon sokféle ember, sokféle helyről érkezik ez a rándoklatra, és különböző korosztályból, mert ugye most itt éppen beszéltük, hogy hát a Barnus talán 5-6 éves volt, amikor veled volt, a Boldizsár lehet, hogy volt 11-10, többször is. Barnus, nyugodtan mond közben.
2: És egyébként hogy jött ez az iklet, hogy így ezt az egy útont így kitaláljátok?
1: Ez egy jó kérdés. Hát, Éva, neked hogy jött?
0: Ez egy jó kérdés. Hát ugye hál' Istennek nem nekem kellett ezt kitalálni, hanem ez már egy meglévő zarándoklat forma, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak pontosan volt. Tehát én ebbe igazából csak bekapcsolódtam, hogy amikor én abban a fázisban értem, hogy már zarándoklatokat vezettem, akkor kértek fel arra, hogy az idei vagy az egyúton zarándoklatot abban az évben én is szervezzem meg. Tehát igazából én ebbe csak bekapcsolódtam.
1: De egyébként érdekes kérdés. Na, de azért először mégis csak az eredeti témán menjünk, de aztán akkor még egy picit kitérünk erre is, amit a Barnus kérdezett. Szóval, hogyha amikor például különböző korosztály jelenik meg egy zarándoklaton, nyilván teljesen más elképzeléssel, elvárással, vagy teherbírással, hogyan lehet ezt mégis valahogy egységbe kovácsolni? Milyen eszközei vannak ilyenkor egy zarándoklat vezetőnek, hogy megteremtődjön a várt béke például?
0: Igen, ez először is ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és mindig elég nehéz rá választ megtalálni, de talán a legfontosabb az, hogy egy ilyen csoportos zarándoklatnak az egyik legfontosabb kelléke, ha jól fogalmazok, az, hogy figyeljünk egymásra. Tehát, hogy ne a saját ritmusunkba akarjunk menni, hanem mivel egy közös csoport vagyunk, ezért próbáljunk meg egy olyan akár sebességet, akár bármiben, hogy közösen tudjunk haladni. Tehát ez egy nagyon fontos tanulási lehetőség is, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. Azon túl, hogy természetesen az zarándoklaton az nagyon fontos, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni. De itt

0: is visszajön az, amit az előbb mondtam, hogyha én szeretnék elcsendesedni, akkor legyek tekintettel arra, hogy a másik is szeretne. Tehát ha nekem mindenáron valami közlendőm van, akkor azt ne akkor mondjam, amikor látom, hogy a másik szeretne csendben menni és gondolkozni. És ez nagyon-nagyon jó, és a gyerekek is, mikor ott voltak, több ilyen csoport is volt, ahol már sok gyerek volt, nagyon-nagyon ügyesen be tudnak illeszkedni, talán még sokkal könnyebben, mint a felnőttek, mert ők sokkal rugalmasabbak. És nagyon-nagyon szeretem, amikor jönnek a fiatalok, mert mindig egy új lendületet adnak az egésznek. Tehát sokkal aktívabbak, virgoncabbak, és ez mindig annyira jó látni és megtapasztalni, és mindenkinek mosolyt csal az arcára, ettől kezdve már sokkal jobb az egész. Úgyhogy én nagyon szeretem, ha jönnek.
1: Nagyon, nagyon érdekes volt, amit mondtál, mert ugye mennyire összecseng a mai világ egyik nagy nehézségével, és a béke, hát hogy is fogalmazzak, szóval inkább a háborús helyzeteknek talán az egyik legnagyobb forrás, igen, a másik emberhez való alkalmazkodási készségnek a talán a hiánya, meg a Székely János püspök atya imájában szerepel, ugye, amit most az idei zarándok naphoz írt, ez a, és nekem azóta nagy kedvenc szavam, az önkorlátozás. Hogy ahhoz, hogy a másik is tudjon úton járni, szüksége van mindenkinek arra, hogy magára nézzen, aztán egy kicsit revidiálja magát, hogy most nem szólalok meg, most nem megyek gyorsabban, alkalmazkodom a másikhoz, most egy kicsit az én akaratomat akkor azért, hogy a nagy közös előrébb jusson, egy picit akkor hátrébb veszem. És ugye te is említetted a környezetet, hogy milyen szomorúan láttátok a Gaja völgyet, és milyen érdekes, hogy ugye a lelki programnak egy külön állomása volt az idei évben, ugye az ökológiai krízissel való békétlensége az embernek, igen, hogy ugye ez mennyire okozhat szorongást, mennyire ismeri fel az ember a saját felelősségét azért abban, vagy mutogat a felsőbb szintre, hogy hát ezt majd csak magas szinten lehet eldönteni, meg orvosolni, én erről nem tehetek, és nem is fogok semmit se csinálni, és mégis mennyire fontos lenne, hogy a saját békénket megteremtsük ebben a dologban is, hiszen minden embernek felelőssége van valamilyen szinten ebben. És akkor, ha ő azt megteszi, akkor lehet, hogy a kis békéjét visszahozza. Barnus, mielőtt kérdezed a következőt, azért csak válaszolunk neked az előző kérdésedre, tehát azt kérdezted, hogy ugye hogyan alakult ki az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap, és mielőtt föltennéd ezt a kérdést, azért is gondoltam, hogy erre válaszoljunk, mert Évi meg lehet, hogy Boldizsár is könnyen tud ehhez még csatlakozni. Tehát ez csak egy nagyon szép gondolat volt valakinek a fejéből, ugye Péter Fi Attila, a Romániai Mária út Egyesület jelenlegi elnöke, talán 13-14 évvel ezelőtt találta ki, jött egy ötlettel, hogy hát milyen szép lenne, ha egy napon az egész Mária úton egységben, országoktól függetlenül lennének zarándoklatok egy közös szándékra. És hát szót követett, gondolatot követett, és aztán elkezdődött egy nagyon-nagyon komoly munka, hogy milyen érdekes, hogy jön egy ötlet, és millió egy ötlet van az embernek világmegváltó terve. Na de hát melyikből lesz valóság? Melyikből lesz igazság? És melyik láthatóan ez egy élő dolog most már 14 éve, azt hiszem, hogy volt egy ötlet, és hogy nem sült el rosszul ez a gondolat láthatóan, hanem valahogy megmaradt. És egy zarándoklás talán ugyanilyen, hogy van egy elképzelés, mint ahogy az Évi is, amit ugye szervez, három Szent Kút zarándoklatot, először csak egy gondolat volt, milyen jó lenne. És a milyen jó lennéből most már évek óta valaki munkája, vagy tevékenysége által megvalósul egy lehetőség. Barnus?
2: És neked ez a gondolat hogy jött, hogy csatlakoz ez az Egyútonhoz?
0: Hát mivel már akkor zarándoklatokat vezettem, amit Zsófi is említett, ezt a három Szent Kút zarándoklatot, ezért így majdnem törvényszerű volt, hogy akkor ehhez is természetesen csatlakozom ehhez, mert én is egy nagyon-nagyon szép és nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy ezt tudjuk, hogyha ugyanazért a célért nagyon sokan imádkoznak ugyanabban az időben, akkor biztos, hogy annak nagyobb foganatja van. Tehát ez csak jó lehet, és ezért csatlakoztam ehhez a dologhoz.
3: tipikus helyzete a kötelezően ajánlott.
0: Így van.
3: De alapvetően...
0: Így lehet fogalmazni.
3: Ahogy szoktuk. Én nekem még az jutott eszembe erről az együton zarándoklatnak az első gondolatára, hogy nagyon sok emberben, tényleg, amit édesanyám is mondott, hogy nagyon sok emberben megfogalmazódnak rá, meg jó világ megváltó ötletek, de hogy alapvetőleg ez mekkora hatalmas levegővétel kell először, és utána pedig egy elhatározás abban, hogy én ezt igenis véghez akarom vinni, hogy ezt igenis legyen, mert ezt tudom, hogy egy jó dolog. Viszont nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megkérdezzük a többi embert is erről, hogy ők mit gondolnak róla, mert alapvetőleg szerintem csapatmunkával ezeket sokkal megfelelőbbre, emberorientáltabbra lehet elkészíteni ezeket a zarándok eseményeket. Például a Mária Maraton is szerintem közel hasonló indítatásban indult el, szerintem, csak az még régebb óta, és tehát hogy szerintem az, hogy egy embernek van egy ötlete, a mai világban nagyon nehéz szerintem az, hogy egyáltalán kimeljen állni az emberek elé, hogy emberek, nekem van egy ötletem. Próbáljuk már meg. Csináljuk meg.
1: Igen, de lehet, hogy az az igaz, amit Éva néni mondott, hogy valahol ott van az igazság, hogy ez fölülről jött ez az ötlet. És mivel fölülről jött, ezért valahogy áldás van rajta, mert szükséges, hogy egyszerűen a Jóisten szándéka teljesüljön, és valahogy, ahogy Évi is egyszerűen csak becsatlakozott ebbe a kezdeményezésbe, sorra csatlakoznak be, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy az idei évben nagyon sok új önkéntes csatlakozott egyébként az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapba. Van olyan része a Mária útnak, ami még soha nem telt meg egyúton zarándoklattal, és van olyan szakasza, ahol évek óta, hát valamilyen változás miatt nem tudták megszervezni, és most ismét sikerült megszervezni. Lehet, hogy közben Évi, itt vagy még velünk? Nem, Évit közben sajnos elvesztettük, de nagyon-nagyon szépen köszönjük Véninger Lászlóné Évinek, hogy itt volt velünk, és egy picit megosztotta, hogy hát mi történt az idei évben Bodaj környékén, és hát micsoda fantasztikus úton tud járni akár 8 ember is. Milyen lehetőségei vannak arra, hogy a békét megteremtsék, akkor is, hogyha egy picit át kell alakítani az útvonalat, vagy egy picit módosítani kell a tekintetben, hogy az a nap az teljes legyen, és tényleg a békéről szólhasson. Addig egy kicsit tőletek kérdezzük, amíg a következő beszélgető társunkat, Hál Gabriát utolérjük, aki a budapesti szakaszoknak a szervezője, vezetője, de reméljük, hogy hamarosan itt lesz velünk a vonalban. Majd szólok, hogy Gyuri bácsi a...
0: Igen.
1: Elméletileg akkor hamarosan itt lesz velünk a vonalban. De addig is...
0: Jó, köszönöm.
1: Ha minden igaz, akkor nagy szeretettel köszöntjük Hál Gabit a vonalban. Itt vagy velünk, Gabi, szia!
0: Igen, itt vagyok, szia!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor mondom neked is, hogy hát nem vagyok egyedül most a stúdióban, hanem velem van két ifjú zarándoktárs, Galgóci Boldi és Galgóci Barnus, elméletileg ti is ismeritek már egymás Boldizsára mindenképpen.
0: Üdvözlemeket!
1: Köszönjük szépen. No, az előző beszélgetést Véninger Lászlóné Évivel arról folytattuk, hogy ugye Bodaj környékén hogyan zajlottak az idei egyúton eseményei, és akkor egy picit most segíts nekünk abban, hogy hát egy picit mindig nehéz azért Budapest ebből a szempontból. Hogyan lehet városon belül zarándokolni? Mert azért az ember, amikor így lecsukja a szemét, hogy, és azt mondja, hogy kirándul vagy zarándokol, hát óhatatlanul egy szép erdőt képzel maga köré, nem feltétlenül házakat. Na, a ti zarándoklatot hogyan is zajlott az idejében?
0: Nekünk ez most nagyon érdekes volt, különleges volt, mert a Szentendrei úttól, vagy hát a Kövitől kezdtük mi ezt konkrétan a Papíruskó szoborparkból, ahol a mi kis kápolnánknak van a kezdeti köve, kezdeti kis barlangja, csak hogy most Sziget Fesztivál volt, és körbe volt kerítve minden. Azért, hogy ne itt parkoljanak, meg ne itt hájjanak, meg úgy egyébként is, tehát minden körbe volt kerítve, és amikor elkezdődött nekünk a zarándoklatunk 6 óra körül, a lehető leghangosabb zenebona volt, és ebbe kezdtük mi el a belső béke útjával a zarándoklatunkat.
4: És ahogy haladtunk ki a városból, tulajdonképpen ez kezdett egyre csöndesebb lenni. Jó, nem a Sziget Fesztivál zaját vittük végig, mert azért a Flórián téren már inkább az autók zaját hallgattuk, megmentünk végig a betonon. De azért lassan-lassan mi is kiértünk föl a Rózsadombra, a Kisceli Múzeumon keresztül mentünk a Rózsadombra. A Rózsadombon azért már nincsenek ilyen nagy hangkavalkádok, mert az az Óri negyed. Ott inkább azt láthatod föntről, hogy Budapest milyen gyönyörű, ahogy végigmész. És a Batthyi lépcsőnél tört ránk már a sötétség. Ez 8:45 tájékában volt, és ez csak azért is volt nagyon érdekes, mert én 3 hete jártam végig ezt, hogy na akkor tudjam biztosan, hogy sötétedik, és egy órával előbb sötétedik már, mint 3 héttel ezelőtt. Tehát erre a sötétségre én sem nagyon számítottam, hogy még nem érünk be az erdőbe, de még ki se a városból, és már sötét van. Úgyhogy annál érdekesebb volt ez az egész dolog. És hát akkor onnan már azért nincs messze, egy 3 kilométer körülbelül, hogy az erdő határát elérjük, ami sötétségben már semmi különbség nem volt. Akkor szépen kiértünk a városból, de a társaim is mondták, hogy hát ők még itt sosem mentek, hanem hát bejöttek Budapestre, akkor utcába mentek, konkrét utcába mentek, de hogy lehet keresztül menni a városon, ezt ők se gondolták volna. De mégis olyan volt, mint egy zarándoklás, vagy mint egy túra, csak betonon jársz, de egyébként volt mellettünk országos kék túrajelző is, mert végül is ők is végig jönnek a városon valahogy.
1: Hogyne.
4: És akkor így értünk be az erdőbe, ahol valóban megtapasztalhattad, hogy milyen a sötétség. Amikor az orrodnál tovább nem látsz, még addig se látsz el, ha nincs világosság a kezedben. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon különleges volt így befejezve, és akkor a Boldogasszony szobrot is csak úgy láttuk, hogyha van világítás a kezedben. Másképp nem. Ott hagytuk a gyertyánkat lent az oltáron, ez a kis mécses világított körbe-körbe, kipróbáltuk, hogy milyen, hogyha csak a mécses világít.
1: Milyen érdekes, ahogy így meséled, az jutott eszembe, hogy ugye, hát ez a békéről szólt.
4: Igen.
1: Milyen könnyű megtapasztalni a békét, amikor minden rendben van.
4: Igen.
1: Hogy akkor igazából nem kell tennünk érte semmit, csak úgy belefolyunk abba, hogy hát most béke van, nyugalom van, bennem is, a családban is, meg körülöttünk is, milyen jó. Na de akkor szerintem akkor igazi kihívása az embernek önismeretileg, spirituálisan, hogyha azért nincs megteremtődve a béke automatikusan, hanem nekünk tennünk kell érte. Valahogy bennem most ez így csapódott le az élményeidből, hogy
4: igen, igen.
1: Zaj vett titeket körül, meg dudaszó, meg aztán meg a sötétség, és hát vajon meg, hogyan érkeztetek meg a béke kapcsán, és ilyenkor egy szervezőnek vajon milyen érzés egyébként a többi embert úton kísérni? Hogy élted meg?
4: Hát nagyon figyeltem őket, hogy nekik ez most szorongást okoz-e, vagy inkább feltöltődést. Tehát konkrétan az, hogy az erdő részét én már úgy terveztem, az lesz a csönd szakasz, mert az már csöndben is van konkrétan, akkor ülepedjen le, ez a végszakaszhoz indulunk, akkor utána lekerekítem az egész együttlétet. De mondom, amikor én ezt megnéztem, akkor azért miért valami derengés volt abban az erdőben. Most, amikor abszolút sötét volt, most inkább az volt bennem, hogy jó, csend van, de lehet, hogy most éppen az lenne a jó, ha nem lennénk csendben. Mi itt az abszolút egyedül létben és a sötétségben. Lehet, hogy az erdő lakói nem éppen szeretik, hogy mi csendben megyünk. Lehet, hogy most az lenne jó, ha nem csendben mennénk. De végig arról beszéltünk, hogy a belső békére összpontosítottunk. Akárhogy is a békének különböző természetéről, amiről gondolom már ti is beszéltetek másokkal együtt, azért az a belső béke megrázó, ha az ember erre gondol, és sötétben van, és egyedül van.
1: Érdekes, érdekes gondolat, amit hozol. Barnus szeretne kérdezni tőled.
2: És milyen érzés volt így vezetni ezt a zarándoklatot?
1: Az érzelmeidet szeretnéd.
4: Igen, annak nagyon örültem, hogy biztosan ismertem minden lépést. Ez megerősített abban, hogy ha bármire is készülök, mindent látnom kell előtte. Nem mehetek ismeretlen területen. Mert egy sötétben, ha út elágazás elé kerülök, ösztönösen tudnom kell, hogy melyik a jó út.
1: Hát igen.
3: Nekem erről az esti zarándoklatról, hogy így az éjszakában menőleg zarándokoltunk a Brenner Jánosnak az emlék misé, és utána az erdőben való emlék körmenet, ahol az utolsó igen. útján jártuk vége, ez jutott eszembe, hogy ott igaz, hogy szerintem hát egy 50-60-a lehet, hogy könnyen voltunk, de hogy akkor is én a sor elején mentem, és akkor is sötét erdőben mentünk alapvetőleg, és mindig csak azt a kis lámpást láttuk, ami az emlékmű elé volt lerakva, és alapvetőleg mi is ott sötétben mentünk, mert hogy hátrébb voltak a lámpások, hátrébb voltak azoknak, akiknek fejlámpája volt, és ugyanezek a gondolatok fogalmazódtak bennem, mint amit te is mondtál, Gabi néni, hogy ha nem tudjuk, hogy merre megyünk, mert nem látjuk, hogy merre vagyunk, az meg tud minket ijeszteni.
4: Igen.
3: De az ismeretlentől való félelem, az viszont egy jogos tud lenni ilyen szempontból, de pont ez szerintem a Istenben való hitünk, hogy nem kell félni az újtól, hogy mehetünk igen. ugyanúgy tovább egyenesen.
4: Igen, igen.
1: Köszi, Boldi, ezt a kiegészítést. Na, akkor már csak nagyon-nagyon röviden itt a legvégén azért hozzuk szóba az zarándok információs pontot, mert hogy továbbra is rendelkezésre áll az érdeklődők előtt a zarándok információs pontunk, és akkor elmondjuk, hogy ugye sajnos történt nem annyira régen egy picike kis atrocitás, betörték az ablakát a zarándok információs pontnak, de nem ezt szeretném most átadni, hanem azt az összefogást. Hihetetlenül sok felajánlás, segítőkezet kaptunk, amit ezúton is nagyon nagy szeretettel köszönünk meg, úgyhogy most már hamarosan teljesen rendbet fogjuk tudni hozni a zarándok információs pontnak az ablakát, és többek között Hel Gabriellával és a Galgóczi Boldizsárral is lehet majd találkozni a következő hetekben a zarándok információs ponton, szóval aki szeretne bármilyen kis emléktárgyat, vagy térképet, vagy útleírókönyvet beszerezni, az bátran keresse meg. És ezután is köszönjük szépen Gabinak is azt a plusz energiát, amit az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak a hátterébe belerakott, mert hogy a Gabi amellett, hogy zarándoklatot vezetett, nagyon-nagyon sokat segített a zarándok információs ponton keresztül is, hogy például a szervezők hozzájuthassanak a szükséges kis eszközeikhez, vagy megkapják a kis imakártyáikat, szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gabi. És egy szó erejéig, van-e még a szívedben az idei évre zarándoklat? Tervezel-e még zarándoklatot idén?
4: December 8-án hoz közeli szombaton a várandósokért. Igen.
1: Hát akkor Budapesten várjuk. Ez alkalomból is az érdeklődőket nagy szeretettel, mert hogy különleges élmény, ahogy Gabi is elmondta, városon belül is zarándokolni lehet. Itt a bizonyíték.
4: Igen.
1: Itt a bizonyíték.
4: Igen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést,
4: és
1: folytatni fogjuk Hel Gabriellának. Köszönjük szépen a szolgálatot.
4: Köszönöm.
1: Dicsértessék.
2: No,
1: és itt a végén, srácok, egy nagyon-nagyon rövid záró gondolat, mert hogy van bennetek is sok zarándok élmény, és van egyfajta élmény most itt. Egy gondolatot próbáljatok megfogalmazni a tekintetben, hogy miért érdemes elindulni, ha valakit, egy osztálytársat vagy barátot biztatni kéne arra, hogy elinduljon, miért menjen el, csak egy mondatban?
3: Miért induljon el? Ez azért is egy érdekes kérdés, mert eleinte én sem tudtam igazából, hogy miért indultam el. Azon kívül, hogy
1: azt mondtuk, hogy el kell menni.
3: Azt mondta, hogy el kell menni. Nem, igazság szerint azért mentem el, szerintem az első, talán 3 Szentkút zarándoklaton voltam először még a Véninger Évi nénivel és édesapámmal, mert igazából túrázni már voltam addigra. Milyen lehet zarándokolni? Nem tudtam igazából, voltam nagyjából 10 éves körül, és akkor így elmentem először. Alapvetőleg, amit így tudok mondani, miért menjen el valaki először? Egyrészt rossz élményed nagyon kis eséllyel van. Szerintem, ha odamész, és odarakod magad, kinyitod a szívedet, meg tudod azt a élményt kapni, amiért talán te ebbe belevágnál.
1: Legyen így. Barnus, nagyon
2: hát,
1: röviden.
2: Most nagyon megfogtál ezzel a kérdéssel, mert én is ugyanezt mondom, hogy én se tudom, hogy először miért indultam el. És akkor így mentünk így az első zarándoklatom felén, és így megfordult bennem a gondolat, hogy miért indultam el. És akkor így gondolkodtam rajta, és így rájöttem, hogy ilyenkor a jó Istennel így jobban tudsz találkozni, és hogy így együtt tudsz vele menni, tehát hogy így.
1: Igen, ez tökéletes gondolat volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket a szép gondolatokat. Köszönjük szépen Engler Györgynek a technikai szolgálatot, Galgóci Barnusnak és Galgóci Boldizsának ezeket a szép gondolatokat és kérdéseket. Nagyon bátrak voltatok, úgyhogy köszönjük szépen, nagy-nagy dicséret érte, mert nagyon ügyesen viseltétek itt az élő műsort. Két hét múlva találkozunk ismét, kedden 10:50-kor lesz a Mária útnak műsora. Addig is sok áldást, és nagyon-nagyon biztatunk mindenkit, merjen elindulni, zarándokolni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék!

0: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a Ferences Ifjúsági Találkozóról, Juhász Lili vagyok. A következő néhány percben Tibi atyával, a 2026-os Ferences Ifjúsági Találkozó egyik szervezőjével fogok beszélgetni. Köszöntöm Önt itt, Tibi atya. Elsőnek tudnám mesélni arra, hogy hogyan született meg a találkozó ötlete?
1: Már egy jó ideje elkezdtük, pontosabban 2023 óta ünnepelni a Ferences jubileumokat, és így a vége fele közeledve megszületett ez a gondolat, hogy koronázzuk meg ezt a 4 évet egy közös Magyarország és Erdélyi Ferences rendtartomány szervezésében megszületendő ifjúsági programmal, úgyhogy ezért vagyunk most itt Szegeden ilyen formában.
0: A szervezés alatt mi volt a legnagyobb kihívás, és a legjobb része a szervezésnek, szóval ez ilyen két ilyen ellentétes véglet?
1: Hát gondolom kihívás, mondhatnám, az a hétről hétre leülni, zoomozni, azaz online felületen tartani a megbeszéléseket, hiszen Magyarország és Erdély így közösen próbáltuk összerakni a dolgokat, illetve mindenhol megtalálni a megfelelő embert az adott feladatokra.
0: Ön személy szerint miért tartja fontosnak az ilyen és ehhez hasonló találkozókat?
1: Jó pár évvel ezelőtt felmerült a kérdés bennünk, hogy miért jönnek a fiatalok az általunk szervezett programokra, mert hogy nem hibamentesek, nem talán olyan színvonalasak, mint amit mások tesznek, és arra jöttünk rá, hogy a ferences közösségi élet, annak megtapasztalása, a testvériség, ez az, ami különösen vonzza őket. Most is ebben szeretnénk őket elmélyíteni, illetve abban segíteni őket, hogy otthon érezzék magukat a ferences lelkiségen keresztül az egyházban, és így egyre inkább a Jóisten gyermekeiként élhessenek.
0: Személy szerint önnek mit jelent ez a találkozó?
1: Ez a találkozó egy ajándékként élem meg, hiszen vannak jó pár olyan ember, akit most ismertem meg, és jó rácsodálkozni arra a gazdagságra, amit a Jóisten mindegyikbe elültetett, és gyönyörködöm abba, hogyha mindenki közösbe teszi azt a jót, ami benne van, akkor abból mennyi sok szép születik.
0: Rengeteg program van itt a találkozón, a workshopoktól elkezdve, a lelki beszélgetéseken át, gyónások, közösségi programok. Önnek melyik a kedvence, vagy melyiket várja a legjobban?
1: Hát mondanám, a kedvenc a miénk, amit mi csinálunk, a stigmatizáció útja, egy ima ösvény, de nagy-nagy érdeklődéssel várom a holnap délelőtti, szombati naphimnusz témában, ahol az olaszországi Flavio Zampa producer fog énekelni erdélyi és magyarországi fiatalokkal és ferencesekkel, megzenésítette Szent Ferenc naphimnuszát, illetve a végén ő fog egy katekézist, emlékedést tartani a naphimnuszról, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz szerintem egy hívő embertől, nem pap, nem szerzetestől hallgatni hasonló gondolatokat.
0: Őket én hallottam tegnap énekelni itt, amikor próbáltak a templomba, és nekem nagyon tetszett, szóval én is várom nagyon, hogy milyen lesz, mert tényleg nagyon megható volt már a próba, szóval kíváncsi vagyok, milyen lesz az előadás is, ha már a gyakorlás alatt is ennyire jók voltak. Mit lát, hogy a fiatalok hogyan viszonyulnak magához ez a találkozóhoz, akár a jelentkezés ideje alatt, akár most itt a programok közben?
1: Mindig van egy mag, akiknek nem kérdés. A ferences program, akkor pattannak és jönnek, és nekik köszönhetően azért hívogatják az ismerőseiket, barátaikat, és ez jó látni, ezt a lelkesedést, ezt a kíváncsiságot, nyitottságot, befogadást.
0: Amikor elkezdték szervezni, akkor mi volt önökben, hogy mit reméltek, hogy milyen élményekkel mennek haza majd az itt résztvevők?
1: Hát, hogy mondanám így, én mindig azt kívánom, hogy aki egy általunk szervezett programról hazamegy, hogy arra vágyodjon, hogy egy kicsit jobb akarok lenni.
0: Tudná egy kis ízelítőt mondani, hogy tulajdonképpen milyen programok várhatóak, vagy már voltak itt egy ilyen találkozó alkalmával, mire lehet számítani majd a jövőben is?
1: Ma is tanúságtételek voltak, tanítások voltak az adott jubileumi évekkel kapcsolatosan. Ma este, mondanám így pár percen belül kerekasztal beszélgetés lesz nagyon értékes emberekkel, akik a hitükről és Szent Ferenccel való kapcsolatukról beszélnek, illetve lesz koncert, indiai ferences testvére Manuel atya fog koncertezni nekünk, lehet majd vele együtt táncolni, majd egy gyönyörű szentsimádással zárjuk a mai estét a kolostornak a belső udvarában, minden kolostor minden ablakában egy gyertyával megvilágítva, úgyhogy gyönyörű lesz. Holnap pedig a megszokott programjaink mellett a városon át fogunk vonulni, és egy városmisszió lesz. Annak keretében megállunk egy-egy téren, énekelni fogunk, és osztogatunk ige kártyákat. Majd eljutunk a Szent Gellér Fórumhoz, ahol Szentmisén veszünk részt, majd pedig a Meskó Zsolt által megrendezett színdarab lesz, ami Szent Ferencről szól, és az programon részt vett fiatalok fognak szerepelni, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Annak a végén pedig fáklyás, imádságos körnemenetben jövünk vissza majd a Ferences Kolostorhoz. Vasárnap pedig újból reggeli dicsérettel kezdünk Szentmisével, és zárópontként, meglepetésként lehet egyesek számára, én előre tudtam és bíztam, Kovács Ákos zenész fog érkezni hozzánk, ő is tanúságot tesz hitéről, Szent Ferenccel való kapcsolatáról, és arról, hogy hogyan élte meg ezt a nehéz időszakot a betegsége felépülése alatt, úgyhogy ez lesz majd a záró akkord vasárnap dél 1 órakor pontosan.
0: Ezek amúgy nagyon izgalmasan hangoznak, és már én is nagyon várom őket. Mit gondol, hogy a mai fiataloknak melyek a legnagyobb kihívásai?
1: Azt gondolom, hogy nagyon sok irányba vannak vonzva, és a nehézségük az, hogy sok hang közül meghallják tisztán azt, ami jó irányba visz, az életre visz, és hogy tudjanak kitartani, hűségesek lenni. Eléggé könnyen előfordulhat, hogy valakit elcsábítanak olyan irányba, ami egyáltalán nem tesz jót. Ezért nagyon fontosnak tartom a hűséget, a visszafordulni, visszatérni, és kitartani, mert annak a gyümölcse Jóisten mellett mindig megjön.
0: Így a végére mit üzenne a kedves hallgatóknak és a fiatalabb generációknak?
1: Mivel a Szent Atya Leó pápánk idén teljes búcsút engedélyezett mindazok számára, akik idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulója évében Ferences templomba ellátogatnak, ott imádkoznak, akkor azt javasolom, hogy legyenek zarándokok, keressenek fel egy ferences templomot, imádkozzanak, kérjék Szent Ferenc közbenjárását. Akik nem tudják ezt megtenni, betegek, otthon is kérhetik nagy szentnek a közbenjárását, és részesülhetnek teljes búcsúban. És ezáltal mondanám így egy kicsit engedjék, hogy az ő Isten gyermeki szabadsága, élete beleköltözön a szívükbe, és megtapasztalják, mit jelent Isten gyermekeinek a szabadsága és öröme, amiről Szent Pál beszél.
0: Szerintem ez egy nagyon szép cél minden fiatal számára. Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Tibi atyával beszélgettem, a Ferences Ifjúsági Találkozó egyik szervezőjével. Köszönöm a beszélgetést.
1: Örömmel, és további szép napot kívánok minden hallgatónak.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek, ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Örök szeretettel szerettelek, azért mondtalak magamhoz hűségesen. Ez az idézet Jeremiás könyvéből származik, és akkor találkoztam vele, amikor kaptam egy örök naptárat, és megnéztem, hogy az én születésnapomhoz melyik idézet került, és ez volt ez a két sor. És ez akkor egy nagyon mély és örömteli pillanat volt számomra, mert ekkor kerestem a hivatásomat, és ez egy megerősítő szó volt nekem, hogy igen, Isten engem öröktől fogva akart, tervezett, hívott, és magához is von mindig hűségesen. Ezután a hivatásomban egyre inkább megerősödtem, és járom is ezt az utat, de időnként vannak olyan pillanatok, vannak olyan nehézségek, amik elbizonytalanítanak. Előfordult már, hogy elkövettem olyan bűnöket, amikből úgy éreztem, hogy nagyon nehezen állok fel, és hogy talán Isten meghívását is elveszítettem, vagy elveszít tőlem a bizalmat, amit a kezdetekkor nekem megadott, és újra és újra visszatér gondolatban ez a néhány sor, amiből tudom, hogy Isten szeretete tényleg örökkévaló, az ő hűsége az olyan hűség, ami soha nem ér véget, amit ő soha nem vond vissza, ami valós, és amiben én mindig bízhatok.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallott, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ez a nagy irgalom órája a világ számára.
2: Könyörülj rajtam, Uram! Látod, egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jószágos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászált poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Urunk Jézus Krisztus, aki állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, szilárdítson meg bennünket minden jó tettben és szóban.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

Áldott legyen az Úr, ő az én segítségem, ő az én irgalmasságom és erősségem, menedékem és szabadítom, ő a védőpajzsom, benne remélek.

Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása, milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Ő belőle, ő általa, és ő érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Így szól az Úr, az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket.
1: Meghaltál, Jézusom, de a lelkek számára felfakasztottad az élet forrását. Az egész világ rendelkezésére áll az irgalom tengere. Ó életkútja, Isten végtelen irgalma, öleld át az egész világot, s árad ki ránk.

0: Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynője, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja.
1: Könyörög éretünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

Benned lakik a boldogság. Az ember figyelemre méltó hajlammal rendelkezik, hogy azt keresse, amit nem kell. Sőt, ott keresse, ahol nem is szabad. Boldognak és elégedennek tartja magát, amikor új autót vagy egy falusi nyaralót vásárolt magának, ahol aztán több ideje lesz, hogy élvezeteinek éljen. A tapasztalat hiába mutatja, hogy szívét mindezek a dolgok nem tehetik boldoggá. Azért folytatja, s továbbra is ilyen újdonságokat keres. Egyre újabb reményt táplál magában, amelyek aztán megint csak csalódáshoz vezetnek. Az ember tévesen azt gondolja, hogy boldogságát megtalálja önmagán kívül. Pedig a boldogság bennünk rejlik. Isten országa bennetek van, mondja Jézus, ahogy Lukácsnál olvassuk. A dolgok nem tehetnek minket boldoggá, sőt, inkább akadályozzák, hogy önmagunkban felfedezzük Isten országát. Világosságtól világítson az embereknek, olvassuk Máténál. Mielőtt másoknak világítana, előbb benned kell világosodnia. Légy nagyon tudatában, lényed legmélyén a Szent Háromság temploma vagy, ahol az Atya, a Fiú és a Szentlélek lakozik, s ahol a szeretetével körülölel. Nem kell keresned a boldogságot, elég, ha tudatosítod, milyen kincset hordozol magadban. A keresztény hit szerint Isten bennünk él. Ő erősíti meg azt, amit az ember a valójában mindig is tudott, és minden nagy vallás hirdetett, az elveszett paradicsom bennünk van. De ezt jól elfelejtettük. De ismét tudatosíthatjuk, hogy bennünk található, s tudjuk, hol keressük. Gazdagságunkra akkor lelünk ismét, amikor egyedül vagyunk Istennel, s boldogságunkat többé már nem magunkon kívül keressük.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: راديو. Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Testvéreim, több mint 1000 éve ünnepli mi népünk nagy boldog asszonyt. Hát, hogy őszinte legyek, hogyha lenne egy ilyen időgép, visszamenni, hogy Mátyás király idejébe, akár Szent István korába, hogy zajlott le egy ilyen ünnepség? Mennyi pompa, milyen énekek, milyen prédikációk hangzottak akkor. Igen, igen, izgalmas lenne. De talán legszívesebben 1083-ba mennék vissza. Székesfehérváron, ahol Szent István király el volt temetve, óriási tömeg gyűlt össze, főpapok, világiak, és úgy volt, hogy ugye Szent István sírját felnyitják, szenté avatják. A legenda úgy mondja, hogy nem nyílt fel, nem bírtak a nehéz kőlappal. Valóság én azt hiszem, Szent László király talán olvasta Szentírásnak azt a mondatát, hogy ha áldozatot akarsz bemutatni az oltárnál, előbb menj és engesztelődj ki mindenkivel, és utána járulj az oltárhoz, hogy bemutasd áldozatodat. Tény az, hogy Szent László király úgy rendelkezett ezen a szép ünnepen, hogy mostan 5 napos bűnbánati szent időt tartunk. Tudjátok, nem csak ma tud herregni a magyar ember, veszekedni, civakodni, hanem akkor is az volt. Szent István király halála után polgárháborúk, erőszakos események, hát, és minden, ami belefért. Hát, hogy mondjam, nagyon békétlen világ volt. És Szent István azt mondta, hogy most mindenki itt hagyja az áldozatát, és elmegy. Bocsánatot kér attól, akit megbántott. És ő maga is megbocsájt, kiengesztelődünk. És Szent István nem csak bíztatta az embereket, hanem ő maga is útra kelt, és elment Visegrádra. Salamon ott volt bezárva egy toronyba. Az a király, aki rokona volt, vérszerinti rokona Szent Lászlónak, de aki fegyverrel támadt, katonassággal, hát Szent László királyra. Hogy mit beszéltek, nem tudjuk. Hogy milyen szégyen, amikor rokonok veszekednek, civakodnak, háborúznak. Milyen példát adunk így a népnek, nem tudom, mit mondhattak. Tény az, hogy Szent László nagyvonalúan elengedi, szabadul, sőt, kíséret adott melléje. És miután kiengesztelődött, visszamennek Székesfehérvárra, ahol szinte magától nyílik ki Szent István koporsója, és a nagy bazilikát, azt mondják, az volt akkoriban a legnagyobb templom egész Kárpát-medencébe. Betölti a balzsamillat, és szenté avatják az akkori pápa engedélyével, áldásával Szent István királyt, Szent Imrét, két Remetét, Szent Gellért, püspököt. Igen, évszázadokon keresztül azért volt, lett magyarok a nemzeti ünnepe, Szent István király, augusztus 20-a, mert Szent László így döntött. És tudjuk jól, hogy ez a kiengesztelődés olyan jól sikerült, hogy 40 évig béke volt Kárpát-medencébe. Ezért nevezzük Szent László királyt második honalapító királyunknak. Milyen jó lenne, testvéreim, hogy most is, augusztus 20-ára így készülnénk. Szent István királyunk köszöntésére. Milyen jó lenne, hogyha mennyei édesanyánknak is örömet okozva békét teremtenénk. Mert egészen biztos, hogy egy édesanyának nagyobb fájdalma nincs, mint hogy azt látja, a gyermekei herregnek, veszekednek, civakodnak, mindenféle rosszat mondanak egymásról. Sokszor nem is kell más, minden ember egyedül is tud herregni, elégedetlenkedni, zsummogni, mindenféle panasza van, nincs megelégedve magával, teljesítményével, eredményeivel. Igen, Szent Ferenc atyánk olyan szépen mondja, hogy boldog az az ember, aki megadja magát, atyánk, a te szent akaratodnak. Merjük elfogadni, Isten jónak látta, férfinak teremtsen, ide székely földön, ezek a körülmények közé legyen áldott az ő neve. Fogadjuk el Isten akaratát, képességeinket, talentumainkat. Mit adott az Isten, azért hálát adunk, és amit nem adott meg, annak is tudjunk örvendeni. Képzeljék el, a napokban megkeresett egy férfi, hogy mondjak misét. Hálaadót. És megkérdezte, hogy hát mit köszön a szűzanyának, a jóistennek, és elmesélte, hogy ő bizony, hát több mint 40 évvel ezelőtt itt a templomban minden nap itt volt, és hordta a szűzanyának a virágot, és imádkozott, mert szerelmes volt, mert volt egy lány, akit hát mindenáron azt szerette volna, az övé legyen. Ez a lány végül más mellett döntött. Azt mondja, úgy elkeseredett, hogy hát önmaga ellen fordult, megpróbált meghalni, aztán megmentették a kórházba, de úgy elbúsult, hogy el is költözött erről a vidékről, és azt mondja, 40 év után visszajött, és találkozott ezzel az asszonnyal, aki közben elhízott, elzüllött, második férjét is elfogyasztotta, és most azért jött, hogy megköszönje a szűzanyának, hogy hát, hogy annak idején nem hallgatta meg az ő imáját. Testvéreim, sokszor azt is meg kell köszönjük, amit nem kaptunk meg, amire vágytunk, amiért talán imádkoztunk. Jó Isten tudja, hogy mire van szükségünk, hogy mi vár javunkra. Nyugodjunk meg, teremtsünk békét magunkba. Egy nyugodt, békés ember sokkal, de sokkal több áldást tud adni, jó dolgokat tud létrehozni, eredményesebben tud élni, mint aki állandóan feszült, ideges, nyugtalan, elégedetlenkedik. Aztán próbáljunk békét teremteni a családunkba. Augusztus 20-ára milyen jó lenne, hogyha kiengesztelődnénk, békét teremtenénk. Mindannyian emlékeznek a Szentírásnak arra a mondatára, hogy az okos sziklára épít, a balga homokra. De hogy kezdődik ez a szentírási rész? Ugye úgy írja a Szentírás, hogy aki tettekre váltsa parancsaimat, az hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építi a házát. Aki tettekre váltja a szeretet parancsát, az bölcs ember. Tehát ugye biztos, hogy megvan a szívünkben a szeretet, de merjük-e azt tettekre váltani? Hogy merek egy csokor világgal hazaállítani a feleségemnek? Ajándékot adni, figyelmes lenni, kedveskedni. A gyermekem iránt kimutassam a szeretetemet. Jóisten iránti szeretetemet. Én most fenn voltam az egyeskőnél. Képzeljék el, hogy jó pár évvel ezelőtt történt egy baleset, egy férfi szinte meghalt, egy mély szakadékba beborult az erőgépével, az ráesett, és hát mindenki lemondott róla, de mégis hál' Istennek meggyógyult. És az ember azt mondja, akkora hála volt a szívébe, mert a faluból nagyon sok férfi neki vért adott, mert elvérzett, meg minden. És annyian összefogtak érte, annyian imádkoztak, hogy azt mondja, a szívébe akkora hála volt, és úgy gondolta, épít az udvarába egy kis kápolnát. Aztán végül úgy döntött, hogy hát ez nem csak maga számára, hanem fent az egyeskőnél, gyönyörű helyen, egy gerenda kápolnát, és oda nem lehet autóval kimenni, traktorral se. És a hátukon ezek az emberek felhordták a cimentet, mindent, ami kellett, a vasat, fát, a gerendák. És megépült ez a kápolna. Az Urunk színeváltozása tiszteletére szentelték, de ma tartották a búcsot, és meghívtak, hogy misézzek. Hát, hogy mondjam? Közel 2 kilométer, és szinte olyan 40-45 fokos kapaszkodó, aki járt fent az egyeskőnél, azt tudja. Rengeteg ember volt. Hálából. Egy ember kimutatja a szeretetét az Isten iránt, a boldogságos szűzanya iránt. Mennyi időbe, energiába, hát pálinkába, amit kellett töltsön, ugye a kalálkásoknak mindenbe került. És ma biztos legalább 200-300 ember ott volt, gyönyörű, szép időbe, dicsértük az Urat. Igen. Ez az ember bölcs ember, aki Isten iránti szeretetét tettekre váltsa. Egy kápolnát épített. Menjél, Atya, dicsőségére. És ha belegondolunk, annak idején nagyszüleink minden házba, házat szenteltünk régebb, ott volt a kis szent sarok. Szent kép, kereszt a falon, kis virág, sok helyet mécses volt ott, imakönyvek. És sajnos, hogy most az ember házat szentes, azt lássa, hogy eltűnt. Régebb hány ember állított keresztet a háza elé, az utca végére. De megnézzük, azt gondolom, itt is írja, hogy ez a trónszék kinek az ajándéka. Az emberek vágytak arra, hogy hitüket, Isten iránti szeretetüket tettekre váltsák. Nagyon fontos lenne, ezen a szép Mária ünnepen milyen jó lenne eldöntenéd te is, hogy hát lehet kapni Mária szobrot, nem olyan drága, vagy képet, berámáztatod. És igen, az ajtó felé, mikor belépsz vagy kilépsz, rátekintesz, jó gondolattal indul a gyermeket az iskolába. Isten áldását kéred rád. A békesség attól lesz, hogyha tettek mezeire lépünk, és egymás felé kinyújtsuk a kezünket. Szent László király 5 napos időt adott arra, hogy kiengesztelődjenek az emberek egymással. Biztos, hogy neked is van egy Salamonod, akire haragszol talán, vagy neheztelsz. Aki úgy érzed, hogy talán megbántod, joggal vagy jogtalanul, mindegy. Milyen jó lenne, hogy a Máriát megajándékoznánk a kiengesztelődésünkkel, a bocsánatunkkal. És milyen jó lenne, hogyha nem csak családba, hanem a társadalomba is, az egyházközségbe. Sokszor annyi fölösleges feszültség, neheztelés, gond van. Miért ne tudnál elmenni akár a plébánosodhoz, a polgármesteredhez, egy audiencát kérni? Ezt mondják a faluban, beszéljük meg. Hogy tudnánk amortizálni ezt a feszültséget. A mennyek országából a boldogságos szűzanya lenéz a mi falunkra, azt látja, hogy hát itt egy szívvel, egy lélekkel szeretnek engemet, szeretik egymást, együtt építik Isten országát. Milyen jó lenne. Testvéreim, Szent László Erdély védőszentje, és egészen biztos, hogy nekünk is csak ezt mondaná, hogy Szent Istváni király ünnepére úgy készüljetek, hogy karácsonyra készültek adventtel, bűnbánattal, hogy húsvétra készültek nagybőjttel, Szent Jónással. Nemzeti ünnepenket is akkor tudjuk együtt szépen megünnepelni, ha békébe élünk, ha kiengesztelődtünk, ha megbocsájtottunk, és mi magunk is bocsánatot kértünk. Testvéreim, elkezdünk így készülni nemzeti ünnepünkre, Szent István király ünnepére. Na hát, aki azt gondolja, hogy Szent László példájára, kérésére békét teremt magába, családjába, a társadalomba, az álljon föl, és imádkozzunk az Úrhoz.

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Áldás gondolatok. Áldja meg Isten a talpalatnyi földet, amelyet otthonodnak hívsz. Áldja meg Isten a kertet, amit művelsz és őrzöl. Áldja meg Isten a levegőt, ami átjárja a tüdődet, és éltet pillanatról pillanatra. Áldja meg Isten a vizet, amely szomjodat oltja és felüdít. Áldja meg Isten a jó ízű gyümölcsöket, az ételeket, amelyek táplálnak. Áldja meg Isten a könyveket, gondolatokat, amelyek rád találnak. Áldja meg Isten szeretteidet, amiért gondoskodnak rólad. Áldja meg Isten tanítóidat, mestereidet, neked adott bölcsességükért. Áldja meg Isten utitársaidat a megélt hit zarándok útján. Áldja meg Isten dolgos kezedet, értelmedet és figyelmedet. Áldja meg Isten a párnádat, amelyre éjjelente lehajtod a fejedet. Áldja meg Isten a földi életednek emlékül állított sírkövet. Áldja meg Isten életre születésedet és otthonra találásodat ő nála. Áldjon meg Isten, hogy áldhasd és magasztalhasd őt mindörökké.

Közöm. Megy, hogy a nyári port s a tél havát lerázhassa a szomszéd küszöbön. Ahogy búcsúzik, mintha mondaná, nem érdekelhet egyéb engemet, mint utca, házszám, ajtó, emelet, csak kívülről látom a levelet. Kezén világok iramlanak át, szerelmek égnek, és melódiák örvénylenek ezer pecsét alatt. Neki pecsétet törni nem szabad. A titkok végtelenjén átmegyen, hunyt szemmel, házról házra, csendesen. Mosolyt fakaszt, és nincs érdeme benne. Könnyet fakaszt, és nincsen vétke benne. Vihart támaszt, és nem ő támasztotta. Kegyelmet oszt, és nem ő osztogatta. Olyan világtól idegennek tetszik, és mégis olyan emberinek tetszik e kéz, mely nem tudja, hogy mit cselekszik.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Ebben a hittanórában Giordano Bruno peréről hallunk majd, hogy az életével egy picit megismerkedhettünk, milyen tudományos, illetve idézőjebe vett tudományos állításai voltak. Ugye ő a Római Katolikus Egyháznak 400 éve, több mint 400 éve a fejére olvassák, hogy megégette Giordano Brunót, a tudomány mártírját. Legtöbb esetben, akár a világhálón, ha rákeresünk, akkor ez a jelző tudomány mártírja dobódik ki legtöbbször. Itt persze elemezni lehet, hogy valóban a tudomány mártírja-e, azon kívül, hogy ugye az életét tragikus módon veszítette el, de mennyire volt az ő világszemlélete, az ő keresése valóban tudományos, ez viszont hát a szakembereknek a kutatását előadja azzal, hogy ha megvizsgáljuk az ő téziseit, nézeteit, akkor éppen talán az ellenkező jelzőt mondhatnánk, hogy tudománytalan módon gondolkodott, vagy próbálta keresni az igazságot, de ezt természetesen rábízzuk a kedves hallgatókra, ha megismerjük az ő életét és a tételeit. Ugye már az előző adásunkban egy picit betekinthettünk az ő összeférhetetlen természetébe. Ugye verseket, regényeket írtak róla, szobrokat állítottak neki, elneveztek róla tudományos alapítványt, ausztrál rádióadót is, a Hold egyik kráterét is róla nevezték el, és egy aszteroidát is. Vajon valóban tudományos eredményei miatt égették meg elevenen 1600. február 17-én a római Campo di Fiori terén? Ki volt valójában Giordano Bruno, és miről szól az ő pere? Ebbe tekinthetünk be a mai adásunkban. Ugye pere 7 éven keresztül folyt, hiszen a lehető legnagyobb körültekintéssel és alapossággal akartak eljárni az ő ügyében, kivizsgálni legalaposabban azt, hogy miben vannak az ő állításainak a hibái, illetve ugye a teológiai nézetei azok mennyiben ellenkeznek a katolikus egyháznak a tanításával. Ráadásul az eset rendkívül összetettnek bizonyult, ugye az inkvizíció sietett úgymond a segítségére, ez is egy ilyen paradox kijelentés, de éppen annak érdekében, hogy ne öljék meg azonnal, hanem joga van valóban egy igazságos vizsgálathoz, egy perhez, minden vádlottat igazából megillet az, hogy megvizsgálják az ő ügyét. Természetesen a mai kornak a szemével már másképpen tekintünk halálbüntetésekre, akár kegyetlen ilyen megégetésekre vagy akasztásokra, de hát látjuk, hogy még ez a 20. században is sok esetben bizonyos állami törvények keretében működtek, tehát voltak kivégzések egyéb diktatúrákban, látunk olyan elítéléseket, ahol ezek mindig még alkalmazva voltak, hanem is megégették a vádlottakat, vagy pedig ugye modern korban is találunk ilyen helyzeteket, hogy valakit megölnek börtönben, ugye az ítélet halálos, és hát valamiféle villamosszékben vagy injekcióval végzik ki a rabokat, tehát ez gyakorlatilag nem is a középkornak a találmánya csupán, és nem is mondhatjuk, hogy ez a sötét középkor, amit nagyon gyakran hallunk az egyház vádlói szájából, mintha már véget ért volna. Elmondhatjuk, hogy a 21. században is vannak ilyen helyzetek, esetek, országok, törvények, amelyek ezt mégis lehetővé teszik. Tehát ilyen kontextusba figyeljük az ő perét. Természetesen nem érthetünk egyet azzal, hogy valakinek elvegyük az életét, de mindenképpen megvizsgálható az, hogy valakinek milyen tézisei voltak. Egyáltalán a tudományos gondolkodás megengede ilyet, hogy valakit a tudományos nézetei miatt kivégezzenek. Tehát ebben egy picit beletekintünk, hogy az ő esete mennyire volt összetett. Sok időt vett igénybe a tanúknak a kihallgatása abban az időben, és Bruno valamennyi írásának Rómába vitele is hosszú időbe telt. Súlyosbító körülmény volt a publikációinak zavaros és olykor ellentmondásos jellege. Ugye át kellett tanulmányozni ezeket az iratokat, az ő állításait. A vádlott ez idő alatt az angyalvárban tartózkodott, itt raboskodott, amely a középkorban a pápák menedékhelyeként, az újkorban pedig az inkvizíció börtöneként működött. Mivel 8. Kelemen Bruno bűnösségét bizonyítottnak látta, a pápa utasítása szerint a kínzástól eltekintettek. Ugye itt nagyon gyakran találkozunk olyan nézetekkel, hogy tehát mennyire próbálták őt kényszeríteni, hogy vonja vissza az ő tanait, és talán még kínzásoktól se riadtak vissza. Ez gyakorlatban véve visszatekintve a múltba, a források nem bizonyítják, hogy ilyen kínzásoknak vetették volna alá Brunót. Csak Bigent és Light állítása szerint tették ki Brunót a kíméletlen és hosszadalmas kínzásnak. Ugye a két szerző egyértelműen egyházellenes iratokat, könyveket ír, de szándékosan állítja be sokszor Ferdén a történelmi tényeket. Tehát erről semmiféle ilyen följegyzés nem található, és nem is volt rá gyakorlatilag szükség. 1598 elejére olyan szerteágazó peranyag gyűlt össze, hogy szükségessé vált az összefoglalás elrendelése. Egyértelműen eretnek nézeteit, mint Jézus isteni mi voltának és Szűz Mária szeplőtelenségének megkérdőjelezését hajlandó volt visszavonni, hogy aztán ismét magáénak vallja azokat, sőt feltételeket diktált a pápának. A 8. Kelemen egy általa összeállított tétel listát, amely olyan alapvető hit igazságokat tartalmaz, mint Jézus valóságos jelenléte az eukarisztiában, az oltári szentségben, eretnekként elítél, akkor hajlandó lesz megadni magát. Éveken át macska egér játékot űzött bíráival. A pápa végül Roberto Bellarmino bíboros nevezte ki Bruno bírájává. A tudós jezsuitában, a pápai házi teológusban Bruno egyenrangú ellenfélre talált. Hogy az eljárást lerövidítsék, Bellarmino 8 pontra csökkentette a Bruno ellen fölhozott vádakat, amivel a vádlott is egyetértett. Ugye itt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ugye szerzetes volt Giordano Bruno, tehát méltán vizsgálta őt és az ő téziseit maga az egyház, hiszen az egyház tanításait olyan dolgokat kérdőjelezett meg, amelyek alapvetően ugye a keresztény közösség, a katolikus egyháznak a tanítása volt. Tehát ez ugye nem a természettudományos dolgoknak a vizsgálatát jelentette elsősorban, hanem amiről beszélünk, azok teológiai kérdések. Ugye sajnos sem a 8 vádpontot tartalmazó irat, sem a peranyag más dokumentuma nem maradt az utókorra, tehát ennek a nyoma megvan, hogy volt egy ilyen 8 pontból álló vád irat, de ennek a fönnmaradása sajnos hogy ilyen megsemmisült. Amikor Napóleon csapatai 1808-ban elfoglalták Rómát, számos peranyagot lefoglaltak és Párizsba vittek. A császár anyagot gyűjtött az egyház ellen, hogy igazolja az egyházi állam megszállását és az egyházi javak lefoglalását. Innentől kezdve nem követhető nyomon a peranyag sorsa, ebből kifolyólag az események rekonstrukciójánál utalásokra és más forrásokból vett idézetekre kell hagyatkoznunk, megjegyzi ezt Hézeman professzor is. Tehát megint csak egy olyan vádpont, amit nagyon sokszor az egyház ellenes körök mondanak ki, hogy megpróbálják eltitkolni, vagy az egyház semmisíti meg ezeket az anyagokat, hogy ne legyen az utókornak erre valamiféle bizonyítéka, hát pontosan ellenkező dolgot látunk. Ha Napóleon ezeket megtalálta volna, akkor ezeket az anyagokat mindenképpen felhasználta volna egy az egyben az egyház ellen. Tehát a történelmi korokban sajnos ugye tűntek el, vagy semmisültek meg ilyen dokumentumok, de egyáltalán nem éppen az egyház érdeke diktálta ezt, hiszen ők meg akarták örökíteni, ezért kerül archívumba valami, meg akarják örökíteni ezeket, akár a peranyagokat, vagy dokumentumokat. És ugye vannak olyan világi hatások, vagy történelmi helyzetek, amelyek során akarva akaratlanul ezek az anyagok tönkre mennek, megsemmisülnek. Tehát ez is egy ilyen bizonyíték, hogy valaki keresi, tehát egy nagyhatalmú császár Napóleon, és nem találja ezeket az anyagokat, és nem az egyház az, aki megsemmisíti. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, miképpen semmisülhettek meg ezek az anyagok, tehát lehet, hogy ebbe az egész csomagba volt, amit Napóleon megpróbált lefoglalni, de látjuk, hogy nem tudta felhasználni ezt kimondottan az egyház ellen. Ezek szerint Bruno tovább folytatta a régi játékot. Ha visszavonta volna 8 eretnek nyilvánított tanát, 3 évi börtönbüntetés után szabadon engedték volna. Ugye itt ezek teológiai kérdések, itt szó sincs még a tudományos és más természettudományi dolgoknak a megkérdőjelezéséről. Tehát ezek teológiai kérdések, amelyekben joggal kérte az egyház, hogy ezeket vonja vissza, hiszen ő az egyház klerikusa, az egyház tagja, és ugye van egy tanító hivatal, amely egy egységes tanítást képvisel, és hát ennek ő nem volt hajlandó engedni és megfelelni. Tudjuk, hogy a szerzetesek engedelmességi fogadalommal is rendelkeznek, tehát ebben is ugye ellenkezett, amit ugye saját maga tesz le az egyháznak a vezetőjének, tehát ez az engedelmesség az előjárónak szintén tartozik, és nem tiltotta a gondolkodás természetesen, abban a korban se volt tiltotta a gondolkodás, vagy új teóriáknak, hipotéziseknek az előhozatala, de azt nyilván úgy tanítani és hirdetni, mint az egyház tanítása, mint egy új teológiai felfedezés, az bizonyára tilos volt, hiszen ugye nem felelt meg, hogy az egyház nevében, ha tanít valaki, akkor az egyház tanítását kell, hogy képviselje, nem a saját maga gondolatait. Lehetnek privát tézisei, de abban az esetben, hogyha az előjáró azt mondja, hogy hát ezt tegyük félre Margóra, gondolkodhatunk fölötte, vagy nézzük meg alaposan, tehát akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a tudományos gondolkodás valóban szabad, de ha egy intézményt képviselünk, és ez Krisztus intézménye, az egyház tanítása, ennek viszont ugye a római pápa a garanciája annak, hogy ennek a tanításnak tisztának kell lennie. Onnantól kezdve a saját maga ezt hirdeti, amely egyben nem tilos, de akkor ne lepődjön meg senki, hogy ezt a tanítást a katolikus egyház, a keresztény közösség elítéli, mert nem felel meg az adott követelményeinek, nem hiteles, nem krisztusi. Ugye tehát a börtönbüntetéssel gyakorlatilag megúszta volna. Ugye a világi jog szerint hazaárulás és dezertálás vétsége miatt bűnösnek találták volna, és rögtön ítélő eljárás keretében minden bizonnyal ki is végezték volna, az egyház az utolsó percig a megbékélés híve volt. Tehát itt Giordano Bruno ellen voltak világi vádak is, és ugye többek között szerepel ez a hazaárulás. Tehát az elmúlt adásban lehetett figyelni, hogy mennyi helyről tiltották ki, sőt a protestáns körökből is, ugye mert megtagadja a hitét, de gyakorlatilag a szerzetes rendből nem csapják őt ki, tehát ezért ez az eljárás. Tehát itt világi vádak is szerepelnek ellene, sok minden, ami miatt halálos ítélet várt rá, de az egyház éppen ezáltal a vizsgálat által próbálta őt megmenteni. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes tények, amelyről nem beszélnek, és állandóan azzal a váddal illetik az egyházat, hogy ő akarta kimondottan ennek az embernek a halálát, amely teljes mértékben téves beállítása az egyháznak és magának a pernek, a bíróságnak is. Ugye a kapituláció ilyen formája azonban nem volt összeegyeztethető az egocentrikus dél-itáliai hiúságával, és amikor 1599. december 21-én a gondolkodási idő lejárta után ismét bírái elé állították, a következőket mondta, idézem. Nincs mit átgondolnom, nem is tudom, mit kellene másképp látnom. A bíborosok még egyszer megkísérelték, hogy világossá tegyék Bruno előtt, mit kockáztat valójában. Két domonkos elöljárót küldtek hozzá, akik angyali szókkal próbáltak rábírni arra, hogy elhatárolódjon a tévedéseitől. De Bruno hirtelen azt állította, hogy soha nem írt le eretnek tanítást, műveit félreértelmezték és félreértették. Természetesen hajlandónak mutatkozott arra, hogy tanait nyilvánosan és bármelyik teológussal megvitassa. Felelősséget kizárólag az apostoli székkel és csak az egyház atyák korából származó egyházi dekrétumokkal szemben érez. Lényegében az orránál fogva vezette a pápát és az inkvizíciót, írta Rómából egy otthoni barátjának, a német Kasper Schoppe, a per egyik szemtanúja. Most egy pici zenével folytatnánk ezt a témát, és folytatjuk Bruno perének elemzését.

0: Giordano Bruno nem Tanai és nem is valamelyik valaha leírt gondolata, hanem Konok tagadása és tévedhetetlenségébe vetett hite, más szóval szinte patológikus narcizmusa miatt végezte a mágián. Ugye az 1600. február 8-án kihirdetett ítéletben ötször is elhangzott, hogy a vádlott megbánás nélkül hajthatatlanul és mereven ragaszkodik eretnekségéhez. Aztán átadták az elítéltet a végrehajtó bizottságnak, a világi hatóságnak. A következő sorokat, amiket idézni fogok, Kasper Schoppe írta 1600. február 17-én Bruno halálának napján. Idézve, a következő történt, először életéről, tanulmányairól és tanításáról szóltak, majd rámutattak arra, milyen testvérjes gondoskodással próbálta meg az inkvizíció figyelmeztetni Brunót, hogy tévúton jár. Felvázolták, milyen konok és istentelen volt Bruno, majd megfosztották egyházi méltóságától, kiközösítették, és azzal a kéréssel, hogy a büntetés vérontás nélkül és olyan kegyesen hajtsák végre, amennyire csak lehetséges. Átadták a világi hatóságnak. Bruno egész idő alatt egy szót sem szólt, csak egyszer nyilvánult meg fenyegető hangnemben. Idézve, lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt. A városvezetők emberei a börtönbe vetették a vádlottat, ahol még 8 napon keresztül fogva tartották, biztosítva annak lehetőségét, hogy visszavonja tévedéseit, de mindez hiába. Ezért küldték ma mágiára, írva ugye a szemtanú beszámolójából, Schoppe írásából. Amikor halála előtt elébe tartották a megfeszített képét, keserű megvetéssel visszautasította azt. Nyomorúságosan pusztul el az izzó lángok között, és talán éppen azon volt, hogy lemondjon a világok világról, amelyeket kigondolt magában. Így bánnak a rómaiak az istenkáromló, istentelen emberekkel. Ha az ítéletet nem hajtották volna végre, a pápaság leveszítette volna a tekintélyét. A per és az ítélet végrehajtás fő célja nem az, hogy megmentsük a vádlott lelkét, hanem hogy a közjól szolgálják és másokat elrettentsünk, ez egy idézet, olvasható Francisco Pena inkvizítornak írt kézikönyvében. Nem az, hogy megmentsük a vádlott lelkét, hanem hogy a közjót szolgálják és másokat elrettentsünk. De amiről szó van, milyen tanokért vagy volt hajlandó Bruno az életét áldozni, az Avisidi Róma városi újság 2 nappal később így tájékoztatott. Megint csak idézve, az utálatos nolai domonkos testvér, akiről már korábban beszámoltunk, csütörtök reggel a Campo di Fiorin élve elégették. Szerfelett konok eretnek volt, aki saját megérzéseire hagyatkozva különböző dogmákat fabrikált, hitünkkel szemben különös kép Szűz Mária és más szentek ellen. A nyomorult annyira makacs volt, hogy hajlandó volt meghalni. Sőt, azt is mondta, hogy szívesen hal meg vértanúként, és hogy lelke a lángok között a paradicsomba kerül. Most már bizonyára tudja, hogy igazat mondott-e, írja ez a városi újság 2 nappal később. Ezzel szemben Schoppe számos tant felsorol, amelyeket az ítélet hirdetéskor Bruno rovására írtak. Bruno a könyveiben iszonyatosan értelmetlen elképzeléseiről ír, hogy számtalan világ létezik, hogy a lélek egyik testből a másikba, vagy egy másik világba vándorol. Hogy egyetlen lélek egyszerre 2 testben is formát ölthet, hogy a mágia hasznos és megbízható. Hogy a szent lélek nem más, mint a világszellem. Hogy a világ öröktől fogva létezik, hogy Mózes a csodákat mágia segítségével hajtotta végre, és hogy jártasabb volt a mágiában, mint a többi egyiptomi. Hogy törvényeit ő maga találta ki, hogy szentírás megtévesztés, hogy a szentírás maga a megtévesztés, hogy ördögök áldásos tetteket tudnak végre vinni, hogy csak a zsidók származnak Ádámtól és Évától, a többi ember két lénytől, akik egy nappal később lettek teremtve. Hogy Krisztus sem Isten, hanem mesteri varázsló, aki az embereket az orruknál fogva vezette, és akit ezért joggal akasztottak fel, nem pedig keresztre feszítettek. Hogy a proféták és az apostolok istentelenek voltak, és hogy néhányukat varázslóként felakasztották. Nem is érnék a végére, ha minden agyszüleményt vissza akarnám idézni, amelyeket Bruno könyveiben és számhelyesen állított. Röviden szólva, mindennek hajthatatlan védelmezője volt, amit pogány filozófusok, valamint régi és új eretnekek fölhoztak. Idézet vége. Csak Kopernikusz tanítása nem volt köztük. Giordano Brunónak nem azért kellett meghalnia, mert a heliocentrikus világképet vallotta, és nem is azért, mert megdöbbentően kora felismerte, hogy a csillagok távoli napok. Ugye itt megjegyzem, hogy Kopernikusznak bizonyos írásait ő félre is fordította, és teljesen ellenkező állítások jöttek ki belőle, tehát ez a latin tudását is mutatja. Nem tudós volt, hanem a mágia teoretikusa, hermészi filozófus. Minden tudományos módszert mellőzve egy merész ezoterikus filozófikus axiómából, a panteista doktrínából, Isten végtelen és örök és azonos a teremtéssel, két hamis és két helyes állításból tevődik össze. Ugye a két hamis, ezért az univerzumnak és végtelennek és öröknek kell lennie. Ugye a két helyes, a csillagok távoli napok, amiket szintén bolygók vesznek körül. Természettudományos következtetéseket vont le. Tehát ezek az állítások is ilyen keszekuszák, és természetesen ugye az akkori tudományos dolgokat is, amiket majd később alátámasztanak is, megkérdőjelezi. Hogy a csillagok távoli napok, amiket szintén bolygók vesznek körül. Gyakorlatilag ugye megalapíthatjuk, hogy eretnességgel vádolták, mert az ő örök és végtelen világ mindenségében nem maradt hely a személyes Isten és az idő és az utolsó ítélet számára. Azért értélték el, mert túlbecsülte magát, mert azt hitte, kedvére játszadozhat az egyháziakkal és diktálhatja a törvényeket. A mágia halál viszont halhatatlanná tette az örök perelkedőt és zseniális sarlatánt, akit három vallás átkozott ki, és akit egyik európai egyetem tanszéke sem tudott méltónak arra, hogy soraiba fogadja. Sajátos arroganciájával a pápával dacolt. Ma Giordano Bruno mártírnak számít és mítosszá vált, és nem csak 8. Klement és korát, hanem az utókort is sikerült az orránál fogva vezetnie, jegyzi meg Hazeman professzor. Tehát a tudományos megállapítás, amiről beszéltünk, tehát itt hagy maga után jó néhány ilyen kérdést, hogy ezek mennyire voltak tudományosak, és mennyi a fantáziának a szüleméje, és hogy mennyibe ötvöződtek-e ezek a tézisek a mágiával. Tehát egy eléggé képlékeny világot állít föl előttünk Giordano Bruno. Tehát amit látunk nagyon sokszor a világhálón, vagy akár a médiában Giordano Brunóról, úgy beállítva, mint a tudomány mártírja, mindenképpen elmondható, hát, hogy a tudományosság az erőteljesen megkérdőjelezhető. Megint csak a mártíromsága. Hát ott a kemény fejűsége, és az állandó istentagadása, tehát, és a saját narcizmusa, amelyet ugye több szerző is leír, hogy így visszatekintve akár egy pszichológus, ha vizsgálja az ő viselkedését, vagy akár a pszichiáter, akkor valamiféle diagnózist is állapít meg ennél az embernél. Semmiképpen nem mondható a tudomány mártírjának, bár erőszeretettel használja ezt az egyház ellenes kör. Ha a mai kort megfigyeljük, akkor egyre ritkábban hozzák elő a Giordano Bruno példáját az egyház ellen, bár még mindig vannak ilyen harcos körök, hogyha ezt így elemezni szeretnénk, de mindenképpen fontos megismerni az ő életét, vagy miket állított, hogy egyáltalán el tudjuk helyezni a történelemben az ő szerepét, és egyáltalán, hogy hogyan került ez az ember mágiára. Természetesen nem érthetünk egyet halál büntetéssel, hogy valaki a gondolatai, még ha azok zavarosak is, vagy ha nem hajlandó visszavonni, tehát hogy nem lehet elvenni valakinek az életét, ezzel biztosan egyetértünk, de abba a korba kell helyezni az ő történetét és életét, amelyben ezek a halálos ítéletek hát úgymond szokványosak voltak. És onnantól kezdve, hogy valaki átkerült a világi hatóság körébe, és persze voltak ellene világi vádak is, amelyek magára vonták a halálos ítéletet, tehát természetesen így már nem volt menthető. Ez nem egy kibeszélés, hogy az egyház kiadja a világi hatóságnak, hanem ez egy akkori jogrendszer volt. Tehát onnantól kezdve a világi jognak volt kötelessége kezelni az ő helyzetét. Maga az inkvizíció és maga a perek megpróbálták elemezni azt, hogy az ő állításai, akár teológiai vagy természettudományi állítások, azok valóban megfelelnek-e az akkori tudomány állításainak, hiszen voltak abban az időben más tudósok is, akik nem kerültek mágia halálra, és voltak új gondolataik, új téziseik a természettudományban is. Lásd, mennyit kellett harcolnia, és végül a katolikus egyház és az egyetemek segítségével kerül Kolumbusz Kristóf ugye Amerikába, hogy így fedezi fel az új világrészt. Tehát ez nem ment volna az egyháznak, az egyház egyetemének a segítsége nélkül. Abban az időben is volt különféle nézet, de ezekért a tudományos, valódi tudományos nézetekért nem kerültek mágia halálra az emberek. Tehát éppen ezért érdekes elemezni az ő életét, hogy vajon miért is végezte így ez az ember. Ugye összefoglalva, ugye Giordano Bruno előbb Genovába, majd Padovába utazik, ahol újra dominikánus viseletet ölt. Miután ugye leteszi a fogadalmat, több alkalommal használja föl az ő habitusát, abba burkolózik, hogy ő szerzetes, kihasználva ezeket, de semmiképpen nem ugye az egyház tanítását követi és tanítja, mégis felhasználva annak a egyenruháját és ez mögé rejtőzve kap több helyen lehetőséget. De látjuk, hogy ezeket a lehetőségeket is hányszor eljátsza, sőt, ugye a katolikus egyházból kiválik, de más protestáns körökben se kap teret. Onnan is elzavarják. Sőt, még fizetnek is azért, hogy ő elhagyja az egyes területeket vagy városokat. Ezekre találunk inkább példákat az ő életében. Ugye Michel vagy Hezeman, német újságíró, talán megfogalmazása szerint a legtalálóbb, hogy egyszerre volt barokk sarlatán és eredeti filozófus, minden kétséget kizáróan zseni volt, állapítja meg Hezeman professzor, de legalább annyira őrült is. Egy nagyzási mániában szenvedő, művelt, önimádó, rosszindulatú, sőt, utálatos, intoleráns, zsörtölődő, provokátor, szélhámos és anarchista. Ma mártírnak számít és mítosszá vált, és nem csak 8. Klement vezette meg, hanem az ő utókorát is. Misztikus tanításaért mai nézeteinek szerint természetesen nem érdemelne kínhalált, azonban a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb a szabad gondolat mártírjának tekinthetnénk őt. De hogy a reneszánsz korban legnagyobb gondolkodója lett volna, ahogy ezt a 10 kötetes szovjet világtörténet is 4. kötetében olvashatjuk, ebben biztosan kételkedhetünk. Hiszen ugye a szovjet éra is megpróbálta az ő személyét fölhasználni. Mai korban ennyire élesen nem kerül föl az ő neve direkt az egyház ellen, inkább látjuk a közömbösséget, hogy nem a Golgotára kíséri Krisztus, hogy megfeszítsék, inkább közömbösek az emberek Krisztussal szemben, tehát elmennek Jézus mellett. És ez pontosan elég ahhoz, hogy ne Krisztus útját kövessük. Giordano Bruno nem Krisztus útját követte, sőt, ugye nem volt hajlandó még a mágia és a halál büntetés előtt sem megbékélni Krisztussal. Ugye az egyes források szerint a nyelvét is kivágják, ne tudja szidalmazni az Úr Jézus Krisztust. Tehát milyen forrásokat is tanálunk, tehát súlyos véget ért az ő története, a következő adásunkban pedig folytatjuk Galileinek a életével és annak elemzésével. Megköszönöm a mai napon a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közelműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Isten szülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért, és a mi üdvösségünkért mennyből alá szállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és Elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Hiszek egy Istenben, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék, János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett

0: Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akart a földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása Szent Fiánál a leghathatósabb.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőkkel. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Isten szülő Szűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
3: Mi a teánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdv légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
3: óráján.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
3: óráján. Amen. Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, ki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér negyedik szent titka, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ne félj a csönd titkos mélységeitől, a szeretteitől, az emberektől való időszakos eltávolodástól, mert Isten találod meg helyette, ha keresed.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy miért a kovásunk Krisztus ígéreteire könyörögjünk.
2: Ó, áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, és minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagymérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőn, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit te szültél a fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttébb szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívüled sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kéri az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok. Ne hagyj el engem, gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben és a vég nélküli örökkévalóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atyaisten menedékem, a Fiúisten védelmezőm, a Szentlélekisten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
6: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 25-e. Aki bölcs, belátja ezeket. Hoseás proféta 14. fejezetében olvassuk ezt, tehát a profétai könyv 14. fejezetében olvassuk ezt a 10. versben. Aki bölcs, belátja ezeket. Aki bölcs, az belátja, hogy az Úr szava igaz, hogy az Úr tanácsa egyenes, vagyis helyes. Ezt a bölcsességet azonban semmiféle tehetség, semmiféle okosság, pláne nem képzettség és szorgalom nem képes produkálni. Az isteni bölcsességet az ember nem érheti el. A bölcsesség az Úr ajándéka. Ezért jó hallani Isten ígéretét, miszerint ő kigyógyít bennünket a hűtlenségünkből. Vagyis az itteni világ logikája szerint tájékozódó bölcsességünkből. Mert ez nem bölcsesség. Az Úr teheti meg felénk az első lépést. Ő könyörül rajtunk, mert szívből szeret minket. A megtérés ennek a megváltó, szívet megnyitó krisztusi szeretetnek már csak ellenállhatatlan következménye. Isten szeretetének ajándéka. Az ő igazságát belátó bölcsesség. A múlt hibáit eltörlő irgalom. És a régi hiába valóságokat elhagyó, az élet irányt megváltoztató engedelmesség. Ilyenekből áll az Úr szeretetének ajándéka. Ő nélküle csak halálos engedetlenségekre futja tőlünk. Csak ővel, az Istennel van esélyünk alapvetően jobbra, harmatos, gyökeres, virágos, gyümölcsös, illatos jövőre. Csak vele lehet. Hoseás ugyanis ezeket a képeket festi meg a könyve záró fejezetében. Ígéretes, keserű jelent boldogító jövendő ez. Az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez. Minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szentatya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon vigasztalás nélkül, hogy minél többen hallgassák nap mint nap, Isten sohasem feledkezik meg rólad, kérjük, támogassa a Mária Rádió szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti, reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a város lakók gondjaira. A felsővárosi kávária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába. Tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a Városi Közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

Tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék.

0: Krisztust, a szüzek jegyesét és koszorúját boldogan köszöntsük és alázatosan kérjük. Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket. Krisztus, téged a szent szüzek egyetlen jegyesükként szerettek. Kérünk, hogy minket se válasszon el semmi a te szeretetettől.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Máriát, édesanyádat a szüzek királynőjévé koronáztad. Az ő közben járására add meg, hogy mindig tiszta szívvel szolgáljunk neked.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Szolgáló leányait közben járására, akik egész és osztatlan szívvel mindig arra törekedtek, hogy testben, lélekben szentek legyenek, add, hogy ez a mulandó világ soha el ne szakítson bennünket tőled.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus, mennyei jegyesünk, akinek érkezésére az okos szüzek várakoztak, add, hogy mi is reménykedve virrasszunk, amíg el nem jössz.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: A keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjám közben járására, aki bölcs szűz volt egy az okosabb közül, adj nekünk bölcsességet és tiszta életet.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.

0: Minden vigasztalás Istene, irgalmas atyánk, te elvezetted a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjám szüzet, a Szentföld alázatos leányát, Szent Fiat titkainak szemlélésére, és őt a Szentlélek szeretetének és örömének tanújává választottad. Közben járására alt, hogy közösséget vállalva a szenvedő Krisztussal szívből örvendezzünk és újjongjunk dicsőséges megjelenése napján, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszélő a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békéért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi voltunk megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti kinek tartotok engem?
1: Ma voi, ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezessen minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkozzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségű Szűz Máriát,
1: Invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján, zárta a szűzanyá az intézet fohánszal rövid emélkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim! Imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit, továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti una buona domenica!
0: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 12:00-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javán szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunnak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szent Atya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, de csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentséget kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért. A fatimai szűzanya kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szent Cég azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilarion Alfaev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevriuk metropolita vezeti, aki Hilarion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín Báta. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szentvér bazilikánál, koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése, 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Mária kiállítás. Örömmel adjuk hírül, hogy 2026. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest, 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent István királyt ünnepelték Bécsben. Évfordulót ünnepelt a Pécsi Egyházmegye. 117 éves, a világ legidősebb embere. Következzenek a részletek. A hírszerkesztő Beti Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Évek óta hagyomány, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség az augusztus 20-a utáni szombaton ünnepli államalapító szent királyunkat, adja hírül a Magyar Kurír. Udvardi György a Szent Mise főcelebránsa beszédében Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni lelkiismeretesen, az igazságosság felelős gyakorlásával, fogalmazott. Az érsek arra is rámutatott, hogy új utakat kell keresni a fiatalabb generációk megszólítására. Ehhez imádságra, a vasárnap és a szentségek megünneplésére, a világ eseményeinek keresztény értelmezésére, valamint bátorságra és kezdeményező készségre van szükség. A bécsi mise számos magyar hívőt vonz Ausztria szerte és a teljes Kárpát-medencéből. Alapításának 1017. évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye vasárnap. Szent István király 2009. augusztus 23-án alapította meg a Pécsi püspökséget, amiről az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata tanúskodik. A Pécsi Egyházmegye tudósítása szerint az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált Szent Misét vasárnap a Szent Péter és Szent Pál Székes Egyházban. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, és ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostol fejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapító levelét egy egyházi zsinaton írták alá 2009. augusztus 23-án Győr várában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a Somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Pénteken töltötte be 117. életévét Essel Caterham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Essel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ez az idézet Jeremiás könyvéből származik, és akkor találkoztam vele, amikor kaptam egy örök naptárat, és megnéztem, hogy az én születésnapomhoz melyik idézet került, és ez volt ez a két sor. És ez akkor egy nagyon mély és örömteli pillanat volt számomra, mert ekkor kerestem a hivatásomat, és ez egy megerősítő szó volt nekem, hogy igen, Isten engem öröktől fogva akart, tervezett, hívott, és magához is von mindig hűségesen. Ezután a hivatásomban egyre inkább megerősödtem, és járom is ezt az utat, de időnként vannak olyan pillanatok, vannak olyan nehézségek, amik elbizonytalanítanak. Előfordult már, hogy elkövettem olyan bűnöket, amikből úgy éreztem, hogy nagyon nehezen állok fel, és hogy talán Isten meghívását is elveszítettem, vagy elveszi tőlem a bizalmat, amit a kezdetekkor nekem megadott, és újra és újra visszatér gondolatban ez a néhány sor, amiből tudom, hogy Isten szeretete tényleg örökkévaló. Az ő hűsége az olyan hűség, ami soha nem ér véget, amit ő soha nem von vissza, ami valós, és amiben én mindig bízhatok.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ezzel a szép templomi énekkel, nagy szeretettel és tisztelettel köszönti a kedves Mária Rádió hallgatókat a mikrofonok mögül.
1: Hudák Viktor.
0: És Sóvári Ferenc. Ez itt a Napindító című magazinműsor, 2026. augusztus 25-én vagyunk, és hát sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a budapesti stúdióból. Milyen napi témákkal készültünk ma? Hát kedves hallgatók már megszokhatták, hogy mindig valami a történelmi események közül szemezgetünk, és valami naphoz kötött évfordulót választunk. Hát ez most egy augusztus 12-éhez kötött esemény lesz, ugyanis Komáromban a római brigéció ásatás nyílt napján volt szerencsém részt venni, és ott beszélgettem az ásatás vezetővel. Ez egy felvett anyag lesz, amit majd be fogunk játszani, de lesz élőben a Komáromi Klapka György Múzeumnak az igazgatója, akik a LT-vel együttműködésben bonyolítják le ezt az ásatást, és fogunk beszélgetni az LT-ről egy végzős hallgatóval és az élményeikről. Szenzációs lelet anyagok kerültek elő, ezért tényleg csak javasolni szeretném, és ha tehetik, tényleg hallgassák a műsort. Ezt követően pedig szintén egy történelmi léptékű téma lesz, ugyanis ezen a napon van annak az évforduló, hogy először ember járt a Holdon, úgyhogy egy csillagásszal fogunk szintén telefonon beszélgetni a témakörben. És hát kalazancai Szent József emléknapja van ma, úgyhogy a műsor második felében pedig egy piarista atyával fogunk emlékezni erről. Úgyhogy hát sok szép témával készültünk, nagy szeretettel a kedves hallgatóknak, ha tehetik, egészen 8:30-ig hallgassanak minket. Természetesen, aki ezt követően is tudja hallgatni a rádiót, mindenképpen hallgassa. És hát milyen névnapokkal készültünk.
1: Így van, Mára ma
0: Viktor,
1: is van
0: illetve
1: névnap.
0: Illetve milyen időjárás lesz ma.
1: Ma is van névnap. Lajos és Patrícia ünneplik a névnapjukat. A Lajos germán eredetű frank név jelentése, híres harcos, Patrícia pedig a Patrik női párja, latin eredetű jelentése, előkelő nemes, római patriciusok rangja. Boldog névnapot kívánunk nekik, ez rajtuk kívül az elmérák is, esetleg marinetták is ünnepelhetik ma névnapjukat. Az időjárásról pedig röviden annyit, hogy hát meleg lesz, általában 28-29 fok között alakul a hőmérséklet, főváros térségében sok napsütésre van kilátás, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. A térség egyes részein késő délutántól van esély zápor kialakulására, extrém, veszélyes időjárási jelenségre nem számítunk.
0: Köszönjük, és hát Isten éltesse a születésnaposokat, meg mindenkit, aki valamilyen évfordulót ünnepel ma. És hát nem mondtam be, de technikusi szolgálattal ezúttal Mensáros Péter segíti önkéntes szolgálatunkat, és ő van jelen most velünk az éterben, és meg is kérem, hogy a Evangéliumhoz kötődő kis zenénket kapcsolja be, illetve lassan vonalban lesz az Evangéliumot értelmező atyánk is.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vakfarizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: És valószínűleg a vonalban van velünk Nagy Csaba, Gáva Vencsellői, Nagy Boldogasszony plébánia plébánosa. Jó reggelt kívánunk!
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, atya!
2: Jó reggelt, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves atya, legyen kedves a mai napi Szent Evangéliumot értelmezni a Mária Rádió hallgatóknak, és amit előre is köszönünk.
2: Krisztusban, szeretett testvéreim, mindannyian hordozhatunk magunkban egy vakfarizeust. Nemrégen egy családnál voltam házat, Szent

kapnak ilyeneket. De ott valami megváltozott abban a családban, hiszen megértették kicsit, hogy Jézus mindent meg akar látogatni, sőt onnan akarja kezdeni, ahol a szívünk rendezetlen és olyan szennyes. Sokszor szoktam mondani magamnak, bárcsak tócsa lennék, hogy tükrözzem az eget. Vajon az emberek, Isten embereinek tekintik-e apjaikat, pásztoraikat, akik úgy meg tudják különböztetni a feleslegest a lényegestől. A gyengeség megértést érdemel. A képmutatás viszont elutasítást szül. És mi is képmutatók vagyunk, amikor számunkra is csak a külső, a felszín, a látható rész létezik. Ugye az életünkben sokszor a csontvázak úgy jól el vannak zárva a szekrényben, a port szépen a szőnyeg alá van seperve. Minden olyan tökéletes rendben van, senki nem szólhat semmit, de közben életünk az öregség és a hazugság szagát terjeszti. Jézus ma provokál, hiszen minden nap arra kell, hogy törekedjünk, hogy egy bizonyos jó képet mutassunk magunkról másoknak. Egy olyan képet, amely tiszta és a lehető legtökéletesebb. Amit nem szeretünk, vagy amiről azt gondoljuk, hogy másoknak nem tetszene, azt úgy elrejtjük. És nem csak mások elől rejtjük el, hanem Isten is magunk elől is. És Jézus ezeket a szavakat azért mondja nekünk, hogy arra buzdítson, nézzük be ebbe a szobába, szégyenkezés nélkül, és engedjük be őt. Emlékeztet arra, hogy pontosan a szívünk azon helyen akar találkozni velünk, amelyek rendezetlenek és piszkosak. Azokon a helyeken, amelyeket nem mutatunk meg másoknak, és amelyekre nem szeretünk ránézni. Pontosan ott akar találkozni, és segíteni nekünk megtisztítani ezeket a helyeket, hogy kevésbé legyünk képmutatók, hogy szabaddá váljunk Isten előtt, mások előtt és önmagunk előtt is. Hiszen ma frissítőként hatnak ránk Jézus szavai, mint egy jó hideg ment a térben a melegben. Jaj nektek, akik azt hiszitek, hogy mindent tudtok. Tele a hasatok, és a függönyök színén aggódtok, amikor a ház a fejetekre omlik. Mert pontosan ez történik velünk is. A tekintetünk szép, mégis haszontalan részletekre szegezzük. És ehhez elfelejtjük a fontos dolgokat. Jézus pontosan megmondja, hogy mik legyenek a fontos dolgok. Igazságosság, irgalom és hűség. Amikor valaki becsületes, akkor a szíve jól működik. De ha a problémáink van egyel is, a három közül, akár az igazságossággal, irgalommal, vagy a hűséggel, vagy akár mindhárommal, akkor először meg kell javítanunk a gondolkodásunkat, és csak azután kell foglalkoznunk a többin. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen. Mert az idők kezdete óta, ha a pohár belsejében van a piszok, akkor nincs értelme a külsejét sikálni vagy súrolni. A belsőnknek a megtisztítása gyökeresen megváltoztatja a külsőnkit. Megtérésünk. A megtérésem nem arcplasztika kérdése, hanem szívbéli változás. És könnyebb vakfarizóssá válni, mint azt gondolnánk. Amikor az egyéni hiúság táplálásról van szó, például a ruházat vagy az étel terén még a legapróbb lészerek iránt is aggódunk, amikor azonban a közjó forog kockán, vagy akár a szeretet kapcsolata, furcsán könnyedén viselkedünk, és ezérnyi kifogást találunk, hogy miért nem működhet. Ez egy gyerekes hazugság, amely elfedjük a bátorságnak a hiányát. Akik túlságosan aggódnak magukért, azoknak nem lesz idejük másokkal törődni. És akik jót akarnak tenni, anélkül, hogy bármiről is lemondanának, azok nem lesznek képesek megtapasztalni a szeretet igazi oldalát. Hiába való a részleteken rágódni, miközben megfeledkezünk az együttérzésről és az irgalmasságról. Néha mi is ugyanezt tesszük, az egyház emberei. A kis problémákat nagynak tüntetjük fel, hogy elrejtjük az igazán fontosakat. Higgyük el, az egyházban a problémák nem a nyelv, amelyen imádkozunk, vagy a misének az időpontja, vagy a hossza. Mégis sok időt pazarolunk ezekre

0: részletekre, és végül elfelejtjük a küldetést, amely minden közösség megkapott Jézustól, az evangéliumnak a megélését és hirdetését. És minden, de minden erőfeszítést megteszünk, hogy igaznak, pontosnak tűnjenek tetteink és a szavaink. Anélkül, hogy akár csak egy kicsit is a szívünk talaját, hogy megdolgoznánk. És mi az eredmény? Egy boldogtalan, kettős, frusztrált élet. Állandóan megpróbálunk olyannak látszani, amilyenek nem vagyunk. És ha nem vagyok boldog, de azt mondom, hogy az vagyok, dizsekedhetek a bárgyú mosolyommal, amennyire csak tudok, akkor ma nekünk szól Jézus szava. Távolítsd el a képmutatásnak az állarcán, amely talán beborította az egész szívemet. Hiszen az állarcok biztosítják a kifogástalan, hogy kifogástalan legyen a külsőnk, és hogy azt tudjuk mondani, hogy minden rendben legyen. És belül mi van? Belül sokszor ott van a képmutatás. Amikor beszélgetünk valakivel, mi lenne, ha másik személy el tudná olvasni, amire gondolok? Mi lenne, ha a gondolatai majd láthatók lennének számára? Amikor utazok, amikor az után sétálok, amikor az emberekkel beszélgetek, amikor sörözök a barátaimmal, vagy egyszerűen beszélgetek, amikor külső egyszerűen eltakarja a belsőt, és nem egyezik. Én azt mondom, hogy amikor a külső olyan, mint a belső, az az Isten országa. Kívülről minden kifogástalan, és belülről megegyezik a külsővel az, amit gondolok, amit mondok. Én azért aggódom leginkább, hogy nem látjuk ezeket a képmutatásainkat. És sokszor is szoktam imádkozni, ó, add meg, hogy Uram, hogy tócsa legyek, amelyben tükröződik a Te országod. Ments meg minket, Istenünk, azok vakságától, akik csak magukra gondolnak.
1: Kedves Csaba atya, köszönjük szépen a prédikációt.
0: Nagyon szívesen. Áldott szép napot kívánok.
2: Önnek is, atya, jó egészséget és Isten áldja. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt ma reggel.
0: Nagyon szívesen.
2: Ezeket a szép evangéliumi gondolatokat pedig Johann Christoph Bach zenéjével szeretnénk kicsit a hallgatókat, hogy csendesedjenek, illetve elmékedjenek még tovább ezen. Ő 1693. augusztus 25-én hunyt el, az ő, ennek van ma az évfordulója, egy zeneszerző, zeneművész volt, nem azonos a Sebastian Bachkal, Bach édesapjának, Johann Ambrosius Bachnak az ikertestvére, apja Christoph Bach városi zenész volt, és hát német zenész, a Bach család tagja természetesen. Hallgassák szeretettel a kedves hallgatók a most bejátszott zenét.

0: És hát említettem, hogy dicsértessék az Úr Jézus Krisztus ismételten, nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Említettem, hogy most rendhagyó módon egy naphoz kötött történelemhez is köthető eseménnyel fogjuk folytatni, viszont előtte a napi évfordulókat azért szeretnénk beolvasni, és ezen a napon született 1793-ban Aulik Lajos honvéd tábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú.
1: 1918-ban Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester.
0: Ezen a napon hunyt el 1270-ben 9. Szent Lajos francia király, egyébként Szent Lajos emléknapja van, a kalazanciai Szent József emléknapja mellett őt is ünnepelhetjük, illetve emlékezhetünk róla.
1: Szintén ezen a napon hunyt el 1867-ben Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektrotechnika nagy alakja.
0: 1900-ban Friedrich Nietzsche, német klasszika filozófus költő.
1: 2012-ben ezen a napon hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon.
0: Igen, ennek kapcsán hoztuk a második témánkat, majd egy amatőr csillagásszal fogunk beszélgetni erről. De hát először is akkor a következő napi témánk, a augusztus 12-én nyílt nap volt a római brigéció Komárom szőnyása testterületén, és ennek kapcsán beszélgetünk majd Számadó Emesével, a Komáromi Klapka múzeum igazgatójával. Bartos Dávid ásatásvezetővel készült egy kis mini interjú, amit majd be fogunk vágni. Volt szerencsém jelen lenni az ásatás egyik napján is, valamint Olasz Rita végzőselte hallgatóval, ő pedig megosztaná majd a élményeit. Mielőtt megszólítanánk emesét, kicsit bevezetném, hogy hát ugye a római birodalom a ókori Róma által létrehozott a földközi tengermedencét uraló hatalmas állam alakulat volt, amely kulturális és jogi örökségét a mai napig meghagyta Európában. Ugye a római provinciák vagy tartományok a római birodalom legnagyobb Itálián kívüli területi és adminisztrációs egységei voltak. A birodalom harmadik szintű közigazgatási alegységei voltak, és hát Pannonia volt az egyik ilyen provincia, a római birodalom egyik legjelentősebb provinciája, amely a mai Magyarország nyugati részét, Ausztria keleti részét, Szlovénia, Horvátország és Szerbia egyes területeit foglalta magában, és Pannonia legészakibb és egyik legjelentősebb határvárosa volt egyébként Brigéció, ez a mai Komárom területén jelentős katonai tábor és polgárváros volt már 2000 évvel ezelőtt is, és hát telefonon van a vonalban velünk Számadó Emes, a Komáromi Klapka múzeum igazgatója, és a említett augusztus 12-én nyílt nap kapcsán szeretném első körbe kérdezni, hogy kérlek, kicsit mutasd be a kedves hallgatóknak a eltével történő együttműködéseteket, és hát, hogy idén hol történt ez az ásatás, és miért éppen ott. Szeretettel köszöntünk a Mária Rádi vonalában, Emese.
2: Jó reggelt kívánok, és szervusz Feri. Hát 1992 óta folynak, kimondani is hihetetlen, ugye a régészeti feltárások Brigécióban, a Komáromi Klapka György Múzeum és az Ötös Loránd Tudomány Egyetem együttműködésében. Nagyon jól mondtad, hogy Brigéció egy rendkívül jelentős település komplexum volt, hiszen a római birodalom és benne Pannonia provincia északi határának mindegy 100 kilométeres vagy 150 kilométeres szakaszának a védelmét látta el többek között, ez egy fontos kereskedelmi központ is volt. Mintegy 30 éve dolgozunk tehát közösen, vagy több mint 30 éve az ELTE-vel, és az ELTE-n tanuló római koros régész hallgatóknak a kötelező nyári tanásatása vagyunk. A legrégebbi tervásatás vagyunk Magyarországon, és a legrégebbi tanásatás is egyben, amelyet egyébként minden kori Komárom város önkormányzata támogat. Dolgoztunk a polgárvárosban, ahol csodás falfestményeket tártunk fel, a gátépítés során a katonavárosban, és 2017 óta pedig a legiótábor területén. egészen tavalyig a tábornak az északi részén kutattunk, itt feltártuk az északi városkaput, egy 6000 négyzetméteres rendkívül látványos katonai fürdőt, és egy olyan épületet, egy impozáns épületet, amelyben valószínűsíthető, hogy Valentinianus császár 375. november 17-én itt halt meg. Tehát egy igazi, egész római birodalomra is hatással lévő történelmi események is történtek itt Brigéció területén. Ugye az idei ásatások szintén a legió táborban zajlottak, de annak a déli részén, az úgynevezett MOL lakótelepen. Ugye Brigécióra jellemző, hogy nagy része beépített, a 40-es években például a Katonavárosra és a késő római temetőre rátelepült az olajgyár, és ennek a lakótelepe pedig a legió tábornak a déli részére. És hát azért itt már dolgoztunk egyébként 2015-ben, amikor a második számú szőnyi törvénytábla a töredékei előkerültek, és ennek a hitelesítő ásatását végeztük, és hát így gyakorlatilag több mint 10 év után jöttünk ide-vissza. Ez a MOL Kiskertek nevű lelőhely, ahol a parancsnoki központ a principja helyezkedik el, tehát igen, nagy elvárásaink voltak azzal kapcsolatban, hogy miket fogunk találni itt Brigécióban az idei ásatáson.
1: Ez egy jó felvezetés, mert pont ezt akartuk kérdezni, hogy milyen szakmai élményt jelentett ez az ásatás, és milyen leletet találtatok a legérdekesebbnek ezen a feltáráson.
0: Számodra mi volt a legkedvesebb egyébként?
2: Nagyon gazdag volt leletanyagban, tehát építészeti emlékben is nagyon izgalmas volt, de én talán a leletanyagokat emelném ki. Feliratos oltárkövet találtunk, ami szerintem abszolút kuriózum, uh-huh. Rengeteg bronztárgyat, köztük fegyvereket is találtunk, kisebb tárgyi emlékeket, és a személyes kedvencem, ami szerintem a Mária Rádió hallgatóinak is kedvence lesz, az egy bronzgyűrű, amelyen egy Krisztus monogram látható. És hát azt kell mondjam, hogy ez az első olyan brigéciói ókeresztény emlékünk, amely hiteles ásatásból került elő. Van már néhány ókeresztény emlék, ezek a 19. században, ezeket a 19. században találták Brigécióban, de nem tudjuk pontosan, hogy milyen lelőhelyen. Van egy másik, szintén krisztogramos gyűrű a Kunsthistorisches Múzeumban Bécsben, Észak-Komáromi Dunamenti Múzeumban és a Nemzeti Múzeumban ismert egy krisztogramos mécses, de mint említettem, ez az első, ami hiteles ásatásból került elő. Egyébként ugye említetted a nyílt napot, ezen a nyílt napon is látható volt ez a gyűrű, úgyhogy te is nyilván megtekintetted. Hát közel 250 érdeklődő volt kint idén is, ez egy megszokott dolog nálunk szerencsére. Viszont azok, akik nem tudtak eljönni, azoknak ajánlom, hogy a Komárom Klapkagyógy Múzeum főépületében, a Brigécio Öröksége Látogatóközpontnak a régészeti látvány raktárában nagyjából szeptember közepéig még megtekinthetők az idei leletek, ezt követően pedig megkezdődik a feldolgozásuk, amely részben itt a múzeumban, részben pedig az egyetemen zajlik majd. És aki ellátogat hozzánk, a 2023-ban megnyílt szépen felszerelt látogatóközpontba, az látványos és informatív kiállítások keretében ismerkedhet meg Komárom történetével, és a 2022-ig lezajlott ásatások eredményeivel is.
0: Szeretném megdicsérni azt, hogy nagyon jó volt a szervezés, és ugye biztosítottatok az ott oda látogatóknak egy ilyen, hát úgynevezett ilyen, ha jól mondom, egy ilyen tárlatvezetési kis útmutatót, ahol ugye Bartos Dávid, aki az ásatás vezető volt, és ugye te is megszólaltál, tehát tudtuk nyomon követni, ugye hivatkoztatok mindig az adott oldalra, hogy mit kell nézni, és ott egy kis leírás volt, fénykép, tehát ha esetleg valaki nem is fért olyan közel hozzá magához a leletanyaghoz, akkor is látta az, hogy miről van szó, és sok értékes információval gazdagodott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy egyrészt, hogy rendelkezésre álltál, másrészt az egésznek a szervezését is bízunk benne, hogy ez a jövőben is folytatódik ez a szép munka.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Számadó Emesével beszélgettünk, a Klapka György múzeum igazgatójával, és most, ahogy ígértem, egy kis felvett anyaggal készültünk, ezt be fogjuk most játszani. Bartus Dávid, az ELTE ásatás vezetője most sajnos nem tud telefonon rendelkezésünkre állni, ezért ezt az anyagot felvettem, ez az ásatáson készült, küldjük szeretettel a hallgatóknak. Jó reggel, Dávid. Itt vagyunk Komáromban, a antik római város neve Brigéció. Kérlek, mutasd be a kedves hallgatóknak, hogy ezt kicsit korba helyezd el. Hol vagyunk most, és miért erre a ásatási helyszínre esett a választás idén?
3: Jó reggelt kívánok! Ugye a római kori lelőhelyen vagyunk, Brigécióban, ami az egykori római provincia, Pannonia egyik legjelentősebb települése volt. Nagyjából a Krisztus után első század végén itt megépül az a katonai tábor, ahol most a feltárásokat folytatjuk, és körülbelül a 4.-5. század fordulójáig használják ezt a tábort. Ez kapcsolódik egy polgári település is, és egy úgynevezett katonaváros. Ez volt Aquincum mellett a mai Magyarország legfontosabb, legjelentősebb települése, település komplexuma, és 1992 óta folynak itt a feltárások, a Komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE ókori régészeti tanszéke együttműködésében. Az elmúlt években a katonai táborban végeztük a feltárásokat, idén is itt dolgozunk, egy picit délebbre vagyunk most az elmúlt évek feltárásaitól, még a táboron belül, de most nem a tábor északi részében dolgozunk, hanem a tábornak a központjában a parancsnoki épületet tárjuk fel. Ennek az udvarát, a különböző helyiségeit próbáljuk most kutatni.
0: Milyen erőkkel vonultatok fel idén a egyetem részéről? Hány diák van, mikor kezdődött, meddig vagytok itt? Ha jól tudom, ma lesz egy nyílt nap, talán ezzel záródik, ugye?
3: Igen, június közepén kezdtük el a munkát, és holnap után fejezzük be, tehát pénteken, ma pedig nyílt napon 17 órától mutatjuk be a közönségnek a feltárást, mint hogy minden évben ezt meg szoktuk tenni. Szokás szerint a tanszék hallgatóinak ez nyári szakmai gyakorlat, tehát a nyár folyamán általában kéthetes turnusokban érkeznek a hallgatók. Összesen nagyjából 50-60 hallgató vesz részt itt. Megint vannak vendégmunkásaink más egyetemekről, más országokból. Idén egy dél-koreai és egy Amerikai Egyesült Államokból érkezett kollégával, illetve diákkal dolgozunk együtt. A feltárás véget ér két nap múlva, de a projekt folytatódik, és a következő években természetesen tovább tárjuk fel a brigéciói katonai tábort.
0: És akkor ami legjobban érdekel engem személy szerint is, meg a hallgatókat is, hogy mi az, amit idén a legnagyobb szenzációnak tartotok, amit találtatok, esetleg történt olyan meglepetés, amire nem számítottatok, meg személy szerint neked mi volt a legkedvesebb ebbe a ásatási évben?
3: Általában nem szoktuk szeretni a szenzáció szót, de most idén egyébként került elő olyan belet, amire ezt azért alkalmazhatjuk. Rögtön a feltárás legelején, a második napon még a markológépes humuszolás, humusz eltávolítás során előkerült egy kőből faragott oltár, amin egy többsoros latin felirat található. Ez nagyon-nagyon ritka, ilyen faragott oltár feliratot talán 10 vagy 15 éve nem találtunk már itt a feltáráson. És amiért igazából ez izgalmas, hogy egy olyan új pannoniai helytartónak a neve szerepel rajta, akit egyáltalán nem ismertünk korábban, a Krisztus után 3. század első évtizedeire lehet keltezni ezt az oltárt, valószínűleg Krisztus után 235-re, és egy teljesen új ismeretlen helytartónak a neve került elő, ami mindenképpen nagyon fontos, nem csak régészeti, hanem általában történelmi szempontból is, tehát egy itt előkerült tárgyat egy tényleges történelmi személyiséggel lehet összekötni. Ezen kívül rengeteg más tárgy lelet került elő, tehát sokkal gazdagabb leletekben az idei, mint az elmúlt évek. Ennek nyilván az az oka, hogy itt most a tábornok központjában vagyunk, rengeteg bronztárgy került elő, nagyon-nagyon sok kerámia, szokás szerint rengeteg érem, úgyhogy mindenképpen lehetekben abszolút gazdag szezon zártunk, és nagyon izgalmas volt. Hát nekem személy szerint én mind nehezen tudok választani, mert igazából minden egyes lelethez szinte ugyanúgy kötődöm, úgyhogy nehéz lenne ilyet kiválasztani. Ez az oltár, ez mindenképpen nagyon izgalmas felfedezés volt, hogy ott talán az, ami leginkább már a legelején rögtön megadta az induló hangulatát a feltárásnak, és hát mi minden évben készítünk egy pólót a feltáráson dolgozók számára, és most ez az oltár ki fog rákerülni a póló elejére. Úgyhogy ez lesz most a szimbólum ennek az idei feltárásnak.
0: Köszönjük szépen az interjút, és továbbiakba is sok sikert, egészséget kívánunk ebbe a témába.
3: Köszönjük szépen, és várok mindenki 16-17 órakor itt a nyílt napon.
0: Bartus Dáviddal beszélgettünk, az ELTE ásatás vezetőjével, aki Brigéció ásatást vezette. Most viszont egy végzős hallgatóval, szintén ELTE-n tanuló végzős hallgatóval fogunk beszélgetni, hogy neki milyen élményt jelentett ez az ásatás, és egyáltalán hogy érezte magát, mit tart a legértékesebb dolognak. Köszöntünk, Rita, a vonalban Olasz Ritával beszélgetünk.
4: Jó napot! Köszönöm a lehetőséget, és a meghívást, hogy idén is beszélhetek Brigécióról. Ugye azt a kérdést kaptam, hogy mi volt számomra az idei év legnagyobb élménye.
0: Igen.
4: Hát nekem is muszáj kiemelnem ezt az imént említett oltárat. Egyébként ugye Dávid hangsúlyozta, hogy ez miért is volt történelmi pillanat. Egyrészt ugye régen találtunk ilyen jellegű feliratot, másrészt rengeteg új lehetőség rejlik egy ilyen szöveg megfejtésében, izgalmas olvasatokat is hallhattunk, és ugye valószínűleg már a megfejtése is megvan, de én magáról az előkerülésről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy számomra ez volt az egész izgalmas, hogy ahogy ugye a markoló kifordította ezt a kőtömböt, egyből oda sereg lett mindenki az ásatáson, és akkor ugye utána, amint biztonságba helyeztük és kiemeltük a kőtömböt, akkor oda sereg lett tényleg mindenki, és a hozzáértő emberek elkezdtek azonnal megfejtéseket gyártani, és így egyszerre láthattam epigráfusokat élesben dolgozni, és azért nekik is ritkán történik ilyen, hogy egy tényleg szó szerint még friss feliratot kell értelmezni, és szerintem aznap még a munkanap végére már egy egészen jó működő olvasatot sikerült alkotniuk, amit nyilván utána később finomítottak, és ugye így lett ez a 235-ös dátum is, amit a Dávid említett. És ugye az egész jelenségnek is nagyon izgalmas volt a kontextusa, hiszen mi ezt egy, mint később kiderült, egy késő római kemencébe beépítve, másodlagosan használtuk az oldalára fektetve, ami által ugye, ha tudjuk, hogy ez a oltár 235-re keltözhető, akkor ugye mindenképpen ennél későbbi ez a kemence, tehát ugye alapvetően ez már így két periódus számunkra, és ebben a szelvényben, ahol dolgoztunk, utána kiderült, hogy még egy korábbi, még a 235-nél jóval korábbi periódus nyomai is megfigyelhetőek, tehát hogy ott azon az alig 50 négyzetméteren, amit feltártunk, ez volt a hatos felszín az ásatáson, legalább három, de nyilván valószínűleg ennél több volt periódus egymás alatt konkrétan jelentkezett. A legalsó periódus egy ilyen korai faföld épületet mutatott, ugye ez valószínűleg a principiának, ahol ástunk, a parancsnoksági épületnek a legelső periódusa, ami egy icipicit más tájolású volt, és ez ilyen agyag, tehát egy vályogfal omladékként jelentkezett a fal kiszedés, és ugye ez alatt, vagy e fölött található volt ugye ez az oltár, és ugye ez pedig már beépítve egy még későbbi konstrukcióba, tehát hogy mindenképpen izgalmas volt ezt nézni. És ugye ez a remek oltár, akkor biztonságba helyeztük, miután megtaláltuk, majd ugye újra ki kellett hozni a nyílt napra, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, szóval további logisztikai feladatokat adott nekünk, hiszen nem tudom pontosan, nyilván nem mértük le, de azért egy legalább 100 kilós, sőt szerintem bőven több kőtömbről beszélünk, ami azért törékeny, tehát már voltak rajta repedések is, nagyon-nagyon óvatosan kellett szállítani. Ugye először a markolóval vittük be a helyére becsomagolva, majd most ugye ki kellett hozni, és ez is egy nagyon izgalmas volt így csapatélmény szempontjából is, hiszen legalább nem tudom, 4-5 ember kellett ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mozdítani, használtunk ilyen kerekes kiskocsit, spanifert, gumipókot, bebugyoláltunk geotextilbe, majd végül így bebugyolálva egy ilyen talicskával nagyon óvatosan végig toltuk ott a molajlakó telepen, szóval kicsit furán is nézhettek ránk a helyiek, de végül kiérkezett a nyílt napra, és utána biztonságban be is tudtuk szállítani, de azért sok ember kellett ehhez a művelethez.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik, biztos volt még a tanulmányai során más olyan emlékezetes ásatás, vagy kedves emlék, még maradt egy pár percünk, hogyha be tudnál számolni valamelyikről.
4: Jó, rendben. Hát én ezt a két évvel ezelőtti történetet már azóta is nagyon boldogan gondolok rá, főleg most, hogy így a telefonom feldobálta az emlékeim között ezeket a képeket, hogy 2 éve ilyenkor augusztusban történt, hogy az ásatási nyílt nap hetében, tehát az utolsó 9. héten, így egyik reggel mentünk ki a feltárásra, és egy macska oda keveredett, egy ilyen, nem tudom, alig pár hetes kis macska, nagyjából mondjuk 3, tehát már úgy életképes, de azért még nem kifejlett példány, és hát ő ott volt velünk egész nap, végignyomta az ásatási napot, borzasztó bőrben volt, szegény, vékony volt, bolhás volt, atkás volt, és nagyon-nagyon tényleg éhes, meg nyűgös, és így nem nagyon tudtunk hirtelen mit kezdeni vele, így reméltük, hogy akkor úgy előkerül a gazdája, vagy az anyukája, vagy bármi, és így amikor a 30 napot is velünk töltötte, nyilvánvalóan ugye adtunk neki enni, inni, és fedeléket is nyújtottunk neki, az lett a dolga, hogy jó, hát mi lassan befejezzük az ásatást, valami legyen vele, és az egyik régészünk úgy döntött, hát megbeszélte nyilván az otthoniakkal, hogy jó, akkor hazaviszi, és akkor amikor azon a héten pénteken befejeztük a feltárást, akkor elindultunk Budapestre, és jött velünk a kismacska, aki egyébként azóta is boldogan él, és igazán gyönyörűséges, hatalmas macskává cseperedett, és szerintem így az volt az idei év, vagy akkor az akkor érnek a találat a 2024-ben.
0: Köszönjük szépen, Rita, ez nagyon kedves élmény volt, vagy hát köszönjük, hogy megosztottad a kedves hallgatókkal is velünk is, és hogy ismételten rendelkezésre álltál. Jövő évben, tehát jövőre keresni fogunk új fentiteket ebbe a témába. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál ilyenkor a reggel. Minden jót kívánunk, Isten áldjon.
4: Köszönöm szépen.
0: És Olasz Ritával beszélgettünk, a ELTE végzős hallgatóval, aki részt vett a ásatásokon, és az egyik legtapasztaltabb hallgató ebbe a témába. És hát hamarosan akkor ezt a blokkunkat, vagy ezt a témát lezárnánk egy...
1: zenét hoztál, Feri.
0: Ben Hur filmzenét, Legio Aterna Victris címmel. Un

0: Ismételten sok szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat, és hát ezután a szép történelmi téma után, vagy a ásatásról, hogy beszámoltunk, úgy gondolom, hogy hasznos információkkal gazdagodtak a kedves hallgatók is. Hát történelmi léptékben is jelentős esemény volt az, ahogy Neil Armstrong is fogalmazott, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.
1: Biztos ismered azt a viccet, hogy kis lépés az embernek, hosszú lépés nekem.
0: Tehát, hogy 1969-ben ember első alkalommal lépett ember a Holdra, és hát egy kis rövid kis közvetítéssel, illetve információval szeretném bevezetni majd a meghívott vendégünket. A leszállásra végül is 1969. július 20-án 20 óra 17 perc 40-kor került sor. Armstrong lassan ereszkedett a Hold felszín felé, amelynek elérését 3 170 cm-es lefelé lógó érzékelő pálca jelezte, amelyek jelzésére kontaktfény felkiáltással jelezte a talaj közelségét. Úgyhogy hát ezzel a kis rövid kis bevezetéssel szeretném megszólítani Zsombok Gábor amatőr csillagászt, a Magyar Asztronautikai Társaság tagját. Üdvözöljük, jó reggelt kívánok!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
0: És hát Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember a Holdon, aki 1966-ban a Holdra lépett. Ennek kapcsán szeretnénk első kérdésünket feltenni, hogy kérem, kicsit mondja el a hallgatóknak, hogy milyen előkészületeket vett igénybe a Holdra szállás, és ennek részleteiről kicsit beszélgessen a kedves hallgatóknak.
2: A Holdra szállás előkészületeihez vissza kell mennünk 1957-ben, amikor a Szovjetunió sikeresen felbocsájtotta a Sputnik 1 műholdat. Ez megkerülte a Földet, a rádiójelei mindenhol hallhatóak voltak, az Egyesült Államokban is, ez sokként érte az Egyesült Államokat. Ennek hatására Eisenhower elnök alatt törvényt fogadtak el a természettudományos és a műszaki oktatás megerősítése, ez 1958-ban volt. Ez volt a legelső előzménye az amerikai holdraszállásnak, itt kezdték meg a szükséges emberek kiképzését. Ezt követte ugye Gagarin repülése 1961-ben, ami egy újabb sokként érte az Egyesült Államokat, ezt követte Kennedy elnök bejelentése, miszerint az amerikai Egyesült Államok az évtized, ugye 1960-as évekről beszélünk, az évtized vége előtt embert juttatnak a Holdra, és biztonságosan visszajuttatják a Földre. Ezen közben már zajlott az Egyesült Államoknak az az űrprogramja, ami a Föld körüli keringést szándékozott megvalósítani. Ez a Mercury program volt. Ez 1961-től 63-ig zajlott. Ezen közben viszont ugye már elindították a Hold programot is, és folyt annak a letisztázása, hogy milyen módszerekkel, milyen rakétával mennének a Holdra, és ehhez mit kell megépíteni. Szükségessé vált közbeiktatni egy külön űrhajó programot a Hold utazáshoz és a Holdra szálláshoz szükséges képességek megtanulására. Ez volt a Gemini program, aminek a repülései 1965 és 66 során zajlottak. Ennek során az 1958-ban megalapított NASA keretein belül az amerikai Egyesült Államok megszerezte azokat a képességeket, az űrbeli manőverezés, dokkolás és űrséta képességét, ami a Holdra szálláshoz feltétlenül szükséges volt. Közben zajlott az infrastruktúra kiépítése, meg kellett építeni a Kennedy űrközpontot, az összeszerelő állásokat, az indítóállásokat, ki kellett fejleszteni azt a rakétát és azt az űrhajó rendszert, ami az űrhajósokat a Holdra is visszajuttatja. Ez egy hatalmas képességbeli űrugrás volt akkoriban. Az akkori rakéták legnagyobbja 20 tonna teheremelő képességgel rendelkezett, a Holdra szálláshoz 100 tonna feletti teheremelő képesség volt szükséges, ez volt a Saturn 5 rakéta. A program magának az Apollo űrhajónak a tesztelés 1967-ben kezdődött, itt a földi tesztek során sajnos volt egy katasztrófa, ami során három űrhajós meghalt. Ennek dacára 1967-ben az Apollo 7 repüléssel, pontosabban 1968-ban az Apollo 7 repülésével már ki tudták próbálni az űrhajót földkörüli pályán, majd az Apollo 8-al holdkörüli pályán, az Apollo 9-el ki tudták próbálni földkörüli pályán még az anyaűrhajót és a holdkompot, majd az Apollo 10-zel ugyanezt az anyaűrhajó és holdkomp párost már a hold körül tudták kipróbálni, 15 kilométerre közelítették meg a holdat. Ezt követhette maga az 1969-es Apollo 11 leszállás, tehát amikor már minden mérföldkövet előtte kipipáltak. Ugye ennek során először elindultak egy háromfokozatú rakétával a először földkörüli pályára, kettő keringés után, miután minden rendben volt, elindultak a holdhoz, egy három napig tartó út során odaértek, pályára álltak a hold körül, a három főből, Armstrong, Aldrin és Collins közül, Armstrong és Aldrin átszálltak a holdkomba, végrehajtották a leszállást, elhangzottak a már említett hallhatatlan mondatok. Körülbelül egy napot töltöttek egyébként a holdon, ennek során egy két órás holdsétát végeztek, földrengésmérőt, pontosabban a holdrengésmérőt, egy szeizmométert, egy lézertükröt helyeztek ki, programjuk végeztével felszálltak, összekapcsolódtak az anyaűrhajóval, majd visszaindultak a földre, és három nap utazás után leszálltak sikeresen a csendes óceánon.
1: Milyen jelentősége volt még az elhangzottakon kívül az űrkutatásban ennek az eseménynek?
2: Ugye a civilizációs politikai és kulturális jelentőségén túl, ugye ez elsősorban az egy politikai program volt, volt még egy olyan jelentőség, és ez rengeteg, tehát ez egy hatalmas rengeteg embert vonzott műszaki, tudományos és kutatói pályára a következő évtizedekben, és ez a hatás bizonyos értelemben még most is tart. Az Amerikai Egyesült Államok és az űrkutatás szempontjából megteremtette az Amerikai Egyesült Államok 100 tonna feletti rakétakapacitását, amit az űrsikló program később folytatott, megalapozta a mai modern bolygótudomány fejlődését, ami ugye a földbolygók jobb megismeréséhez kell. Gyakorlatilag a holdról visszahozott kőzetminták erősítették meg a tudományos, mai tudományos elképzeléseket a föld és a hold rendszerének kialakulásával. Tehát a modern bolygó tudomány ebből a szempontból annak a megértését segítette, hogy a földünk hogy alakul ki. Tehát földünk működésének jobb megértését segítette, ami ugye a mi életkörülményeink javításában nagyon fontos.
1: Volt-e valami olyan nevezetes kőzet vagy lelet, amit a holdról hazahoztak a földre?
2: Volt egy kőzettípus, amit akkoriban a földön még nem ismertek, ezt az űrhajósokról Armalkoliknak, ugye Armstrong, Aldrin, Collins nevezték el. Akkoriban a Földön ezt a fajta kőzetet még nem találták meg, később igen. Gyakorlatilag ez bizonyította azt az elméletet, miszerint a hold úgy keletkezett, hogy a Földbe egy majdnem Mars méretű bolygó kezdemény csapódott, és az ennek során a világűrbe kilöködött földkéregből keletkezhetett a mai elméletünk szerint a hold.
0: Nagyon szépen elnézést, Gábor, letelik az időnk. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és munkájához jó egészséget, Isten áldja.
2: Köszönöm szépen.
0: Hallgatókkal pedig visszajövünk a műsor második részében Kalazancai Szent József piarista rendalapítója emléknapja kapcsán.

0: hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. 117 éves, a világ legidősebb embere. Szent Istvánhoz kötődő ereklyét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több emberéletet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Catherham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az ereklyéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses ereklyéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Kalazanci Szent József rendalapító, áldozó pap. Spanyolországban született, Peralta de la Salle-ban 1556-ban, Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. 92 évet élt. Kalazanci Szent József egy jómódú észak-spanyolországi családból származott. Már gyermekkorában kis szentnek becézték. 1583-ban pappá szentelték. Néhány évig az Urgeli egyházmegyében volt káplán, majd a püspök helynöke lett, és a püspök mellett dolgozott. Felfelé ívelő pályáját azonban nem szerette. Úgy érezte, hogy Isten őt másra hívta. Ezért 1592-ben lemondott állásáról. az otthonról örökölt vagyont szétosztotta a szegények között, és elköltözött Rómába. 5 évig egyik egyetemista társánál lakott. Naponta, még napfelkelte előtt végigjárta Róma 7 fő templomát, ahol csak tudott, segített a szegényeken, betegeken. A nagy pestis járvány idején Lelli Szent Kamillal nem kimérve magukat, ápolták a betegeket. Nem csoda, ha hamarosan felfigyeltek rá. Nem tudott beletörődni a római utcákon csavargó gyermekek sorsába. Senki sem törődött velük. A drága iskoláztatást miatt analfabéták voltak. Akkor határozta el, hogy ezeknek a gyermekeknek ingyen iskolát fog alapítani. Kezdetben anyagilag senki sem támogatta. A Szent Dorottya templom plébános azonban rendelkezésére bocsátott 2 termet, és megígérte, hogy a tanításba is besegít. Később csatlakozott hozzá még 2 pap, így már 4 voltak, és 1597. novemberében megnyílt az általa alapított szegény gyermekek ingyenes iskolája, vagy más néven a Skóla Pia, piarista iskola. Pár hét múlva mintegy 100 gyermek szorongott a 2 teremben, számuk pedig napról napra egyre nőtt. Hamarosan több papot kellett kérnie a tanításra. 2 év múlva egy egész ház is szűknek bizonyult. Akkor ő is oda költözött, és az irányítása alatt lévő atyákkal közösségi életet kezdtek élni. Így alakult meg a kegyes iskolarend, az Ordo Scholarum Piarum, vagy más néven a piaristák rendje. József lett az első általános rendfőnök. A közösséget 1621-ben 15. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerzetes rendé nyilvánította. A kegyes tanítórend apostoli célkitűzése a fiatalság oktatása és nevelése. Eszköz volt erre, elsősorban az iskola, továbbá minden más az ifjúság nevelésére irányuló tevékenység. József rendje számtalan nehézség közepette növekedett, de a külső értetlenség, gáncsoskodás, valamint a belső megosztottság megkeserítette a szent alapító életét. 1643-ban az inkvizíció letette elöljárói tisztségéről, 3 év múlva pedig 11. incepápa egyszerű fogadalmas közösséggé fokozta le a rendet. Úgy kellett meghalnia, hogy bizonytalannak látszott rendje jövője, de mindezek sem tudták megzavarni a szent belső lelki békéjét. Halála előtt megjövendölte, hogy rendjére fényes jövő vár. 1648. augusztus 25-én halt meg a Szent Pantaleon templom mellett fekvő rendházban. 1727-ben avatták szentté. 12. Pius pápa a keresztény népiskolák védőszentjévé avatta. Kiváló iskoláik voltak és vannak Magyarországon. Imádkozzunk azért, hogy a piarista rend be tudja tölteni nagy és szent feladatát korunkban is, a 3. évezredben is Magyarországon, hazánkban, oktatva, nevelve a magyar ifjúságot. Megemlítem, hogy Sík Sándor költő is piarista szerzetes volt, és ma is kiváló szerzetesek végzik az oktató-nevelő munkát. Isten áldása legyen rajtuk. Mit kérünk Kalazanci Szent József emléknapján? Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozó papot, oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, hogy egész életét az ifjúság tanítására és nevelésére szentelte. Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, álhatatosan kövessük az igazság szolgálatában. Erre segítsen mindannyiunkat, nevelőket, szülőket, papokat, mindenkit, Kalazanci Szent József közben járása.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Jó reggelt kívánok a Mária Rádió hallgatóinak itt a napindítóban 8 óra 5 perckor augusztus 25-én kedden. Igyekeztünk egy kis előzetes zenei élményt adni a most következő számból, hiszen hát Padre Guillerme és Alba dalát fogjuk bejátszani, a Lift Up the Fallen című felvételt. Az a címe, hogy emeljük fel az elesetteket. A felvételt Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikája ihlette, és az irgalmas szamaritánus története. Ahogy a Mária Rádió néhány napja a hírekben is beszámolt erről, augusztus 20-án Budapesten kiváló bulit rendezett Padre Guillerme, a Portugáliában ténylegesen szolgáló római katolikus plébános katonai lelkész, aki szabad idejében DJ-ként is evangelizál. Padre saját hitvallása szerint az egyháznak ki kell lépnie a sekrestyéből, és el kell érnie azokat a fiatalokat is, akiknek eszük ágában sincs egyébként templomba menni, hanem fesztiválokra és klubokba járnak. Azt mondja, hogy a zene közös nyelv, szerinte a szórakozás önmagában nem erkölcstelen, és az öröm is része a kereszténységnek, a DJ feladata pedig szerinte olyan biztonságos, pozitív közeget teremteni, amelynek a zenéje és üzenete nem rombol. Úgyhogy semmit ne tegyenek hirtelen felindulásból, továbbra is maradjanak velünk, hiszen hamarosan jön Szakál Ádám piarista atya, de előtte a szokásostól eltérően hallgassunk egy kis evangelizációs technót itt a Mária Rádióban. Lift Up the Fallen!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük ismételten a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ez itt a Napindító című reggeli magazin műsor. Hudák Viktorral és Óvári Ferenccel, és társaságunkban van még, illetve hát a mai technikusi szolgálatot Mensázs Péter látja el és segíti munkánkat.
1: És Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója, aki Rómában ingyenes iskolát alapított a szegény gyermekeknek, halálának 378. évfordulóján. Arról beszélgetnénk, hogy hogyan él tovább napjainkban a hitet, a tudást és a személyes kísérést összekapcsoló kalazinciusi küldetés. A vendégünk, ha minden igaz, már a vonalban van, Szakál Ádám piarista, szerzetes pap és tanár. Úr, szeretettel köszöntöm a műsorban.
0: Mindörökké amen, atya. Jó reggelt kívánok én is.
2: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóknak és Mária Rádió munkatársainak is.
1: Nagyon hálásak vagyunk, hogy elvállalta a felkérést. Beszélgessünk egy kicsit, ki volt Kalazanci Szent József, és mi volt az ő elhivatása és munkássága?
2: Hát Katona István atya, gondolom, felvételről nagyon szépen összefoglalta Kalazanci Szent József életét. Ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, akar talán furcsa rádióban azt mondani, hogy a Szent képét idézzük föl magunk elé, hogy őt mindig gyerekekkel ábrázolják. Piarista címer is van mellette, nagyon gyakran Mária, de az biztos, hogy valami tanítás közben gyerekek mellé rakják őt. Tehát ezt azt hiszem tökéletesen leírja azt, hogy lehajolt a gyermekekhez. Abban a korban, a barokk korban ez még egy nagyobb dolog volt. Akár azt is mondták, hogy ez egy papnak egy megalázó munka, a pedagógusi munka. Hát azért manapság is a társadalom a pedagógusokat tudja úgy kezelni, hogy mint a görögök mondták, hogy rabszolgák, akik a pedagógiát ellátják. Úgyhogy azt hiszem ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy a pedagógusok megbecsülése is nagyon fontos, meg a gyerekekhez lehajolás, és szeretjük ilyenkor Kalazanci Szent József napján ez az evangélium is nálunk, ahol ünnepeljük, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Úgyhogy végül is azt hiszem előzetesen Jézus Krisztus is adta nekünk ezt az üzenetet, amit Kalazanci Szent József annyira megélt, hogy rá is tette az életét Rómában.
0: Kedves atya, hogyan mutatná be a piarista rend munkásságát, hogy tudna-e mondani egy-két konkrét magyarországi példát arra, hogy hogyan törekszik a rend elérni és segíteni, hogy az imént említett rászoruló gyermekeket és fiatalokat?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes történeti kérdés is, mert maga Kalazanci Szent József is szembesült azzal, hogy szegény gyerekeket szólított meg, de egyébként olyan modern módszereket használt, akár gondolhatunk arra, hogy annak ellenére, hogy az inkvizícióval problémája volt Galileinek, annak ellenére ő a piarista növendékeket elküldte Firenzébe, hogy tanuljanak tőle, mert ez egy nagyon jó fizikus, és a fizika ez egy nagyon fontos tantárgy lesz a gyerekeknek is. Úgyhogy már ő találkozott azzal, hogy ez egy nagyon modern iskola volt, és ezért hoztak másokat is. És egyébként talán a lélekre hallgatva azt mondta, hogy nem baj, hogyha egyébként nemesi fiak is, gazdagabbak is jönnek az iskolájába, sőt látott benne lehetőséget, hogy valami társadalmi egyenlőség is születik az iskoláiban. És mindig úgy alakultak a rendtartományok története, hogy mire van szükséglet. És itt Magyarországon a piaristák 1600-as években érkeztek, és pont akkor volt a török kiűzése. Most ugye a Mohács évfordulóval nagyon érdekes ez a keretes szerkezet, hogy most egy ilyesmit ünneplünk, hogy az ország visszafoglalása, felépítésében vettek részt a piaristák, az oktatásban, a kultúrában. És Magyarországon leginkább a felső tagozat, de hát akkor az inkább gimnázium volt, akkor még ez a fogalom nem létezett, de főleg az ilyen gimnáziumi szintű oktatásban vettek részt, mert erre volt leginkább szükség itt a visszafoglalt területeken, ahol a kultúrát terjeszteni kellett. És ezért így is alakult a magyarországi rendtörténet, hogy ebben a magasabb kultúrában, sőt már főiskolát is, akár ilyen fizikai akadémiát is csináltak a piaristák, akár Budapesten, Szencen, a mai Felvidéken, egy műszaki iskolát is, mert mérnökökre, gazdatisztekre volt szükség a újraépülő országban, és mindig azt keresték, hogy mire van a legnagyobb szükség. És talán azt lehet mondani, hogy a 20. században ért vissza a magyar rendtartomány, pont egyébként a háború után, hogy lehet, hogy általános iskolákat kellene újra nyitni, de hát jött a

0: kommunizmus, és így akkor két iskolára szűkült a lehetőség, ahol szintén a gimnázium volt a fő irány. Talán itt pont megint a kommunizmus alatt az volt a szükség, hogy menteni a menthetőt, és például Kecskemétről nagyon sok öreg diákunk van, aki papnak ment, tehát egyfajta ilyen kis szeminárium két is működött, ahol a vallásosabb gyerekek elkerülhették a kommunista ideológiát, és tanulhattak, készülhettek a papságra. És a rendszerváltás után megint változik a szituáció, újra nyithatunk iskolákat Magyarországon, már nem csak Kecskeméten és Budapesten lehetett iskolánk, és akkor kezdődtek lépések, hogy általános iskola felé lépjünk, óvodáink is vannak már több helyen, és aztán elérkezett az is, hogy sátorói helyen egy tanodánk is van, ahol szegény sorsú, főleg cigány gyerekekkel foglalkoznak ilyen iskola utáni tanodai foglalkozásokban, de ott már egyébként közös tábor is van, budapesti, kecskeméti, mindenféle gimnáziumunkból érkező diákokkal, akik egy ilyen tábor tartanak az ottani rászoruló gyerekekkel, tehát azt hiszem, így igyekszünk azt is, hogy ahogy mondtam, hogy Kalazansi Szent József idejében is, hogy különböző társadalmi helyzetű gyerekek találkozzanak, és akár szembesüljenek a különbségekkel, lehetőségekkel.
1: Kik számítanak ma piarista küldetés szempontjából különösen rászorulónak, vagy milyen típusú szegénység van ma Magyarországon a diákok körében?
0: Hát szoktunk magunk között mondani, hogy kevesen vagyunk, de azért nagyon sok világi munkatársunk is van, és hogy szeretnénk még többet is. Mindig van ennek egy ilyen nehéz kérdése, hogy mi finanszírozható, tehát egyszerre ilyen realitásban is kell lenni. Ezzel egyébként maga Kalazansi Szent József is sokat küzdött, hogy sokkal több iskolát nyitott vagy nyitott volna, mint amit lehetett finanszírozni. Mindig is örültünk, hogyha vannak adományozók, és akár egyébként itt az újraalapításkor, a törökkor után ott nagyon sok olyan nemes ember volt, gazdag birtokos, aki látott ebbe fantáziát, és támogatta is a piarista iskolákat. Tehát nagyon szívesen nyitnánk, azt hiszem, még több tanodát is. Most a lehetőségeink azt hiszem eddig érnek, de igyekszünk, és ezért azon is gondolkodunk, hogy az ilyen nagyon egyértelmű szegénységen kívül rengeteg szegénység van a fiatalok között. Azt hiszem, inkább szidni szokták a fiatalokat, mi azért igyekszünk bele is érezni így, hogy együtt vagyunk vele, és érezzük is, hogy nem olyan egyszerű a mai világban élni. Úgyhogy azt hiszem, ott van a szociális szegénység, ami akár egy gazdag gyereket is elérhet olyan értelemben, hogy együtt van-e a család. Azt hiszem, akiknél nagyon nagy karrierutak vannak, akik keveset vannak otthon. Aztán a mentális szegénység, vagy a kommunikációs szegénység, ami most így a digitalizáció robbanásával nagyon elér minden gyereket, hogy szűkülnek a szociális kapcsolataik, a társadalmi kapcsolataik, egyre többet kell segíteni nekik, és egyre több olyan programot is igyekszünk az iskolákban indítani, magunkat is képezni, ami ezt a mentális szegénységet csökkentheti, ezt az állandó nyomást, ami éri a gyerekeket. De azt hiszem, hogy az iskoláinkban eléggé megjelennek az SNI-s diákok, sajátos nevelési igényű diákok. Hát szoktak itt beszélni, hogy az egyházban mekkora a szegregáció, nyilván van egy, már az egyház iskolákban, nyilvánvalóan van egy felvételi rendszer, ami minket is korlátoz, kíváncsian várjuk egyébként, hogy most oktatásban milyen változások lehetnek, vagy milyen rendszerek válaszolhatnak ezekre a nehéz kérdésekre, de egyébként ezekre a gyerekekre is, akik elérnek minket is, a mi iskoláinkat is, azokra is igyekszünk figyelni, fölkészülni, akár egyébként az osztálytársaikat nevelni, fölkészíteni arra, hogy a társadalom ilyen, hogy különbözőek vagyunk, és igyekezzünk segíteni egymásnak a társadalomban.
2: Itt akkor picit kapcsolód is a következő kérdésünkhez, hogy hát hogyan emlékeznek meg a ma Kalazansi Szent József haláláról, munkásságáról, és hát milyen programok lesznek, ami esetleg akár tényleg lehet egy ilyen építő jellegű a milyen érintett gyermekek számára is.
0: Szoktunk nevetni rajta, hogy Kalazansi Szent József nem túl pedagógus időpontban halt meg, mert ugye ilyenkor még nyári szünet van, úgyhogy a realitásokat figyelembe véve nem szoktuk nagyon kínozni a diákjainkat, hogy augusztus 25-ére már jöjjenek be. Úgyhogy ez az augusztus 25-e inkább egy ilyen bensőséges belső ünnep. És novemberben van az úgynevezett patrocínium az iskoláinkban, a patrónus, a átfogó ünnepe, és akkor iskolaidővel a diák, akkor ünnepünk együtt. Egyébként itt a budapesti iskolában, ahol én tanítok, ott egy pont erre az előző kérdésre is próbálunk válaszolni, ilyenkor ilyen szociális érzékenyítés is történik, tehát hívunk olyan szakembereket, akik szegényebbekkel foglalkoznak, és egy ilyen üzenete is van az akkori ünnepnek, hogy Kalazancius szociálisan elkötelezett volt a szegények felé, meg a társadalom építésében, társadalom jobbátételében. Ilyenkor augusztus 25-én úgy magunk vagyunk, itt, de mindenhol a híveknek meghirdetjük, vagy akár az olyan lelkes diákoknak, akik nyári szünetben is bejönnek. Itt Budapesten a Dunaparti kápolnában, ami itt a március 15-et éren van, Piarista utcáról lehet bejönni, ott 17 órakor ma szentmise lesz, amire mindenkit szeretettel válunk. Ilyenkor eljönnek munkatársaink, akik itt az iskolában dolgoznak, Piarista testvériség tagjai, de tényleg néha diákjaink is lelkesen bejönnek, úgyhogy ez egy ilyen önkéntes szabad ünneplés, egy kicsit felszabadultabb is, mint iskolaidőben, tehát 17 órakor tartunk itt ünnepi szentmisét, de egyébként a Piarista rend honlapján lehet megnézni, hogy melyik helyszínünkben, Szegeden, Nagykanizsán, Moson-Magyaróváron, Sátoróján, mindenhol tartunk ilyenkor nyilvános ünnepi szentmiséket.
1: Elhangzott a digitalizáció, ez egy kicsit nekem beakadt. Hogyan lehet a diákokat megtanítani arra, hogy a közösségi médiát, a digitális eszközöket és mesterséges intelligenciát tudatosan, kritikusan is, és felelősen használják? Ez szerintem egy ilyen elég aktuális kérdés.
0: Nehezen. Nehezen. Mi is tanuljuk ezt, és vannak ügyesebb megoldásaink, kevésbé. Igazából például a legutóbbi szabályozásnál, amikor így az iskolából majdnem kitiltották a mobileszközöket, ebben rájöttünk, hogy valószínűleg mi is ugyanide jutottunk volna, hogy sokkal nagyobb korlátokat, egyfajta ilyen digitális böjtöt próbálunk bevezetni az iskolákban. De ez nem azt jelenti egyébként, hogy egy-egy tanár nem mondja azt, hogy most vegyük elő a mobiltelefont és használjuk értelmes dolgokra, mert hatalmas lehetőségek is vannak benne az oktatásban, pont az oktatásban. Én földrajz történelem tanár vagyok, hát hatalmas lehetőség, hogyha például nem jut eszembe egy évszám, vagy földrajzból valami adatnak utána kell nézni, akkor ott azonnal meg tudjuk keresni. Nem kell elhalasztani, elfelejteni a következő órára, hogyha egy fontos kérdésről van szó, akkor akár rögtön meg is lehet nézni az információkat, vagy a gyerekeket magukat rávenni, hogy kutassanak. Azt hiszem, hogy ezen kívül, hogy ilyen védett teret próbálunk alkotni, akár egy kiránduláson, akár így a szünetekben, ebédlőben, hogy beszélgessenek egymással, azon kívül viszont biztos, hogy meg kell tanítani a használatát is, vagy fölnyitni a szemüket, hogy mik azok a jó dolgok, amikre lehet használni. Egyébként van olyan digitális alkalmazásunk is mobiltelefonra, az Emmaus applikáció, amiben napi evangéliumot lehet olvasni, és bár kiadjuk könyvben is ezt az Emmaust, azért az applikációt is nagyon sokan használják, és nagyon praktikus mi is, hogyha gyorsan kell mondani egy reggeli imát, akkor így akár a mobiltelefonunkon is, vagy a munkatársaink megnézhetik a napi evangéliumot egy kis elmélkedéssel, tehát ezek viszont nagyon nagy lehetőségek. Azt hiszem, igyekszünk terelni a diákokat, hogy ha ez van, nem fog elmúlni, akkor próbáljuk jóra használni.
2: Kedves atya, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen korra reggel rendelkezésre állt, és Kalazanci Szent Józsefről tudtunk egy kicsit önnel beszélgetni, munkájukra, illetve hát majd a tanévkezdésre, illetve az intézményre is Isten áldását kívánjuk, és minden jót kívánunk, jó egészséget önnek.
0: Ezt kívánom hallgatóknak, és minden diáknak, aki most kezdi majd az iskolaidőt.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: És hát a mai napindító, reggeli napindítónk ezúttal hamarosan véget él. Köszönöm szépen, Viktor, hogy tudtunk együtt aktívan műsort szerkeszteni itt a szabadságolások, meg a kicsit nehezítették meg a nyári pihenés a folyamatot, de úgy gondolom, hogy sok érdekes témával tudtunk készülni a hallgatóknak, és kicsit aggódtam, hogy sok sűrű, tehát sűrű nagyon a műsor, de gondviselő szerető atyánknak hála Isten segített itt, és vezetett minket ebbe a műsorba. Köszönjük szépen Mensáros Péter technikusi szolgálatát, és köszönjük szépen a hallgatónk adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre.
1: Egyébként pedig követhetik az eseményeket a www.mariaradio.hu oldalon. Van. Ott vannak aktuális hírek, és egyébként az archívumban megtalálhatóak korábbi felvételek is.
2: Mi legközelebb szeptember 2. keddjén fogunk a műsorban lenni, és hát addig is minden jót kívánunk. Kitartás még ebbe a nyárvégi melegbe, hamarosan jön a lehűlés, és én bízom benne, hogy a csapadék hullám is, ami már nagyon hiányzik a természetnek és a mezőgazdaságnak is. Isten áldja a kedves hallgatókat, vigyázzanak magukra, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink! Önök a mi rádiónk híreit hallják, amelyben néhány műsorunkra hívjuk fel a figyelmüket. A Klímabajnokok rádióadás új évadában ezúttal a fiatalokkal és az ő környezetvédelmi motivációjukkal, illetve tevékenységükkel foglalkozunk, hogy a történeteikben mi is inspirációt meríthessünk. 27-én, vagyis a mai napon 18 órakor az új évad első adásában ezúttal Szász Anna Dorottyával, az UNICEF Magyarország egyik fiatal nagykövetével beszélgetünk arról, hogyan került közel a környezetvédelemhez, mit csinál az UNICEF Magyarország a klímaváltozás területén, és hogyan tudnak a fiatalok maguk is tenni a klímaváltozás megfékezéséért. Augusztus 17-én, hosszantartó, türelemmel viselt betegség után, életének 59. papságának 31. évében visszaadta lelkét teremtőjének Úr Zsolt Ipoly atya. Ipoly atya 2008-tól 2011-ig volt a Mária Rádió műsorigazgatója. Vezetősége alatt a rádió több vételkörzettel is bővült. Emellett kiemelkedő érdeme, hogy bevonta az ifjúsági közösségeket a rádió életébe, ezáltal új lendületet adott a szolgálatnak. Augusztus 28-án, pénteken, 9 óra 30 perckor Úr Zsolt Ipoly atyáért gyászmisét mutatnak be a nézsai Szent Jakab plébánia templomban, melyet élőben közvetítünk. A szentmisét Marton Zsolt megyés püspök mutatja be. Imádkozzunk együtt Ipoly atya lelki üdvéért. Ezek voltak a mi rádiónk hírei. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják, hallgassák továbbra is. Mensáros Pétert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten bűve a család műsor, hiszen a családot a Jóisten hozta létre, amikor megteremtette az őszülőket, Ádámot és Évet, azt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, amely aztán Jézus Krisztus szentségi rangra emel, kifejezetten kinyilvánította, amit Isten egybekötött ember szétne válassza. Hogy melyik házasság hogyan sikerül, hogyan alakul évek, évtizedek folyamán, az ebben a műsorban úgy sokszor kiderül. Akikkel most beszélgetek, Tamás és Ági, akik szentségi házasságot kötöttek 22 évvel ezelőtt, azóta házasok, egy gyermekük van, aki már 18 éves, Csenge. Tamás, Ági, Isten hozott benneteket a Mária Rádió stúdiójába. És akkor kezdjük is mindjárt a beszélgetést. Hogyan találkoztatok egymással? Milyen volt az első találkozástok? Melyitek kezdi?
2: Hát igazából ez egy munkahelyi ismerettség volt. Én diákként dolgoztam a Metro áruházban Szombathelyen. Tomi pedig, hát ő főállásban ott dolgozott a tejosztályom. Itt találkoztunk, itt ismerkedtünk meg. Sokat segített nekem, mikor nehéz dolgokat kellett kipakolnom, nagy kartonokat, súlyos sajtokat.
1: Szerintem direkt, ugye?
2: És Tomi mindig ott téblábolt és felajánlotta, hogy akkor ő segít nekem kipakolni, úgyhogy ez egy idő után azért feltűnt, hogy milyen lelkesen segít.
1: Tamás, hogy emlékszel erre az időre?
3: Hát ugye, amikor én oda mentem dolgozni, akkor vettem észre, hogy van ott egy csinos lány, aki néha megjelenik, néha eltűnik, de nincs ott egész nap. Ugye, hogy három áruházban is dolgozott, én meg csak egybe, és hát ugye munka során megtetszett nekem, és beszélgetést kezdeményeztem, és akkor persze először csak ilyen semleges munkahelyi témákról volt szó, aztán később kezdett egy kicsit személyesebb is lenni a dolog. Észrevettem azt, hogy nem csak külsőleg szemre való csinos lány, hanem belső értékei is vannak.
1: Ha már ezt kimondtad, felsoroltad, milyen értékeket fedeztél fel benne?
3: Hát például az, hogy komoly gondolkodású, nem az a túlságosan laza, aztán, hogy következetes, kitartó, jó munkabíró, most az elején körülbelül ezeket fedeztem fel, amiket beszélgettünk meg, amiket tapasztaltam.
1: Ági, te milyen értéket fedeztél fel akkor Tamásban?
2: Hát először valóban, amit Tomi is említette, ugye főleg ott a munkával kapcsolatos dolgokról beszélgettünk. Számomra ugye nagyon fontos minden emberi kapcsolatomban, de különösen egy társ vagy egy férfinél, hogy el lehessen vele beszélgetni több dologról, és hát kellőképpen intelligens legyen. És ez nem az iskolázottsággal függ össze feltétlenül, tehát nem az volt, hogy most diploma, nem diploma, hanem az volt a fontos, hogy értelmesen és intelligensen el lehessen beszélgetni vele, és ez viszonylag hamar kiderült, hogy ő vele lehet. Tényleg, és aztán később akár más témákról, és nagyon tetszett, hogy olyan szabad elvű volt, és öntörvényű egy kicsit, önfejű is talán egy picit, de mégis nekem ez szimpatikus volt, hogy saját vélemény, saját gondolkodás, és hogy nagyon-nagyon nyitott a világra.
1: A szabad elvű azt jelentette, hogy öntörvényű volt, vagy mit jelentett?
2: Hát egy kicsit igen, tehát hogy mondjam, tehát amit ő a fejébe vesz, és ez ugye most már az eltelt sok idő alatt azért ez ténylegesen kiderült, hogy így van, hogy azért nem mondom, hogy nem lehet meggyőzni őt dolgokban, megérvelni vele, de azért, ha valamit nagyon bekattan neki, akkor aztán csak úgy van.
1: Elfogadod ezt, Tamás?
3: Igen, ez így van. Ennek vannak pozitív, meg negatív dolgok.
1: Hogyan érted meg ezt a fajta természetedet?
3: Hát nem tudom, ez így alakult. Nyilván, hogy a családból is származik ez a dolog. Meg hát ahogy az életben az embernek a baráti kapcsolatai, munkai kapcsolatok alakítják, formálódik, de nyilván van egy ilyen belső dolog, amit úgy hoz magával, hogy ilyen személyiségé formálódik.
1: Ebben az időben fontos volt-e az, hogy hívő ember a másik, vagy nem? Hogy emlékszel erre vissza, Ági?
2: Hát őszintén szólva nem is tudom pontosan, hogy mikor derült ki számomra, ugye, hogy Tomi hívő ember, hívő katolikus. Én akkor, amikor mi megismerkedtünk, még csak megkeresztelve sem voltam, és olyan családban nőttem föl, hogy a szüleim, ők nem hívők. A nagyszüleim azok voltak, de már közvetlenül így a szüleim, ők nem. Bennem már viszonylag fiatalon volt egy ilyen érdeklődés a hit iránt, és részt is vettem ilyen rendezvényen fiatalon.
1: A rendezvény alatt templomi rendezvény, liturgia, szent mise értendő, vagy más?
2: Hát nem szent mise volt, de hívők tartották, inkább egy ilyen kicsit ilyen figyelemfelkeltő, mint egy toborzás olyan volt, hogy betereljék a kis báránykákat a közösségbe. Igazából valami ilyesmi volt. Hát 16 éves voltam, nagyon régen volt, nem emlékszem rá pontosan, de tudom, hogy engem akkor az nagyon mélyen megérintett, és lelkesen mentem haza, és meséltem, hogy hát én milyen jó élményekben részesültem egy ilyen keresztény közösségben. Hát elég furcsán néztek rám otthon akkor. Aztán igazából ez így nagyon nem ment tovább, tehát bennem így élt valami, hogy van egy magasabb rendű dolog fölöttünk, tehát hogy létezik Isten, de aztán így éltem az életemet egészen addig, amíg Tomival nem találkoztam, és amikor kiderült, hogy ő hívő ember, akkor valahogy úgy teljesen természetes volt, hogy mi majd szentségi házasságot, mikor már szóba került, hogy összeházasodunk, hogy szentségi házasságot fogunk kötni, csak hát ez így elsőre nem volt annyira egyszerű, tekintettel arra, hogy én még csak meg sem voltam keresztelve.
1: És akkor hogyan alakult tovább? Ez egy izgalmas élethelyzet.
2: Igen, hát mi ugye a megismerkedésünk után nagyjából másfél év múlva házasodtunk össze. Mikor az eljegyzésünk volt körülbelül egy évre rá, hogy megismerkedtünk, akkor ugye nekiálltunk az esküvőt szervezni. Kitűztük a dátumát, egy tavaszi dátumot, és akkor elkezdtük, először megpróbáltuk, ugye én Gencsapátiban laktam, akkor is és most is, hogy megkerestük a Gencsi plébániát, hogy szeretnénk szentségi házasságot. Ott a tiszteletes úr azt mondta, hogy egy évig hittarra kell járnom, és utána megkeresztel, és akkor további szentségek, és akkor jöhet a házasság. De hát mi mondtuk, hogy nekünk csak fél évünk van, mert akkor már esküvő lesz. De ő ebben nem mutatott több rugalmasságot. A Sitkei plébános ugyanígy állt ehhez a helyzethez, és akkor Tominak egy ismerőse javasolta a Kálvária Szentkereszt lelkészséget itt Szombathelyen, hogy ott valószínűleg tudunk majd egy megoldást találni arra, hogy mégis lehessen szentségi házasságunk. Annak ellenére, hogy én akkor még nem voltam megkeresztelve, és így kerültünk.
1: És akkor ott jelentkezhetek, és megkezdődött gondolom a felkészítési program.
2: Így van, hát akkor ugye oda kerültünk, hogy Zsuzsikához, meg József atyához, és itt hát József atya elmondta nekünk, hogy nyilván ugye jegyes oktatásra fogunk járni, amit szerettünk és jártunk is, és megkezdődött az én felkészítésem is a majdani keresztelőre, viszont ugye József atya azt mondta, hogy ezt nem fogjuk elkapkodni, és a házasság attól még megköttethet, hogy én még nem leszek addigra megkeresztelve, de nagyon fontos, hogy a keresztség az teljesen önszántamból és felkészülten, pláne így felnőttként történjék meg, és így József atya kért felmentést, ugye tekintettel a hívő katolikus félre, felmentést kért az én részemre, és
1: a püspöktől.
2: A püspöktől, igen, és így a házasságunk megköttetett, majd hát szerintem egy évre, vagy nem egészen egy évre rá, egy húsvét nagyszombatján volt az én keresztelőm, illetve első áldozás és bérmálkozás egybe, ahogy a felnőtteknél.
1: És azóta is hívő embernek érzed magad?
2: Igen, azt gondolom, hogy sokkal mélyebb lett a hitem, sokkal jobban átélem és megélem most már az Úrral való kapcsolatot, illetve a liturgiákon való részvételt, sokat tanultam, de még nyilván mindig lehet fejlődni, mindig lehet fejleszteni a kapcsolatot, mind az Úristennel, mind az emberi kapcsolatokat, de én nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok elsősorban a Jóistennek, hogy én ide kerülhettem, és részese lehetek ennek a közösségnek.
1: Tamás, hogy emlékszel erre az időre?
3: Hát amikor arról beszéltünk, hogy össze kellene házasodnunk, akkor próbáltunk egy olyan, mint ahogy az Ági is mondta, egy olyan megoldást keresni, hogy ezt meg lehessen valósítani, és én örömmel láttam azt, hogy Ági komolyan gondolja, tehát sokan csak egy templomi esküvőt akarnak, és akkor legyen róla egy papír, aztán utána felejtős a dolog, de Ági ezt komolyan gondolja, és közösen jártunk felkészítőre, és nagyon nagy élmény volt az, hogy látni, hogy az Ágit ez komolyan érdekli, és ő nem csak azért, mert szép a templomi esküvő, hanem igazából a belső tartalma miatt is, illetve pont azért szeretné ezt, hogy egyházi esküvőnk legyen.
1: 22 évvel ezelőtt kötöttetek házasságot. Most hogy vagytok érzelmileg egymás iránt? 22 év hosszú idő. Akár el is kophatod volna az érzelmi kapcsolatotok, mert rengeteg munka van, feladat van, ide kell menni, oda kell menni, kihívások vannak, vagy pedig mi mindig szerelmesek vagytok egymásba, Tamás?
3: Én azt mondom, hogy igen. Ági nevében nem tudom.
1: Ági, te?
2: Én is azt mondom, hogy igen.
1: Ez egy csodálatosan szép dolog. Igaz, hogy nem azzal a szerelemmel, ami volt 22 évvel ezelőtt, hanem egy másfajta szerelemmel, ami egy mélyebb kapcsolatot jelez. A mostani kapcsolatotokról mondjatok valamit.
2: Hát 22 év valóban olyan soknak hangzik, ha az ember így kimondja, és mégis olyan, mintha így elrepült volna ez a 22 év. Én azt gondolom, hogy nekünk egy nagyon stabil, erős házasságunk van szeretetben, és nyilván nem mondhatom azt, hogy soha nem volt nehézség, vagy nézeteltérés. Szoktunk vitatkozni, most is, régebben is. Veszekedni, azt mondom, hogy az nagyon ritkán fordult elő, hogy mi ténylegesen veszekedtünk, tehát úgy komolyan. Nagyon egy-két alkalom talán ez alatt a 22 év alatt vitatkozni, persze nyilván előfordult. Szerencsére Tomi egy nyugodt természet velem ellentétben, tehát így ezért elég jól kiegészítjük egymást, mert ő egy sokkal higgadtabb, nyugodtabb természet. Nyilván ez rám is hatással volt az eltelt időben, én elég ilyen, mondjuk egy kicsit én tüzes természet vagyok, egy kicsit hirtelen. Sokat higgadtam a Tomi mellett, persze nem tudom önmagamat megtagadni, tehát olyan sose leszek, mint ő. De így megtanultuk egymást elfogadni, megérteni, és szerintem jó hatással is tudtunk egymásra lenni. És azt gondolom, hogy mi tettünk is azért, hogy ez a házasság jó legyen, és ne ebbe a mókuskerékbe ne fásuljon bele az ember, mert nyilván, ahogy József atya is említette, azért ezek a hétköznapok azért őrlik az embert, és nyilván vannak problémák, megoldandó feladatok, de ebből ki kell szakadni, és mi többek között nyilván a házassági évfordulónkat például mindig megünnepeltük, elutaztunk többször kettesben, tehát még amikor kicsi volt a Csenge, akkor is megoldottuk édesanyámmal, hogy vigyázott rá, hogy nekünk az tényleg az a kettőnké legyen, az idő, az a hosszú hétvége, de minimum elmegyünk vacsorázni, kettesben sétálunk, és hát szervezünk közös programokat időnként, amik, mert nagyon jó úgy, amikor családilag hárman a gyerekkel vagyunk együtt, vagy nagyobb családi körben, de azt gondolom, hogy minden házasságnak szüksége van arra az én időre, amit ketten töltenek együtt, kettesben, és meg tudják élni, tehát ez azért nagyon fontos.
1: Tamás, te hogy látod a mostani házastársi kapcsolatotokat, főleg az érzelmi kapcsolatokat?
3: Én nagyon jónak tartom, ahogy Ági is mondta, hogy fontos az, hogy töltsünk minőségi időt együtt. Én ugyanakkor fontosnak tartom azt is, hogy legyünk egyedül is. Mikor a házasságunk elején már nem tudom pontosan, lehet, hogy a sógorom vagy valaki más mondta, hogy a jó házasság titka, ha ritka. Ugye ez azt akarja jelenteni, hogy nem le legyünk mindig sülve főve együtt, hanem hagyjunk a másiknak időt, hogy úgymond kipihenje a másikat, másiknak a dolgait, negatív dolgokat, és szerintem fontos az is, hogy ha feleségemet érdekli valami program, engem viszont nem, akkor nyugodtan menjen el rá. Ugyanez fordítva is volt nálunk, hogy mondta, hogy menjek el csak nyugodtan koncertre, én ott jól érzem magam, de ő ott csak szenvedne. Ugyanakkor meg ott van a vasárnap, szerintem az azon kívül, hogy az Úr napja, a pihenés ideje is, és ott szükségem van az embernek egy kis magányra, hogy egy kicsit összeszedje magát, átgondolja az előző hetet, fölkészüljön a következő hétre, és egy kicsit megerősödjön, vagy energiát gyűjtsön.
1: Hogyan élitek meg a Jóistennel való kapcsolatot? Ugye a szentségi házasságnak ez egy alapja, az Istennel való kapcsolat, mert Isten áldását kaptátok, Isten előtt tettétek le az esküt, és Isten ott van az életetekben, legalábbis én úgy látom. Ági.
2: Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, tehát a Jóisten kegyelme az, ami minket eláraszt, és hiszem, hogy nélküle nyilván ez nem is működhetne így, hiszen ő az, aki erőt tud adni az embernek, amikor mélyen van. Én néhányszor már meséltem József atyának is, hogy nyilván minden ember életében, az én életemben is voltak nagyon-nagyon mély hullámvölgyek, amikor azt hittem, hogy már elsüllyedek, és akkor valahogy mégis az utolsó pillanatban, mint egy isteni közbeavatkozással a Jóisten fölemeli az embert, és ott a megoldás, és tovább lehet menni, és felemelkedni. És nyilván ez a házasságra is igaz, a családra, a gyerekkel való kapcsolatra, enélkül azt gondolom, hogy nem is tud működni, és kell a személyes kapcsolat a Jóistennel, el kell vele beszélgetni időnként.
1: Rendszeres Szent Jónás, Szent áldozás, hogy van az a te életedben, Ági? Majd aztán a Tamás is kérdezem a Isten kapcsolatról.
2: Hát szoktam Szent Jónást végezni, azt nem mondom, hogy rettentő sűrűn, de szoktam, és nagyon szeretem azokat a Szent Jónásokat, amikor ilyen beszélgetős Szent Jónásra tudok menni, és sokkal több idő van, és azt gondolom, hogy ez sokkal mélyebb tud lenni, és egészen felemelő érzés utána, tehát úgy az ember lelke megnyugszik, kitisztul egy kicsit, az elméje is. Ez nagyon fontos, és örülök, hogyha alkalmam és lehetőségem van így elmenni, gyónni.
1: És te hogy vagy a Szent Jónásokkal, Tamás?
3: Szent Jónásokkal egy kicsit késésben vagyok, mert...
1: Már a húsvéti gyónással.
3: Az meg volt.
1: Csak akkor mivel vagy késéssel?
3: Hát az, hogy gyakrabban kellene.
1: Ja, gyakrabban.
3: Gyakrabban kellene, mert 2-3-szor, körülbelül annyiszor van egy évbe, és hát az jobb lenne gyakrabban több szempontból is. Csak ahova én régen jártam gyónni, most is oda szoktam általában menni, és ott elég nehéz az időpont. Rohannak a papok, és múltkor is éppen csak bele tudtuk préselni ezt az 5 percet, mert a papnak miséje volt.
1: Ez kevés. Egyeztetik el.
3: Úgyhogy amit Ági is mondott, az a legjobb, amikor ez a beszélgetős gyónás. Az utána az nagyon jó, fölemeli az embert, megkönnyebbül.
1: Ajánlod ezt másoknak is?
3: Hogyne, persze.
1: Nagyon jó. Van egy nagy lányotok. Csenge nevet kapta a Szentkeresztség szentségében, 18 éves. Hogy fogadtátok őt, amikor kiderült, hogy Ági anya lesz?
2: Hát nyilván nagyon boldogok voltunk, és azt gondolom, hogy Csengét is az orvostudományon kívül a Jóistennek köszönhetjük, hiszen mi nagyon szerettünk volna, miután összeházasodtunk gyermeket, akár többet is, de hát végül is Csenge lett, akinek nagyon, nagyon örülünk. Nem volt egyszerű menet eddig eljutni, de nagyon szerettük volna, nagyon bíztunk, kértük az urat is, hogy segítsen, és végül valóra bált egy szilveszteri éjszakán derült ki, hogy várandós vagyok.
1: És nagy volt az öröm.
2: Nagyon nagy volt az öröm, igen, ugyannantól már csak gyerekpesgő, de...
1: Tamás, de hogy fogadtad ezt a hírt?
3: Hát én nagyon örültem neki, Ági reggel bement a fürdőszobába, és jött ki örömmel, hogy te, pozitív lett a teszt. Hát mondom, nem igaz, az fantasztikus. És hát ugye akkor volt egy lakáscserénk, akkor költöztünk, és Ági már terhes volt, lakást nem akarták átadni, nem volt hol laknunk, meg kell sürgetni az édást, hogy csinálják meg már hiányzó dolgokat, mert költözni kéne. És még nem volt bebútorozva a lakás, gyerekszobát már megcsináltuk.
1: A gyerek meg már
3: akart jönni. Legutolsó pillanatban átadták, hát félig be volt bútorozva, félig nem. Úgyhogy akkor költöztünk oda, és Csenge már oda.
1: Csenge 18 éves most. Hogy éli meg az ő életkorát? Ha most már túl van a kamaszkoron, most már az ifjúkorban van, és milyen a kapcsolata ebben az életkorban a szüleivel, meg a Jóistennel?
2: Hát Csenge ugyan már elvileg nem kamasz, de mégis még azért egy kicsit olyan. Azt gondolom, hogy valahol most egyébként keresi is önmagát. Keresi a stílusát, keresi, hogy ő milyen. Tehát 11. osztályos, mert 5 osztályos gimnáziumba jár, nyelvi előkészítő osztályba, és jövőre fog érettségizni, felvételizni egyetemre. Hát ez is egy ilyen útkeresés volt neki, hogy melyik egyetem, milyen szak, most már kezd egy kicsit kikristályosodni, bontakozik a tehetsége, hogy mi az, amiben ő nagyon tehetséges.
1: És miben tehetséges?
2: Csenge alapvetően humán beállítottságú, nagyon jól ír, és az utóbbi időben csodálatos verseket írt.
1: Komolyan?
2: Igen. Igen, nagyon, nagyon mély, nagyon szép versek, hát egyelőre még nem nagyon teszik közkincsé. Néhányan részesülünk abban, hogy nekünk szüleinek megmutatja, meg így családon belül. Már látta magyar tanár is, sőt olyan is, aki mai kortárs költő, egy-két versét már olvasta, és azt mondta, hogy tehát bíztatta, hogy folytassa ezt az utat, és ebben tanuljon, képezze magát, mert hogy igen, nagyon tehetséges benne.
1: Hát ez nekem is újdonság, ez a hír, de örülök neki, és sok-sok sikert kívánok Csengének, majd alkalmasít meg is mondom neki. Tovább Csengéről, még van 3 percünk, ezért szálljuk Csengére.
2: Hát Csenge is mélyen hívő egyébként, ugye ő már ebbe született, ebben nevelkedett, de azt gondolom, hogy a család nagyon fontos, de ez valahol az emberben gyökerezik, és kell hozzá ő is. És szerintem jó kapcsolatot ápol a jó Istennel, közeli, szerintem sokszor saját imával, sokszor imádkozik és beszélget az Úrral. Azt gondolom neki ez egy kiemelten fontos terület az ő életében, a jó Isten.
1: Tamás, te hogy látod a lányod a vallási szempontból?
3: Hát én próbálom azért segíteni, hogyha valami kérdése van, vagy valami nem tiszta, akkor próbálok neki jó válaszokat adni, illetve szoktam néha a Bibliából idézeteket, egyes igeverseket kiemelni az adott élethelyzetre, és próbálom tanítani, hogy hát hogyan kellene imádkozni, hogy kellene megélni a hitünket.
1: Talált-e magának, korosztályának megfelelő ifjúsági csoportot?
2: Igen, a Kálvárián, ami a mi lelki otthonunk, ugye a Szentkereszt Lelkészség, ott működik a Szent Kárló Akutis ifjúsági kamasz közösség, és ide csatlakozott be egy, hát több mint egy évvel ezelőtt, akkor már ez egy működő csoport volt, és ide csatlakozott, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül jól érzi ott magát, egyre felszabadultabb, mert ő egy nehezen barátkozó lány, de most már egyre felszabadultabb, egyre többet beszélget, részt vett a Lelki Kondi rendezvényen, amit ez a csapat szervezett, illetve
1: ez egy kétnapos lelki gyakorlat volt.
2: Így van, ez egy kétnapos lelki gyakorlat, és azt mondta, hogy hát ez fantasztikus élmény volt, és ő alig várja, hogy jövőre újra mehessem.
1: Te hogy látod a lányod, Isten kapcsolatát?
3: Szerintem jó, nagyon jó az Isten kapcsolata. Szokott imádkozni, mondta, hogy most ne zavarjuk, és örömmel jön velünk misére, szereti ezeket a közös programokat, amikor elmegyünk közösen gyónni, vagy szent misére. Szerintem nagyon jó az Isten kapcsolata.
1: Azt gondolom, ti ebből a szempontból egy mito család vagytok, mert harmonikusan vagytok együtt, apa, anya és a gyermek, az Istennel való kapcsolatban is, és a lányotok nem mondja azt, hogy hagyjatok békébe, én már a magam útját akarom járni, nem hisztizik ezért, hanem hogy belesimul a családi összhangba. Jól látom?
2: Ez így van. Így van. Nyilván neki is megvannak a maga életkori sajátosságai, de a jó Istennel való kapcsolat, vagy a liturgiák, az arándoklatok, ezek neki nagyon fontosak, tehát ettől nem lehet eltéríteni. Ezek neki kiemeltek, és nagyon szeret részt venni. Szomorú, ha véletlen bármi egyéb elfoglaltság miatt nem tud menni.
1: Hát sajnos letárt a műsoridőnk, bár szívesen hallgatnálak bennetek, mert gyönyörű dolgokat mondatok, és ami azt gondolom, a Mária Rádió minden hallgatójának épülésére szolgál, és lelki töltekezésére. Az Isten műve a család műsort hallották, Tamással és Ágival beszélgettem, akik 22 éves házasok, egy gyermekük van, a 18 éves Csenge, és amint a beszélgetésből kiderült, mély szeretett kapcsolatban élnek egymással, és mély Isten kapcsolatban élnek mind a hárman, és a jó Istennek az erő, ő Isten az erőforrása a családi életüknek. Kívánom, hogy minél több keresztény családban legyen egy ez így. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
0: Hírek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a városlakók gondjaira. A felsővárosi kávária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába, tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a városi közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból. A Szent misét bemutatja Darnai János atya, plébániai kormányzó.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Mai olvasmányban majd Szent Pál apostol int minket, hogy ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. És nagyon fontos tartanunk magunkat a hitben. Nagyon fontos az, hogy oda tudjuk adni magunkat Krisztusnak. Hogy teljesen bele tudjuk vetni magunkat az ő szeretetébe. És ettől a szeretettől senkinek ne engedjük meg, hogy eltávolítson és eltántorítson bennünket. Fontos, hogy álhatatosak legyünk, és ragaszkodjunk a hagyományokhoz, amelyeket kaptunk, amelyek éltetnek bennünket. És természetesen nem rugalmatlanságról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy mi kaptunk valamit, és azt, amit kaptunk, ahhoz ragaszkodunk. Krisztus egy egészen konkrét kérést, parancsot ad nekünk, tanítást ad nekünk. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. Tudok-e megfelelni ennek a szeretetnek? Tudok-e a szeretet szerint élni? Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tudjunk részt venni a Szent Misén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és a világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Tesszaloniki hívekezét második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően azt kérjük tőletek, hogy ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mint az Úr napja már a küszöbön állna. Ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, kedveltjei az Úrnak, mert Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Szentlélek erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Isten evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részletek legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségében. Legyetek tehát álhatatosak, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élő szóban vagy levélben kaptatok. Urunk Jézus Krisztus pedig, és Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítsa meg benneteket minden jóban, tettben és szóban. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Kedves testvérek, néhány gondolattal készültem nektek a mai napra is. Jézus korholja az írástudókat és a farizeusokat, és mindig, amikor egy nehéz és kemény üzenetet fogalmaz meg nekik, akkor azt gondolom, hogy talán számunkra is nehéz dolog kibontani azt, hogy nekünk mit mond az evangéliumi szakasz, hiszen mi nem vagyunk írástudók és farizeusok, de mégis azért ezek az evangéliumi szakaszok is üzenhetnek nekünk. És hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én a magam részéről nehezen fogadom be a kritikát. Na nem arról van szó, hogy ne hallgatnám meg, vagy ne lennék hálás azoknak az embereknek, akik elmondják azt, hogy mit lehetne és hogy lehetne jobban csinálni, jobban tenni a dolgokat, de mégis azért nehéz befogadni a negatív kritikát. Mert hogy a negatív kritikában benne van azért az is, hogy megélhetjük azt is, hogy nem fogadnak el bennünket úgy, ahogy vagyunk, vagy benne lehet az is, hogy szeretnénk mindannyian jók lenni, tökéletesek lenni, jól csinálni a dolgokat, jól végezni a feladatainkat, és esetleg a kritikából kiderül az is, hogy nem sikerült az, amire vágytam. És éppen ezért talán nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy nem hallgatjuk meg a kritikát, nem hallgatjuk meg azt, hogy mi az, amit másképpen csinálhatnánk, hogy lehetne javítani a működésünkön. És aztán minél inkább nem hallgatjuk meg a kritikát, annál inkább a működésünk elszakad attól a valóságtól, ami az ember-ember közötti valóság, attól a valóságtól, ami közöttünk van, és ennek következtében aztán elszakadunk egymástól is. Elszakadunk, vagy pedig elszakadhatunk. Van-e vajon az életemnek olyan területe, ahol nehezen hallom meg a kritikát? Ahol nem szívesen fogadom be azt, amit a családom, a munkatársaim, vagy adott esetben diáktársaim mondanak nekem, ahol lezárok, és azt mondom, hogy ehhez senkinek semmi köze. Vagy például azt mondom, hogy én ezt jobban tudom. Sokkal könnyebb sokszor elmenekülni. De nem szabad elhanyagolni ezeket a korholásokat sem. Érdemes meghallgatni azt, amit a barátaink mondanak, érdemes meghallgatni azt, amit a szüleink mondanak, érdemes meghallgatni azokat az embereket, akik szeretettel vannak felénk. Meghallgatni, és aztán mérlegelni. A jót megtartani, a rosszat elvetni. Máskülönben könnyen járhatunk úgy, mint az evangéliumban szereplő farizeusok. A pohár külsejét

0: Megtisztítják, belül azonban rossz dolgok vannak. Tudom-e kinyitni a szívemet? Kinyitni mások előtt a jóra. És aztán ebben a szív kinyitásban megtalálni a másik embert. Odalépni hozzá, befogadni őt, igazán mélyen, szeretettel. És lehetőséget adni a másik embernek arra, hogy ő is befogadhasson engem. Hogy ő is kinyithassa a szívét. Hogy ő is megélhesse azt, hogy visszajeleznek neki szeretettel, tisztelettel és örömmel. És valahogy ezek a visszajelzések, ezek a negatív visszajelzések a krisztusi szeretettől áthatva így lesznek segítőinké. Tudom-e így csinálni a dolgokat? Akarom-e így csinálni? Akarok-e így visszajelzést adni? Ha igen, és meg is teszem, az életté válik. Életté válik bennem, életté válik a másikban, egy szóval életté válik a mi közösségünkben. Bármilyen mondandóm van a másik felé, fontos, hogy kellő tisztelettel, szeretettel és tapintattal mondjam. Nem oda dörrentek. A magam félelméből, esetlenségéből. Hanem nagyon tapintatosan, odafigyelve, komoly munkával adom át azt az értéket, amit nehéz befogadni a másik embernek. És hogyha így teszek, akkor építem, akkor éltetem, akkor erősítem a közösséget. És a mi közösségünk, az én és a te-nek a közössége, az igazi életté váló közösségé válik. Életet ad nekünk, nekem és neked. De életet ad mindenki másnak is. Istenünk, milyen jó lenne, hogyha közösségeinkben így tudnánk működni. Hogyha szeretettel a szívünkben tudnánk odafordulni a másikhoz. És a nehéz dolgokban is ott lenne az a szeretet, amiről te beszéltél. Add meg nekünk a kegyelmedet. Segíts bennünket, hogy járjunk ezen az úton. Segíts bennünket, hogy elmélyíthessük tettekben és szavakban is ezt a szeretetet. Amen. Kérjük testvéreim, a végtelenül irgalmas Isten önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Az egész világon elterjedt, és itt egybe gyűlt egyházért, könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Szent Atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért, és a szent szolgálatban segítő társaikért, könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az egyházak egységéért, a pogányok megtérésért, a nemzetek közötti egyetértésért, könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért, könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Saját magunk és távol levő testvéreink üdvösségéért, könyörgünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket. Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Urunk Istenünk, Te fiad egyetlen áldozatával új választott népet szereztél magadnak. Add meg irgalmasan egyházadnak az egység és a békesség ajándékát, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelked.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő, által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőn parancsára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozhatunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szerető jóságot hozzon nekünk teljes gyógyulást. Segíts kegyesen és támogass, hogy mindenben tetszésedre éljünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, talán nem könnyű kritikát adni és kritikát befogadni, de hogyha Krisztus szeretetében tesszük mindezt, akkor igazi élő közösséggé válunk. Még a nehéz dolgokban is Krisztus szeretetét megélni, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És akkor, amikor nehéz, mert kaptam valamit, vagy éppen adtam valamit, és egyik is és másik is tud fájni, akár nagyon mélyen tud fájni, akkor oda tudunk fordulni Krisztushoz, bele tudunk kapaszkodni. Arra biztatlak benneteket, hogy ezzel a szeretettel viszonyuljatok, és ezzel a szeretettel éljetek, ezzel a szeretettel adjatok kritikát, és fogadjátok be a kritikát. Most pedig fogadjátok a Szent Mise záró áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

Kedves hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a pápai Szent Anna templomból. A szent misét bemutatta Darnay János atya, plébániai kormányzó.

kopott álmokat. Sodornak az évek. Az idő tüské, a szívedig érnek. Ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek. Feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: enciklikák.
1: Második fejezet, a teremtés evangéliuma. 62. pont. Miért illesztek ebbe a minden jó akaratú embernek szánt dokumentumba olyan fejezetet, amely hitbeli meggyőződésre vonatkozik, kérdezhetik. Tudatában vagyok annak, hogy a politikai és a gondolkodás területén vannak olyanok, akik határozottan elvetik egy teremtő gondolatát. Vagy olyannyira irrelevánsnak tekintik, hogy az irracionálitás területére száműzik azt a gazdagságot, amelyet a vallások nyújthatnak egy átfogó ökológiai és az emberiség teljes fejlődése számára. Az is előfordul, hogy egyfajta szubkultúrának tekintik a vallásokat, amelyet egyszerűen csak el kell tűrni. A tudomány és a vallás azonban, amelyek a valóság két különböző megközelítését nyújtják, intenzív, és mindkettőjük számára gyümölcsöző párbeszédet kezdhetnének egymással. Első rész, a hit által felkínált fény. 63. pont. Ha figyelembe vesszük a környezeti válság bonyolultságát és szerteágazó okait, el kell ismernünk, hogy a megoldások nem származhatnak a valóság egyetlen értelmezései és alakítási módjából. Oda kell fordulnunk a népek kulturális gazdagsága, a művészet és a költészet, a belső élet és a lelkiség felé is. Ha valóban olyan ökológiát akarunk kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy mindent helyreállítsunk, amit tönkretettünk, akkor egyetlen tudományágat és a bölcsesség egyetlen formáját, így a saját nyelvezetét használó vallásit sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen kívül a katolikus egyház nyitott a filozófiai gondolkodással folytatott párbeszédre. Ez pedig lehetővé teszi számára, hogy a hit és az ész között létrehozza a szintézis különböző formáit. Ami a szociális kérdéseket illeti, ez látható az egyház társadalmi tanításának és fejlődésében, amelynek az új kihívásokkal való szembenézés révén mindig gazdagodnia kell. 64. pont. Ezen túlmenően, bár ez az enciklika mindenkivel párbeszédet kezdeményez, hogy közösen keressük a szabadulás útjait, a kezdetektől meg akarom mutatni, hogy hogyan nyújtanak a hitbeli meggyőződések a keresztényeknek, és részben más hívőknek is, erős motivációkat a természettel és a legtörékenyebb testvéreinkkel való törődéshez. Ha az embereket már pusztán az a tény, hogy emberek arra indítja, hogy gondozzák a környezetet, amelyhez tartoznak, a keresztényeknek különösen is tudatosítaniuk kell magukban, hogy a teremtett világon belüli megbízatásuk a természettel és a teremtővel szembeni kötelességeik hitük részét képezik. Ezért az emberiség és a világ javát szolgálja, ha mi, hívők, jobban felismerjük meggyőződéseinkből fakadó ökológiai kötelezettségeinket. Második rész, a bibliai elbeszélések bölcsessége. 65. pont. Anélkül, hogy a teremtésről szóló egész teológiát megismételnénk, azt kérdezzük, mit mondanak nekünk a nagy bibliai elbeszélések az ember világhoz fűződő viszonyáról. A Teremtés könyvében, a teremtés művének első elbeszélésében Isten terve magában foglalja az emberiség megteremtését. Az emberi lény megteremtése után a szöveg azt mondja, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. A Biblia azt tanítja, hogy minden emberi lény szeretetből Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és ez a kijelentés rámutat minden emberi személy végtelen méltóságára. Aki nem csupán valami, hanem valaki képes arra, hogy megismerje önmagát, uralkodjék önmagán, szabadon olyan odaajándékozza önmagát, és közösségre lépjen más személyekkel.
0: enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A klímaváltozás nem csak gyakori hőhullámokat, asszályokat vagy heves esőzéseket hozhat, hanem egy másik, sokszor kevésbé emlegetett veszélyt is felőrösíthet, a nagyobb és pusztítóbb égésőket. Egy friss, a Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az évszázad végére világszerte jelentősen növekedett a nagyobb méretű jégdarabokat hozó viharok aránya. A kutatók számításai szerint attól függően, hogy mennyire sikerül visszafogni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a nagyobb, kb. 3 cm és meghaladó jégszemeket produkáló viharok gyakorisága 38 vagy akár 40%-kal is nőhet. Ennek elsősorban Európában lehetnek komoly következményei. A kutatók szerint Argentina mellett Európa egyes térségei, valamint Kanada és az Egyesült Államok északi részei lehetnek azok a területek, ahol különösen nagy mértékben növekedett a nagyobb jégdarabok előfordulása. De miért vezethet a melegebb ég alatt nagyobb jéghez? A melegebb levegő több víz közt képes megtartani. Ez több energiát jelent a légkörben, és ez kedvez az erősebb felállomásoknak, amelyek az ivatarfelhőben egyre nagyobb jégdarabokat is képesek hosszabb ideig a magasban tartani. Ezek a jégszemek pedig nem csak méretükben nagyobbak, hanem gyorsabban is zuhannak a föld felé, ezért becsapódáskor sokkal nagyobb károkat okozhatnak. Egy nagyjából 5 cm-es jégdarab már komolyan megrongálhatja az autókat, a tetőket, a napelemeket vagy más infrastruktúrát. A mezőgazdaságban pedig a jégverés a termés jelentős részét is elpusztíthatja. A jégeső okozta károk világszerte már most is több 10 milliárd dollár rúgnak évente. A kutatók szerint azonban nem csak maga az időjárási jelenség számít, az is meghatározza a veszteségeket, hogy hol épülnek ezek az új házak, ipari létesítmények és napelemparkok, illetve mennyire ellenállók ezek az építmények. Ez a hír önmagában ugyanakkor nem azt jelenti, hogy mindenhol több jégeső lesz. A kisebb jégdarabokat hozó viharok aránya várton csökkenhet, mivel a melegebb légkörben ezek a jégszemek nagyobb eséllyel olvadnak, miért elérnék a talajt. A kutatók szerint tehát a jégeső egyre inkább globális éghajlati és gazdasági kockázattá válhat. Tehát Európa is fel kell készülni arra, hogy a jövő viharai között több lehet az olyan, amelyek nem csak látványos, hanem komoly károkat is okozó nagyméretű jéggel érkeznek.
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent István királyt ünnepelték Bécsben. Évfordulót ünnepelt a pécsi egyházmegye. 117 éves, a világ legidősebb embere. Következzenek a részletek. A hírszerkesztő Beti Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Évek óta hagyomány, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség az augusztus 20-a utáni szombaton ünnepli államalapító szent királyunkat, adja hírul a Magyar Kurír. Udvardi György a Szent Mise főcelebránsa beszédében Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni lelkiismeretesen, az igazságosság felelős gyakorlásával, fogalmazott. Az érsek arra is rámutatott, hogy új utakat kell keresni a fiatalabb generációk megszólítására. Ehhez imádságra, a vasárnap és a szentségek megünneplésére, a világ eseményeinek keresztény értelmezésére, valamint bátorságra és kezdeményező készségre van szükség. A bécsi mise számos magyar hívőt vonz Ausztria szerte és a teljes Kárpát-medencéből. Alapításának 1017. évfordulóját ünnepelte a pécsi egyházmegye vasárnap. Szent István király 2009. augusztus 23-án alapította meg a pécsi püspökséget, amiről az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata tanúskodik. A Pécsi Egyházmegye tudósítása szerint az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált szentmisét vasárnap a Szent Péter és Szent Pál Székes Egyházban. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, és ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostol fejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapító levelét egy egyházi zsinaton írták alá 2009. augusztus 23-án Győr várában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a Somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Catherham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduárd király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Szarka Mihály vagyok, régei palánki plébános. És a mai alkalommal egy kicsit szeretném folytatni bizonyos fokig a szenvedésről való elmélkedésemet, a betegségről való gondolkodást, hiszen oly sokan vagyunk betegek, akár lelki értelemben, akár testi értelemben, és oly sokszor a betegségben elhagyjuk magunkat, vagy úgy érezzük, hogy a betegségünkből nincs visszatérés, vagy úgy érezzük, hogy az Úr Jézus túlzottan nehéz terhet, kemény keresztet rak ránk. És hogy ezt a szenvedést, vagy ezt a fájdalmat már nem tudjuk elviselni. És eszembe jutott egy gondolat, hogy az Úr Jézus egészségeseknek akar minket, mind lélekben, mind testben. Az Úr Jézus nem örül annak, hogy betegek vagyunk. Az Úr Jézus a betegségünket nem a tetteink, a gonoszságaink miatt rakja ránk. Bár bizonyos fokig szabad akaratunknak is köszönhetjük a betegséget, illetve hát a szabad akaratból hozott rossz döntéseinknek, amelyek igenis bűnök. De nem a bűnök miatt kapjuk a betegséget, hanem sok esetben a saját rossz döntéseink miatt. És akkor okoljuk az Urat. Pedig gondolj csak végig, és én is ezt tettem. Gyermekkoromban hányszor és hányszor, hát nem figyeltem oda egészségemre. Hány alkalommal mentem át testen piros lámpán. Hány alkalommal szaladtam át az úttesten, úgyhogy nem is figyeltem se jobbra, sem balra. Hány alkalommal volt az, hogy nem hallgattam édesanyámra, édesapámra, és télen nem vettem föl sapkát. Hányszor volt az, hogy nem figyeltem testi egészségemre. Aztán a későbbiek folyamán megcsodálkozunk, ha előjönnek problémák. Motorozunk, felöltözés nélkül sok esetben, ahogy én is tettem, még a kis Simpsonommal rövid nadrágba. Aztán utána csodálkozunk, hogy ízületesek leszünk, és fáj a lábunk. 14 éves koromban szoktam rá sajnos a dohányzásra, és 33 éven keresztül dohányoztam. Istennek hála, most már 10 éve, több mint 10 éve, hogy leszoktam róla, de gondoltam én arra, hogy a dohányzással mennyit álltak. Vagy amikor nem mozogtam, gondoltam én arra, hogy azzal, hogy nem mozgok, mennyit álltak önmagamnak, a testemnek. Mert a test az nem felejt. A test nagyon jól tudja, hogy hogyan éltem a fiatal koromat. És bizony a belső szerveim megszólalnak majd. 50, 60, vagy akár már 40 éves korban is. És akkor panaszkodunk, hogy ó Isten, miért fáj nekem a kezem, a térdem?
Miért kapok nehezen levegőt? Miért nem tudok úgy futni, ahogy szeretnék, vagy mozogni? Hát, mert talán nem figyeltem oda. Mert talán rossz döntéseket hoztam. Most, kedves testvérek, nem baj, ha akár most kezdjük el. Legalább, hogy odafigyelünk a testünkre. Odafigyelünk arra, igenis. Még az sem, tehát nem semmi gond, hogyha 70 évesek is vagyunk, de odafigyelünk, hogy mit étkezünk. Odafigyelünk a mozgásra. Mert egészségesek akarunk lenni, és mi is mindent megteszünk, hogy egészségesek legyünk. Milyen fájdalmas, ugye, amikor az embernek a izomzata, a teste már el van gyengülve, és járni kéne ilyen terápiákra, meg mozogni kéne, és fáj minden, és nem. Erőltessük meg magunkat, és igenis mozogjunk. Mozgassuk meg testünket. Persze természetesen annyira, amennyire az lehetséges. Tegyünk meg mindent, hogy egészségesek legyünk. Mert az Úr egészségesnek akar. Nagyon sok csoda van, testi gyógyulás van a Szentírásban, amikor is az Úr Jézus visszaadja a testi egészségét embereknek. Ebből szeretnék egy nagyon jellegzetes, csodálatos gyógyulást felolvasni, egy csodálatos esetet, amely rámutat arra, hogy egy, az Úr Jézus egészségesnek akar, kettő, hogy nekem is tenni kell, érted? Ha én megteszem, az Úr Jézus meggyógyít, én ebbe hiszek. Na de hallgassuk meg ezt az evangéliumi részt, amely Márk evangéliumából való, annak is a 10. fejezetének a 46. versétől egészen az 52. verséig, a jerikói vak története. Így szól. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Témeus fia, Baltimeus, ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názareti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. Többen csitították, hogy hallgasson. Ő annál hangosabban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajta. Jézus megállt és így szólt. Hívjátok ide. Oda szóltak a vaknak. Reménykedj, gyere, téged hív. Az eldobta köntösét, felugrott és oda sietett Jézushoz. Jézus megkérdezte. Mit tegyek veled? Mester, kérte a vak, hogy lássak. Jézus ezzel küldte el, menj, a hited meggyógyított. Nyomban visszakapta látását, és vele tartott az úton. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Csodálatos ez az evangéliumi része. Minden gyógyítása Jézusnak elgondolkodtat bennünket, rácsodálkozunk az ő hatalmára, erejére, istenségére, de rácsodálkozhatunk az ő szeretetére, és egyben útmutatást kaphatunk ezekből a gyógyításokból. Nézzük meg ezt az evangéliumi részt.

és koltus. Nem tud mit tenni. Az út szélre kerül. Az út félre kerül. Nem tudja magát eltartani, nem tudja ellátni magát már. Gondolom, teljesen összetörik az élete. Szinte föladja. Ül az út szélén, és koldul. És ez a nevéből is látszik, hiszen mi a neve. Olyan érdekes, és úgy is hangsúlyoztam, mintha tudnánk a nevét. Egy vak koldus, Tímeus fia, Bartémeus. Igen ám, de a Bartémeus arámul azt jelenti, hogy Tímeus fia. Tehát egy névtelen. Most nehogy félreértsetek, kedves Mária rádió hallgatók, de egy névtelen senki. Ő a nép alja. Ott koldul. Napok óta, hetek óta, hónapok óta, ki tudja. Nincs megélhetése. Vak, szenved. Ki tudja, milyen problémái, betegségei vannak. Koldulásra kényszerül. Hányszor és hányszor kell valami hasonlót megélnem. Amikor egyedül vagyok a problémáimmal. Amikor egyedül kell szenvednem. Amikor nem látok kiutat. Amikor úgy érzem, hogy minden és mindenki összefogott ellenem. Amikor az út szélére kerültem. Milyen borzalmas lehet. Milyen határtalanul reménytelen helyzet. Nincs megélhetésem, nincs senkim, nincs semmim. Itt vagyok az út szélén, elhagyatva, és reménytelenül. Mint egy senki. Ezt jelképezi az a leírás is, hogy ez a személy, ez a vakkoldus az út szélén ül. Hiszen ez egy passzív testhelyzet. Minden mozgás, dinamizmus hiányzik. A vaksága mellett szinte lebénulva. Az egyik baj, ugye, hozza a másikat. Ha valamim hiányzik, és összezavarodom, leülök, képtelen vagyok a tovább lépésre, hozza magával a másik problémát, és más is hiányozni fog. Mint ennél a szegény embernél, vak, ebből kifolyólag koldulnia kell, ebből kifolyólag magányos lesz, ebből kifolyólag reménytelen lesz a helyzet, és így az egyik hozza a másikat maga után. És mit tud tenni? Ő egy passzív helyzetben reménytelenül minden dinamika, cselekvés nélkül ott ül. Annyi, hogy talán néha megszólal és kéreget a körülötte elmenőktől. Hányszor és hányszor vagyunk ilyen helyzetben mi magunk is, amikor csak magunkba roskadunk, és reményt vesztve, szinte nem is tekintünk már előre, hanem várjuk az elmúlást. Meghallotta Jézust. Milyen jó, hogy nem volt süket. És ez az első kérdés. Mi ebben a helyzetben, ebben a magányban, egyedülében, szenvedések közepette, az elhagyatottság tudatában, meghalljuk Jézust? Avagy nem figyelünk rá? Jézus velünk van. Jézus akkor is ott megy el mellettünk, akkor is figyel ránk. Ő kapcsolatba akar lépni velünk, ő adja magát.

Szentírás által például, az imádságok által adja magát. És milyen csodálatos? Nézzük csak tovább. Hogy reagál ez a vakkoldus, mikor meghallja, hogy Jézus arra jön? Elkezd kiáltozni. Mondanám azt, hogy ez a szent reakció. Kiált az Úr felé. Megmozdul. A passzív állapotából megmozdul. Fölemeli fejét, fölemeli, kinyitja száját, fölemeli hangját, és Jézus felé kiált. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Mi kiáltunk az Úr Jézus felé. Hittel kiáltunk az Úr Jézus felé. Mert persze mondjuk azt, hogy jaj, Uram, segíts. Oké, de hát ebben hol a hit? Hol az a határtalan hit, amely akár hegyeket mozgat? Csitítják a vakot is. Maradj csendben, és annál hangosabban. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta! Ez a hit. Hit Jézusban. Hogy ő képes meggyógyítani. Hogy ő képes felemelni. Hogy ő Istenként, aki mindenre képes, aki mindenható, ott van velem. Készen arra, hogy segítsen. Szívből fakadó kérés ez, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. Nem hímel, hámol. Ki mondja? Uram, segíts! Egy kérés, amely megmutatja a hitet és az alázatot is egyben. Nem hímel, hámol. Ugye, emlékszem gyerekkoromban, amikor édesapámtól szerettem volna valamit kérni, mindig így, aj, apus, figyelj, légy szíves, gondold el, a osztálytársam már kapott egy hú, és milyen jó, hímelek, hámolok, mire nagy nehezen kimerem bökni a kérésemet. Most Jézus felé nem kell hímelni, hámolni. Bátran! Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta! És Jézus ezt a hitet, ezt az alázatot nem is tudja figyelmen kívül, reakció nélkül hagyni, hiszen így szól, hívjátok ide. És most jön az a csodálatos mondat, ami annyira szükségeltetik a mi életünkben. És ami annyira mutatja, hogy Jézus azt akarja, hogy egészségesek legyünk, de minket, tőlünk is vár tettet. Tőlünk is várja, hogy mi is akarjunk egészségesek lenni. Hiszen, figyeljetek csak ide, tehát hívjátok ide. Ugye, odaszólnak a vaknak, reménykedj, gyere téged hív. Ez a vak nem reménykedik. Tudja. Tudja, hogy meg fog gyógyulni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. Nem azt mondja, hogy Uram, próbálj meg segíteni, te vagy az akkor, hát ha tudsz. Nem. Ő tudja. Hitéből fakadóan tudja, hogy az Úr Jézus meg tudja gyógyítani. És abban a pillanatban, amikor hívják, eldobja köntösét, felugrik, és oda siet Jézushoz. És ebben a három mondatban minden benne van. Három tett, ami tőlünk is vár az Úr. Az első, hogy ledobja felső ruháját. Oda kell adnunk mindenünket. Nem szabad makacsnak lenni. Nem szabad azt mondani, hogy na majd én. Vagy na majd a ismerőseim.
vagy megoldom, vagy majd a pénzem, vagy képes vagyok én megoldani, hiszen van eszem, tanultam rengeteget. Nem tudom megoldani. Az Úr Jézus tudja megoldani. Hiszek benne, mert ha ez a hit nem elég erős, akkor még nem dobtam le mindenemet. Azokat az akadályokat, amelyek megakadályoznak abban, hogy higgyek a gyógyító Jézusban. És csak úgy immel ámmal nem lehet. Jó, Uram, jó, itt vagyok, hát na, nem. Erős hittel, akarattal mindenünket átadva az Úrnak. Uram, tudom, hogy te mindent tudsz, mindent megtehetsz. A tied vagyok. Alázattal átadom magam a te akaratodnak, mert hiszek benned. Ledobja tehát felső ruháját, mi is. Ledobjuk mindazt, ami eltántorít az Úrtól, ugye leginkább a bűneinket, a makacságainkat, a mi kis egónkat, és odalépünk az Úrhoz, felállunk, az útra lépünk. Ugye milyen csodálatos? Idáig az út szélén ült egy passzív módban. Ebből egy dinamika lesz, hiszen feláll, mindenét ledobja, és visszatér az útra. Már a gyógyulás útjára lép, azáltal, hogy hittel és alázattal hisz az Úr Jézusban, azáltal már is, még nem is beszélt vele, de már is visszatér az útra. Újra mondhatnánk talán azt, hogy életben van. Mert nem az út szélén ül, hanem az úton jár. És Jézus felé. Úgy érzitek, mennyire csodálatos? A passzív módból, a semmiből, a teljes föladásból, miután mindent, ami gátolja, hogy Jézushoz menjen, leveszi magáról, föl kell egy aktív állapot, elindul Jézus felé, az élet felé, és már az úton van. Már nem magányos, már van célja, már tudja, hogy mit akar. Tudja, hogy mi lesz vele. Jézushoz megy. Mi mennyire megyünk az Úr Jézushoz? Hányszor megyünk hozzá? És milyen csodálatos, amikor az Úr Jézus megkérdezi, hogy mondd, mit tegyek veled? Hányszor megkérdezi tőlem is az Úr Jézus, fiam, lányom, mit tegyek veled? Mi mit akarunk? Mit tegyen velünk az Úr? Azt gondoljátok, hogy ő nem látja az Úr Jézus, hogy jelen esetünkben, hogy ezzel a vakkal mit kell tennie? Hát dehogy nem. Hát tudja, hogy egy vakkoldus természetes, hogy szeretné a látását visszakapni, szeretne munkahelyet, mint ahogy nehogy azt higgyétek, hogy nem tudja az Úr Jézus, hogy mi szeretnénk esetlegesen meggyógyulni, szeretnénk ellenségeinkkel kibékülni, vagy családtagjainkkal, vagy szomszédunkkal, akikkel összevesztünk. Szeretnénk normális életet élni. Szeretnénk keresztényként élni. Azt mondja a vak, mester, hogy lássak. Most egy kicsit szedjük össze a gondolatunkat, hogy mi mit kérünk.
a Mestertől. Mi mit kérünk Jézustól? Őszintén, bátran, a hit hegyeket mozgat, az alázatost fölemelik. Hittel, alázattal, de egy aktív mozgással, bűneinket levetve lépjünk az Úr elé, és tárjuk eléje őszintén kérésünket. Mondjuk el, és ő meghallgat. És nem csak meghallgat, hanem azt a választ mondja, amit a jerikói vaknak is mond, hiszen Jézus ezzel küldi el, menj, a hited meggyógyított. A hit ereje. Jézus egészségesnek akar, és hited által képes meggyógyítani. Tárjuk eléje kérésünket, és higgyük, ő megadja, ami szükséges nekünk. A gyengeség pillanataiban, amikor nagyon nehéz, sok a fájdalom, nem érezzük az Úr Jézus jelenlétét, még nem vettünk le mindent, ami eltávolít tőle, vagy nem merünk őszinték lenni, vagy félünk, ami szintén eltávolít az Úrtól, a félelem borzalmas dolog. Imádkozzuk el a 38-as Zsoltárt. Most engedjétek meg, hogy zárásképp ezt felolvassam nektek. Átgondolva, hogy mi az, amit mi kérünk, és hittel, hogy az Úr megsegíthet. Uram, ne vádolj engem bosszúságodba, ne fenyíts meg haragodba, mert nyilaid belém hatoltak, és kezed rám nehezedik. Haragod miatt nincs épp hely a testemen, bűneim miatt nincs nyugalma csontjaimnak. Mert gonoszságaim elborítják fejemet, és súlyos teherként nehezednek rám. Rothadnak és üszkösödnek sebeim oktalanságom miatt. Nyomorult lettem, egészen meggörnyedtem, szomorkodva járok, kelek naphosszat. Ágyékomat gyulladás lepte el, nincs épp hely testemen. Nagyon elgyötölt és elcsigázott vagyok, szívem fájdalmában kiáltozom. Uram, előtted van minden vágyódásom. Sóhajom nincs elrejtve előtted. Szívem vergődik, erőm elhagyott. Még szemem világa sincs velem. A közelednek felém barátaim és társaim, megállnak, akik velem tartottak, messze maradnak. Tölt vetnek, akik életemre tölnek, akik vesztemet akarják, álnokságot beszélnek, s naphosszat cselt szőnek. Én azonban, mint a süket, nem hallok. Olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja ki száját. Olyanná lettem, mint az, aki nem hall, mint akinek nincs védekező szó a szájában. Mert reményemet, Uram, beléd vetem. Te meghallgatsz, Uram, én Istenem. Hisz azt mondom, miattam soha se örvendjenek, és ha lábam meginok, ne kérkedjenek fölöttem. Mert közel vagyok az eleséshez, fájdalmam mindenkor előttem van. Mert megvallom gonoszságomat, és bánkódom bűnöm miatt. De ellenségeim élnek, és fölém kerekednek. Sokan vannak, akik igazságtalanul gyűlölnek, akik a jóért rosszal fizetnek, és bántanak, mert jóra törekszem. Ne hagyj el engem, Uram, én Istenem, ne távozzál el tőlem. Siess segítségemre, Uram, én szabadítom.
Kedves Mária rádió hallgatók, sokan vagyunk elcsigázottak, elgyötöltek, betegek. Sokan testben, sokan lélekben. A bűneink, a testi fájdalmaink lenyomnak minket. Passzívvá tesznek az út szélére. Görgetnek. De arra jön az Úr. Halljam meg az ő szavát. Tudatosítsam magamban, hogy ő ott van az életemben. Keljek fel. Vessek le mindent, ami eltávolít tőle, a bűneimet, a rossz tulajdonságaimat, sok esetben a hitetlenségemet, álljak föl, induljak felé alázattal, hittel, mert a mindenhatóhoz megyek, aki mindent megtehet, a végtelen szerető Istenhez megyek, aki szeret, az irgalmas Istenhez, aki irgalmas és megbocsátja a bűneimet, valljam be hibáimat, merjek kérni tőle, merjek gyógyulást kérni, testi gyógyulást, lelki gyógyulást, és ő fölemel, visszavezet az úthoz, visszavezet az egészséghez, visszaadja az életemet, visszaadja hitemet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. 117 éves, a világ legidősebb embere. Szent Istvánhoz kötődő ereklyét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a kongói demokratikus köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Catherham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idős asszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduárd király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéjét adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az ereklyéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses ereklyéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metódot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent Második János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infókukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, Paxet Bonum. A béke a Szentírás nyelvén, az Ószövetség nyelvén, héberül a Shalom. Az Új Szövetség az evangéliumok, a levelek nyelvén, görögül az Eiréne. És ahogyan Jézus ejthette ki, hiszen ő szír arámul beszélt, a béke nyelve a slama. Ennek a szónak, a békének a jelentés bokra igen gazdag, mert hogy jelenti a belső egyensúlyt, de jelenti a kozmikus isteni rendet is, a teremtésnek Istentől szándékolt rendjét. A béke jelenti az élet teljességet, egészséget, jelenti a harmóniát. Ezeket mind értsük bele, amikor ezt a szót használjuk, persze az igazi békét mondjuk ki, ezt mind-mind jelenti. És ennek a békének a forrása, ahogy a ferences jelszó mondja, a Paxnak a forrása, a bónum, a jó. Azt hiszi Szent Ferenc, ezt számtalanszor hallhattuk az olvasás során, azt hiszi Szent Ferenc írásainak gyakori fordulata, hogy az Úr, a jó Isten, az egyedül jó. Ő a minden jó, a legfőbb jó. A Pax et Bonumnak ezért végtelenül gazdag jelentés rendszere van. Az olvasás órák, tán kicsi nagy képűen mondva, kicsi vagy igazán, forráskutatás. De ez egyáltalán nem tudományos értelemben használom a szót, hogy forráskutatás, hanem abban az értelemben, hogy a jót keressük a legkülönbözőbb megnyilvánulásaiban, formáiban. A legutóbbi olvasás órákon, és ezt folytatjuk, ez a jó egy jó ember élete és írásai nyomán tárult elénk. És ez a jó ember, az ember, a legszögedibb ember, Bálint Sándor. Életének legfőbb jellemzője az, hogy szüntelenül, szenvedélyesen és ugyanakkor alázatosan maga is a jót kereső ember, aki a jóból, mint forrásból, mint tiszta forrásból él, és hogy ezért, hogy nem, maga is forrássá, tiszta forrássá, a jó tiszta forrásává lesz. Áttekintve Bálint Sándor életét, életművét, azt látjuk, hogy benne teljesül Jézusnak a tanítása, Jézusnak a kiáltása. Azt olvassuk a János evangélium 7. fejezete 37.-38. versében, hogy az ünnep utolsó nagy napján, Neovulgata fordítást olvasom, az ünnep utolsó nagy napján Jézus a templomban volt, és fennhangon hirdette, aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből, az írás szava szerint, élő víz folyói fakadnak. Károli Gáspár fordítás szerint élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézusnak ezek a szavai, ez a felkiáltás, a kikiáltása a jeruzsálemi templom területén hangzott el, éppen a zsidó sátoros ünnep, a Szukkót utolsó, a ünnep csúcspontján, az utolsó pontján, a legnagyobb napon. Jézus felállt, és felhangon kiáltotta ezt így a tömegnek. Az ünnep napjain a papok vizet hoztak a Siloám tóból a templom oltárára, és miközben a nép a szabadulásért imádkozott, Jézus pontosan ebben a drámai pillanatban lépett elő, azt hirdetve, hogy a valódi szomjúságot oltó forrás ő maga. Az evangélium is magyarázza Jézusnak a szavait a folytatásban, a 39. versben, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta, akit a benne hívők fognak megkapni a megdicsőlése, föltámadása is mennybe menetele után. A kijelentés, Jézus kijelentése nem egy konkrét ószövetségi versnek a pontos felidézése vagy idézete, hanem az olyan proféciák beteljesedésére utal, mint Izaiás prófétánál az 58. fejezet 11. versében található, amely szerint a hívő olyan lesz, mint a vízforrás, vagy a Zakariás próféta könyvében 14. fejezet 8. versében, amely a Jeruzsálemből fakadó élő vizekről beszél. Erre utal Jézus, hogy ő maga, ő benne, ő általa valósulnak ezek a proféciák. A szentek életében, így Bálint Sándor életében is, hiszen folyamatban van az ő boldog avatása, a szentek életében is állandóan isteni mélységű ellentmondásokra bukkanunk. A nyugtalan, kereső szív épp azzal, hogy kereső, hogy vágyakozó, hogy sóvárgó, hogy nyugtalan, épp ezzel a lélektől vezérelt. És ez a nyugtalanság és a béke, ezek gyönyörűen megférnek egymással, sőt, a béke valósága is megéléséhez tartozik hozzá, ez a lélektől vezérelt, vágyakozó nyugtalanság, amely a szentek életét, mondhatjuk, kivételtelenül jellemzi. Szent Ágoston fogalmazza meg ezt a vallomásoknak mindjárt az első lapján, amikor ezt írja, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik te benned. Itt Ágoston saját viharos élettapasztalatából indul ki, hiszen megtérése előtt évekig kereste a boldogságot a világi élvezetekben, a karrierben és a különböző filozófiai tévutakon. És ezt azért fontos meggondolni, megfontolni, mert hogy nem csak Szent Ágostonra jellemző ez, hanem a mi kortársainkra, talán magunkra is igaz és jellemző, hogy lehet, hogy amikor a legellentétesebben a Jóisten szándékától messze-messze újváigunk és keresgélünk, és lehet, hogy ez is hozzátartozik a megérkezéshez. A tévutak tapasztalata is vezethet arra, hogy végül is arra a bizonyos keskenyösvényre rátalálunk, amelyre Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út. Ez a mondat, a Szent Ágoston mondata, idézem még egyszer, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik te benned. Ez a mondat mutat rá arra, hogy az emberi lélekben létezik egy természetes, oldhatatlan vágyódás, amelyet semmilyen földi dolog, pénz, hírnév, érzéki örömök, stb. Nem képes igazán és tartósan és egyáltalán kielégíteni. Mivel az embert Isten a saját képmására és önmaga számára teremtette, a szív belső békéje és egysége kizárólag a teremtővel való lelki egységben, lelki kapcsolatban érhető el. Magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik te benned, s nem kiegészítve vagy kiigazítva Szent Ágoston mondom, hogy és aztán, amikor rátalálunk a jó Istenre, és ő munkál bennünk, akkor még nyugtalanabb, de ez már az igazi békének az egészen másfajta nyugtalanság, amiről Bálint Sándor kapcsán beszéltünk, és beszélni is fogunk, jellemzője Bálint Sándor életének, és hát az írásainak szüntelen ellentmondásban, amely gyönyörű egységet alkot, mégis fogalmaz, amúgy az értekező próza, egyáltalán a próza, amelynek egyik műfaj, például levél vagy a naplóírás kiváló mestere Bálint Sándor. A szentek életében tehát ott van ez a békének egy sajátos megnyilvánulása, ez a nyugtalan vágyakozás. Bálint Sándor nyugtalansága, és a mégis békéje, mint mondtam, a szenteknek a nyugtalansága, és mégis békéje, és ez a nyugtalanság, ez a lélektől, a szent lélektől vezérelt nyugtalanság. Csodálatos, ahogyan erről a 16. századi francia gondolkodó ír, Blaise Pascal, idézem, vigasztalódj, nem keresnél, ha már meg nem találtál volna. Ez a gyönyörű, fantasztikus és ellentmondás, amely harmóniát sugároz, Blaise Pascaltól való, aki 1623-ban, tévesen mondtam a 16. századot, ez a 17. század, 1623-ban született, és 1662-ben halt meg. Francia matematikus, fizikus, filozófus és író, a 17. század egyik, hanem a legnagyobb zsenie. Állandó keresésben, megtalálásban és feltalálásban élő keresztény. Természettudományos zseniének a megértése, bevallom a Mária Rádió kedves hallgatóinak, hogy erősen felülmúlja az én képességeimet. Ezért itt most csak, mint egy kötelességből, ha már Pascalról szólok, itt most csak mondom kötelességből, mégis néhány szót erről is említek, az ő érdeme a valószínűség számítás megalapozása, aztán az első mechanikus számológépnek a feltalálása, amit Pascalinének neveztek el, a Pascaline a világ egyik első mechanikus fogaskerekes számológépe, és melyet édesapja adószedői munkájának megkönnyítésére tervezett. És aztán megint csak egy természettudományos találmány, a hidrosztatika törvényeinek a megalkotása. De ezzel én Pascal természettudományos eredményeinek a sorolását meg is szakítom, nem fejezemben, nem értek hozzá, hogy bevallottam, úgyhogy nem terhelem a Mária Rádió kedves hallgatóit, hogy netán badarságokat mondanék, Blaise Pascal természettudományos munkásságát ismertetve. Pascal egyik sokat emlegetett eszmefuttatása, ez a pascali fogadás, az ő híres filozófiai érvelése, miszerint racionálisan érdemesebb hinnünk Isten létezésében. Mert ha Isten van, és hiszünk benne, akkor jól jártunk. Ha pedig mégse lenne, semmi bajunk nem történik, hogy ezt nem állítottuk. Ez még persze egyáltalán nem a hitnek a szintje, de egy érdekes filozófiai érvelés Pascaltól. Legismertebb, halála után felfedezett és megjelent vallásfilozófiai műve Pascalnak, a Gondolatok, ez a címe, Gondolatok, amely az emberi egzisztencia törékenységét és a hit erejét boncolgatja. A továbbiakban úgy nyitom ki Pascalnak ezt a gyönyörű könyvét, a Gondolatokat, hogy az eligazodásban, a benne való eligazodásban segítségül hívom Pilinszky Jánost, aki egyik írásában ismertette Pascalnak ezt a könyvét, a Gondolatokat, Pascal húsvétja, Pilinszky írásának a címe, és az Új Emberben jelent meg 1967. április 2-án. Ebben olvasom. Pascal gondolatainak nevezzük azt a jegyzetgyűjteményt, amelyre halála után nagy rendetlenségben találtak rá barátai. Úgy gondolták, hogy ez űrzavar Pascal lázas munkatempójában, kapkodó teremtésében leli magyarázatát, de nem egészen. A hagyaték formája beszédes. A lapokat ollóval szelték le, át vannak lyuggatva. Minden arra val, hogy Pascal lázasan, septiben és szakadozottan róva tele a fehér papírlapokat, majd cédulákra vagdosta, kétségtelenül elhajítva neki nem tetsző mondatokat, aztán átjukaszva, téma szerint spárgára fűzte az apró följegyzéseket. Sajátos Krisztus alkotási mód. Ezt mind fűztem hozzá. Most folytatom Pilinszkit. Így annyi önálló elemre bontotta a szövegét, ahány külön választható gondolat élt benne. Ezzel mint egy mozgékonyá, és bármikor mozgósíthatóvá tette a gondolatait, a cédula kötegeket újabb és újabb rendbe lehetett átcsoportosítani. A rögtönzés és a rend ellentmondásos erényeit kívánta egyesíteni így, mivel tudta, hogy ha egyszerre kívánunk hatni a szívre és az értelemre, többfelől kell elindulnunk, mert egyedül így módon érhetjük el azt a rendezetlen rendet, többszintű valóságot, amit Pascal a szeretet rendjének hív, és ami Jézus minden megnyilatkozását jellemezte. A nagy mű, a gondolatok, a keresztény hit minden lényeges kérdését, mélységét és titkát érinti, forrásként használva az Ószövetséget, az evangéliumot, és aztán szentatyáknak a műveit és az egyház történelem során a fölmerült és mutatkozó gondolatokat. Ez a nagy mű, a gondolatok lényegében befejezetlen maradt. De épp azzal, hogy töredékes, félbe maradt, hogy akár a csillagos égbolt üres foltokkal, az örök csend hatalmas mezőivel teljes, épp ettől oly változó, lüktető és mozgalmas. Keressük ki e gazdag gondolatvilág. Pascali égbolt húsvéti csillagait körül a passió csöndjével, fekete gyász mezőivel, írja Pilinszky János, és akkor mi is keressük. Vezért csillagul a 729. gondolatot választom, írja Pilinszky. Idézem a 729. gondolatot. Nem csak Istent, de magunkat is, egyedül Jézus Krisztus által ismerhetjük meg. Hasonlóképpen az életet és a halált is. Jézus Krisztuson kívül nem érthetjük meg se az életünket, se a halálunkat, se Istent, se önmagunkat. A getsemáni történet többször előkerül a gondolatokban, Pilinszky válogatásában is. Azt hiszem, Jézus sose panaszkodott, írja Pascal. Azt hiszem, Jézus sose panaszkodott, csak most az egyszer, de most úgy, mintha soha többé nem tudná visszafogni fájdalmát, szomorú az én lelkem, mint halálig. És egy másik bejegyzés a gondolatokban. Jézus az embereknél keres védelmet és vigasztalást. Úgy tűnik, életében először, de hiába tanítványai alszanak. Ma én jegyzem hozzá, magamra ismerek, magunkra ismerhetünk, tanítványai alszanak. Másik gondolat a gondolatokban. Jézus agóniája a világ végezetéig tart, nem szabad átaludnunk ezt az időt. Másik, Jézus, miközben övéi aludtak, megváltásunkon munkálkodott, látva, hogy minden barátja alszik, és minden ellensége éber, mindenestől atya akaratának engedi át magát. Gondolatokban olvassuk azt is, hogy ne azért kérjük hát Isten irgalmát, hogy békén hagyjon bűneink közepette, hanem hogy megszabadítson azoktól. Olvasom ezt is. Jézus mind halottat osztotta szét magát az utolsó vacsorán, s mind föltámadottat az Emmauszi tanítványok között, s mint aki fölment a mennybe, nyújtja magát az egyház áldozásakor. Inkább vagyok barátod, mint bárki más, mondja Jézus, olvasom a gondolatokban. Többet tettem érted bárkinél. Senki se szenvedné el, mit én elszenvedtem miattad, s nem halna meg hűtlenséged és kegyetlenséged idején, ahogy én tettem és teszem továbbra is, érted, választottjaimban és az oltári szentségben. Végezetül pedig írja Pilinszky a Pascalról szóló értekezésében, álljon itt Pascal zaklatottan és örökösen kutató szívének, ilyen az Isten békéje, híres mondása, amit a szerző, mint Isten beszédes csendjéből jött személyes üzenetet őrizgetett magában. Vigasztalódj! Nem keresnél, ha már meg nem találtál volna. Bányi Sándor arról ír önéletírásában, hogy ő születésétől, a keresztelésétől a tiszta forrásból élt. A tiszta forrásból, aki az egyedül jó, a legfőbb jó, a minden jó. És így lett boldog, béketeremtő, békét sugárzó ember. És mint béketeremtő, ahogyan olvassuk a nyolc boldogságba, a béketeremtés gyümölcsétként, és mint boldog béketeremtő, Isten gyermeke, Isten gyermekének bizonyult. Igen találó, egy Bálint Sándorról szóló könyvnek a címe, Miklós Péter a szerzője, érdemes olvasásra, a könyv címe pedig Bálint Sándorról, Megőszült kisfiú. Önéletírásában Bálint Sándor beszámol életének azon fordulatáról, hogy miért is lett ő a folklór, a paraszti archaikus kultúra, a vallásos folklórnak a kutatója, a tudósa. Bartók Béla tárta föl számára, hogy ez a világ az archaikus paraszti világ kultúrája maga is tiszta forrás. Olvasom a Bálint Sándor önéletírásából. Diák életemnek sorsdöntő élménye volt Bartók Béla szegedi hangversenye, ha jól emlékszem, 1925-ben. Alig csellentünk a teremben. Megérezte,

életmód nem elmaradott dolog, hanem egyetemes emberi és isteni méltóságot hordoz. Ez a zenei élmény alapozta meg, és erősítette meg benne a döntést, hogy életét a szegedi nagy táj paraszti kultúrájának, a vallási néprajzának a kutatására tegye fel. Azt is említette Bálint Sándor, hogy alig csellengtünk a teremben. Ma van egy szörnyű téveszme, hogy valami attól igaz, vagy attól igazabb, hogyha sokan lájkolják, hogyha a sokan igenelik. Ez persze hatalmas tévedés, mert ebben a csellengő, szinte üres teremben Bálint Sándor, a 21 éves Bálint Sándor mellett egészen bizonyosan volt ott még két ember, az egyik az Juhász Gyula volt, a másik pedig Móra Ferenc. Most e két hatalmas szellemtől idézek Bartók előadásokról, szegedi többször is fordult meg Szegeden Bartók Béla és Juhász Gyula, ezekről a hangversenyekről rendre beszámolt. Néhány sort ezekből a Juhász Gyula által írt beszámolókról. Fejedelem jön ma Szegedre, írja Juhász Gyula, bár harsonák nem hirdetik érkezését, mert Bartók Béla ma az abszolút zene legkülönbb művelője, és pedig nem csupán ebben a megcsonkított kis országban, hanem, és erre több párizsi és londoni tekintély elismerő kritikája is tanú, az egész világon egy kifosztott és megnyírbált ország hatalmas vigasza, kincse, reménye és bizakodása ő. Zongorája világgá hirdeti a magyar lélek, a magyar újongás és jajongás fönségesen megrázó dallamait. És aztán egy másik beszámoló Bartók szegedi koncertről, friss hírek szegedi újság hasábjain olvasható Juhász Gyulától. Az olvasó ne csodálkozzék, hogy Bartók Béláról egy költő mond véleményt. Nem kell okvetlenül zenekritikusnak lenni, hogy ezt nyugodt lélekkel megtehesse az ember. Bartók Béla magyar és emberi nagysága már régen túlnőtt a szakszerűség és szakmaiság keretein, az ő művészete úgy hat lelkünkre, mint a kinyilatkoztatás. Alkotó művészetére éppen úgy értjük ezt, mint a tolmácsolására, mert ez a kettő benne ritka és csodálatos egységet alkot. Bartók egyedülálló és utánozhatatlan nagysága elsősorban abban van, hogy az ősi fajiság örök, ösztönös megrezdülései csodálatos módon ölelkeznek zenőjében a leggazdagabban újszerű lelkiség mai, sőt jövőbe induló hangulataival. Aztán egy másik megjegyzés. Amúgy két embert említettem, három embert, hogy ott lehetett ezen a hangversenyem, Juhász Gyulát, Móra Ferencet és Bálint Sándort, de talán ott lehetett József Attila is, aki 1925-ben éppen első éves egyetemi hallgató volt, és gyakran járt hangversenyekre, így nagy valószínűséggel ott lehetett ezen a Bartók hangversenyen is, micsoda találkozó hely. Idézem még tovább Juhász Gyulát, mélységes, ősművészi és igazi emberi megnyilatkozás Bartóknak a zongorázása. Érezzük, hogy a húrokon egy eleven véres emberi szív lüktet a roppant ritmusokban, és ezért csapja meg lelkünket is játékának ez a transzcendentális forrósága. Amúgy Bartók ezekről a szegedi hangversenyekről maga is írt, ezeket a mondatokat olvasom, Bartók írása, nekem a vidék fontosabb és kedvesebb a fővárosnál. Itt lehet kultúrát fejleszteni. A vidék józan és tiszta, a talaja és ítélete pedig erős és romlatlan. Végül Móra Ferencről néhány sort, ezekről a szegedi hangversenyekről, a szegedi napló hasábjain emlékezett így. Ünnepet ült a szegedi zenei élet szombaton este, mégpedig ritka nagy ünnepet. Körünkbe jött

Bartók Béla, a modern magyar zene messiása, aki Liszt Ferenc óta az első igazán világhírű reprezentása a magyar alkotó géniusznak, mert nem csak kiváló zongoraművész ő, nem csak nagy, kolosszálisan eredeti komponista, hanem egyúttal bámulatosan sokoldalú zenetudós, aki a körösi csomákra emlékeztető szívósággal, hangyaszorgalommal gyűjti össze az ősi székely dallamokat, a magyar nép eredeti nótáit, hogy azok tisztára mosva sugározzák magukból a magyar őserőt. Említettem, hogy Bartók Bélának a 1925. április 5. koncertje, mint egy tiszta forrásként indította Bálint Sándort a folklór kutatás útjára. Azonban Bartók Béla gondolata a tiszta forrásról nagyon is találkozik Bálint Sándor gondolatával a tiszta forrásról. 1930-ban írja a nagy és csodálatos művét, Bartók a Kantáta profánát, amelynek az alcíme a 9 csodaszarvas. Tenorra, baritonra, kórusra és zenekarra, román népballadák, úgynevezett kolindákra épül. Bartók Béla fordította magyarra és alkalmazta a szándékának megfelelően a román kolindákat. A változtatás is igen jellemző, hol változtatott Bartók. A román szövegben pusztán csak forrásról van szó. Bartóknál az első alkalommal a kantátában hűvös forrásról ír. A másodikban, másodszorra a befejezésnél már tiszta forrásról szól a bartóki mű. A román szöveg nagy szarvasokról szól. Hegyi szarvasokról, Bartók következetesen csodaszarvasokról ír.

0: ebben a kantátában hangzik el, hogy nem iszom pohárból, csak tiszta forrásból. Ez a tiszta forrás gondolat foglalkoztatott engem réges-régen, amikor pappá szenteltek, és ez egybeesett azzal, hogy diplomáztam, és elkezdtem tanítani, és bizony aggodalmaskodtam, hogy vajon én az emberek számára az evangéliumot, a jézusi tanítást illetően a példámmal, a szavaimmal tiszta forrás leszek-e, és éppen ezért szinte alig múlott el nap, hogy meg ne hallgattam volna Bartóknak a kantáta profánáját, amelyről a tiszta forrásról énekel. Történt, hogy Szentendrén tanítottam, és az igazgató, a nagyon jóságos vidatya, ő bajba jutott, mert hogy az egyik tanára megbetegedett. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy abban az évben már nem tudott tanítani az énektanár, és hirtelenjében nem talált megfelelő helyettesítést, helyettesítőt, ezért jobb hián hozzám fordult, hogy László testvér, nem vállalná el az énekórákat? És mondtam, hogy hát mi, atyát, nem értek hozzá. Én egyáltalán nem vagyok szakmabéli, hogy merném én elvállalni az énekórákat. És a vidatya addig kedveskedett és udvarolt nekem, hogy mondta, hogy hát te, aki 8 évig hegedültél, és mondtam, hogy hát vidatya, hát én tényleg csoda gyerek voltam, mert hogy 1 év anyagát hegedűből 8 év alatt végeztem el, ez valóban igaz. Az is igaz, hogy nagyon élvezettel voltam gimnazistaként a Vasaréti kórusnak a tagja, de hát ez nem jogosít föl, hogy én egy éven át éneket tanítsam a Szentendrei gimnáziumban a gyerekeknek, de addig erősködött, hogy értse már meg, hát bajba van, hát ez persze, ezt megértettem, bajba van, akkor lesz, ami lesz, bemegyek az órákra, legalább addig is zaj ne legyen gondja az igazgató úrnak. Bementem az órákra egy lemezzel, és ez pedig Bartóknak a kantáta profánája volt. Majd, hogy nem egy éven át a kantáta profánát hallgattuk a gyerekekkel, különböző részleteit ízekre szedve, ők nagyon fegyelmezettek voltak, bizonyára azért ezt unhatták az én hozzá nem értő interpretációt, magyarázataimat a kantáta profánához, de nekem viszont nagyon sokan jelentett, valóban nekem is tiszta forrásá lett Bartóknak a tiszta forrásról szóló kantátája, a kantáta profáná, majd ezt a témát folytatjuk, most viszont elköszönök, dicsértessék a jó Jézus Krisztus!
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!

Solgáit hozzád járulunk, eléd imádva borulunk. Esdő szavunkat megsegítsd, az égiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia.

0: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonosz, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kabzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli, leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, te ezt látod, te minden kínt és könnyet számon tartasz. Ezeket a te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak, a hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némítsa el az Úr az összes hazugajkat és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst.
1: A szelideket törvénnyel vezeti az Úr, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiásnak, Hilkia fiának a szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benyámin földjén levő Anatotban lakott. Az Úr Joziának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. esztendejében intézte hozzá szózatát, aztán Jojakimnak, Jozia fiának, Júda királyának napjaiban is, egészen addig, míg Cidkiának, Jozia fiának, Júda királyának 11. esztendeje el nem telt, amikor is fogságba vitték Jeruzsálemet az 5. hónapban. Így szólt hozzám az Úr: mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam: jaj, Uram Isten, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt: ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám: nézd, ajkadra adom szavaimat. Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, hogy pusztíts és szétszórj, hogy építs és ültess. Azután az Úr szólt, és megkérdezte tőlem: mit látsz, Jeremiás? Erre így feleltem: korán virágzó fának ágát látom. Az Úr erre azt mondta: jól látod, mert jó korán virrasztok szavam fölött, hogy beteljesítsem. Másodszor is szólt hozzám az Úr: mit látsz még? Azt feleltem: forró fazekat látok, amelynek tartalma észak felől buzog. Erre az Úr így szólt: észak felől támad a veszedelem ennek a földnek minden lakójára, mert összehívom észak országait, mondja az Úr. El is jönnek, és mindegyikük felállítja trónját Jeruzsálem kapui előtt, sőt a falai mentén körös körül, és Júda minden városa körül. Akkor majd kimondom ellenük ítéletemet, minden gonoszságukért, amiért elhagytak. Idegen isteneknek mutattak be illatáldozatot, és a saját kezük műveit imádták. Azért hát övezd fel derekadat, kelj föl, és mondd nekik mind, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg a szemük előtt. Én meg a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfallá az egész ország ellenében, Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és ajkadra adtam szavaimat. Én az Úr hívtalak meg igazságban, megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzetnek világosságul, és ajkadra adtam szavaimat.
3: Olvasmány aranyszájú Szent János püspök szent beszédeiből. Kívánjátok-e, hogy elsoroljam a bűnbocsánat útjait? Több is van, különfélék, sőt egymástól eltérők, de mind az ég felé visz. A bűnbocsánat első útja a bűnök elítélése, mert először is sorolt el bűneidet, hogy megigazulj. Ezért mondta a próféta is: így szóltam, megvallom az Úrnak gonoszságomat, és te megbocsájtottad vétkemet. Ítéld el hát te magad is bűneidet, ez már elég is az Úrnak ahhoz, hogy megbocsásson. Mert aki elítéli vétkeit, az jobban fog majd vigyázni, hogy ugyanazokba később bele ne essék. Bírja tehát szólással benső vádlódat, lelkismeretedet, nehogy majd csak ott az Úr bírói széke előtt legyen vádlód. Tehát ez a bűnbocsánat egyik útja, és ez a legkiválóbb. De van egy másik, ennél nem kevésbé értékes út is, ez pedig az, hogy felejtsük el az ellenségeinktől elszenvedett sérelmeket, hogy uralkodjunk méltatlankodásunkon, hogy megbocsássuk szolgatásaink ellenünk elkövetett bűneit. Ennek fejében kapunk majd mi is bocsánatot az Úr ellen elkövetett bűneinkre. Íme, ez a második módja annak, hogy miként tisztulunk meg vétkeinktől. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mondja Jézus, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Meg akarod ismerni a bűnbocsánat harmadik útját is? Ez a lángoló lélekkel végzett, nagyon odaadó, a lélek mélyéből felfakadó imádság. És ha a negyediket is meg akarod tudni, megmondom, ez az alamizsnálkodás. Mert nagy és szavakkal szinte ki sem fejezhető ereje van ennek is. Ha pedig valaki vallásos lelkületű és alázatos, ez is kitépi lelkéből a bűnöket épp úgy, mint az előbb említettek. Ezt igazolja a vámos esete is, aki jó cselekedeteket nem tudott ugyan felsorolni, de helyettük bemutatta alázatos lelkületét, és lerakta vétkeinek súlyos terhét. Íme bemutattuk a bűnbocsánat öt útját. Első a vétkeink elítélése, a második az, hogy megbocsátjuk embertársaink ellenünk elkövetett bűneit, a harmadik út az imádság, a negyedik az alamizsnálkodás, az ötödik az alázatosságban van. Ne tétlenkedj tehát, hanem minden nap lép rá mindegyikre, hiszen könnyen járható utak ezek. Nem hozhatod fel mentségül szegénységedet, mert légy bár a koldusnál is koldusabb, attól a haragodat még meg tudod fékezni, az alázatosságot még tudod gyakorolni, még tudsz odaadóan imádkozni, bűneidet elítélheted, egyikben sem lesz akadály a szegénységed. De miért említem ezt? Azért, mert a szegénység a bűnbocsánatnak még azon az útján sem akadályoz meg e parancs teljesítésében, amelyen anyagi javakat kell feláldoznod. Az alamizsnára gondolok. Ezt igazolja annak az özvegynek a cselekedete, aki két garast tett a persejbe. Ha pedig már megtanultuk lelkisebeink gyógyításának módjait, alkalmazzuk is szüntelenül ezeket az orvosságokat, hogy visszaszerezve lelki tisztaságunkat, bizalommal járhassunk az Úr szent asztalához, és majd nagy dicsőségben menjünk Krisztus, a dicsőség királya elé, és elnyerjük majd az örökké tartó javakat a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelméből, irgalmából és ember szeretetéből. Többet ér a böjt imádsággal, meg az alamizsna igazságossággal párosulva, mint a nagy vagyon. Mert az alamizsna megtisztít minden bűntől. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Mert az alamizsna megtisztít minden bűntől.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az óra imedélre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen. Kegyelme lángját serejét, dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben naphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézd rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, legyőztem! Sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz.
1: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Ha az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Isten. Mind rossz útra tértek meg, romlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Már csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát. Újjon majd Jákob és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
0: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke, nem vetekszik vele semmi drágaságod.
1: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkait.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
4: Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a város lakók gondjaira. A felsővárosi kálvária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába. Tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a városi közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a kongói demokratikus köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 25-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. A magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor. Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, dr. Csókai András műsora, 16 óra 35 perckor. Barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Függőségről mindenkinek, Dr. Reinertné Gyuris Erzsébet műsora 20 óra 16 perckor Isten patikája gyógyfüvekről és természetes gyógymódokról Rabbi Edit műsora 21 óra 5 perckor aktuális 22 órakor nézőpont gondolatok a teremtett világ védelméről Sipos Vera, Schaffhauser Tibor, Kozoch Levente András műsora 22 óra 50 perckor a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor Szentírás Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor Zsolozsma befejező ima óra 23 óra 40 perckor óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk és hallgassanak továbbra is minket.
3: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! János második levelében az alábbiakat olvashatjuk. Legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Imádkozzunk közösen Teréz anya szavaival mindazokért, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak. Imádkozzunk az országok vezetőiért, a döntéshozókért, kérjük Isten segítségét és a szűzanya közbenjárását a világ békéjéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cődör Mária.
6: Szentvérkegyhely, Báta. Mohács 500. Megemlékezések Bátán a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan. Helyszín, Báta. Augusztus 27-e csütörtök. 10. történelmi lovas zarándoklat. 11 órától középkori katonai tábor és fegyveres bemutató a Nagyszigetben. 17 órától hagyományőrző lovas bandériumok érkezése. Augusztus 28-a péntek. Második Lajos seregének nyomában. 9 órakor a történelmi lovas zarándoklat megemlékezése a Szentvér bazilikánál koszorúzás. Augusztus 28-án és 29-én kerül megrendezésre. A harmadik Báta Mohás lovagi zarándoklat. Augusztus 29-én éjfélkor ünnepi szentmise, majd a Klastromhegyen egykor eltemetettek csontjainak újratemetése. 2 óra 30 perckor a lovagi zarándokok megáldása, útnak indítása. A szentmisét bemutatja Nyúl Viktor bátaszéki plébános. Mária kiállítás. Örömmel adjuk hírül, hogy 2026. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Isten Anya Alapítvány.
4: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imáinkat ajánljuk fel a világbékért, családbékért, az elhunytakért, a betegek gyógyulásáért. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket.

0: minket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel ítékezett. A vérrel ítékezés helye a Getsemáni kert. Jézus magányosan az apostoloktól eltávolodva éli át szenvedését. A szenvedés elszakít bennünket a világtól, barátainktól, lassan már csak az Atya szerető tekintette az egyetlen mencsvár, s rájövünk, hogy a harcot egyedül magunknak kell megvívnunk. Ne féljünk, mert Atyánk sohasem hagy minket árván. A Szent Szűzzel szenvedéseinkben is elkísér, és velünk is marad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmet ítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Jézus sok testi és lelki megaláztatást vállalt, értem, értünk. Amikor valaki netalán, barátom megaláz engem, el tudom-e viselni? Fel tudom-e ajánlani ennek elviselését, esetleg pont az engem megalázó társamért? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A fájdalmas súzófűzér harmadik tizede titka, akit érettünk tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy sose térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert azt képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan, ha azt jelölted ki, hisz csak ezen az úton találhatjuk meg lelkünk békéjét és örömét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel, és a sziréneinek karjaira is rászorulva, de végre maga is megérkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy Jézus után Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben erejét az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket Istennek és Istenjának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheknek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a forró tűzértől, mindenki a lelket, különösen azokra, akik legjobban rászorulnak irgalmamra.
5: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten nem hagy bennünket erőnkön felül megkísérteni, jön s átveszi bennünk a harcot, ő, aki küzd bennünk. A kereszt után jön a megdicsőülés. Add, Uram, hogy mindig ez legyen a szemünk előtt. A kereszt győzelme letiporta a halált, győzött az élet, és ha bízva Istenben a végsőkig kitartunk, benne mi is győzni fogunk. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki. Amen.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent István királyt ünnepelték Bécsben. Évfordulót ünnepelt a Pécsi Egyházmegye. 117 éves, a világ legidősebb embere. Következzenek a részletek. A hírszerkesztő Beti Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Évek óta hagyomány, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség az augusztus 20-a utáni szombaton ünnepli államalapító szent királyunkat, adja hírül a Magyar Kurír. Udvardi György a Szent Mise főcelebránsa beszédében Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni lelkiismeretesen, az igazságosság felelős gyakorlásával, fogalmazott. Az érsek arra is rámutatott, hogy új utakat kell keresni a fiatalabb generációk megszólítására. Ehhez imádságra, a vasárnap és a szentségek megünneplésére, a világ eseményeinek keresztény értelmezésére, valamint bátorságra és kezdeményező készségre van szükség. A bécsi mise számos magyar hívőt vonz Ausztria szerte és a teljes Kárpát-medencéből. Alapításának 1017. évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye vasárnap. Szent István király 2009. augusztus 23-án alapította meg a Pécsi püspökséget, amiről az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata tanúskodik. A Pécsi Egyházmegye tudósítása szerint az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált szentmisét vasárnap a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, és ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostol fejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapító levelét egy egyházi zsinaton írták alá 2009. augusztus 23-án Győrvárában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a Somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Pénteken töltötte be 117. életévét Cecil Caterham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Cecil és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Még beszélt, amikor odaérkezett Júdás, egy a 12 közül, s vele a főpapok, az írástudók és a vének megbízásából egy kardokkal és dorongokkal felszerelt csapat. Az áruló ebben a jelben egyezett meg velük: akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizettel. Amikor odaért, mindjárt Jézushoz lépett, üdvözlégy, mester, szólt és megcsókolta. Erre kezet emeltek Jézusra, és foglyul ejtették. A körülállók közül egy kirántotta kardját, rásújtott a főpap szolgájára, és levágta fülét. Ezután Jézus így szólt hozzájuk: mint valami rabló ellen úgy vonultatok ki, kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Naphosszat együtt voltam veletek a templomban, és tanítottam, mégsem fogtatok el. Az írásnak azonban be kell teljesednie. Erre a tanítványok valamennyien elhagyták őt, és elfutottak. Egy ifjú azonban követte. Csupasz testén nem volt egyéb egy lepelnél. Mikor el akarták fogni, ott hagyta a leplet, és meztelenül elfutott. Jézust a főpaphoz kísérték. Ott gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók. Péter messziről követte őt a főpap palotájáig. Ott leült a szolgák közé, és a tűznél melegedett. A főpapok az egész főtanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. Jól lehet, többen hamisan tanúskodtak ellene, tanúságuk nem egyezett meg. Azután fölálltak még néhányan, és ezt a hamis tanúságot tették ellene: mi hallottuk, hogy azt mondta, lerontom ezt a kézzel épített templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amely nem emberi kéz műve. De ebben sem egyezett meg tanúságuk. Akkor a főpap a középre lépett, és megkérdezte Jézust: semmit sem felelsz arra, amivel ezek vádolnak? Ő hallgatott, és nem felelt semmit. A főpap újra megkérdezte: te vagy a Messiás, az áldott Isten fia? Én vagyok, felelte Jézus. Látni fogjátok, hogy az ember fia ott ül a mindenható jobbján, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját. Mi szükségünk van még tanukra? Kérdezte. Hallottátok a káromkodást? Mi a véleményetek? Azok egyhangúan méltónak ítélték a halálra. Erre néhányan leköbdösték, és arcát eltakarva ököllel ütötték. Találd el, ki volt az? Gúnyolták. Még a szolgák is arcul verték. Miközben Péter kindült az udvaron, arra ment a főpap egyik cselédlánya. Látva, hogy Péter ott melegszik, szemügyre vette. Te is a názáreti Jézussal voltál, jegyezte meg. Ő azonban tagadta. Nem tudom, és nem is értem, mit beszélsz. Amikor kiment az előcsarnokba, megszólalt a kakas. A cseléd lány azonban észrevette őt, és újból odaszólt a körülállókhoz: ez is közéjük tartozik. Ő megint tagadta. Röviddel ezután az ott lévők megjegyezték: de bizony közéjük tartozol, hiszen galileai vagy. Erre már átkozódni és esküdözni kezdett: nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Tüstént megszólalt másodszor is a kakas. Péternek ekkor eszébe jutott Jézus szava: mielőtt a kakas kétszer szól, 3-szor tagadsz meg engem. erre sírva fakadt. Kora reggel a főpapok a vénekkel és az írástudókkal együtt, vagyis az egész főtanács döntést hozott. Megkötözve elvezették Jézust, és kiszolgáltatták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Én vagyok, felelte. A főpapok ekkor mindenféle vádat hoztak föl ellene. Pilátus erre újra megkérdezte: nem válaszol semmit? Hallod, mi mindennel vádolnak? De Jézus nem válaszolt többé. Ez meglepte Pilátust. Szokásban volt, hogy az ünnep napján szabadon bocsássa azt a foglyot, akit kértek. Volt a börtönben más lázadókkal együtt egy Barabás nevű. Ezek egy zendülés alkalmával gyilkosságot követtek el. A nép ekkor eléje vonult, és kérte a kegyet, amit máskor is megszokott adni. Pilátus megkérdezte tőlük: akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát? Észrevette ugyanis, hogy a főpapok irítségből szolgáltatták ki neki. A főpapok azonban fölizgatták a népet, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. Pilátus ismét megkérdezte: mit tegyek hát azzal, akit a zsidók királyának hívtok? Azok újra kiabálni kezdtek: keresztre vele! De hát mi rosszat tett? Kérdezte Pilátus. Azok még erősebben kiáltoztak: keresztre vele! Pilátus a nép kedvére akart tenni, ezért szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 25-e. Aki bölcs, belátja ezeket. Hoseás proféta 14. fejezetében olvassuk ezt, tehát a profétai könyv 14. fejezetében olvassuk ezt a 10. versben. Aki bölcs, belátja ezeket. Aki bölcs, az belátja, hogy az Úr szava igaz, hogy az Úr tanácsa egyenes, vagyis helyes. Ezt a bölcsességet azonban semmiféle tehetség, semmiféle okosság, pláne nem képzettség és szorgalom nem képes produkálni. Az isteni bölcsességet az ember nem érheti el. A bölcsesség az Úr ajándéka. Ezért jó hallani Isten ígéretét, miszerint ő kigyógyít bennünket a hűtlenségünkből. Vagyis az itteni világ logikája szerint tájékozódó bölcsességünkből. Mert ez nem bölcsesség. Az Úr teheti meg felénk az első lépést. Ő könyörül rajtunk. Mert szívből szeret minket. A megtérés ennek a megváltó, szívet megnyitó krisztusi szeretetnek már csak ellenállhatatlan következménye. Isten szeretetének ajándéka. Az ő igazságát belátó bölcsesség. A múlt hibáit eltörlő irgalom. És a régi hiába valóságokat elhagyó, az élet irányt megváltoztató engedelmesség. Ilyenekből áll az Úr szeretetének ajándéka. Ő nélkül csak halálos engedetlenségekre futja tőlünk. Csak ővel, az Istennel van esélyünk alapvetően jobbra, harmatos, gyökeres, virágos, gyümölcsös, illatos jövőre. Csak vele lehet. Hoseás ugyanis ezeket a képeket festi meg a könyve záró fejezetében. Ígéretes, keserű, jelent, boldogító, jövendő ez. Az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kap.

0: A lélek imádkozik bennünk. A rómaiaknak írt levélben Pál apostol nagyon fontos dolgot mondott arról, hogy hogy is történik az ima. Azt írja, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. És általa kiáltjuk, Abba, Atya, a lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szent Pál elmagyarázza, hogy ha a mi hangunk gyenge vagy néma is, a lélek sohasem félénk, és továbbra is kiáltja azt a nevet, hogy Abba, Atya, amely képes szétszakítani az eget, és összekapcsolni bennünket Istennel, tanúsítva a lelkünknek, hogy amit hinni kezdtünk, az nem illúzió, hanem egyszerűen az igazság önmagunkról. Az imádkozás nem azt jelenti, hogy olyan érzések és érzelmek után futunk, amelyek elfeledtetik velünk, ha csak kis időre is, életünk terheit. Inkább azt jelenti az imádkozás, hogy gyermekként gondolkodunk, és megváltoztatjuk a valóságérzékelésünket, elfogadva azt a tényt, hogy végső értelmét minden az egy Istenre vonatkozó módon találja meg, aki mindnyájunk atya, aki mindenek fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van, ahogy az efezusi levélben olvassuk. Tehát az imádkozás megváltoztatja a valóságérzékelésünket, elfogadva azt a tényt, hogy végső értelmét minden az egy Istenre vonatkozásában találja meg. Mégis ahelyett, hogy átadnánk magunkat egy mind bizalmasabb és összetettebb párbeszédnek az egész emberiség atyával, sikerül belecsúsznunk oly sok formalizmusba és képmutatásba, amelyek elvehetik az imádság lelkét. Gyermekként imádkozni Istenhez annak a mély meggyőződésnek az őrzését jelenti, hogy mindig a legnagyobb szabadsággal és természetességgel újrakezdhetünk élni az Atya színe előtt. Aki atyánk marad, bármit teszünk is, vagy bármi történjen is velünk. Amikor valaki felfedezi, hogy van egy atya, akihez mindig visszatérhet, az nem válik legyőzhetetlenné. De semmi és senki sem győzheti le, mert szíve végérvényesen biztonságban érzi magát. Érzi, hogy egy nagy és hűséges szeretet elfogadja és elismeri. Ez a gondolkodásmód, melyet az imának táplálnia kell. A gyermeki gondolkodás, amely a leghatékonyabb ellenszere a narcizmus és a perfekcionizmus minden formájának. Isten gyermekének lenni, Isten gyermekévé válni nem a példás életűeknek fenntartott jutalom, hanem az a nagy méltóság, amelyre minden ember rendeltetett. Ezt suttogja bennünk a lélek. Nem olyan szavakat, amelyekkel meggyőzhetjük Istent jó hiszeműségünkről, hanem a bizalom énekét, melyet szüntelenül hallgathatunk és dúdolgathatunk a lelkünk mélyén. Néha elfelejtjük ezt, és az élet és a halál rémségeivel találkozva félő, hogy úrrá lesz rajtunk a félelem, amelyet a bűn ébreszt bennünk, ami lelkünknek az Isten lelkétől való elfordulása. De a lélek hangja fáradhatatlanul mondogatja nekünk, hogy Isten nem téved azzal, hogy akar és szeret bennünket.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.

tizedik rész. Mária éve. ...1947. februárjában Párizsban megkötjük a szövetségesekkel a békét. Magyarország határait az 1937-es állapotnak megfelelően határozzák meg, 93.000 négyzetkilométer, trianoni határok. Keleti behatásra a cél az egypártrendszer, a proletár diktatúra megszervezése. Egybeterelik a két munkáspártot, fokozzák az államosításokat, elhallgattatják az ellenzéket, és a maguk szalagjára fűzik az előbb abszolút többséggel győztes kisgazdapártot. Ebben a nagyon is kritikus időszakban talán éppen a sok jogtalanság láttán hirdeti meg Mindszenty hercegprímás az 1948-as évet ünnepélyes Mária évvé. Ez az esztendő a Habsburg ellenes 1848-as szabadságharcunk első centenáriuma, így igen alkalmas a hazaszeretet, a patrona hungariae kultusz felelevenítésére. Az ünnepélyes megnyitó az esztergomi dómban kezdődött, majd a budapesti Szent István bazilikában folytatódott. A bíboros hercegprímás minden magyar Mária búcsújáró helyre elmegy, ott ünnepi misét mond és prédikál. Mi pécsi pálosok két ilyen búcsún veszünk részt, a nyárderekán Mária gyűdön. Ez 30 kilométernyire van Pécstől délre, ahol már három nyelvjárás találkozik, a magyar, német és a délszláv. Bámulatos az a történelmi szaktudás, amelyel a prímás minden egyes helyen a legkisebb részletekre is kitér. Pálos Szentkúton pedig november 10-én volt az országos zarándoklat teljes bőjtel, kenyéren és vizen. Kozári atyával asszisztáltunk a főpapnak, aki utána bejött a kolostorba és csipegetett egy kicsit az asztalra tett kenyérből, de már a melléje felszolgált artézi vizet nem kívánta. Itt is bámulatos pontossággal mondta el a benépesedő családok 200 évvel ezelőtti ide települését és a Jászkun kapitány hivatalát. A budai sziklához pedig a fatimai jelenésekről való megemlékezésül október hó 13-án megjelenik és misét mond, beszédet tart a főpap. A fentebb vázolt nehéz politikai helyzet miatt nagyon sokan a szabadság bajnokát és az egyedüli szilárd pontot, a magyarság és a nemzet védőjét látják a főpapban. A nyilasok alatt elszenvedett börtönbüntetése, acélos jelleme, rendíthetetlen hite hivatásában igazi vezető egyéniséggé avatta. Őt tartják az ellenzék törvényes és egyedüli képviselőjének. Népszerűsége nőttön nő. Az arándoklásokra nem csak hívők, hanem más vallásúak is hazafias indítatásból tömegesen tódulnak. A sziklatemplomi istentisztelete óriási politikai tömeg megmozdulássá változik. Az egész Dunapart és a Gellért-hegy sötétlik a tömegtől. Hasztalanok az ellenintézkedések és a titkos rendőrök hada. A pártnak cselekednie kell. 1948. december 27-én a bíborost letartóztatják, környezetével együtt és az ismert recept szerint színes, koholt vádakkal, néhány havi dögönyözés után nyilvánosan megrendezett koncepciós perben, amelyben először írják meg a vádakat, és csak azután verik bele a vádlottakba, életfogytiglani börtönre ítélik. Sajnos a párt megtalálja emberét a főpapok között is. A beteges Capik Gyula egri érsekben, aki kész elítélni a Mindszenty féle vonalat, és beáll a proletár diktatúra szolgálatába. A politikai vezetésben pedig a személyi kultusz nálunk Rákosi Mátyás körül alakult ki, aki a párt főtitkára, később miniszterelnök lett. Államosítják a felekezeti iskolákat, nálunk minden templom mellett ott áll a katolikus elemi iskola, sok helyen tanítórendek oktatták az ifjúságot. Ezeket az iskolákat állami kezelésbe veszik, a be nem hódoló tanerőket nem alkalmazzák. Sok papot beszédei vagy az ifjúsággal való foglalkozása miatt súlyos börtönre ítélik. Hitoktatásért 7 év börtön. Csepp folyóssá, bizonytalanná válik életünk, de csak tovább dolgozunk, mintha minden rendjén menne.
A Mária év egyik pécsi nagy apostola, Páter Gologi veti fel annak gondolatát, hogy templomunk elé nagyon jól illene egy fatimai Mária szobor, amit a zsolnai porcelángyár művésze tervezett, és a gyár, mint egyedi darabot, pirogránitból készít. Nagyon örülök a gondolatnak, és többször meglátogat a tervező művész, aki erdélyi származású, eredetileg ugyan protestáns, de áttanulmányozza az egész fatimai jelenések leírását, és azok alapján konstruálja meg művét. Sinkó szobrász művész elgondolása és terve szerint kerül a szobor a tér délnyugati sarkába egy kerek kőfallal körülvett, medenceszerű kis virágos kert mögött álló oszlop tetejére. A koronával ékes, fiatalos Mária két kezét imára felemelve, az égre nézve esdekel az emberiségért, és így örök időkre emlékeztet az 1948-as szomorú Mária évre.

A nyár folyamán Páter Márkijevics Péter rendfőnök végiglátogatja a magyar kolostorainkat, és láthatóan jó benyomást tesz rá eddigi munkánk, s a rend magyarországi ágának fejlődése. Az alföldi kolostorunkban is megpezsdül az építési láz. Páter Lukács 1947 őszén átkerül a Szent Kúti házba vezetőnek, és folytatja a Weihinger építészünk által megálmodott tervet. Ez szerint új, nagyobb templom épülne a régi helyén, oldalt karcsú toronnyal. A templom bejáratától a Szent Forrásig enyhén szétnyíló, körülbelül 50 méter hosszú, féltetős árkádsor húzódna. A forrás felett pedig magas, 8 szögletű ívek tetején kivilágított Mária szobor köszönteni a búcsúsokat. Az átfogó tervet csak szakaszosan tudjuk megvalósítani. Még a háború előtt a Szent Kút fölötti íveket megépítettem, csak a tetőszerkezet és a szobor felállítását akadályozták meg a történelmi idők. Páter Lukács megépíti a két oldalon futó árkádokat. Ez abból a gyakorlati meggondolásból indul ki, hogy az új templom megépítése nagyobb anyagi erőket tételezne fel, míg a zárt árkádok igen sok búcsúsnak nyújtanak védelmet eső és szél ellen. Végső soron nyári időben éjjeli nyugvásra is alkalmasak. Így a templomépítést későbbre hagyva, inkább az árkádokat juttatja előnybe. A háború utáni újjáépítések miatt Páter Lukács igen nehéz munkára vállalkozik, de 1949 végére sikerül tető alá hoznia, sőt, a kis templomhoz is hozzáragaszt egy bejárati részt, és így nem csak a templom befogadó képességét növeli, hanem az északi bejáratot szigeteli az időjárás viszontagságai ellen. Páter Lukács ezzel a rendkívüli teljesítményével nem csak a boldogságos szűz iránti szeretetét bizonyítja, de a rend építészei közé is beírja nevét. A szent év történetéhez tartozik még Páter Mihály távozása is. Az utóbbi időben már nyugodtan él, hol egyik, hol másik kolostorunkban, leginkább a budaiban. Most azonban ismerősei, honfitársai bizalmasan értesítik a követségi berkekből, miszerint ajánlatos volna, ha távoznék, mert a régi embereket lecserélik, és lehet, hogy az új honfitársak más véleményen lesznek, és nem ismerve a múltat, esetleg megvonják útlevelét, vagy még hivatalos hajszát is indítanak ellene. Ezért egy általunk ismeretlen napon Rómába távozik. A pálosok magyarországi megtelepedésének ő volt a lelke. Mi személyesen is neki köszönhetjük pálos hivatásunkat. Az ő kezeműve a pécsi templomunk, és az az eredményes munka, amely 15 év alatt 3 kolostort, 2 rezidenciát és közel 100 tagú együttest hagyott maga után. Ezt a kort az ő szerénysége, egyszerűsége, vidám, de kitartó, célra törő akarata jellemzi. Csodálatos munkabírását, szervező képességét és alkalmazkodását a magyar viszonyokhoz minden magyar pálos imái kísérik. Az 1949. júniusi papszentelésen az egyházmegyei kispapokkal együtt Virág Ferenc püspök pappá szenteli növendékünket, Arauch László Attila klerikusunkat. Gyerekkorában a Szikla templomban minisztrált, nem messzire laktak, a Fehérvári úton. Középiskoláit a közeli ciszterciek gimnáziumában végzi, kitűnő eredménnyel. Nagy tehetségű, inkább teoretikus, mint gyakorlati érzékű ember, aki a teológiát is végig kitűnő eredménnyel végzi. Készségesen engedelmeskedő szerzetes. Első miséjét a Szikla templomban, régi minisztrálása helyén mutatja be, óriási tömeg előtt, hiszen a kis Lacikát mindenki szerette. Egyelőre még Pécset marad egy kis kezdeti lelkipásztori gyakorlatra. Fenn, a Szent hegyen már karcsú torony nyúlik az ég felé, a régi vadászház keleti végén kis kápolna alakul. Fölötte szerény folyosóból már kis cellácskák sorakoznak, és a kis rezidencia 2 tehénkéje vígan legel a friss zöld réten.

hetedik centenárium. Az ősi annalesek alapján az első pálos kolostor alapítását 1250-re teszik. Boldog Özséb a tatárjárás után 1246-ban a Piliszántói völgy hármas barlangjához vonult. Körülötte telepedtek le a környék remetéi. Majd 1250-ben vagyonából a Szent Kereszt tiszteletére az egykor szántó mellett szerény kolostort és kicsiny templomot építetett. 700 éves a magyar pálosrend. Hirdetjük minden postai küldeményre alkalmazott bélyegzőnkkel. Tudatosítjuk, és a lehető legnagyobb körben hirdetjük, terjesztjük, ahová szavunk vagy írásunk elér. A Szikla templomban kiváló alkalmi szónokok emlékeznek meg a történelmi évfordulóról. Mi Pécsett szorgalmasan hordjuk a téglát és építőanyagot, és terveink szerint a nyár derekán elkészülünk a kis kápolnával, s a hozzá csatlakozó kis kolostorral. A szép, félköríves folyosóval összekötött harangtorony már áll. A nagy jubileumi ünnepséget június 11-ére az úrnap utáni vasárnapra terveztük. Az úr másként rendelkezett. Pénteken este, miután elvégeztük az esti imát, fél tíz tájban előző megbeszélés alapján a konyha előtti eldugult csatornát igyekeztem néhány ügyesebb testvérrel és klerikussal kitisztítani, amikor 10-1 néhány fiatalember kézben tartott revolverekkel a kőfalon beugrálva rohan felénk. Amikor kérdezzük, mi jogon törnek reánk, igazolványokat mutatják, államvédelmi hatóság. Előbb az ebédlőbe, majd az irodába terelnek. Mindegyikünkkel aláíratják a kényszertartózkodási, internálási végzést, mert Pécsett jelenlétünk veszélyes az államra nézve. Fél óra csomagolási időt adnak a legszükségesebb dolgaink összeszedésére. Amikor megemlítem súlyos Parkinson korban fekvő betegünket, Páter Kálmánt, azt felelik, majd azt kórházba szállítják. Mindannyian kissé idegesek lettünk, de ellenállást senki sem tanúsított. Különben is a kolostort fegyveres rendőrszakasz vette körül, s így minden ellenállás csak hiába való, esetleges vérontással végződhetett volna. Akkor még nem tudjuk, hogy minden pécsi szerzetes közösséget felszámoltak ezen az éjszakán. Dideregve tuszkolnak be egy leponyvázott teherautóba, amely már vár reánk, és több órai út után a Váci püspök palotájának udvarára lerak. A Váci püspök semmit sem tud az ügyről. Neki is meglepetésnek szánták az egymás után érkező szerzeteseket. Összesen 243-at. Különböző közösségekből tevődünk össze. Pécsről még a Notre-Dame népes apáca serege kerül ide, tanárnők, igazgatóstól és szororok, azon kívül jezsuiták, szalíziek, pialisták és többféle apáca rend tagjai. A rendelkezés szerint nem szabad a területet elhagynunk, de szigorú ellenőrzés nincs, így a szemben levő katedrálisba is átjárunk, ám bár benn a házban is van kápolna. A pécsi apácák 80-an vannak. Felkérnek lelkivezetőjüknek, általában minden csoportnak jut egy-egy kis sarok a nagy épületben, s mindenki élheti szerzetesi életét. A püspök gyakran meglátogatja a csoportokat. A vidékiek, amikor megtudják helyzetünket, kocsikkal hozzák az élelmiszert, mivel a püspökség ilyen nagy vendégségre nincs berendezkedve. Páter Kálmánt másnap valóban bevitték az ide klinikára, de nem sokat törődtek vele, és így csekély 3 hét múlva, július közepén már el is temették. Élete emberi szempontból a legklasszikusabb tragédia. Kispapkorától fogva mindig a pálos gondolat volt vezető ideája. Mindent gyűjtött, mindenét odaadta a rendnek, amikor már a Jakab hegyén is, amely szerelme volt, hiszen a tövében született, állt a kis kolostor, akkor omlott össze előtte egész életének látomása, álma. Látnia kellett, hogyan semmisül meg egy éj folyamán egész élete munkája. Nem csoda, hogy belehalt. Szeptember 8-ára elkészül a gyászos megegyezés,
A kormány rendeletével az összes szerzetes rend működését beszünteti. A szerzetes papokat megállapított számban az egyes egyházmegyék alkalmazhatják. A tanító vagy betegápoló apácák csak civilben és az állam külön engedélyével eskütétel után végezhetik munkájukat, semmiképpen sem szerzetesi közösségben. 8 középiskolát engedélyeznek. A bencéseknek Pannonhalmán és Győrött, a piaristáknak Budapesten és Kecskeméten, a ferenceseknek Esztergomban és Szentendrén, míg az apácáknak egyet Budapesten, egyet Debrecenben, amelyekben megegyezés szerint különböző szerzetesi közösségek adnak tanerőket. Én visszatérek pécsi templomunkba, mint kinevezett templomigazgató. A kolostorból semmit sem hagynak meg. Ápolónői otthonná alakítják, s a sekrestje és fogadó nappali tartózkodási helyünk, éjjelre pedig albérletbe helyezkedünk el a templomhoz közel. A szikla templomi kolostorból is csak 3 szobát hagynak meg. Ott is künn laknak az atyák és testvérek. Egy kis benyílóban főznek részükre. A kolostor egyelőre üresen marad. A feloszlatástól szeptember 8-ától még 21-ig járhatnak rendi fehér ruhában, azután már csak fekete reverendában. A jakabhegyi területet, valamint a soltvadkerti szőlőt elkobozzák. 1950 nyár utóján Sandl Károly, az ismert hangya, vállalati igazgató, akinek felcsúti villájában a menekített novíciátus volt, elhatározza, hogy családjával diszidál, vagyis nyugatra menekül. Egyik régi alkalmazottja vállalkozik a határon való biztonságos vezetőnek. Igen, busás összeg fejében 3 rendtársunk is csatlakozik hozzájuk. Szeptember utolsó napjaiban óvatosan el is indulnak, mindenki más irányból közelíti meg a nyugati határt. 30-án este Sopronból indulnak el a biztos vezetővel, aki a határőrség kezére játssza őket. Tiltott határátlépésért a győri bíróság 3 évi börtönt szab királyuk. Ekkor még nem sejtettük, hogy mire ánk mi várt.

keresztút. A rend magyarországi eltörléséig területi elosztásban a következő pálos települések vannak. Budai Gellért téri sziklatemplom. 1951 tavaszán befalaszták, és a kolostor 1951-től balett otthon. Gellérthegy, Kelenhegyi úti, Schmidt kastély és park, mint napközi otthon, később beépített művésztelep. Pécs pálos templom. Ma plébánia templom és kolostor, ma szülésznő képző és otthon. Szent Jakab-hegy gazdaság és rezidencia. Ma romokban hever. Pálos Szentkút templom és kolostor. Ma plébánia templom és plébánia épület. Soltvadkert, szőlőgazdaság, pince és épületek. Államosítva. 1951 tavaszán arra leszek figyelmes, hogy egy bakancsos fiatalember egész napon át kísérget. Figyel a templomnál. Este hazakísér távolról, még a szállásomra is. Egyszer szóba elegyedek vele a templom előtt. Kifogásolom, milyen erős katona bakancsa van. Január közepén bokában eltörik a lábam. Ágyhoz szegeződöm. Páter István jön le Budáról helyettesíteni a templomi munkában. Már két mankóval járok, még a nagy ünnepen március 25-én húsvétkor, amikor is azt a hírt hozzák Budáról, hogy a pálosokat összeszedték és elvitték. Én remélem, kimaradunk. Hiú reménység volt. Szombaton este értem is megjön a szép, fekete moszkvics, és két mankóval lebicegek egy kis kihallgatásra a pécsi államvédelmi börtönbe. Majd onnan másnap, április 1-én, fehér vasárnap, a budai Pécs vidéki börtönbe szállítanak. Ezen a vasárnapon szentelik püspökké rendünk egyik jó barátját, a Váci püspök titkárát, Endrei Eipel Mihályt. Szombat délelőtt még elküldtem a távirati gratulációt. A másik, igen szomorú eseményről csak később a börtönben értesültem. Páter Ács István, aki lábtörésem miatt helyettesített a templomban, megtudva elhurcoltatásomat, szerfölött idegessé vált, és vasárnap a reggeli órákban menekülés közben mecsek alján a vonat kerekei alá esett, és azonnal szörnyet halt. Páter Lukács Szentkútról az ünnepek után felruccan Pestre, a pálosok hűt helyét találja. A sziklakápolna előtt kevés homok és mész, átépítés miatt zárva. Felszaladt püspökéhez Vácra, tanácsokat kér, 29-én még a püspöknél ebédel, este hazafelé útjában betér Vedres apáthoz. Nyugat felől, a kővágó téli megállótól közelíti meg a kolostort, a terület szélén baráti kéz nyúl érte. 1956. február 25-én szabadul. Homonnai Miklós viszi az ügyeket ezután, de már minden éjjel más és más tanyában alszik. Miséz, tanít a hat iskolában, közben a nemrégen ültetett csemetéket rendőrök kiássák. Ő még nem tudta a keleti librettót, amely szerint minden facsemete tövén egy-egy kinyírt orosz katonának kellene lenni. Nem találnak egyet sem, de a tények a vád tényét nem zavarták. Orosz gyilkosok lettünk, tudtunkon és a tényeken kívül. Később megkérik Miklós atyát, ne hagyja el Szentkút területét. Végül is egy hónappal a budaiak után őt is érdemesnek tartják valamelyik testhez álló szerep eljátszására. Április 21-én Kecskemétre, majd onnan fényes társaságunkba hozzák a börtönbe, és megkezdi ő is tanulni a forgatókönyvet. 1956 nyarán szabadul. A börtön élet leírása, bármennyire csábító téma is, nem kísérlem meg. Megtették ezt helyettem elsősorban ugyanolyan eredeti tapasztalással szakemberek, mint Alekszandr Szolzsenyicin a Gulák szigetekben, de olvasható Mindszenty kardinális Emlékirataim című munkájában, s egy saját kommunista író tollából is, Szász Béla Minden erőszak nélkül című művében. Mindegyikünk átélte az első időszakot is,
amikor az ember nem tudja még a librettót, és 100 napig verik vagy a talpát, vagy a fejét, vagy a vesélyét, hogy betanulja, mit is vétkezett. A módszer minden pernél ugyanaz. Mi asszisztálunk a grősz érsek perében, aki még 1950. szeptember 8-án az állammal megegyező partner volt, most fővádlott. Szegény Csellár és vezératya a főperben szerepel. Csellár 10 évet, vezér kötelet kap. A kisebb asszisztenciában én vagyok a vezér 10 év börtönnel. Összesen vagy 150 évet kapunk. Nem kímélve szegény dolgozó testvéreket, akik tehenet fejtek, főztek vagy csöprögettek, takarítottak, de pálosok voltak. Amikor a börtönorvostól valami idegcsillapítót kérünk, megkérdezi, hány évet kaptunk. 10 évet? Akkor nekem is fájna a fejem, mondja, és magunkra hagy. A sok-sok embertelenség között csak az volt a vigaszunk, ha egymást láthattuk, és életem legnagyobb élménye, hogy milyen szép példát adtak a legegyszerűbb testvérek is arra, hogyan kell keresztényien viselni a keresztet, és hogyan lehet egymáson segíteni a legnagyobb nehézségek közepette is. A pálosok a börtönben is missziót töltenek be. Mindig szívesen vállalják a nehezebb részt, és nem válnak besúgókká egy csajka ételért, amit sajnos sokan megtesznek. Páter Tádé mondja, mivel kidobálták a börtönkápolnából a papot, az úr minket passzírozott be, hogy legyenek lelki vezetők a mai börtönben is. Ám bár ez csak munka közben, vagy ellopott pillanatokban volt lehetséges. Majdnem 5 év múlva, 1956 telén kezdik felszámolni a grőszpert. Őt talán januárban, néhányunkat február 28-án, az egész csoportot a nyár folyamán engedik ki a börtönből. Fagyos téli vasárnapon érkezem anyámhoz. 5 évi távollét után idegesen, mint egy riadt nyúl. Miattam lakásukból kidobták szüleimet. Apám belehalt szomorúságába még 1954 telén. Anyámnak néhány 100 forint nyugdíjat adnak, pedig apám 12 éves korától bányász volt. De ez most nem számít. A helybeli plébános és a környék papjai felkarolnak. Lemegyek Pécsre, de börtönviselteket nem alkalmazhat a püspök. A püspöki hivatalban Schillinger Bádogos az ügyek vezetője és Vaskúti idehelyezett irodaigazgató. 2 órán át igyekszik a párt részére megagitálni. Undorodom. Kántornak állok be. Az Ágoston téri plébánián, ahol Schmidt S. Béla rendtársam a káplán, és éppen nyugdíjba kerül az öreg kántor. Schmidt szívesen osztja meg velem a káplán szobát, és így, ha még nem is keresek valami sokat, de legalább nem terhelem szűkös körülmények között tengődő anyámat. Páter Bolvári Pál is Pécset van. Ő hamarabb szabadult, mert csak tiltott határátlépésért ítélték 3 évre. És abból is néhány hónapot elengedtek neki. Teljes gőzzel nekilát az ifjúság szervezéséhez. Pálos szimpatizánsokat gyűjt maga köré, akik közül 5 is szemináriumba irányít, és különböző egyházmegyékben pappá szentelik őket egyházmegyei szolgálatra, de igaz pálos hazafias lelkülettel. Így új Kálmán atyákat indít útnak, akik majd tovább viszik a pálos stafétabotot, ha arra alkalom adódik. Számuk és nevük csak az Úr könyvében ismeretes. Viszont az eredmény nem marad el, mert 1960-ban újra bebörtönzik Páter Pált néhány esztendőre, és a harmadszori börtönt csak úgy ússza meg, hogy távozik Pécsről, és a főváros forgatagában tűnik el, majd néhány év múlva Jugoszlávián át sikeresen diszidál Rómába, onnan az USA-ba, ahol 1978 végén átmegy egyházmegyés lelkésznek és pittsburghi magyar plébános lesz. 1978-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiadja dr. Gyéresi B. Ágoston életművét, a Documenta Artis Paulinoumot 3 kötetben. Ezt a szerző minden illetékes helyre megküldte, és így
ez a lengyel pálos történészeknek is rendelkezésére áll. Ugyancsak nem maradhat megemlítés nélkül a volt esztergomi keresztény múzeum egykori vezetője Árva Vince, ma Mária Nostra plébánosa, aki kora ifjúságától kezdve gyűjti a Boldog Özséb alapítónkra vonatkozó adatokat, és aki éppen napjainkban szorgalmazza az esztergomi kanonok hivatalos boldoggá avatását.

utóhang. 1975-ben anyám meghalt. Így gyermeki kötelezettségeim feloldódtak, s azonnal kértem a Lengyel Népköztársaság útlevél osztályától az áttelepülési engedélyt valamelyik kolostorunkba. Szerettem volna életem utolsó szakaszát saját rendem keretein belül leélni. Elutasítottak első esetben, utána még kétszer megkíséreltem, rendem előjárósága mindent megtett, de a lengyel állam harmadszor is elutasította kérésemet. Isten akaratát kell látnom abban is, hogy számkivetésben kell átlépnem az örökké valóságba. Keresztutam utolsó szakaszát is a jövő reményében rendemért ajánlom fel. Misericordias Domini in aeternum cantato. Az Úr jóságát örökké éneklem.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A tizedik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
4: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. 117 éves, a világ legidősebb embere. Szent Istvánhoz kötődő ereklyét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Catherham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az ereklyéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses ereklyéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
1: A nap evangéliuma. A napi evangéliumot lelkipásztorok magyarázzák.

0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben. Az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok! Megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vakfarizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi. És valószínűleg a vonalban van velünk Nagy Csaba, Gáva Vencsellői, Nagy Boldogasszony plébánia plébánosa. Jó reggelt kívánunk!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus Atya!
2: Köszönöm, szeretett testvéreim! Mindannyian hordozhatunk magunkban egy vakfarizeust. Nemrég ennek egy családnál voltam házat szentelni, és egy édesanyja minden, mint minden édesanyja, tökéletes rendben akarta tudni a házat. De nem volt ideje rendesen kitakarítani, úgy döntött, hogy bezár egy szobát, ahol a hirtelen felszerett dolgokat beömleszti az ágyra, vagyon éppen éri, a gyerekek is segítettek, és amikor megérkeztem, azonnal a következőket mondtam, idén úgy döntöttem, hogy minden szobát megállok, így hát nyissátok ki minden szobát. Az édesanyja, amikor odaértünk a szobához, annyira szégyelt, amikor kinyitotta azt a rendetlen szobát, hogy azonnal, hogy el akart süllyedni a szégyenében, talán mindannyian éltünk már át ilyeneket. De ott valami megváltozott abban a családban, hiszen megértették kicsit, hogy Jézus mindent meg akar látogatni, sőt onnan akarja kezdeni, ahol a szívünk rendezetlen és olyan szennyes. Sokszor szoktam mondani magamnak, bárcsak tócsa lennék, hogy tükrözzem az eget. Vajon az emberek, Isten embereinek tekintik-e apjaikat, pásztoraikat, akik úgy meg tudják különböztetni a feleslegest a lényegestől. A gyengesség megértést érdemel. A képmutatás viszont elutasítást szül. És mi is képmutatók vagyunk, amikor számunkra is csak a külső, a felszín, a látható rész létezik. Ugye az életünkben sokszor a csontvázak úgy jól el vannak zárva a szekrényben, a port szépen a szőnyeg alá van seperve. Minden olyan tökéletes rendben van, senki nem szólhat semmit, de közben életünk az öregség és a hazugság szagát terjeszti. Jézus ma provokál, hiszen minden nap arra kell, hogy törekedjünk, hogy egy bizonyos jó képet mutassunk magunkról másoknak. Egy olyan képet, amely tiszta és a lehető legtökéletesebb. Amit nem szeretünk, vagy amiről azt gondoljuk, hogy másoknak nem tetszene, azt úgy elrejtjük. És nem csak mások előre rejtjük el, hanem Isten is, magunk elől is. És Jézus ezeket a szavakat azért mondja nekünk, hogy arra buzdítson, nézzük be ebbe a szobába, szégyenkezés nélkül, és engedjük be őt. Emlékeztet arra, hogy pontosan a szívünk azon helyein akar találkozni velünk, amelyek rendezetlenek és piszkosak. Azokon a helyeken, amelyeket nem mutatunk meg másoknak, és amelyekre nem szeretünk ránézni. Pontosan ott akar találkozni, és segíteni nekünk megtisztítani ezeket a helyeket. Hogy kevésbé legyünk képmutatók. Hogy szabaddá váljunk Isten előtt, mások előtt, és önmagunk előtt is. Hiszen ma frissítőként hatnak ránk Jézus szavai, mint egy jó hideg mentati ebben a melegben. Jaj nektek, akik azt hiszitek, hogy mindent tudtok. Tele a hasatok, és a függönyök színén aggódtok, amikor a ház a fejetekre omlik. Mert pontosan ez történik velünk is. A tekintetünk szép, mégis hat haszontalan részletekre szegezzük. És ehhez elfelejtjük a fontos dolgokat. Jézus pontosan megmondja, hogy mik legyenek a fontos dolgok. Igazságosság, irgalom és hűség. Amikor valaki becsületes, akkor a szíve jól működik. De ha a problémáink van egyel is, a három közül, akár az igazságossággal, irgalommal vagy a hűséggel, vagy akár mindhárommal, akkor először meg kell javítanunk a gondolkodásunkat, és csak azután kell foglalkoznunk a többin. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen. Mert az idők kezdete óta, ha a pohár belsejében van a piszok, akkor nincs értelme a külsejét sikálni vagy súrolni. A belsőnknek a megtisztítása gyökeresen megváltoztatja a külsőnkit. Megtérésünk. A megtérésem nem arcplasztika kérdése, hanem szívbéli változás. És könnyebb vakfarizóssá válni, mint azt gondolnánk. Amikor az egyéni hiúság táplálásról van szó, például a ruházat vagy az étel terén még a legapróbb lészerek iránt is aggódunk, amikor azonban a közjó forog kockán, vagy akár a szeretet kapcsolata, furcsán könnyedén viselkedünk, és ezért kifogást találunk, hogy miért nem működhet. Ez egy gyerekes hazugság, amely elfedjük a bátorságnak a hiánya. Akik túlságosan aggódnak magukért, azoknak nem lesz idejük másokkal törődni. És akik jót akarnak tenni, anélkül, hogy bármiről is lemondanának, azok nem lesznek képesek megtapasztalni a szeretet igazi oldalát. Hiába való a részleteket rágódni, miközben megfeledkezünk az együttérzésről és az irgalmasságról. Néha mi is ugyanezt tesszük, az egyház emberei. A kis problémákat nagynak tüntetjük fel, hogy elrejtjük az igazán fontosakat. Higgyük el, az egyházban a problémák nem a nyelv, amelyen imádkozunk, vagy a misének az időpontja, vagy a hossza. Mégis sok időt pazarolunk ezekre a részletekre, és végül elfelejtjük a küldetést, amely minden közösség megkapott Jézustól, az evangéliumnak a megélését és hirdetését. És minden erőfeszítést megteszünk, hogy igaznak, pontosnak tűnjenek tetteink és a szavaink, anélkül, hogy akár csak egy kicsit is a szívünk talaján, hogy megdolgoznánk. És mi az eredmény? Egy boldogtalan, kettős, frusztrált élet. Állandóan megpróbálunk olyannak látszani, amilyennek nem vagyunk. És ha nem vagyok boldog, de azt mondom, hogy az vagyok, dizsekedhetek a bárgyú mosolyommal, amennyire csak tudok, akkor ma nekünk szól Jézus szava. Távolítsd el a képmutatásnak az állarcán, amely talán beborította az egész szívemet. Hiszen az állarcok biztosítják, hogy kifogástalan legyen a külsőnk, és hogy azt tudjuk mondani, hogy minden rendben legyen. És belül mi van? Belül sokszor ott van a képmutatás. Amikor beszélgetünk valakivel, mi lenne, ha másik személy el tudná olvasni, amire gondolok? Mi lenne, ha a gondolataim olyan láthatók lennének számára? Amikor utazok, amikor az után sétálok, amikor az emberekkel beszélgetek, amikor sörözök a barátaimmal, vagy egyszerűen beszélgetek, amikor külső egyszerűen eltakarja a belsőt, és nem egyezik. Én azt mondom, hogy amikor a külső olyan, mint a belső, az az Isten országa. Kívülről minden kifogástalan, és belülről megegyezik a külsővel az, amit gondolok, amit mondok. Én azért aggódom leginkább, hogy nem látjuk ezeket a képmutatásainkat. És sokszor is szoktam imádkozni, ó, add meg, hogy Uram, hogy tócsa legyek, amelyben tükröződik a Te országod. Ments meg minket, Istenünk, azok vakságától, akik csak magukra gondolnak.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. augusztus 25-én kedden a Mária Rádió jó hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítóját idézi Várnai Péter atya. Jaj azoknak, akik okítanak szavakkal, de rombolnak példájukkal. Hogyan lehetsz a világ világossága, ha magadnak sem vagy világosság? Másoknak segíteni és magunknak ártani botorság és nem szeretet. Krisztus szolgája érte türelemmel elvisel mindent, keveset beszél, és ő érte dolgozik. Isten azt akarja szolgáitól, hogy szívvel érző emberek legyenek, ne finomkodóak. Nem Istent, hanem saját magát szolgálja, aki a szolgálatban a maga kényelmét keresi. Aki imádkozik, jól teszi, de aki tesz valamit a másik javára, az még jobban teszi. Semmit sem adtál Istennek, ha nem adtad neki a szívedet. Sokan vannak meghívva a rendbe, de kevesen törekednek a tökéletességre. A szerzetes annál erényesebb, minél alázatosabb. Az isteni tettek közül a legistenibb közreműködni a lelkek üdvösségének ügyében. Isten országa eladó, és ára a mi fáradtságunk. Krisztus szolgája igyekszik szent lenni, de nem akar annak tűnni. Nem Isten barátja az, aki nem barátja az imádságnak. Nem nyeri el Krisztust, aki nem tud együtt szenvedni Krisztussal. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Osvai Pétert, rádiónk ifjúsági projektekért felelős munkatársát, akivel a már lebonyolított médiatáborról beszélgetünk.
2: Szervusz, Laci, és köszöntöm nagy szeretettel a hallgatói családtagjait is.
0: Hol és mikor volt a médiatábor?
2: Hát ez most már hagyományosan, már 9. éve került megrendezésre Keszthelyen, az idén augusztus 14-e és 19-e között.

0: kik voltak a hallgatók, és kik voltak az előadók.
1: Ugye ez középiskolás korosztálynak hirdettük meg, mindig is őket célozzuk meg, tehát 15 és 18 év közötti résztvevők voltak, illetve voltak olyan résztvevők is, akik ennél idősebbek voltak, de ők már segítőként, önkéntes segítőként vettek részt a táborban. Hát ugyan egy 20 fő vett részt. Egy pár éve most már, mivel vannak visszatérők is, több szinten zajlott most is a tábor, voltak kezdők, voltak középhaladók és haladók. Tehát gyakorlatilag ez 3-1 tábor volt.
0: És a tematika is ennek megfelelően változott?
1: Igen, igen, igen. A kezdőknek alapvetően képzésközpontú volt a tábor, a középhaladóknak és a haladóknak pedig produkcióközpontú. Tehát a kedves hallgatók, akik hallgatták augusztus 14-e és 19-e, pontosabban augusztus 15-e reggel és 19-e reggel között a Mári Rádiót, hát minden reggel a médiatáborból Keszthelyről hangzott el a reggeli napindító műsor élő adásban, ott a haladók jó voltából, a délutáni adások, a hazafelé című műsorunkjaink pedig a középhaladók jó voltából, ez a délután 4:30 tájékától egy ilyen jó óra, és hát a kezdők pedig ugye médiatábor, tehát oktatásban vettek részt, ami gyakorlatilag a médiának a fő palettáiba engedtünk betekintést, voltak nem is előadások, hanem műhelymunkák, ezek ilyen interaktív gyakorlatközpontú műhelymunkák voltak, tehát a kreatív írástól kezdve a beszédképzés, a retorika, műsorszerkesztés, műsorvezetés, interjúkészítés, televíziós műsorkészítés a keszthelyi televíziós kollégák jó voltából, illetve közösségi média műhelymunka, és hát a legjobbak, a kezdők közül a legjobbak pedig az utolsó előtti este egy kerekasztal beszélgetést vezethettek élő adásban, a Mári Rádió élő adásában, azok a hallgatók, akik augusztus 18-án este 4:30 és 9 között hallgatták a Mári Rádió adását, tehát fültanúi lehettek ennek. A kerekasztal az mindig a keszthelyi balatonparti szabadtéri színpadon zajlik, és Balaton körül érő embereket hívunk meg, mindig kb. 2-3 vendégük van, olyan embereket, akik értéket tettek le arra a bizonyos asztalra, és a balatoni, tőzsgyökeres balatoniak. Így történt az idén is ez a beszélgetés.
0: Személyesen is részt vettél a táborban?
1: Igen, igen, igen, igen, igen. Én ezt nagyon szeretem, én eredetileg középiskolai tanár voltam, nagyon közel áll hozzám ez a korosztály, a középiskolás korosztály, és hát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen csoda időszak, mert ami történik egy ember elméjében, szívében, lelkében 15 és 18 éves kora között, az tényleg ilyen földrengésszerű változások. És igazából nagyon jó ennek tanulja lenni is, meg ehhez hozzátenni is, reményeim szerint pozitív irányba.
0: Név szerint megemlítenél valakit az előadók közül?
1: Hát igazából szívem szerint mindenkit megemlítenék, mert profi szakemberekről van szó egyrészt, másrészt pedig, ha hiszed, ha nem, illetve kedves hallgatók, ha hiszik, ha nem, mindenki karitatív alapon vett részt. Tehát profi újságírók, egyetemi oktatók, akik médiaszakon oktatnak, a televíziós kollégák is, ugye mondtam, a keszthelyi televíziós kollégák, vagy mindegyik szakember, mindegyik területnek a szakembere, kiváló szakembere, és mindenki tényleg szeretetből tette, amit tett. Nem kért érte egy fillért se.
0: Tehát ezek mind rádiós újságírók?
1: Hát nem csak rádiós, hanem álltak televíziósok, voltak nyomtatott sajtóképviselői, ugye beszédtanárok, retorika tanár is, egyetemi oktató is, de a középiskolások nyelvén is tudnak szót érteni, úgyhogy már régen bevált, egy apró kis változások vannak minden évben, aki nem feltétlenül ér rá, vagy nem úgy, vagy stb., de egy bevált csapat, hogy úgy mondjam, az, akik már most már évek óta visszajárnak, mint oktatók.
0: Mit tudnál még nekünk érdekességet?
1: Hát azt tudnám érdekességnek elmondani, hogy a középiskolás korosztály, ugye ez a kamasz korosztály, és hát én, mint gyakorló szülő, bár mondjuk már az én gyerekeim túl vannak ezen az időszakon nagyjából, ugye ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak szülőként. Ugye, hát ilyenkor önállósodik a személy, az a fő feladat ennek az időszaknak, hogy önálló személyiséget alakítsanak ki a fiatalok, és akkor hát óhatatlanul ütközésekhez vezet a szülőkkel, ellentmondás, akár pimaszkodás. Sok szülő ilyenkor elég rossz véleménnyel kezd lenni a gyerekéről, de azt gondolom, hogy azok a szülők, akiknek már a többedik gyereke megy át ezen az időszakon, illetve akik pedagógusok, illetve ezzel a korosztályról, hogy foglalkoznak, hát tudják jól, hogy ez nem a szülők ellen irányul, hanem azért, hogy valami legyen belőlük, és hogy ebben a táborban is nagyon, tehát a magára találó elme és szívnek az időszaka ez, és rendkívül jó beszélgetések, közös munka, közös alkotás, ugye ott ezek a fiatalok készítik a műsort, tehát őrájuk van bízva, nyilván mindegyik csapatnak volt szakmai vezetője, a három közül a kezdőknek én voltam, és ott is közösen találtuk ki a műsort, én hagytam nekik szabad mozgást, nyilván bizonyos korlátok között, de azon belül szabad mozgásteret, és mindig rácsodálkozom, és most is rácsodálkoztam, hogy ez a korosztály mennyire kreatív, mennyire ügyes, mennyire okot és reményt ad arra, hogy a jövő jó kezekben lesz, ha ezeknek a fiataloknak, akik később ezek felnőttek lesznek, ezeknek az embereknek, hát nem azt mondom, hogy emberpalánták, mert hát már tényleg így a felnőtt és a gyerekkor határán vannak, az ő kezükbe kerül. Nagyon sokat lehet hallani, hogy a mai fiatalok ilyenek meg olyanok. Nem igaz. Én ezt határozottan cáfolom, abszolút bizakodásra adnak okot a fiatalok, tényleg nyilván nehéz időszak velük ebben az korban bánni, de hogy mindig egy ilyen öröm van bennem, egy örömmel a szívemben zárom a tábort. És nem csak én, hanem hát a tábor maga is jól sikerült, hiszen rengetegen volt egy zárókör, hát az idén is úgy kezdték a zárókört, hogy ki mit visz magával, hát én ezt meg ezt viszem magammal, de biztos, hogy jövök jövőre is, tehát hogy ez mindig leszögezik.
0: Említetted, hogy ez már a 9. tábor volt.
1: Igen.
0: Tudsz-e valakit olyant, aki valamikor tábor részvevő volt, és bekerült a médiába?
1: Hogyne. A minden második kedden, bár mondjuk most nagyjából nyári szünet van, minden második kedden a napindítót ilyenek vezetik, tehát a öreg diákok, tehát a média, öreg médiatáborosok, akik médiatábort, tudom, 3-4, akár 5 médiatáboron is túl vannak. Most már a Mári Rádiónak, hát azt mondjam, nem csak az ifjúsági szerkesztőség tagjai, hanem most már a felnőtt, a napindítón készítő felnőtt önkéntesi közösségünknek a tagjai. Bőven vannak ilyenek. Vannak olyanok egyébként, tehát ez nem is a médiatábor, még a nagyon régi, tehát ilyen 16-7-8 évvel ezelőtti Mária Rádióban, most nem akarok neveket mondani, de hogy a közmédiában nagyon komoly műsorokat vezetnek ma is, most már 30-as évei elején járó fiatalok, akik annak idején ugyanígy kezdték a Mária Rádióban az ismerkedést a média világával. Ez is a célunk egyébként a médiatábornak, talán ez a legfontosabb, ezt elfelejtettem mondani, hogy miért szervezzük ezt a médiatábort. Hát azért, hogy a jövő értékalapú keresztény média szakembereit képezzük.
0: Hát megköszönöm Osvai Péter munkatársunknak a szíves tájékoztatást.
1: Nagyon szívesen, nagy örömmel, szeretettel.
0: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatónk, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk és Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, menélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgass meg Hamvas Béla Isten tenyerén című költeményét Mohai Gábor előadásában.

0: Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.
1: Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedvan. Évközi 21. hét.

Noha szenvedések és bántalmak értek Filippiben, mégis Istenben bízva a nagy gondok között is hirdettük nektek Isten evangéliumát. Nem mint olyanok, akik az emberek tetszését keresik, hanem Istenét, aki vizsgálja a szíveket. Egyáltalán nem szokásunk a hízelgő beszéd, amint tudjátok, sem a kapzsiság alkalmának keresése. Isten a tanunk. Pál apostol missziós útjainak szellemisége tárul fel előttünk. Nem önmagunk érdekeit, a kapzsiságot, az elismerést keresték, nem az emberek tetszését akarták elnyerni, hanem egyedül Isten tetszését keresve végezték feladataikat, minden szenvedés és bántalom ellenére.

az imádságom elején magamba tekintek. Köszönöm, Istenem, hogy az én szívemet is megérintetted. Segítségül hívlak a mai napra, hogy találkozásaim során, feladataim végzése közben a te tetszésedet keresve éljek, hogy ne ragadjon magával ideiglenes, önző emberi tetszéseket kereső természetem.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, kaporból és köményből, de elhanyagoljátok a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vakvezetők, akik kiszűritek a szunyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisztátalansággal. Te vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen.

Jézus mindenkihez szól, akik ismerik vallásuk előírásait, de azok közül csak a könnyebbeket, felszíneseket teljesítik. Akik az igaz hitűségben a valósnál többnek akarnak mutatkozni, s magukat mások felé helyezik. Jézus gyógyulást kínáló szavait is hallom. Bensődben kezd a takarítást. A belső tisztulásom magával hozza majd tetteim tisztulását is, anélkül, hogy azzal külön foglalkoznék. Megvizsgálom, mi az, amiben Jézus szavai rám is igazak. Feltehetem magamnak a kérdést, nyitott vagyok-e arra, hogy rátekintsek képmutatásomra? Vagy elutasítást érzek magamban a kérdés feltevés kapcsán? A saját képemet igyekszem-e kifelé retusálni, vagy inkább Isten önmagáról alkotott valódi képmása szeretnék lenni? Milyen érzések ébrednek bennem e kérdések kapcsán? Szégyen, csalódottság, szomorúság? Vagy öröm is, hogy néhány hibámat már felfedeztem? S talán remény is, hogy Isten maga siet segítségemre a nagy takarításban.

0: meghallgatom újra az evangéliumot. Most életem azon területeire is figyelhetek, ahol alul maradok saját elvárásaimmal szemben, s talán éppen ezért érzek nagyobb kényszert arra, hogy jobb képet vessek magamról.
1: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, kaporból és köményből, de elhanyagoljátok a törvény komolyabb parancsait, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kellene tenni, s azokat sem elhagyni. Vakvezetők, akik kiszűritek a szunyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és tisztátalansággal. Te vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy a külseje is tiszta legyen.
0: Jézus szerint elhanyagoljuk azt, ami fontosabb, a jogot, az irgalmat és a hűséget. Most eltöltök néhány percet azzal, hogy magamba nézek, s rátekintek arra, ami önkéntelenül is megmozdul érzéseimben. Majd Jézussal, aki a gyógyítóm, megosztom lelkem kincseit. Elpanaszolhatom neki mindazt, ami fáj. Kérhetem tőle, hogy az ő világossága mutasson rá benső tisztátalanságaimra. Segítsen, hogy Isten tetszését keressem, s hogy az ő szeretete rendezze fontossági sorrendben tennivalóimat.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek. A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a városlakók gondjaira. A felsővárosi kávária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába. Tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a Városi Közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A keddélutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk 061-374-0904-es, és már is van egy hívásunk. Mária Rádió, tessék!
2: Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Kérek szépen imád azokért, akiknek a házassága komoly veszélybe került, vagy szerencsétlenségükre elhagyták egymást. Mennyei atyánk áldásával újra hitben együtt neveljék a gyermekeiket, és sem harag, sem gyűlölet ne legyen közöttük senkinek a szívében. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük ezt a kérést. Együtt imádkozunk a házasságokért. Mária Rádió, tessék!
3: Drága Jézus nevébe kérem szépen a közös imát nagy szeretettel önökért, az adakozókért. Anna lányom egész életére, ami mint drága szüleim lelki üdvéért, egészségére, Szentlélek mindennapi kiáradásáért és útmutatásáért, és munkalehetőségeire a hivatásomban nagyon szeretek. Hála imád minden kegyelemért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Várjuk a hívásaikat, 14 óra 52 perc van. Van valaki a vonalban? Tessék, Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én Ipoly atya lelki üdvéért szeretnék imát kérni. Imádkozunk érte mindannyian, hiszen ő is nagyon sokat imádkozott értünk.
1: Köszönjük szépen, felajánlunk a szándékokat. Ipoly atya lelki üdvéért imádkozunk, aki közelmúltban elhunyt. Mária Rádió, tessék!
5: Én vagyok élőben?
1: Igen, tessék mondani.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Inona vagyok. Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozójára egészségükért, ez a legelső. Imád szeretnék kérni unokám barátnőjéért, nagyon beteg. Imád szeretnék kérni unokámért is, mert ő is a légkonditól nagyon beteg, most lábadoz valahogy egy picit. Imád szeretnék kérni a vőmért, mert egy motorbalesetet szenvedett, ami a drága szüzanyám mondtam, csak az én imám által mentek meg az Isten. Az én imám által. Meg a, hogy én folyton kérem, folyton beszélgetek ugye önökkel. Imád szeretnék kérni minden segítőimért, jó magamért, a férjemért, a Margit néni szemműtétje után mi hamarabbi gyógyulásáért, a pápáért, a püspökökért, a papokért, minden papi hivatásba dolgozókért, az egészségükért, és egészséget, türelmet, szeretetet, békességet az iskolakezdéshez, és minden élő családtagjaimért kérném, és elhúgy családtagokért. De önökért nagyon sokszorosára, mert ha önök nem lennének, akkor én ezt nem bírnám, mert én éjjel-nappal, most is azért hívom a mobilról, ugye, hogy leharkítottam a rádiót, hogy tudjak ugye imád kérni.
1: Köszönjük szépen, imádkozzon velünk együtt. Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én azért szeretnék imád kérni, szüzanya oltalmába járva és Isten irgalmába, hogy városunkban megvalósuljon az örök imádás kápolna, mert ott, amelyik városban ez van, én úgy érzem, hogy az egész város lelkülete sokkal jobb, és nagyon nagy vágy van a városban a lakóknak, hogy ez valóra váljon. És kérnék még imád minden elhunyt papnak a lelki üdvéért, és a betegek gyógyulásáért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, szívből kívánjuk, hogy megvalósuljon a kérésük. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni a Mária Rádióért, fönnmaradásáért, minden munkatársáért, sok erőt, testi-lelki erőt, egészséget adjon az Úr önöknek és minden hallgatónak, és imád szeretnék kérni Zsuzsiért, akinek pénteken lesz a temetése, fogadja be az Úr az ő országába, és bocsássa meg tévedéseit, és segítse az itt maradott családtagjait, és imád kérek minden ősömért, szeretteimért, meghalt szeretteimért, barátaimért, jótevőimért, osztálytársaimért, és minden tisztító tűzben szenvedő lélek szabadulásáért. Köszönöm szépen, dicsőtessék, hogy...
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus! Először is hálát szeretnék adni a jó Istennek, szűzanyának, Jézus Krisztusnak, különösen Szent Vitának, hogy imádkoznak velem. Kérem szépen továbbra is az imád minden élő és elhunyt családtagom én barátnőimért, és saját magamért, egészségének a jobbra fordulásáért, kicsi dédunokáimnak, hogy meglegyenek keresztelve. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imádsághoz kérni drága jó testvéremért, aki most töltötte a 75. életévét, és egy nagyon-nagyon fontos ügy jó kimeneteléért, hogy az Úr Jézus segítse megoldani minél hamarabb egy problémánkat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsőség Jézus Krisztus, hálát adok a szűzanyának, a Márk unokám műtétjének sikeréért. Úgy néz ki, hogy szépen gyógyul. Sógoromért, aki nagyon-nagyon súlyos beteg, Isten akarata szerint gyógyulásért. Az idős nővére, mert ugye a lányát is sajnálja, a vejét is. Sajnos elesett, eltört a lába ujja, oldalbordája, sok erőt mindenhez, gyógyulásért és a család többi betegek gyógyulásáért, és a Mária Rádió minden dolgozójának, mindenkinek, aki imádkozott egy percet is velem. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja, imádkozzon továbbra is velünk. Hát, ha van még hívás, akkor most még ebbe a percbe tudjuk fogadni, de aztán elköszönünk. A kedd délután imaláncot hallották a budapesti stúdióból, és minden szándékot felajánljunk az irgalmasság rózsafüzérébe, és további szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Eszter Gombol a ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Jelenben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus.

0: bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Jézus legszentebb szívének ünnepén, a szentmise alatt Jézus szívéről kaptam felismerést, arról, hogy milyen nagy szeretettel ég irántunk. Ő az irgalmasság tengere. Ezt a hangot hallottam. Irgalmam apostola, leányom, hirdesd az egész világnak kikutathatatlan irgalmamat. Ne bátortalanítsanak el a nehézségek, amelyekbe küldetésed során ütközöl. Ezek a nehézségek, amelyek olyan fájdalmasan érintenek, szükségesek, hogy téged megszenteljenek, és bizonyítsák, hogy ez a mű az enyém. Légy buzgó minden mondat leírásában, melyeket irgalmamról mondok neked, mert ezeket sok lélek számára rendeltem, hogy belőlük hasznot merítsenek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké. Amen.

0: Imádkozzunk együtt! A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákos keresztüli Szent Pálima csoport imádkozza. A hallgató imád szándékok mellett betegekért és Magyarországért is imádkozzuk a gyógyrózsafűzért. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szent Lélekben, hiszen a katolikus vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első

0: Béka, aki a halálból feltámad. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek, az Emmausba igyekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzd el rólam lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s mit amegy be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A titok gyümölcse a Szentlélektől való szeretet. Hirtelen heves szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, és megtöltött az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra.
0: A dicsőséges József ezért negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és megfizet mindenkinek tetteihez mértem. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkezők emberfiát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szemszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Az égen nagy jel tűnt fel egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőjéként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkánkkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és érjenjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent István királyt ünnepelték Bécsben. Évfordulót ünnepelt a Pécsi Egyházmegye. 117 éves, a világ legidősebb embere. Következzenek a részletek. A hírszerkesztő Beti Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Évek óta hagyomány, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség az augusztus 20-a utáni szombaton ünnepli államalapító szent királyunkat, adja hírul a Magyar Kurír. Udvardi György a Szent Mise főcelebránsa beszédében Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni lelkiismeretesen, az igazságosság felelős gyakorlásával, fogalmazott. Az érsek arra is rámutatott, hogy új utakat kell keresni a fiatalabb generációk megszólítására. Ehhez imádságra, a vasárnap és a szentségek megünneplésére, a világ eseményeinek keresztény értelmezésére, valamint bátorságra és kezdeményező készségre van szükség. A bécsi mise számos magyar hívőt vonz Ausztria szerte és a teljes Kárpát-medencéből. Alapításának 1017. évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye vasárnap. Szent István király 2009. augusztus 23-án alapította meg a Pécsi püspökséget, amiről az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata tanúskodik. A Pécsi Egyházmegye tudósítása szerint az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált szentmisét vasárnap a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, és ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostol fejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapító levelét egy egyházi zsinaton írták alá 2009. augusztus 23-án Győrvárában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a Somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Caterham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduárd király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Kedves hallgatók, a mai beszélgetés előtt az jutott eszembe, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Ezt a közmondást akkor emlegetjük fel leginkább, amikor valamit olyan reménytelennek látunk megtenni. Mégis megtapasztalható, hogy egy fecske is csinál nyarat. Hogyha valaki elkezd valamit első fecskeként, akkor csatlakoznak hozzá. A mai tanúságtétel műsor vendégei Heizer Kornél és felesége Anna.
3: Minimum egy ember kell, de ha kettő van, az még jobb, és amióta összeházasodtunk, mindig egymást támogatva, bátorítva tudtunk elindulni. Isten azzal ajándékozott meg, engem is, illetve feleségemet, Annát is, hogy egy olyan családba születhettünk bele, ahol a szülők, sőt már a nagyszülők is igazi hívők voltak, és ezt a hitet felvállalták. A szüleink így neveltek, amikor a személyigazolványunk az volt beírva, hogy Magyar Népköztársaság. Abban az időszakban is jártunk gyülekezetbe, az édesapám a munkahelyén úgy ismerték, hogy a hívő Jóska.
2: Annak idején én is hallottam olyan véleményeket, hogy a 20. században élünk, kiteljesedik a tudomány, és te még hiszel a mesékben.
3: Én azt gondolom, hogy nem hinni Istenbe sokkal nagyobb hit kell hozzá. Az emberek elgondolkodnak az élet értelmén, ahogy az ember idősödik. Sokan rájönnek arra, hogy többről van szó, mint hogy volt egyszer egy robbanás, és akkor elindult az élet. Ahogy említettem, a szüleimtől azt az örökséget kaptam, hogy hisznek, van Isten. Ennek minden igazságát tanították, de nem kötelezően. És mi önként követtük. Szabadságot adtak. A szüleimet láttam imádkozni, édesanyámat, édesapámat, rokonokat. Jártunk gyülekezetbe, és az, amit tanítottak, azt tudtam, hogy valóságos, és elhittem minden részletét, hogy Isten a Teremtő Isten, Jézus Krisztus az Isten fia, aki a keresztre azért ment föl, hogy megváltson bennünket a bűneinkből. Ezt mind tudtam és hittem. De 15 éves koromban következett be az a pont, hogy igen, és az enyém is. És akkor mondtam ki azt, igen, az enyém is, az enyém, az én személyes megváltom Jézus Krisztus. És ő értem halt meg. Na itt volt az a döntés, amikor az ismeret, az egyfajta hitté és egy odaszállássá és egy útra való ráállásra változott, de még van két olyan életepizód, ami sokkal-sokkal később történt, de az aztán tényleg egyértelmű volt, hogy Isten létezik, működik, meg lehet szólítani és válaszol.
2: Erre akkor visszatérünk még.
3: Amikor összeházasodtunk, akkor Isten megszólított bennünket, mert mi imádkoztunk fiatal házasként, hogy szeretnénk megérteni Isten akaratát. Istennek, ha van egy terve velünk, akkor mi megyünk, ahova ő vezet bennünket. A gyülekezetben egy hétköznapi alkalmon voltam, Anna pedig otthon a gyermekünkkel, és ekkor Isten azt mondta, hogy ha ti tényleg akartok nekem szolgálni, akkor mindent engedjetek el, ami fontos. És azért fontos volt a vállalkozás, a ház, ahova beköltözhetnénk, fontos volt a biztonságos családi környezet, fontos volt az, amit már akkor elértünk, mert azért elértünk egy-két dolgot, míg 30 évesek se voltunk, egy gyermekünk volt, tehát egy biztonság volt körülöttünk. És amikor hazaértem, mondom Annának, hogy hát szívem kéne beszélgetnünk, azt mondja, hogy szerintem is. És akkor elmondtam neki azt, hogy az Isten azt mondta, hogy mindent engedjünk el, és menjünk oda, ahova ő fog mutatni majd egy helyet, egy utat. És akkor Anna azt mondta, hogy hát ő is ezt értette meg. Ez volt az első olyan az életünkben, a közös életünkben is, meg úgy a külön életemet is, ha végignézem, hogy ilyen nagyon konkrétan tudtam azt, hogy merre kell elindulni. Teljesen megváltozott az életünk.
4: Én is nagyon hálás vagyok a szüleimért, akik egyszerű emberek voltak, akik az Isten szeretetére neveltek. Nagyon érdekes módon nekem is így, amikor elkerültem otthonról az általános iskola után tovább tanulni, akkor volt az, amikor úgy nagyon rádöbbentem arra, hogy hát tudok sok mindent Istenről, de valóban én egészen odaadtam az életemet neki, személyes az én életembe. Az Úr Jézus, aki értem halt meg, nem csak úgy mindenkiért, és hogy hát én ezzel mit kezdek, vagy hogyan váltom ezt a gyakorlatra. És igazából akkor, amikor elkerültem otthonról ugye egy másik városba, akkor döbbentem rá, hogy nekem nagyon nagy szükségem van Istenre. Tehát, hogy én nem tudok és nem is akarok élni nélküle, mert én nekem ez a legfontosabb döntés volt az életemben, és nyilván utána is voltak fontos döntések, de nagyon örültem, hogy ezt így meghozhattam, Isten segítségével, kegyelmével, és akkor utána már mindig ő mutatta meg, hogy tényleg bármikor dönteni szükséges, akkor is úgymond a jó utat válasszam.
2: A te párválasztásodban játszott szerepet a hit?
4: Miután 15 évesen átadtam az életemet Istennek, hogy ő irányíthassa, mégis úgy gondoltam, hogy majd én fogom tudni, hogy melyik fiú legyen az én férjem például. És aztán, ahogy az évek múltak, megkomolyodtam, és volt, amikor Isten azt mondta nekem, hogy nem elég, ha csak bizonyos területét adod át a szívednek, vagy a te életednek, hanem mindent, az egészet. Akkor adtam át teljes mértékben, 100%-osan az Istennek az életemet. Nagyon örültem, amikor rávezetett, akkor úgy felszabadultam, hogy nem a külső számít. Én például egy magas, fekete férfit képzeltem az én társamnak. És hát Kornél éppen nem az, egy alacsonyabb, szőkés férfi. De sokkal fontosabb az, hogy a belső tulajdonsága milyen, hogy fogjuk egy életen át megérteni egymást, és mik azok a közös dolgok, célok, amit Isten így az életünkbe tud majd rakni, és egyetértünk vele.
2: Nagy áldás az, amikor valóban azok egymásra találnak, akiket, hogy mondják, az Isten is egymásnak gondolt.
3: A mi legjobb program szervezőnk Jézus Krisztus, és az Istennek a szent lelke, nála jobb szervező nincsen, hiszen amikor az Istennek ez a megszólítása érkezett, hogy engedjünk el mindent, és bízzuk rá magunkat, akkor egy kalandos út kezdődött el. Én 29 voltam, Anna 24, egy gyermekünk volt, és akkor tényleg mindent ott hagytunk, felszámoltunk, Pécsen laktunk akkor, és elköltöztünk egy Somogy megyei kisfaluba, Bodrogra, ez Kaposvár és Balaton között helyezkedik el, és ott egy misszióba álltunk be, a Menedék Alapítvány akkor kezdett ott egy missziót, egy nagyon lepusztult, tönkrement kastély, kúria épületet vettek meg, és oda olyan családokat hívtak, akik nevelőszülőként a saját gyerekeiken kívül még, akik megszületnek, azokon kívül még ötöt befogadnak a családjukba, és így mi voltunk ott az első ilyen család, az első fecske, pár. Utána érkeztek a többi családok, és ott elindult egy nagyon nagy missziós munka, illetve a gyerekeknek a családba fogadása.
4: Az első kislányunk 2 éves volt, amikor mi oda költöztünk ebbe a kis faluba, hova elhívott Isten. Utána nagyon hamar született a második lányunk, beköltözhettünk oda, amit Kornél is említett, és akkor kaptuk ezt az 5 gyermeket, akiket állami gondoskodásból a családunkba fogadtunk. Akkor azért úgy nagyon elgondolkodtam én is azon, hogy legyen saját gyermekünk, ne legyen, meghatározzuk-e Istennek ezt, és emlékszem, több könyvet is olvastam, ami arra inspirált engem, hogy ne szabályozzam le az Istent ilyen módon se, hiszen rengeteg nőnek nem lehet gyermeke, rengeteg házaspárnak nincs meg ez az áldás az életükbe, vagyis hát valamilyen úton, módon nem lehet meg, és nagyon örültem annak, hogy miután már ott voltak a nevelt gyermekeink is, akiket kaptunk, és hisszük, hogy őket is az Istentől kaptuk, ezek után még születhetett 2. Tehát ők kicsit kisebbek voltak, és volt olyan időszak, amikor 7 tinédzser gyermekünk volt, és 2 kisebb.
3: Egész pici gyerekkoruktól kezdve 23-24-25 éves korukig neveltük. Iskolai végzettségük volt, szakmát tanultak ki mit, akkor így mindenki elkezdte a saját életét. Ez egy nehezebb része volt az életünknek, hogyha nem Isten avatkozik be az életünkbe, mert mi kértük, hogy avatkozzon be, tehát ő nem erőszakkal jött, hanem mi ostromoltuk 3 éven keresztül, hogy Uram, mit akarsz velünk kezdeni? És hát akkor elmondta, hogy ezt az utat szánnám nektek, ha akartok, menjetek, ha nem akartok, nem menjetek, ugyanúgy szeretlek benneteket. Tehát ez nem az Isten szeretetének a mértékét mutatta, hanem ő komolyan vette, amit mi kértünk. És mivel ő küldött oda, ez az ő erejével ment. De nekem meggyőződésem, és Annával sokat beszélgettünk erről, hogyha nem Isten állít rá erre az útra bennünket, akkor egy éven belül feladtuk volna. És közben polgármesternek is megválasztottak abban a faluban, 13 évig voltam, tehát elég kalandos út volt, és mivel sok terhet, sok feladatot hordoztam, akkor tájt volt egy feleségem, 9 gyerekem, volt egy gyülekezet, amiben felelősségem volt, ott alapítói voltunk egy gyülekezetnek, mi is az, akkor polgármester voltam, az alapítványnak az egyik felelős vezetője voltam. Szóval nem volt egyszerű az életem, és elfogyott a levegő, meg az erő.
2: Anna, te hogy élted meg ezt a helyzetet?
4: Nagyon készültem én a feladatra, amit Isten majd ad. A gyerekek nagyon nehezen kezelhetőek voltak. Nagyon sok minden időt kellett rájuk fordítani. Nem is tudom, így utólag visszagondolva, hogy bírtunk 9 gyerekkel. Először is, ha nem Istentől kapjuk ezt a feladatot, nem bírjuk. Másodszor, ha nem mind a ketten, a férj és a feleség áll rá erre a dologra, hanem csak egyedül, akkor megint valószínű, hogy kudarcba fullad. Aztán nyilván, ahogy az évek múltak, és Kornélt is polgármesternek megválasztották, és a faluba is nagyon sok feladata volt, azért nekem is fogyott az erőm, és bizony volt olyan időszak, amikor nagyon belefáradtam, és nagyon azon voltam, hogy egyszerűen nem bírom így tovább, sőt, még azt is érzékeltem akkor abba az időbe, hogy hát szerintem a Kornél ezt nem is gondolja komolyan, és úgymond rám hagyta a 9 gyermeket. És mert nem volt időnk annyit beszélni, hogy a konfliktusainkat, nehézségeinket megbeszéljük, rászántam magam, levelet írtam Kornélnak, addigra már nagyon el voltam keseredve. Leírtam, hogy mit gondolok, és hogy nagyon nehéz ez így egyedül, nem érzem az ő támogatását, egyáltalán azt a szeretetet sem mindig, amit mint nőnek kellene a férjétől mondjuk megkapni. Emlékszem, hogy egyszer hazajött ebédelni, és akkor oda tettem elé, és elmenekültem kicsit arrébb, hogy hadd legyen ő egymaga ebben a levéllel, és Isten tényleg végezze el benne azt, amit kell. Amikor elolvasta, 10 perc múlva jön oda, hogy szívem, hát ekkora a baj, te ekkora nagynak érzékeled. Hát én ezt nem gondoltam, nem így éltem meg, beszéljünk erről.
3: Amit Anna így mondott, több mindent jól érzékelt. Azzal is megkísértette a gonosz, hogy talán van egy másik nő az életemben. Ez kísértés volt, nem volt másik nő, mert számomra a hűség az egy döntés. Eldöntöttük, megígértem, ez így működik. Mindig van szebb, okosabb, gazdagabb, de ha eldöntöttük, akkor azt be lehet tartani. És ez így jó volt. De ugyanakkor az a része, amit ő mond, hogy egyedül maradt, és hogy nem hallgattam meg, nem volt rá időm, ez nem véletlen volt, hanem bizony a vége felé, amikor már ő is kezdett nagyon elfáradni, se kedvem, se erőm nem volt hozzá, hogy én most a gyerekeknek a rosszalkodásairól, meg mindenféle nyűgről beszéljek, mert alig bírtam elviselni azokat a hatásokat, terheket, gondokat, amiket más területen cipelnem kellett, és gyakorlatilag elmenekültem bizonyos szempontból a saját kis kuckómba. És amikor Anna megírta ezt a levelet, akkor megértettem azt, hogy ezt ketten vállaltuk. Igen, mi szeretjük egymást, Istenbe ő is külön kapaszkodott, én is, most már tudunk együtt kapaszkodni, tehát egy egészen más dimenzió indult el a házasságunkban ettől a perctől kezdve. És azt a döntést hoztam, hogy amikor, mert el kell mennem otthonról, ugyanúgy tennem kell a dolgomat, ezen nem tudok változtatni, holnaptól nem lesz kevesebb a feladatunk. Ezért a viselkedésemen fogok változtatni. Azon meg én tudok változtatni. Ha beléptem a lakáson, megöleltem a feleségemet. Ha valahol messze voltam, vettem egy kis marcipán szívecskét, meg ő is szerette, én is, és akkor együtt megettük. És amikor ezt így napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra gyakoroltam, azt kezdtem észrevenni, hogy nem csak mi érezzük jól ebben magunkat,

0: ezzel is. És akkor ez megváltoztatott mindent.
1: Hogyan vezetett az Isten, mert ugye nem csak tanított benneteket, hanem segített is.
2: Évek óta azért imádkoztam, hogy Istenem, adj valami olyat, amiben Kornél kikapcsolódik, megpihen, felüdül, mert ha így folytatja, nem tudom, hogy mi lesz a vége. Tehát lehetett látni a testén, lelkén, szellemén, hogy így nem mehet tovább, hogy változtatni kell valamin. És nagyon jó volt, hogy a barátaink is azt mondták, hogy valami olyan kikapcsolódási formát keressünk, válasszunk, gondolkodjunk rajta, ami így közösen, mindkettőnknek kikapcsolódás. És Kornél azt mondta, hogy drágám, tudod, udvarolni is motorral jártam, és mi lenne, ha 20. házassági évfordulónkra vennénk egy motort? Azt mondtam, ha ez neked jó, akkor tegyük meg. Megvettük az első motorunkat, részletre vettük, de nagyon örültünk neki, hogy új motort tudtunk venni, és elkezdtünk közösen motorozni.
0: Sokat mentünk, felpattantunk a motorra, és elmentünk egy másfél-két órát motorozni, és nagyon jó. Sőt, amikor nem együtt motoroztunk, hanem én egy kicsit éreztem, hogy most el vagyok zsibbadva agyilag, akkor hazamentem, fölültem a motorra, ebéd után mentem egy órát, motoroztam, leszálltam, és mentem vissza a dolgomra. Tehát teljesen úgymond kiszellőztettem a fejemet. Így indult.
1: Az öröm, akkor igazán öröm, hogyha megosztható másokkal, hasonlóan gondolkodókkal. Ti hogy találtatok társakra? Hogyan alakult ki egy közösség a kezdeti örömmotorozásból?
0: Eszünkbe jutott, hogy hát mi ismerünk keresztény hitben élő motorosokat, sőt rokon is van ilyen, és akkor szóltunk nekik, meghívtuk őket, találkozgattunk, és akkor úgy szépen lassan szélesedett ez a kör. Pár év alatt 12-en maradtunk, és akkor ez a 12 ember megalapította a Magyar Keresztény Motoros Közösséget.
1: 12-en, mint hajdanán az apostolok?
0: Nem igen, tudatosan, de végül is igen. Így alakult. Ez is egy örömmotorozásnak indult, mert meglátogattuk egymást, mert az ország különböző pontjain laktunk. Jó volt találkozni, együtt töltöttük a hétvégéket, elmentünk egymás gyülekezetébe, ahol éppen tartózkodtunk, és ez felüdített mindannyiunkat. De aztán egyszer csak meghívtak bennünket egy keresztény gyerektáborba beszélni hitről, motorozásról. Végül is Istennek volt ezzel egy terve, hogy ne csak saját magunk örömére motorozzunk, hanem ha már motorunk van, és elmentünk A pontból B pontba, és letámasztottuk a motort, és leszálltunk, akkor beszéljünk arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az interneten megjelentünk már, mint weboldalunk lett, és akkor még többen ránk találtak, és egy kicsit akkor ott átalakult az összetétel a motoros közösségnek. Azóta nagyon-nagyon sok programon veszünk részt, fesztiválokra, motoros találkozókra, gyülekezeti meghívásokra, keresztény fesztiválokra, gyerektáborokba megyünk. Felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudnánk jelen lenni a motoros találkozókon, fesztiválokon, ami ugye általában 3-4-5-6 napos is akár lehet. És hogyha már ott vagyunk, akkor milyen tartalommal töltsük meg a jelenlétünket, meg kilógunk minden szempontból a sor, nem sörözünk annyit, tehát hogy teljesen másként gondolkodunk, meg élünk. És akkor jött az Istennek a Szent Lelke, szólt, hogy vegyünk egy pavilonsátrat, napsárga színű, nagyon feltűnő, nem ilyet akartunk, de ilyen volt, és ez nagyon jól tudta Isten. És ugye ezt felmatricáztuk, tehát látszik már aránylag messziről, hogy kik vannak a sátor alatt. Isten arra vezetett bennünket az ő lelkén keresztül, hogy mi mindenáron meg akarjuk hallgatni az embereket, és majd ha kérdeznek, akkor pedig elmondhatjuk nekik, hogy mi kik vagyunk. És akkor kezdtünk ezen beszélgetni, imádkozni, gondolkodni, legyen egy beszélgető zóna, csináltunk egy jó nagy zászlót is, és ez jó messziről látszik, van egy kresztábla, a zónatábla, kicsit alakítsuk át, gyakorlatilag mindenről lehet velünk beszélgetni, és a legutolsó sorba odaírtuk, hogy ha Istenről szeretnél beszélgetni.
1: Kedves hallgatók! A Magyar Keresztény Motorosok Közössége vezetője, pásztora Heizer Kornél és felesége Anna tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. 117 éves, a világ legidősebb embere. Szent Istvánhoz kötődő ereklyét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Catherham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az ereklyéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ki ezeket a becses ereklyéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyat fekvésben végezzük, de ülésben vagy akár álló testhelyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lenn maradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt. Még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallottál.

0: Hit, értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsora.
1: Dicsértessék az Úr, Jézus Krisztus erős vár a mi Istenünk, áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Dr. Csókai András sajnos most nincs velünk, vele majd szeptemberben fognak találkozni. Ugyanakkor itt van velünk dr. Duró Zsuzsa, tanácsadó szakpszichológus és tehetséggondozó, tehetségkutató, valamint Rácz Sándor, a Bíró László szellemi tulajdonának, jól mondom, az örökösem, és gondozója, így pontos, mert ma a magyar találmányokról fogunk beszélgetni. Hadd idézzük meg azért kedves barátnőnk Timafi Éva szellemét is, ő kulturális szervező, jó barátnőnk, Balatonfüreden hallgat minket, és neki köszönhetem, hogy megismerkedtünk Sándorral, illetve felelveníthetjük a 2019-es találkozásunkat, amikor is a Bálnában szintén egy bírókiállításon vehettünk részt. Miről szól az a kiállítás, és mire készültök most, Sándor?
2: Szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat, és köszönet Évának ott Balatonfüreden, hogy összehozta ezt a rendezvút, ezt a találkozót. Hát Füreden is volt kiállításunk, már ott látta a kiállításunkat, az akkori állapotoknak megfelelően lényegesen szűkebb repertoárral rendelkeztünk akkor még. Hát gyakorlatilag 2015-ben érett meg az a gondolat, miután tollakkal foglalkoztunk, cégem tollakkal, világhírű tollmárkáknak a képviseletével, a gyártócégek képviseletével, illetve termékeik forgalmazásával foglalkozott. Ebből adódóan kötelességünknek éreztünk, hogy Bíró Lászlónak valamilyen formán emléket állítsunk.
1: És miért éreztétek kötelességeteknek, hiszen nem biztos, hogy minden kedves hallgató tisztában van a Bíró László életművel, életúttal.
2: Igen, hát miután tollakkal foglalkoztunk, akkor hát megkerestük az összes gyakorlatilag tollgyártót, akivel kapcsolatban voltunk. Hát mindenkinek rengeteg információja volt Bíró Lászlóról, de hát azt vettem észre, hogy Magyarországon gyakorlatilag néhány ember kivételével senki nem tudott róla, hogy a Gulyós tollat Bíró László nevéhez fűződik. Ez volt a rugó, ez volt az indító.
1: Ez volt az indító, ugyanakkor nem kizárólag a Gulyós tollat fedezte fel, hanem körülbelül még 20 találmányáról tudunk, erről majd később beszélünk, de nyilvánvaló, hogy a karrierje a Gulyós toll feltalálásával indult.
2: Úgy mondanám, hogy a Gulyós tollról lett ő híres. Számtalan találmánya volt, de hát a Gulyós toll volt a leghíresebb. Itt még egy érdekesség, hogy Magyarországon hívják gyakorlatilag Gulyós tollnak, mert szerte a világon, főleg Amerikába, Dél-Amerikába, Biropen, Bayropen, Birome, tehát más neveket használtak, de azok, akik ezt megvásárolták, azoknak fogalmuk se volt, hogy valójában a Bayropen, hogy ez egy családnevet takar, hogy a Bayro név, hogy magában, hogy ez egy magyar családnevet takar, erről semmit nem tudtak.
1: Zsuzsa, hát mi több konferencián vettünk részt együtt, és több, azt hiszem, hogy tévéfelvételen is voltunk. Hogyan látott ezt a magyar kreativitás történetet? Mivel, hogy Bíró László Magyarországon született, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy Argentínában érte el az igen komoly eredményeit. Hogy látott ezt a magyar kreativitást? Annak idején a debreceni konferenciánkon arról is beszéltünk, hogy kreativitás, mint Krisztusi. Hogy látott ezt a kérdést?
3: Hát én nagyon összetettnek látom a kérdést, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hálásan köszönöm a meghívást. Nagyon fontos, amiről beszélünk. Ugye Bíró úrnak ez az originális ötlete, mert itt erről van szó, hogy valami olyat talált ki, ami másnak még nem jutott eszébe, és olyat tudott megvalósítani, ami másnak még nem is sikerült, ha még eszébe is jutott. Tehát itt van ez az originalitás, és ahogy mondtad, a magyarság abszolút bizonyítható, hogy bennünk valami más is van, valami több is van. Ez a történelmünkből fakad, ez egészen biztos, hogy amit mi végigjártunk, ugye még a hódítások során is, hogy azok a gondolatok, azok a markáns megjelenített cselekvések mind elvezettek minket genetikailag egy olyan szintre, hogy olyan dolgokat tudunk ötletelni, és az ötleteket megvalósítjuk, mert a kreativitás nem tévesztendő össze itt az ötletbőrzével, mert nagyon sok gyerekkel foglalkozunk, persze rengeteg ötlet van, de amikor azt mondom, na üljetek oda le, csináljuk meg, valósítsuk meg, akkor a 80%-a azt mondja, hogy na azt már nem. De a 20%-a odaül, és elmélkedik, és gondolkodik, és látszik a kis fejecskéjén, szemecskéjén, hogy pattog az agya, és itt van a dolog lényege, hogy gondolkodás szintjére visszük az ötletelést, és ugye a kreativitás is mi, hogy olyat talál ki a kreatív ember, ami másnak még nem jutott eszébe, és olyat tud megvalósítani, ami másnak még nem sikerül. Itt jön az a szó, hogy originalitás, eredetiség, és belevennék még egy fogalmat, a rugalmas gondolkodást, hogy hogyan tud egyik témáról áttérni egy másikra, és itt megint a magyarság történetére utalok, mert nagyon, nagyon sok olyan példát tudunk mondani, ami jellemző ránk ilyen téren. Nem léhegném túl ezt a fajta tehetség részletet, de amit a bíró úr csinálta maga egyszerűségében, és itt van a másik lényeg, hogy egyszerűségében hozott egy olyan fantasztikus eredeti ötletet, ami az egész világon letarolta az addigi hát íróeszközöket, és a mai napig is ezt mondhatjuk, hogy mi ezt vállaltuk, és mi ezt nagyon magas szinten végrehajtottuk.
1: Elhangzott az a szó, hogy originalitás, eredetiség, ugyanakkor nem beszéltünk arról, hogy kitartás, mert nagyon sokszor egy jó ötlet az annyit jelent, hogy feldobjuk a labdát, majd elszaladunk, és nem kapjuk el. Hogyan nézett ez ki Bíró László József esetében, hiszen ez volt az ő hosszabb nevem, illetve mi volt az ő születési nevem?
2: Ez nagyon érdekes. Először is onnan kell talán elindulni, hogy ki is volt Bíró László.
1: Bíró László és a Bíró László édesapja a hódmezővásárhelyi indulásra gondolat.
2: Igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag ő elindult a golyóstoltól, hogy feltalálta, megalkották a golyóstolat, és akkor röviddel utána jött például az első melegvizes mosógép. Hölgyek nagy örömére, hogy jött, hogy már nem mángorlóba, meg fazékba kellett főzni a ágyneműt, hanem jött ez a bizonyos első ilyen gőzmosógép, ami szintén az ő nevéhez fűződik.
1: Igen.
2: Tehát ez azért egy egészen másfajta gondolkodásmódot igényelt nála. Majd jött 1930, gyakorlatilag amikor egyszer egy, vagy a 30-as évek vége, bocsánat, 38 talán, hogy amikor volt egy, akkor már jobban mentek, és volt neki egy Bugatti sportautója, és hát ott elkezdte kritizálni, hát, hogy nagyon jó ez az autó, meg gyors, de nagyon rossz a sebváltója.
1: Csak hogy egy picit képbe helyezzük a kedves hallgatókat, hogy született 1899-ben, és meghalt 1985-ben. Csak hogy egy picit a kort is behatároljunk. Az édesapja hódmezővásárhelyi születésű, idézőjelbetében műfogász, ez a mai értelemben fogtechnikus lehetett, volt, és maga Bíró László József újságíró, festőművész, feltaláló. Tehát ennyiféleképpen apostrofálják őt az életrajz írói. Tehát amikor ugye már 38-nál tartunk, akkor egy picit nézzük meg előtte az ő iskoláit, a Magyarországon szerzett tapasztalatait.
2: Tehát itt a mai Xantus, a Markó utcai királyiskolába tanult, Gábor Dénesnek volt az évfolyamtársa, és hát iskolákról erről tudunk meg, hogy elkezdte utána, hát ez a mai Xantus János iskola, gimnázium, és ezek után kezdte el, tulajdonképpen azt tudjuk, hogy elkezdte az orvosi egyetemet. Tehát őt ez nem hozta nagyon, úgymond nem hozta nagyon izgalomba ez a történet, mert annyira sokrétű volt az ő érdeklődési köre. Hát azért mondom, hogy nem tudjuk, hogy mérnök, vagy egy igazi polihisztor volt, aki amit belefogott, azt végigcsinálta, de magában például a befejezése, magában az üzleti életben, hát abban nem volt már, közel sem volt már ilyen sikeres. Tehát amikor amit mondottam, ott elkezdte ott a rájött, hogy az autóban nem jó a sebváltó, akkor talán kevesen tudják, Bíró László nevéhez fűződik az automata sebváltó. Megcsinálta az első automata sebváltót, beépítette a motorjába, elment Berlinbe, és kitűnően működött a dolog, és ezek után mondta, hogy akkor be lehet építeni az autóba. Hát jó magyar szokás szerint, miután ő nem volt egy üzletember, ő feltaláló volt, de hát gondolta, hogy ez nagyon nagy üzlet lesz neki a jövőre, mert hogy a General Motors megígérte, hogy kap havonta 200 birodalmi márkát, ami egy nagyon nagy pénz volt akkor, hát csak azt felejtett, hogyha eladja, tehát eladott darabonként kap ő meg, hogy mennyi nagy pénzt fog kapni, hát ebből sajnos nem lett semmi se, mert a General Motors fogta és eltette a fiók mélyére ezt a találmányt, majd néhány évvel később sajátjaként kicsit módosítva elkezdték gyártani. Tehát ő megalkotta ezt a történetet, megalkotta, föltalálta ezt, de magába sikere már a General Motors vitte, de magába a patent, magába ez a Bíró Lászlónak a nevéhez fűződik. És hát akkor itt jön az a számtalan találmány, hát nem 20, hanem közel 30 olyan találmánya van, amiről tudunk, és akkor itt jött, hogy csatlakoznénk itt a lehetőséghez, hogy hogyan jutunk el a Gulyóstól, tehát élete kezdetének az első sikerétől, a élete végén utolsó 15 évben az argentin atomenergiai központba dolgozott. 15 éven keresztül a gázok frakcionálásával foglalkozott. Hogy jutunk el ettől? És emellett kitűnő festő volt, szobrász volt és feltaláló volt.
1: Megint csak a pszichológus nőhöz szólnék, és rád nézek, Zsuzsám, hogy amikor ilyen nagyon tehetséges emberekről beszélünk, és azt hallom, hogy festő, újságíró, polihisztor, minden, mert ilyen zsonga fejem ilyenkor, akkor egy-egy barátunk olyan lazán azt mondja, hogy dekoncentrált, hiperaktív.
3: Igen.
1: Tehát amikor egy picit címkézzük az embereket, én egyébként helytelennek tartom, hogy mindig címkét teszünk most a gyerekekre, ez egy másik téma, erről majd külön beszélünk. Te milyennek látod Bíró László személyiségét?
3: Én egyszerűen nem is találok szavakat erre a sokoldalúságra. Nekem Leonardo jut eszembe, aki szintén egy olyan polihisztor volt, hogy mindent, szobrot, festményt, hajókat, mindenféle építőipari felfedezése volt, hogy ez a tehetség. Na most nagyon sokszor mondjuk, hogy tehetséges így meg úgy meg amúgy, de menjünk egy picikét a mélyére, mert ne csépeljük el ezt a gyönyörű fogalmat, hogy tehetség, mert ennek nagyon súlyos tartalmi formái vannak. Mi az, hogy tehetség? Mert mondjuk, hogy tehetséges ez a gyerek, meg olyan aranyos, meg milyen kis aranyos kis várat épített a homokból. Igen, lehet, hogy ő még tehetség ígéret, de Bíró úr egy olyan megvalósult tehetség volt a rendkívül sok oldalúságával, hogy nézzük is meg, mi az a tehetség. Ha definiálná, akarnám ezt a fogalmat, akkor azt mondjuk, hogy tehetségen azt a velünk született adottságokon alapuló, folyamatos képzés és fejlesztés által létrejövő képességet értjük, amely az élet egy vagy két területén az átlagosat meghaladó teljesítményt hoz létre. És amit hallottunk itt az életéről Bíró úrnak, az tökéletesen lefedi ezt a definíciót, mert voltak adottságok, ugye? Mondtad is, hogy Hordmezővásárhely meg édesapad, tehát volt genetikai úton, ő kapott valamilyen muníciót, amire rájött az iskola, ugye? Mondtuk is, hogy mennyire fontos a külső, az iskolázottság, ahol képességeit erősítette, és ebből kialakult egy érdeklődés, kíváncsiság, a specializáció, és átlag feletti teljesítményt hozott létre, mert a tehetség mindig teljesítményben nyilvánul meg. És ez a sokféleség, ez a sokoldalúság, ez azt mutatja tényleg ezt a polihisztori jellegét. Nagyon sajnálom, hogy ez talán jobban nem lett kihasználva, mert ez, hogy az atomenergiától kezdve mindennel foglalkozott.
1: Még a golyós dezodor is az ő nevéhez fűződik.
3: Elképesztő. Komolyan mondom, hát a hogy a jövő orientált gondolatai, ezek megelőzik korát. Igenis, nagyon megelőzik korát. Tehát ő előre látott. Ő olyan modern dolgokat talált ki a maga egyszerűségében. Most mondjuk meg őszintén, az a golyós dezodor egy végtelenül egyszerű dolog. De az ő fejéből patt ki, nem a másiknak, a harmadiknak. Tehát volt egy előélete, volt egy előtanulmánya, és az érdeklődés, kíváncsiság magával hozta. Ha még hozzá tehetek valamit. A tehetség az nem csak az, hogy olyan okos valaki. Szokták mondani, olyan okos az a gyerek. Igen ám, ez derék dolog, de az okosság, általános okosság mellé kell motiváció. Mert ha engem nem érdekel az, amit én csinálok, én nem fogom azt tovább csinálni. Tehát veszett fejszennyele. Tehát kell a motiváció, kellenek a képességek, és kellenek az előbb említett kreatív hajlamok, és a hármas egység hozza létre a tehetség ígéretet. Még nem igazi megvalósult tehetség, csak egy ígéret. És amire utaltatok, hogy a család fantasztikus, az elsődleges szocializációs tér, ahova a fiatal, a gyerek beleszületik, életre szóló muníciót ad, mihez is? Munkához, tanuláshoz való pozitív viszonyhoz. A másik az intézményes nevelési oktatási rendszer, magyarul iskola. És a harmadik, ne felejtsük el, a kortárs csoport. Mert itt szó volt érintőlegesen az osztálytársakról. Hoppá! Hát ezek inspirálják egymást, hoppá, az osztályteremben, meg a munkahelyeken. Tehát ez egy öngerjesztő folyamat. De csak annak, akiben benne van ez a fajta gondolkodásmód.
1: Nagyon sajnálom, hogy nincs itt velünk most dr. Csókai András, mert ő szokott igazán adekváltan kérdezni a hitről. Milyen volt a Bíró László hite?
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát akkor, amikor ő neki, tehát ő elhagyta Magyarországot, jöttek a zsidó törvények, és akkor 30-30 először ő egyedül ment el, elment Franciaországba, és hát ott is végzünk azért némi nemű kutatást, hogy mi volt ott, mi történt ott Franciaországba, és hát annyit tudok, hát, hogy egyedül volt ott, tehát nem érezte nagyon jól magát, hogy család nélkül egyedül volt ott, mert hát gondolom nézte, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet új életet kezdeni Magyarországtól távolabb, mert akkor már érződhetett, hogy itt előbb-utóbb itt nagy baj lesz, tehát hogy itt háború lesz, és menekülni kell. Na és akkor ő dolgozott egy bizonyos találmányon Franciaországba, ami felkeltette bizony nagyon sok államnak az érdeklődését. Ezt még most bizonyan nem tudjuk, hogy ez mi lehetett, de nagyon komoly dologról lehetett szó, miután Egyesült Államok, Franciaország is kifejtette, hogy szeretnének ezen a projekten ők részt venni, és akkor mondták, hogy ha ez nem valósul meg, hogyha ebbe ő nem lesz partner, bizony, akkor a családját nem engedik, hogy kijöjjön. És akkor a családja ezek után hagyta tulajdonképpen Magyarországot. Most ekkor ő benne azért összetörött egy csomó dolog, tehát a hitét gyakorlatilag először lekötte, hogy ebből az országból neki, ahol szerette volna az életét leélni, innen el kellett menekülnie kell, hát ő zsidó családba született, és hát itt nem volt más választása, csak a családot, hogy kimenekíteni.
1: Pedig később evangélikus lett.
2: Aki később evangélikus közösséghez tartoztak. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés itt, hogy ott megtalálta ő teljesen a úgynevezett a boldogulását a befogadó közösségben, hát azért az evangélikus közösségek nagyon befogadóak, és hát őt nagyon-nagyon befogadták, és hát nem beszél arról, hát legyünk tájékoztak, hogy kiről volt szó. Tehát amikor ő még ott volt Párizsban, akkor egyszer elment a régi Jugoszlávia területén elment egy szabadságra, és gyakorlatilag ott megismerkedett egy Husztó nevű úri emberrel, akiről nem tudta senki, hogy kicsoda ez, és hát oda ment, és maga mit csinál itt, és mondta, hogy dolgozom egy találmányomon. Ez volt a Golyostól. És akkor bemutatkozott, hogy én vagyok az Husztó, Argentina elnöke, és hát ha kijön Argentinába, akkor sok szeretettel látjuk, és minden segítséget argentin kormányában megadunk önnek. És akkor így jött az a bizonyos ötlet, hogy akkor úgy döntött, hogy családját inkább kimenekíteni, akkor már olyan 4 éves volt, és akkor hogy elhagyták így az országot, és Argentina lett a befogadó országok. De még itt visszatérve az előzőre, hogy hogy jön ide még a találmányoknál dezodor. Ebből most sikerült beszereznünk egy eredeti példányt ebből a dezodorból is, hogy egyszerűen az ember nem tudja, hogy az egyik találmány, hogyan a másikhoz. Erre mondta, nagyon jó, megfogalmazta a lánya, hogy a Bíró Lászlót addig érdekelte a találmány, amíg azt megvalósította, beegyeztette, utána őt már az nem is érdekelte, utána már jött a következő találmány. Erre a legjobb példa, hogy amikor föltalálta a mágneses továbbító eszközt, ezt is föltalálta, és Tokióba valaki elmegy, ahol a mágnes vasút indító állomása van, ki van írva, hogy hála és köszönet Bíró Lászlónak, akinek a találmányak a bejegyzése után 50 évvel Japán megalkotta a mágnes vasutat.
1: Igen, ez önmagáért beszél ez a történet.
2: Úgyhogy, és közben megfestett, szobrászkodott, és jött egyik találmánya a másik után, amiről az emberek nem is tudják. Tehát egyre sokan azon gondolkodnak, hogy ez a kreativitás, hogy ezt örökölte, ezt a kreativitást? Mert ha örökölte, akkor így már érthető, hogy a lánya, a Bíró Marianna, a férjével megalapították Buenos Airesba a feltalálók iskoláját, ami a mai napig, tehát több mint 60 éve üzemel, óriási sikerrel üzemel, és a Bíró Marian 94 éves létére minden nap tevékenyen részt vesz még ott az iskolai munkálatokban, és jönnek ki a kreatív fiatalok az iskolából.
1: Tehát akkor ez egy nemzetközi iskola, nem kizárólag magyaroknak.
2: Fogadnak nemzetközi iskolákat is, sokan mennek pedagógusok is megtekinteni. Nagyszerű, tehát hogy mondjam, tehát egy olyan kiváló ötlet volt, és az eredmény őket igazolta.
1: Zsuzsa, te tehetséggondozással foglalkozol, nagyon gyakran beszélünk a te sok tehetséggondozási elképzeléseidről is. Hogyan lehet egy ilyen iskolát eredményesen működtetni?
3: Igen, én azt hiszem, hogy ebben mi nagyok vagyunk a szó nemes értelmében, mert ahogy említetted is, hogy kreativitás, azért ez egy szabad gondolkodás, tehát hogy engedem a gondolataimat szabadon áramolni, és hogyha a környezetem ebben engem megsegít, legyen a környezet egy intézmény vagy egy munkahely, akkor tulajdonképpen ez a legfontosabb dolog, hogy segítsem a gondolatok áramolását, és a megvalósulás, és ebből lesznek ezek a tárgyak, ezek az originális eszközök, amivel ugye Bíró úr is rendelkezett, először gondolati szinten, és aztán hagyták megvalósítani. Rendkívül fontos, hogy a környezet segítse a gondolatok áramlását, és itt jön be az eredeti kérdésed. Igen, mi Magyarországon, én azt hiszem, és nagyon jó tapasztalataim vannak, hogy már egészen kisgyermekkor felkaroljuk azokat a pici kis ötleteket is, amiből ki tudja, hogy még nagyobb életkorban, későbbi életkorban milyen nagy dolgok lesznek. És ha most azt mondom, hogy már az óvodások között is találunk tehetség ígéretes gyerekeket, nem feltétlenül intellektuális szinten, hanem művészi szinten. A zene fantasztikus, ebben is nagyok vagyunk. A képzőművészet, a sport, a mozgás területén, és nem félre mondva a szociális téren a tehetségeket, már picikorban. Aztán az általános iskola, ami már az általános műveltséget adja, na ott van a szelekció. Mi az, ami a gyereket érdekli? Itt jön be a pedagógus hatása, és Bíró úrnak is biztos, hogy voltak olyan pedagógus egyéniségek az életében, akire ő szívesen emlékszik, vagy emlékezett akkor, mert higgyétek el, hogy a tantárgyat is a pedagóguson keresztül szeretjük meg. És ez a természettudományos érdeklődés, amiben hála Isten mi magyarok azért jelentősek vagyunk, mert a Nobel-díjasainknak a 90%-a természettudományos területen szerezte az originális kutatásainak eredményét, a Nobel-díjat, hogy itt mi nagyon nagyok vagyunk. El kell, hogy mondjam, hogy mintha egy picikét lett volna egy kis visszacsúszásunk, nem a Nobel-díjasok arányában, az egy másik kategória, hanem például a középiskolások, akik már kiteljesednek az originális ötletekbe, és rendelkeznek azokkal a tanulási diszpozíciókkal, ami őket már alkalmassá és képessé teszi originális gondolatok megvalósítására. Itt voltunk egy picit negatívan hatással, és amit említettél, hogy külföld. Igen, igen. Czeisel Endrétől hallottam, hogy el kell menni. Mert hogy volt időszak, amikor nem lehetett itt érvényesülni.
1: Ez
3: el
1: nagyon
3: kell menni?
1: Szomorú, hogy ezt mondta Czeisel Endre, én is ismerem ezt a hozzá köthető gondolatot. Ugyanakkor mégiscsak egy magyar származású feltaláló lett a példakép ennek a tehetséggondozó iskolának, mert Bíró Mariannék alapították, és nyilván a tehetségkutatásban nagyon fontos, hogy mindig legyen egy elérendő cél, egy motiváció. Hát ebben az esetben gondolom maga Bíró László életútja, mint motiváció.
2: Még csatlakozom itt az előbbi mondatokhoz, hogy igen, a tehetségkutatás és a tehetségeknek a felkarolása, a tehetséges gyerekek felkas, de ez tartozik a felnőtt korra is vonatkozik. Tehát, hogy ne kelljen elmenni annak a felnőttnek, hogy miért nem lehet, megkérdezem, hogy miért nem lehet itthon is olyan sikeres, mint hogyha elmegy külföldre. Erre talán egyik legjobb példa, hogy hát néhány évvel ezelőtt vezető autógyártókkal volt egy ilyen beszélgetés, ahol ott volt a legnagyobb német autógyártóknak a vezetőik ott voltak, és akkor nagyon büszkén mondta az egyik ilyen autógyártó, hogy ő milyen büszke, hogy a világ legtöbbet eladott autója, a bogárhátú Volkswagen, kimerem mondani, már nem reklám, a bogárhátú Volkswagen, mert hogy a Ferdinand Porsche nevéhez fűződik, és ő ezzel lett világhírű. És akkor mondtam, hogy azért illene megemlíteni, hogy hát nem biztos, hogy ez a Ferdinand Porsche nevéhez fűződik teljes egészében, mert ez a Barényi Béla magyar mérnök úrnak a fiókjában van ennek a patentja és az összes dokumentja, aki ezt le is védte. És Barényi úr egyet tehetett, hogy egy birodalmi márkára, hát jómódú mérnök volt, egy birodalmi márkára beperelte a Ferdinand Porsche-t, persze meg is nyerte ezt a pert, de hát a köztudatban még mindig az van, hogy a Ferdinand Porsche-nak a nevéhez fűződik ez az autó, ami a világ egyik legtöbbet eladott példánya volt. De ez vonatkozik a BMW-től, mindenhol ott vannak a magyarok kreativitásban, csak valami hiba csúszik a gépezetbe, hogy nem jönnek ki ezek, hogy nem mindig az ő nevükhöz fűződik az a találmány, aminek az ő nevükhöz kellene, hogy fűződjön.
1: Miért van ez, Zsuzsa? Mert ugye én ezen nagyon sokat gondolkodom. Ugye először is ugye kiindulva Márai Sándor Patricius szemléletéből, amikor is generációkon át adódik át a tudás, és ez megszakadt hatott Trianonnal, az elszakított részekkel, a Budapest vízfejűségével, ezt nagyon szépen levezeti Márai Sándor a Patriciusok című novellájában, eszéjében. A másik, amire gondolok, az önbizalom hiány, a magyar önbizalom hiány. A harmadik viszont az nagyon csúnya dolog, az irigység. Neked mi erről a véleményed?
3: Nekem az a véleményem, tökéletesen igazad van, az önbizalom hiány, az egy markáns ajánlom. Alul értékeljük magunkat. Időnként nem is feltételezzük magunkról, hogy képesek és alkalmasak lennénk valamilyen magasabb szintű megvalósításra. És itt mondanám azt, hogy bár az előbb gyerekekről beszéltem és utaltam, hogy már a gyerekkorban, de vannak az úgynevezett későn érő típusú embertársaink, aki azért mondom, kicsit vicces ez, hogy későn érő típus, hát azért, mert még nem kapott olyan lehetőséget, hogy megmutassa az ő képességeit. Hát bocsánat, lehet, hogy én, most nem viccelkedni akarok, remek intarzia készítő lennék, de mivel még nem voltam olyan asztalos műhelyben, ahol ilyen példát láttam volna és kipróbálnám, fogalmam nincs, hogy én a világ harmadik legjobb intarzia készítő lennék. Most ez picit volt valahol csak vicces, de ha belegondolunk, erre mondjuk azt már fiataloknak is, hogy adjunk lehetőséget, hogy megmutassa az érdeklődés által megvalósult képességeit, tehát adjunk lehetőséget, és amikor itt mondjuk, hogy külföld, meg tanulmányunk, meg egyetemisták menjenek fél évre ide, igen, igen, valahol itt van ez, hogy próbálja ki magát, mert meg fogja tudni, és itt az önismeret, hogy ne alul túl se értékelje magát, de alul se, hanem az a realitás legyen meg, hogy igen, megpróbáltam, ebben nagyon erős voltam, ebben gyengébb voltam, és az embert mi hajtja? A sikerélmény. A sikerhez vezető út maga a siker. És ezt akarjuk elérni, nem szeretnénk, akarjuk. Mi a különbség a szeretet és az akarás között? Az, hogy én oda munkát, energiát, szorgalmat viszek be, mint egy buldózer. Én azt gondolom, hogy Bíró úr is gondolkodásban egy buldózer volt, űzte, hajtotta őt a megvalósulás vágya, mert ott volt benne a vezérhangja, a kreativitás.
1: Igen, és azért Andrást idézve, Csókai Andrást idézve, vagy Isten művész neve véletlen. Az ő élete is tele volt szerencse elemekkel, mondhatjuk úgy, hogy szerencsétlen elemek is lehettek volna benne, hogyha nem ismeri fel az idők szabát. Mert szegény lehetett volna holokauszt áldozat is. A zsidó törvények után őt is elhurcolhatták volna, ugyanakkor felismerte annak a lehetőségét, hogy külföldön tudja a családjával együtt folytatni az életét. Én úgy olvastam, hogy ő ettől függetlenül hazafias érzelmeket táplált Magyarország irányában.
2: Mindig is büszke volt a magyarságára. Tehát gyakorlatilag, hogy 50 év távol év után a lánya például olyan tökéletesen beszél magyarul.
1: Most 94 éves.
2: Nem, most 94 éves. Olyan tökéletesen beszél magyarul, hogy mindig fél, hogy ne hibázzon, nehogy kritika érje. Pedig ott Dél-Amerikában, tehát hogy mondjam, tehát én itt visszatérve még egy mondattal az előzőekre, hogy én inkább a irigységfaktort azt látom. Azt látom, ami sajnos el kell mondani, hogy egy nagyon nagy probléma az irigységfaktor. És ez legyen sportoló, legyen mai vagy régi, itt irigyek az emberek másnak a sikerére. Nem a mögötte levő munkát nézik, és a mögötte levő teljesítményt nézik. Itt is hát sokszor hallom, hogy jaj, hát könnyű volt a Bíró Lászlónak, mert hogy mondom, és mitől volt könnyű? Hát mert ő tudott, hogyha ez nem működött, akkor működött más, akkor kitűnő festő volt, akkor, tehát hogy mindig talált mindenre megoldást. Uh-huh. Hát mondom, akkor talán tanulni kellene esetleg tőle, és nem irigykedni rá. Tehát ez...
1: Van egy nagyon jó mondás, hogyha valakit irigyelsz, az egész életét irigyeld. Ne csak a sikereit, hanem a nehézségeit is irigyeld tőle. Mert neki is azért komoly nehézségei voltak a 30-as évek végétől, és nyilván egy nagyon kemény döntést hozott, amikor elhagyta Magyarországot.
2: Igen, hát hogy mondjam, egy ilyen kreatív embernek, aki keresztül, vagy ketté választotta magába a munkáját, meg az üzleti életet, abban nem vont bele tulajdonképpen ebbe, nem volt, akit engedett, hogy ebbe ez belevonjon bárkit is. Tehát ő egyik találmánya jött a másik után, ami homlok egyenes teljesen, nem egyikből jött a másik találmán, hanem homlok egyenes egészen más területen bizonyította így a tehetségét, de magában mindenki mondja nekem, hát hogyha csak a golyóstólból, hát neki milliárdosnak kellett volna, hogy legyen. Erre még itt közben egy példát hagy mondjak el, néhány évvel ezelőtt a Big gyár, franciaországi Big gyár, ahol akinek a licenszet eladták tulajdonképpen 50-es éve, tehát eladták a golyóstólnak a licenszét, a bírócsalád, akkor úgy döntöttek, hogy a Big gyár, hogy szeretnének egy kiállítást szervezni, a menedzsment, a vezérigazgatóság. Itt Budapesten fölkértek, hogy szervezze meg a kiállítást, mondták, hogy lesz 150 ember, kész, Vigadóba. Nem tudtuk, hogy kik lesznek ott, meg milyen vendégek. Elrendeztük a kiállítást, a lényeg az, hogy az, hogy egy nagyon nagy bíró kép legyen fönn a falon, szembe a jelenlevőkkel. Ezt szépen megcsináltuk, és akkor az elnök vezérigazgató fölállt, és azt mondja, hogy na tisztelt igazgató kollégáim, akik szerte a világból kiderült, hogy az összes a világban, az összes gyártóképviselőket lettek meghívva, azt mondja, itt látjátok a képen azt a Bíró Lászlót, aki ti a ti anyagi jóléteteket köszönhetitek.
1: Nagyon jó.
2: És ez volt gyakorlatilag, így indult, így indította el az egész kiállítást. És hát azért, ha azt figyelembe veszük, hogy gyakorlatilag most már több mint 10 milliárd tollat gyártottak le csak a Big Gyár ebből az eldobható vacaktollból, és ez mind, hát csak kevesen tudják, hogy ez a Bíró László nevéhez köthető, akkor bizony, akkor megint odajuk adunk ki, hogy a tehetséggondoskodás, tehát hogy megbecsülni azokat a tehetségeinket, és erre Bíró László erre a legjobb, legeklatánsabb példa talán.
1: Hallgassunk egy kis zenét, egy kis lazításként, és utána térjünk át arra, hogy mit üzen nekünk Bíró László, hogyan gondozzátok a szellemi hagyatékot.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Duró Zsuzsán, tehetségkutatóval, tehetséggondozóval, tanácsadó szakpszichológussal és Rácz Sándorral, a Bíró László szellemi hagyatékának gondozójával. Zsuzsával beszélgettünk nagyon gyakran különféle életutakról, és nagyon sokszor előkerült a sorsfaktor kifejezés.
1: Igen, nagyon
0: hogy
1: sokszor.
0: Hogy látotta a sorsfaktort Bíró László életútjában, életében?
1: Remek a felvezetésed. Igen, mindenki életében van egy sorsfaktor. Hogy is mondjam, nincs eleve elrendeltetettség. Mindannyian azért a saját szerencsénknek valamilyen szinten a kovácsai vagyunk, ebben hiszünk, de a külső körülmények elképesztő módon tudnak befolyásolni minket, akár pozitív, akár negatív értelemben. És a környezeti elemek, ahova beleszületünk, ahol szocializálódunk, az mind-mind meghatározhatja az életutunkat. De visszatérve az eredeti gondolata, sors. Ugye van, aki megijed ettől a szótól, mert valahogy sokszor pejoratív értelemben veszük, hogy a negatívum. Nem feltétlenül negatív. De ahogy említettem, eleve elrendeltetettségben nem hiszünk, de Bíró úrnak is az élet útja, amiből kialakult ez a fantasztikus, originális gondolatsor és a megvalósulás. Szóval valaminek lenni kellett. Én tudom, és benneteket is biztos megérintett az a történelmi kor, ahol ez az egész létrejött, ugye? Hogy mely években történt. Miért kellett elmenni? Ez is a sors része. Milyen
0: valaki
1: származása
0: később
1: volt?
0: Valaki kapcsolódna be, 1899-ben született, és 1985-ben halt meg.
1: Igen, egy fantasztikus életút, nem is rövid, nagyon sok politikai éra követte egymást, ahol ő neki alkalmazkodnia kellett, vagy kellett volna, de nem engedték, hogy alkalmazkodjon. Ezért kellett más országot választani, ahol meg tudta valósítani az elképzelését. Ez is egyfajta sors, és hogyha hiszünk, mert hiszünk, azért vagyunk ebben a rádióban, hogy valaminek lenni kell, és ő is irányít valamilyen közvetett vagy közvetlen módon, én azt mondom, hogy hát ennek így kellett lennie. Ha ez volt így előírva az ő sors faktorában, akkor így kellett lennie. De nagyon tiszteletre méltó a bátorság, ami az országváltással kapcsolatban, azok a helyzetfelismerések, amik a találmányainak az elismerésével, elismertetésével kapcsolatban voltak. Tehát ez egy olyan sors, amit ma csak köszönhetünk neki, és végtelenül büszke vagyok, hogy ő magyar ember volt, és nem tudom meghatottság nélkül ezt említeni.
0: Zsuzsa azt mondta, hogy választott országokat, beszéltünk itt Franciaországról és Argentináról, ő választott országot, vagy az országok vezetői, tudósai választották őt?
2: Hát ez egy jó kérdés. Hát
0: köszönöm szépen.
2: Szerencsefaktor, hogy pont akkor volt ő egy üdülőhelyen, amikor ott volt Augusto, ott volt argentin elnöke, amikor ott volt, és az argentin elnök fölismerte, hogy hú, hát ebből lehet valami, ebből egy óriási üzlet lehet. Na most, ha azt megnézzük, hogy ebből, amikor Argentinában elkezdődött ennek a sorozatgyártása, hogy ez mit gerjesztett, mit indított el Argentinában?
0: Hát a golyóstól, a golyóstól sorozatgyártása.
2: Hogy amikor a gyártás elkezdődött, és hogy gyakorlatilag nagyon rövid időn belül, hogy ez milyen energiákat

0: mozgósított. Na, ez maga a csoda. Hát az, hogy két évre a bejegyzés után már az angol, a brit királyi légierő már felkérte, hogy gyártsanak nekik tollat, mert rájött a bíró, hogy hogyan kell olyan tollat gyártani, olyan tollat készíteni, ami bírja a magasságot és a sebességet. Tehát ami ez bírja, és nem fog folyni a toll, nem fog kifolyni a toll. Tehát ő erre is rájött, tehát már ilyen felkérései voltak, és akkor innen megindult gyakorlatilag az ő karrierje. De azért valamit el kellett érnie, mert ha figyelembe vesszük azt, hogy a bíró Marianna az ő lánya, aki eleinte nem folyt úgy bele ezekbe a történetekbe, a mai napig olyan megbecsülésnek örvend Argentínába, hogy csak legyen egy egyszerű ünnepély a világsztárokkal, vagy egy opera előadás, vagy egy államfőválasztás, vagy egy kormányváltás, a Marian mindenhol díszvendég. Bíró Marianna mindenhol díszvendég. Ezt úgy érzem, hogy ez valahol ki kellett érdemelni. Tehát ő egy kormányokon átívelő személyiség, és hát egy fantasztikus életút tud maga mögött mondani, és mi ezt szeretnénk bemutatni tulajdonképpen, hogy ez a fajta szemlélet, ez a fajta életlátás, hogy hova vezetett, ezt szeretnénk megismertetni, itthon is, akár vidéken, akár az iskolákban, és szeretnénk, hogy minél többen megismerjék a kiállításnak az anyagát.
1: Nyugodtan mondhatjuk, hogy mikor lesz a kiállítás, és hol?
0: Szeptember 24-én 18 órakor lesz egy ünnepélyes megnyitó a Kleberberg kulturális központban, és hát amire mindenki sok szeretettel várunk, lesz filmbemutató, két filmnek a részleteiből ott láthatnak, ízelítőt kaphatnak ebből a gazdag életútból.
1: Azért nézek Zsuzsára, hogy mikor elkezdtünk beszélgetni erről a műsorról, mikor felkértelek, te is megerősítetted, hogy láttad az egyik dokumentumfilmet.
2: Így igaz, és nagyon nagy hatással volt rám az emberség, az emberiesség, ami a filmből áradt, a személyi közi kapcsolatok, a család, mint összetartó elő, és igazad van, mert Marian személyisége az mindenképpen dokumentálja azt, hogy ez egy olyan pályaív, amit nekünk nem szabad elfelejteni. És ha szabad magamról egy picit személyesen, én egyetemisták között forgok, több egyetemen tapasztalom meg, hogy nagyon sok értékes fiatalunk van, és ha a lehetőséget adunk nekik, hogy kipróbálják az érdeklődésüket, kíváncsiságukat, nem extra dolgokra gondolok, hanem valós kézzelfogható dolgokra, akkor talán feltételezhetjük, hogy a magyar nép, mint tehetséges, kreatív nép, továbbra is meg tudja mutatni azt az originális gondolatsort, amiben majd úgy találmányok, új létesítmények lőhetnek majd létre.
1: Mit láthatunk szeptember 24-től a Kleberg kultúrközpontban?
0: Mit láthatunk?
1: Tudnék, már említettem, hogy korábban a Bálnában én láttam egy kiállítást, ahol mi megismerkedtünk 2019-ben, hogy ez milyen kiállítás lesz, mire számíthatnak az érdeklődők?
0: Hát az, hogy folyamatosan bővül a kiállításnak az anyaga. Tehát mi mindent elkövetünk, hogy hát már azért úgy nemzetközi szinten a gyűjtők azért úgy ismernek bennünket, és hogyha felbukkan valami eredeti relikvia, az eredeti darab a gyűjteményünk számára, akkor igyekszünk
1: tollak,
0: megegyezni.
1: Vagy automata sebváltó, vagy golyósdezodor, vagy egy mosógép esetleg, mert ugye felsoroltunk néhány találmányt
0: most,
1: a több mint 20-ból.
0: Nem menjek előre, mert ott van a sérthetetlen zár. A sérthetetlen zárat a korabeli tervek alapján elkészítettük. Interpol szakértő megállapította, hogy ez nem létezik, azt mondja, ez a mai napig is, azt mondja, ez világszenzáció kategóriájába tartozik. Tehát lényegesen meghaladta a korát az ő találmánya, ugyanúgy, mint a mágnes vasút is. Tehát amit viszont eredetibe tudunk bemutatni, amit most megszereztünk, például ott van ez a dezodor. A sebváltón, az ígéretünk van, azon dolgoznak, hogy az eredeti tervek alapján el tudják készíteni azt a sebváltót. Tehát ilyen apróbb relikviák, például mondok egyet, amiről nem beszéltünk, volt a nikotin ölő bíróféle szipka, mert hogy sokat dohányzott, és akkor a felesége nem volt nagyon boldog mindig ettől a sok dohányzástól, és ezen dolgozott, és ezt is be tudjuk, ebből is sikerült szereznünk még néhány relikvát, és akkor ezt is sikerül majd bemutatnunk. Úgyhogy számtalan olyan lesznek majd meglepetések is, tehát olyan dolgokkal készülünk, amit még eddig a nagyedemű közönség, amit nem látott. Tehát itt a dolog az, hogy ezeket a találmányokat, amiket így igyekszünk megszeretnénk, szeretnénk méltó körülmények között látni, bemutatni, és hát viszont szeretnénk az igét hirdetni, úgyhogy akár országos kiállítást is szervezni. Hát ezért tesszük ezt a kiállítást is, hogy minél többen megismerjék.
1: Tettem Évának, Timofi Évának, akit már az elején is emlegettük, nagyon kedves balatonfüredi budapesti, mert úgy tudom, hogy ő kettős kötődési, sőt, talán még pécsi is barátnőnknek, hogy Debrecenben is szeretnénk elhívni ezt a kiállítást. Nyilván tudnom kell, hogy mekkora területet igényel, hogy a Mélész Juhász Péter könyvtárban is bemutatnánk.
0: Ez a terület nagysága az sok mindentől függ, tehát azért is függ például a, mindig szoktuk mondani, hogy milyen vendégek érkeznek, mert hogyha az eddigi tapasztalataink alapján a kiállításokat megtesztelik általában azért a nagykövetségek, a misszió vezetők megtisztelik a kiállítást, el szoktak jönni, mert kötődésük van, mert ismeretségük van, közös ismerősök vannak, tehát ők meg szoktak jelenni. Illemből ezeket a tablókat, az információs tablókat a Bíró László életéről, azokat elkészítettük nem csak magyar, hanem angol nyelven is, megtekinthetők. A filmeket szinkronizáltuk is, van amelyiket feliratoztuk, tehát hogy itt az angol vagy a spanyol nyelvű közönség is képbe legyen, tehát ők is értsék, hogy gyakorlatilag megismerjék ezt a gazdag életpályát, megtekintsék.
1: Hát akkor ez lenne a tovább élésem, hogy különféle magyar nagyvárosokba bemutatnátok. De mondtad, hogy volt Balatonfüreden is, ott hol volt a kiállítás?
0: Balatonfüreden is volt, ott volt egy kulturális központ, hát ott az elsők között volt, mert Milánóban is voltunk expo idején bemutatni ezt a kiállítást. Balatonfüreden ott nagy sikere volt tényleg, ott nagyon sokan megtekintették, és hát tényleg a nagy meglepetésünkre például ott volt, akiről nem tudtunk, ott egy környékbeli polgármester, akinek annyira tetszett a kiállítás, és úgy elgondolkodott ő is, hogy lehet az, hogy Bíró Lászlóról gyakorlatilag akkor még nem volt utcanév Magyarországon elnevezve. És ekkor ott volt az első olyan alkalom, hogy örvényesen, az örvényesi polgármester úgy döntött, hogy akkor örvényes volt az első, ahol utcát neveztek el Bíró Lászlóról. Utána Szőcs úr közreműködésében Budapesten is sikerült, amintén ott a Budapesten is van egy utca elnevezve Bíró Lászlóról. Van még mit pótolni, van még mit behozni, de hát Isten van, hogy lassan örülnek, de hát bízunk benne, hogy...
1: De biztosan, mert nekem ez az egész élet úgy sokkal többet mond, mint a találmányok, hiszen most már azt tapasztalom, hogy a gyerekeknek nem is nagyon kell kézzel írni, bőven elég, hogyha gombokat nyomogatnak, és én azért érzek többet ebben az életútban és magában a golyóstólban, mert szerintem elengedhetetlen a kézírás. Zsuzsának több nyilatkozatát végig hallgattam, te például beszélsz már a digitális autizmusról, amikor a gyerekek felnőttek nem néznek egymás szemében, és azt hiszem, hogy itt a Bíró életút bemutatása a golyóstól előtérbe helyezése, egyáltalán a kézírásról való beszéd nagyon fontos a későbbiekben, mert ennek nagyon komoly szemléletformáló ereje is lehet. Mi erről a véleményed?
2: Az a véleményem elképesztő a felvezetésedben, ez az asszociáció, és tényleg itt vagyunk abban a korban, hogy most már olyan szinten van a digitális terjedés, ami már egészségtelen. Mentálisan mindenképpen egészségtelen, napi szinten tapasztaljuk meg ezt. A gondolkodásmódban a szorongás, tehát itt a mentális problémáknak a rendkívüli erőtérbe helyeződése, és itt párhuzamot vonnék azzal, hogy tudomány kampányról beszéltünk Bíró úr kapcsán, és most meg egy ismeretterjesztésről beszélünk mi. És itt a két dolog abszolút nem mond ellent egymásnak, még szinte egyenlőségjelet is húzhatunk, mert kell, hogy ismerjük ezt a típusú gondolkodásmódot ahhoz, hogy kikut tudjuk küszöbölni azt a digitális probléma halmazt, ami mentálisan már most teljes mértékben bekebelezte a gyerekeket, és már a fiatalokat is. Nem szeretnék példákat mondani, ti is látjátok utcán, útközben ezt a fajta nyomogatást, ami tényleg abban mutatkozik meg, hogy szociálisan teljes mértékben elkülönülnek egymástól a kortárs csoportok, ezáltal a szocializációs folyamat gyakorlatilag nullára csökken. Hogy mondjam el nektek, hogy évvégi vizsgaidőszak, mondjuk júniusban, egyszerűen nem tud a fiatal vizsgázni, mert mondom, hogy nézzél rám, amikor mondod a tétet, nem tud rám nézni, és ezt most szó szerint értendő.
1: Tehát lehetne valami hangzatos felhívást, hogy kézírással a koncentrációzavar ellen például. Tudnélik, egyszer hozzám fordult egy barátnőm fiam, aki nem tudott figyelni. Ő is már ebben a digitális világban szocializálódott. Mondom, gyerekek, próbáljuk ki, hogy leírja. Leírja kézzel az elhangzottakat, vagy a saját gondolatait, és rájött ez a fiatal fiú, hogy milyen menő lett, amikor a barátnőjének nagyon szépen kézzel írt levelet. Olyan különlegessé vált, arról nem beszélve, hogy valóban jó hatással volt a figyelmére. Tehát ez saját tapasztalatom, amikor egy ilyen baráti beszélgetésből lett egy ilyen félprofesszionális megközelítés, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van a kézírásra. A másik, amit mond nekem ez a Bíró életút, hogy mennyire elhalmozzuk a gyerekeket játékokkal, és minden csilivil és a többi. Nyilván a 10-20-as években nem voltak ilyen játékok, tehát lehet, hogy a gyereknek kreatívnak kellett lenni, hogy magát lekösse, szórakoztassa. Így van. Tehát ez is egy nagyon érdekes gondolatmenet lehet a kiállítással kapcsolatban. Felhívni a figyelmet, hogy a kreativitás és a túlhalmozottság, hogy milyen összefüggésben áll egymással. Erre gondoltam, hogy ennek talán egy picit több az üzenete, mint bemutatni az értékes relikviákat.
0: Erről a Bíró Mariannának volt egy nagyon jó pár mondata, hogy amikor ott az iskolában, hát ott is mindenki a kütyűnyomogatáson nőtt föl, és hát akkor már ott volt egy-két amerikai diák is, akik szó szerint nem tudnak írni. Tehát olyan diákok nem tudnak írni, mert azt mondja, minek megtanulni írni, amikor úgyis minden számítógépen keresztül megy. És azt mondja, hogy az volt az érdekes, amikor mondta, hogy egy napig, mivel hogy kollégista rendszer, hogy egy napig nincsen komputer, ki van kapcsolva. Tehát zár körbe vagytok, mint a, nem mondom, hogy a börtönbe. Egy napig nincs telefon, nincs kütyű, nincs komputer. A nagyon nagy százalékában borzasztó agressziót váltott ki.
1: Elvonási tünetek szabályosan.
0: Szó szerint, igen. Tehát mint a kábszer. Elvonási tünetek, és azt mondja az, hogy utána, hogy na mi történik akkor, amikor tovább mentünk, hogy mi történik akkor, hogyha valami műszaki, olyan műszaki probléma van, hogy nem tudok a komputerrel, tehát nem tudok írni, kézzel kéne megírni egy levelet, vagy bármit kézzel kéne megírni. És hát ezt el se tudják képzelni, hogy még egy előfordulhat, ne forduljon elő ilyen, de hogyha mégis előfordulna ilyen.
1: Arról nem is beszélve, hogyha elszáll az anyag, mondjuk, akkor hogyan tudjuk pótolni, hogyha nincs papír alapom. Aztán jönnek az aláírások, milyen kérdéseket vetnek fel, amikor adásvételi szerződést már lehet interneten intézni. Nekem egyébként megdöbbentő volt, amikor hivatalosan egy pályázatot alá kellett írni, és egy barátunk közölte, hogy hát mit nekünk, van digitális aláírás, tehát nem kell az én kézjegyem hozzá, és ez nem hamisítás, hanem majd ő megoldja. Tehát nem bűncselekményt követett el, okiratot hamisított és felhasználta, hanem az én engedélyemben hivatalosan helyettesítette az én aláírásomat, Ami azt jelenti, hogy itt nagyon pici a határmezsgye a között, hogy itt hogyan lehet ezzel visszaélni. Szóval én ezt látom még ebben a bíró relikvia gyűjteményben, a tehetséget, a kreativitás, és felhívni a figyelmet arra, hogy milyen gyönyörűek a tollaink. Mert hogy én annak idején még a diplomaosztómra gyönyörű tollat kaptam ajándékba. Gravírozták a tollakat. És hogy ez milyen menőnek számított, amikor 97-ben megkaptuk a jogi diplománkat, és a családtól ilyet kaptunk, értékes ajándékot. Tehát, hogy erre is érdemes felhívni a figyelmet.
0: Hála jó Istennek, mondjam, ez a reneszánszát éli azért most, ha nem is a golyóstól, mondjuk a töltőtől. Tehát most inkább már...
1: Még visszamegyünk a 19. századba, igen. Vagy a 20. század elejére.
0: Tehát meg kell tanulni. De a lényeg, én azt mondom, hogy meg kell tanulni írni.
1: Igen.
0: Mert egyre kevesebben írnak. Ami volt régen, hogy volt külön szépírás és helyesírás, igen. Hát ez ma már gyakorlatilag, ez ma már nem él. De én azt mondom, hogy azért mindenképpen azért ebbe az irányba ez a kultúrának a szerves része. Tehát az, hogy valaki tud szerintem írni, ez éppen úgy hozzátartozik, mint bármilyen másik tudás hozzátartozik a mindennapi élethez, a kulturális élethez. De szóval magában ez a kütyű felé való orientálódást, hogy mondjam, ezt az nem válthatja föl azt, hogy a múltat ilyen téren, tehát hogy azt is meg kell ismerni, nem csak a történelmet is meg kell ismerni, meg hát, hogy akikre büszkék lehetünk, és ezért gondoltam én is, hogy egy sorozatot elindítani, hogy akikre igazán büszkék lehetünk. Hát itt gondoljunk csak a Nobel-díjasainkra. Hogy becsüljük meg a Nobel-díjasainkat? Mert most elmondhatjuk, hogy hát ők el kellett menekülniük, mert zsidó törvény volt, meg azoknak külföldre kellett menni. Hogy becsüljük meg a mai Nobel-díjasainkat? És akkor lehetne folytatni itt a sort. Tehát én azt mondom, hogy van mit tenni.
1: És ilyen Nobel-díjasok hogy lettek? Nobel-díjasok a Városligeti Fasor tanárai segítségével. Nemrég, amikor a körből állt szózatunkat bemutattuk a Bocskai kertben, akkor arról beszéltem, hogy annak idején engem megkeresett a Wigner Jenő lánya. Megkérte a Terézvárosi kétannyelvi igazgató asszonya, hogy gardírozzam. Együtt mentünk operába, megnéztük a Wigner Jenő táblát a Király utcán, stb. És elmesélte, hogy a Városligeti Fasor tanára, a híres rász tanár úr, azt mondta, hogy tessék Vörös Martit tanulni, memoritereket mondani, és majd így jönnek a tudományos gondolatai. Tehát amikor András azt mondja, Csókai András, hogy Jézus imában jönnek az ötleteim, a fasori tanárok azt javasolták, hogy Vörös Marti versek memorizálása, majd visszamondása után, majd, hogy nem egy ilyen megváltozott tudatállapotba kerülve, jönnek az igazi tudományos gondolatok, és ezért érdekelte a Wigner Jenő lányát Vörös Marti költészete.
2: De lehet már nem csak Vörös Marti költészete, de nagyon igaz ez a felvetés.
1: Nem csak ez egy konkrét példa,
2: tökéletes. Ezt mondtál. Na, de miről is van szó? Mit mondott a hölgy? A tanulás. Mi a tanulás? Figyelem, emlékezet, gondolkodás. Ennek a hármas egységében van a tanulás, és itt jön elő átvitt értelembe az írás és a kézírás. Igenis, hinnünk kell, még itt a 22. században is a papír ceruza golyóstól erejében, mert amit írok, az megmarad, mert hogy több csatornán keresztül megy be a gondolkodásmódomba az az ismeret, az a szöveg, mint ugye az említett pötyögés tekintetében, és elképedve hallom, hogy Japánban már nem kell kézírás tanulni az iskolába, csak géppel, számítógéppel írnak, és amit említettél te is, hogy már aláírásra sincs szükség, igenis meg kell, hogy változzon ez a szemlélet, igenis valamilyen erőt kell biztosítanunk és a kézírást visszahozni, mert abszolút a személyiség kifejezésének az eszköze.
1: Igen. Hát akár végszónak is jó lehetne, de azért én szeretném, hogyha Sándor még elmondanál valami olyat, ami miatt számodra nagyon fontos a Bíró László, vagy Bíró László József, ez volt a hivatalos neve, életút.
0: Hát talán annyit, hogy én annyit szeretnék elérni ennek az életútnak, életpályának a megismertetésével, hogy legalább annyit tudjon a magyar közvélemény, a magyar diákság, a magyar közvélemény, legalább annyit tudjon Bíró László életéről, nagyon gazdag életéről, mint amennyit például Argentínába, amennyit tudnak Magyarországról, illetve a Bíró László életéről. Mert ott elmegy egy vidéki iskolába az ember bárhol, és azt mondják, hogy Ladislao Bíró, akkor az mindenki tudja, hogy ki a Ladislao Bíró.
1: Ladislao José Bíró, olyan aranyos, ahogy így olvasom spanyolul a nevét. Egyébként ígértem a kedves hallgatóknak, ős Weyer László Józsefnek született, és aztán a magyarosítási törekvéssel változtatott a család a nevén. Egyébként Bírót mondtok, vagy Bírót? Mert ugye érdekes, hogy már nyilván ékezet nincs a spanyol nyelvben.
0: Hát inkább Bíró.
1: Bíró.
0: Mert a bíromé, tehát meg lehet nézni, attól függ, milyen nyelvterületen van az ember, akár a franciáknál, hogy a bíromé, vagy egyet nem használnak azt, hogy golyostól.
1: Uh-huh.
0: Hát ezt Olaszországban se, tehát itt mindenki nézett először, hogy golyostól, tehát hogy itt most... hogy mi van. Tehát az most már csak az utolsó pár évnek a törék, hogy használják ezt a kifejezést. Mert...
1: Hát igen, és nem bírótolnak nevezzük, hanem golyóstolnak. Ugyanakkor létrehoztatok egy alapítványt, és vannak kitüntetjeitek. Pont 2019-ben, amikor én hallottam rólatok, láttam a Bálnában a kiáltást, akkor Hozé kurát tüntettétek ki.
0: Igen, hát 2016-ban Argentina akkori nagykövetével, a Max Cernedes úrral, hát felvetettem, hogy alapítsunk egy bíródíjat, és hogy azt mondta, hogy hát jó az ötlet, és akkor ki kapja, mondom, hát azok, akik az argentin-magyar kapcsolatokért, kulturális kapcsolatokért, akik a legtöbbet teszik. És hát aztán ennek apropóján jöttek azok, akik már az eddigi díjazottak majdnem, hát a Covid-ot leszámítva majdnem minden évben tudtunk egy átadni elismerő diplomát és bírótollat, tehát amivel elismerjük a, illető a kitüntetetteknek a munkásságát. Hát és hát volt, amikor Talós István kapta meg a díjat azért, mert hogy a argentin-magyar kapcsolatokért Budapest testvér, Ecole testvérvárosa Buenos Airesnek, azt kapta meg, de ezen kívül csak akik a kulturális életbe tevékenykedtek, most például először a Solc László műfordító úr kapta meg, aztán volt, hogy a Hozé Gura világhírű opera énekesnek ítéltük ezt a díjat.
1: Arra különösen büszke vagyok, meghallgattam a Margit szigeten a Turandot előadást, csodálatos volt, Rálik Szilvia és Hozé Gura. Majd Demjándi Lídia, aki ott lesz a kiállítás megnyitón, lefényképezett minket Hozé Gurával, és megtettük őt a magyar hímzés nagykövetének. Akkor indítottam a Hímez Magyarra programomat, rajtam egy szép matyó volt, és annyira tetszett Hozé Gurának, hogy rögtön ezt el is vállaltam, hogy ő a magyar hímzés nagykövete lesz. Ez éppen a diátadó után volt, nagyon készült Bán Teodóra a követségre, vagy nagykövetségre, úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon kedves emlékem volt egy ilyen bíró díjjal összefüggésben.
0: Hát mind a ketten rengeteget tesznek az argentin-magyar kapcsolatokért, és ezért nem is volt más gondolat, először, amikor Mária felvetette, hogy hát akkor Lidia asszonynak ítéljük a díjat, hát ebben nem is volt, mert egyszer jutott mindenkinek a eszébe, hát ez pont egy ilyen kiállítás után volt, hogy hát ez adja magát, tehát itt ez kész. És hát Lidia asszony, őnála jobb nagykövete ennek a történetnek, meg itt a bíró kiállításnak, őnála nagyobb segítség nem is tudunk elképzelni. Bán Teodóra műsztőről meg nem is kell.
1: Szuperlatívuszokban tudunk beszélni róluk, úgyhogy nagyon köszönjük. Ha hallják, vagy ha későbbiekben az ismétlést meghallják az ő munkájukat is. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy együtt voltunk, dr. Duró Zsuzsa, tehetséggondozó, tehetségkutatóval, tanácsadó szakpszichológussal, Rács Sándorral, aki igen sokrétűen elmondta a bíró szellemi hagyaték gondozását, nem ápolását, hiszen nem beteg, nem kell ápolni, talán még gondozni sem kell, hanem életben tartani és fejleszteni. Ezt szokták mondani a hagyományőrzők, hogy ne akarjuk már betegnek tekinteni, vagy halottnak, próbáljuk már inkább, hogy reneszánszát éljék azok a gondolatok, a reneszánszukat éljék azok a gondolatok, ötletek, amelyekre minket tanítanak ezek a bizonyos feltaláló művész, tudós életutak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Még egyszer köszönjük szépen Timafi Évának, aki már mondhatom, hogy szerkesztőnké vált itt a Mária Rádióban. Olyan sok kedves vendéggel ismertetett meg minket. És várjuk vissza nagy szeretettel Csókai András szeptemberben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
2: Mindörökké.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Imádkozzunk együtt elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. 12 testvérünk távozott közülük, akik úton voltak Medjugorjéból hazafelé Lengyelországba.
0: Urunk, irgalmas és szerető Istenünk, alázatos szívvel kérünk téged elhunyt lengyel zarándok testvéreinkért. Fogadd őket szeretettel országodba, ahol nincs többé fájdalom, szenvedés, könnyes halál, csak béke, világosság és örök élet.
2: Bocsáss meg nekik mindazt, amiben életükben vétettek, amit rosszul tettek, vagy amit szeretetből elmulasztottak. Tisztítsd meg lelküket irgalmaddal, és engedd, hogy szent színed látásában örökké örvendezhessenek.
0: Adj vigasztalást családjaiknak, szeretteiknek, s minden gyászoló szívnek. Erősítsd őket a fájdalom óráiban, és add meg nekik azt a reményt, hogy Krisztusban a halál nem a vég, hanem az örök élet kapuja.
2: Mária, édesanyánk, kísérd elhunyt testvéreinket szereteteddel az örök hazába, és kérd fiadat, Jézus Krisztust, hogy fogadja őket irgalmas szívébe.
3: Urunk, adj nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békében, Isten szeretetében és irgalmában. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek. A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a város lakók gondjaira. A felsővárosi kávária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába, tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a városi közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a kongói demokratikus köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
4: Itt is vagyok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat augusztus 25-én. Két szentnek van az emléknapja ma, mind a kettőről szeretnék nagyon-nagyon röviden megemlékezni. Az egyik Szent Lajos király, az egyetlen francia uralkodó, akit szenté avattak. Aztán így elkezdtem ezen gondolkozni, hogy persze azért nekünk sincsen sokkal-sokkal több. Nyilván rögtön az első Szent István, aztán ugye Szent László király, illetve hát Szent Imre, hát ő szentnek szent, csak aztán majdnem király is lett, talán Szent István társuralkodójává is koronázták, de hát tudjuk, hogy fiatalon meghalt, és aztán hát persze az Árpád házból sok szent származott, de talán nem mindegy, tehát hogy királyok nem nagyon voltak köztük, ezen túlmenőleg, és akkor nagy-nagy szünet, és hát azért meg kell emlékeznünk Boldog IV. Károlyról is ebben a névsorban, aki viszont hát nagyon-nagyon rövid ideig volt Magyarországnak az uralkodója. A Szent Lajosról annyit azért érdemes tudni, hogy 1214-től 70-ig élt, vagyis nagyjából IV. Bélának volt a kortársa, és amikor egy keresztes hadjáraton valami fajta járvány következtében hát a halála közeledett, akkor úgy szeretett volna meghalni, mint Szent Ferenc kérte, hogy fektessék a földre, és éppen ezért Szent Erzsébettel együtt, hát a ferences világi rendnek egy időszentjének tekintjük, ezért is hozom szóba, hogy időről időre hát azért nyerjen említést a ferences világi rend is. Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha a világirend megerősödne létszámában is. Lelkiekben úgy érzem, hogy nagyon-nagyon erős, de a létszámért azt hiszem, hogy kell valamit tenni. No hát, ő az egyik mai szent, a másik pedig Kalazanci Szent József, a piarista rendnek az alapítója. Úgyhogy Isten éltesse a magyarországi piaristákat, és hát a jó Isten nekik is adjon sok új hivatást, hogy szolgálatukat szépen betölthessék. No hát, a műsorhoz hozzá lehet szólni elsősorban, ugye valós időben, SMS-ben, illetve Viber üzenet formájában. Mindjárt mondom mind a kettőnek a telefonszámát, és hát nagyon örülök, hogyha a kedves hallgatóktól valamifajta észrevétel, hozzászólás, kérdésfölvetés, témajavaslat érkezik. A két üzenő felületet itt a műsor közben is azért próbálom nézni, úgyhogy az SMS számunk, illetve hát mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630, az SMS-t az 558 29 96-os számra lehet küldeni, ez sajnos pénzbe kerül, és hát nem is a Mária Rádiónak érkező adomány ez, úgyhogy a Viber szám az ingyenes, persze ahhoz kell rendelkezni egy Viber alkalmazással. Ez is 0630 582 46 64. Mindjárt elmondom még egyszer. Viber üzenet nem érkezett, SMS érkezett. Persze nem biztos, hogy ehhez a műsorhoz, inkább ima szándéknak tűnhet, de azért mindjárt idézni fogom itt a legutóbbi üzenetet, és kicsit kitérek rá, tehát még egyszer a telefonszámok 0630, és akkor SMS-t lehet küldeni az 558 29 96-os számra, vagy pedig Viber üzenetet az 582 46 64-es számra. Mind a kettőnek valahogy a ritmusa hasonló, de hát ez persze nem biztos, hogy megjegyzés, lehet, hogy le kell jegyezni, és akkor bátran lehet őket használni. No hát, akkor reagáljunk az üzenetre. Aszály megszűnéséért, esőért szenved a természet. Hát ezért gondolom, hogy ez imaszándék, és hát ezzel kapcsolatban egy talán kicsit vicces, elgondolkodtató történetet mesélnék el, amit nagyon régen olvastam. Nem azért mesélem el, hogy feltétlenül komolyan gondolom, mondom, talán éppen ezért előre szólok, hogy meghökkentő lesz a kis tantörténet, tehát biztos nem esett ez így meg. Lényeg a lényeg, hogy hát egyszer nagy aszály idején a tanító elviszi a gyerekeket a templomba, hogy hát esőért imádkozzanak, és amikor ottan szépen mennek a templom felé, hát a falunak a papja megkérdezi tőle, hogy hát mit csináltok, vagy hova viszed a gyerekeket, és hát azt válaszolja a tanító, hogy hát megyünk, hogy esőért imádkozzunk a gyerekekkel, mert a kicsinyek imádságát biztos meghallgatja a fennvaló. És erre a pap azt mondja, hogy hát ez egyáltalán nem így van, nem hallgatja meg a gyerekeket a Jóisten. És hát a tanító nagyon meghökken, kicsit talán fel is háborodik, hogy hát atya, hát hogy mondhatsz ilyet, hát ez eretnekség, hát magyarázd meg, hogy mit gondolsz. És hát erre azt mondja a pap, hogy hát ha Jóisten meghallgatná ezeknek a gyerekeknek az imádságát, réges-régen nem lennének iskolák, mert hát mindenki tudja, hogy utálnak iskolába járni. Csak azért vannak még iskolák, mert mi felnőttek, megtartunk benneteket az állásotokban, mondja a tanítónak. Na hát idáig a tantörténet, így iskola kezdése is egy kicsit ide kívánkozik, hogy hát persze, hogy a gyerekek sokszor még ilyenkor nem várják az iskolát, vagy hát még talán a kisebbek jobban, aztán a nagyobbak talán ide kevésbé. Pedagógusok várják a tanévet, abban sem vagyok teljesen biztos, de hát az is benne van a történetben, persze, hogy a Jóisten nem minden imádságunkat hallgatja meg, talán úgy abban a formában, tehát amikor a gyerek azt kéri, hogy hát inkább dőljön össze az az iskola, akkor hát ezt úgy tűnik, hogy a Jóisten tényleg nem hallgatja meg, illetve hát a egyéb kéréseinket se automatikusan, vagy nem úgy, ahogy azt mindig mi várjuk, hogy akkor bedobjuk a kis imádságunkat, és akkor utána elered az eső. Tehát persze, hogy imádkozunk az aszály megszűnéséért is, ugyanakkor hát nagyon jó, hogyha mi is fölismerjük a magunk lehetőségeit, és hát például tudok olyan helyekről, ahova folyamatosan járnak a visszaállító autók, nagy katonai járművek, és hát ugyanakkor miközben az utca egyik felében nincsen ivóvíz, másik felében mondjuk feltöltik a medencéket. Na hát persze próbáljunk meg ilyenkor egy kicsit másokra is gondolni, vagy önzetlenül viselkedni. Ugyanakkor persze az a fajta vízügyi hozzáállás, ami hát hosszú időn keresztül jellemző volt, hogy minden vizet, ami csapadék formájában leesik, hát az csak bajt okoz, és minél előbb eresszük le a Dunán, legyen a szerbeké, a románoké, vagy menjen a tengerbe. Tehát, hogy ehelyett persze ez nem annyira a mi lehetőségünk, hogy megtartani a vizet, de az, hogy az esővizet felfogjuk és azzal locsoljunk, az viszont nagyon hasznos, hiszen ugye az a víz, nyilván nem az ivóvízzel kell elsősorban locsolni, főleg akkor, hogyha a szomszédnak az se jut. Ez nyilván remélem, hogy egyértelmű, de ugyanakkor az a víz, amit amúgy felfogunk és locsolunk vele, az hát azon túl, hogy a növényzet is tárolja, de hát egy része az talán leszivárog a talajba, aztán a kőzet rétegekbe, és akkor hát az hosszú időre elraktározódik a számunkra. Na majd még a víz helyzetre kicsit visszatérek, kicsit ugye a paksi atomerőmű sokszor belekerült itt a híradásokba az elmúlt napokban vagy hetekben, úgyhogy hát ezeket én is úgy érdeklődéssel figyeltem. Talán ha marad idő a végén, akkor majd egy pár szót erről is ejtek, de azért ettől függetlenül Nagyon várom a kedves hallgatóknak az üzeneteit. Még egyszer az SMS, illetve a Viber számunk egyaránt úgy kezdődik, hogy 0630, és az SMS esetében úgy folytatódik, hogy 558-29-96, a Viber esetében pedig úgy, hogy 582-46-64. No hát, hogy egy kicsit még így a házunk tájékán söprögessünk, szoktam említést tenni más hallgatói üzenetekről, észrevételekről is, és az egyik kedves hallgatónk tulajdonképpen visszatérő jelleggel hívja föl a figyelmemet arra, hogyha a mise közvetítésekkel kapcsolatban bármi fennakadás vagy hiba történik. Hát ezt egyébként persze mindig fájdalmas olvasni, hogy pont a mise közvetítés az, ahol nem minden úgy sikerült, hogy elképzeltük, de egyébként hát az észrevételeket ezúton is köszönöm, és minden egyes alkalommal utána nézek annak, hogy mi is történt. Hát lehet, hogy más hallgatók is észlelik azt, hogy sajnos ugye a mise közvetítés egy nehéz műfaj a számunkra abból a szempontból, hogy nyilván az az egyszerű, az az üzenbiztos dolog, amikor itt a stúdióban, ami történik, hát azt közvetítjük, vagy pedig hát előre fölvett és megszerkesztett műsort sugárzunk. Ehhez képest a külső helyszínről történő közvetítés, hát az tulajdonképpen mindig a legrázósabb dolog, hogyha már itt az iskolai év, vagy iskolai év kezdeténél ilyen iskolai hasonlatok jutottak eszembe, akkor nyilván a tanár számára ugye a legegyszerűbb dolog, hogyha becsukja maga mögött az ajtót, és megtartja az órát, akkor, amikor iskolai ünnepséget kell szervezni, vagy kirándulásra vinni a gyerekeket, ahol ráadásul mondjuk ott is kell aludni, vagy szabadidő van, vagy valami, hát ott már nyilván a kockázatok jóval magasabbak. Hát valahogy így vagyunk mi is a rádióban, hogy az a külső helyszínről való közvetítés, ez technikai és mindenféle szempontból, főleg azért, mert hát olyan szereplők jelennek ugye meg, akik számára ott nem a rádió közvetítése irányul az elsődleges figyelem, hát amúgy nagyon helyesen, hanem a szentmisére, meg a helyi közösségre, és hát ez ilyenkor a hiba lehetőségek száma, hát az egekbe szökik. Na most a másik, nyilván ami hozzátartozik ehhez, hogy hát mi azért alapvetően önkéntesekkel dolgozunk, és nem vagyunk felszerelve olyan, nem tudom, közvetítő kocsival, mint a közmédia, teljes profi, erre kiképzett és főállású munkatársakkal. Tehát, hogy ez emiatt sajnos, akármennyire is, hát tényleg a műsorunknak a középpontja az imádság, és hát persze azon belül is kiemelt szerepe van a Szentmisének, Szentmise közvetítésnek, tehát tényleg fájdalmas az, amikor ezzel hiba történik, de mégis ez nem... Hát ez az oka annak, hogy ez relatíve gyakran megtörténik. Na most ez a kedves hallgatónk, akit ezt mindig megírja nekem, amit újfent köszönök, neki is meg kell írnom majd, hogy mik ennek ezeknek a hibáknak azok az okai, amelyet pont az ő észrevételeiből úgy érzem, hogy nem biztos, hogy minden hallgató tud, és hát azért mondom most el, hogy hát ilyen értelemben hallgatók azért legyenek tisztában azzal, hogy mi is hogyan is működik a Mária Rádió. Amit sokszor hát észrevételez, hogy esetleg a Szentmise végén hát lekapcsol a hallgató, vagy a technikus, vagy szóval véget ér, megszakad a közvetítés, nem kerül már sor arra, hogy a mise végét is meghallgathassa a kedves hallgató, az áldást például, és akkor helyette megszólalnak a hírek, vagy megszólal valami fajta szignál, vagy valami más műsor elkezdődik, és hát ez világos, hogy nagyon-nagyon zavaró a kedves hallgató számára. És hát aki itt szokott nekem írni, akkor ezt mindig hát ön kifejező, hogy ez egyáltalán elfogadhatatlan, meg nem érthető. Arról van szó, hogy mi ezeken a külső helyszínről közvetített misék esetében, ugye itt főleg a vasárnapi szentmiséről van szó, minden egyes alkalommal

10 percet, és így jelöljük ki a szentmise közvetítésnek az időtartamát. Nyilván azért, mert ha most 20-25-30 percet rászámítanánk erre, és azért nem egy esetben az adott szentmise az tényleg belefér abba az időkeretbe, amit arról a helyszínről jeleztek, akkor nyilván a hallgatók azt észlelnék, hogy akár fél órán keresztül ott, hát mintha nem lenne rendes műsor, hanem hát az időt kitöltő zeneközvetítés, ez meg az menne, ami ugye persze azért is problémás, mert a médiahatóság szempontjából ugye mi egy szöveges rádió vagyunk, tehát magyarán szólva a zene aránya az nem haladhatja meg a műsoridőnkben a 20%-ot. Úgyhogy nem annyira egyszerű, hogy most akkor rászámítunk fél órát, és akkor majd akkor sugárzunk valami zenét. A másik, amit ugye hát tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy ugye egy technikus egy adott külső helyszínről tudja közvetíteni a misét, tehát be tudja ott állítani a mikrofont, meg tudja teremteni a kapcsolatot, de nem tudja szerkeszteni a műsort. Azért nem, mert arra van kiképezve, mint önkéntes, ami az ott végzendő feladat, vagyis a közvetítés, másfelől pedig hát nem éri el azt a számítógépet, azt a szervert, amin keresztül a műsort szerkeszteni lehetne. Tehát, hogy sajnálatos módon, mert nincs egy olyan közvetítőkocsink, ami tulajdonképpen egy teljes mobil stúdióval, ami folyamatosan kapcsolatban van itten a Gogol utcai Fix stúdióval. Tehát, hogy ilyenek nem állnak egyszerre rendelkezésünkre, és éppen ezért, ha kijelöltünk egy időtartamot a szentmisére, akkor annak a lejártával, annak a leteltével bizony az automatika átveszi az irányítást, és ez nem egy emberi beavatkozás következtében történik, hogy akkor megszakítja valaki a szentmise közvetítését, vagy az ott lévő technikus az valamit nagyon elrontott volna, hanem hát nem tudunk egyebet tenni, mint azt, hogy megpróbálkozunk azzal, hogy még pontosabban egyeztetjük ezekkel a vasárnapi közvetítési helyszínekkel azt, hogy mennyi ideig tart ez a szentmise. Nyilván próbálunk még egy kicsivel több időt rászánni, de nem azért van, mert sajnáljuk az időt a mise közvetítéstől, hanem azért, mert nyilván ez egy rádió, tehát itt nem lehet az, hogy most akkor előbb véget ért a szentmise, hát nem baj, majd kimennek az emberek a templomból, azt beszélgetnek a templom előtt, hanem hát nyilván egyébként a csönd is gond, tehát nem van szükség a csöndre, csak nem a rádióban. Tehát, hogy mi azt vállaltuk, megint csak a médiahatóságra kell mutogatnom, hogy mi 24 órás műsort sugárzunk. Tehát nyilván egy szentmise közvetítésben lehet 20 másodperc csönd, amikor véget ért az ének, de még nem folytatódik a mise szövege, de egyébként nem sugározhatunk mondjuk 10 percen keresztül csöndet. Vagy hát ha ilyen megtörténik, hogy például egy olyan időben, ahol egy előre fölvett műsor van betervezve, de az valami miatt nem érkezik meg, és akkor ott csönd van, hát az baj. Tehát az nekünk fekete pont a médiahatóságnál. Úgyhogy a mise közvetítésekkel kapcsolatban a másik probléma az, hogyha esetleg mondjuk főleg hétköznap fordul elő az, hogy nem onnan közvetítjük a misét, ahogy az jelezve van, vagy azt is szóvá tette ez a kedves hallgató, hogy az archívumban, hát ott szerepel a szentmisét bemutató atyának a neve, vagy a közvetítésnek a helyszíne, és effektíve, ami elhangzik, az pedig hát nem egyezik meg ilyen értelemben a valósággal. Na most itt a közelmúltban is történt ilyen sajnálatos módon, és itt egyszerűen az volt a probléma, hogy onnan, ahonnan mi vártuk volna a mise közvetítést, onnét egész egyszerűen technikailag nem érkezett meg
az adás.

Tehát itt ebben az esetben ugye a hiba az nem a mi készülékünkben volt, hanem az adott külső helyszín esetében merült fel valami technikai probléma, és akkor egy tartalék helyszín után nézett a technikus, ahonnan szintén van ugye állandó közvetítés az internetre, meg hát mi hozzánk, az valami más miatt nem működött, vagy nem volt elérhető, és akkor ezek után sajnos jobb hiány, ezt nagyon nem szeretjük, de hát egy korábbi, már megtartott szentmisét tett adásba, ahonnan, ami viszont hát nem arról a helyszínről volt, viszont ezt a Mária Rádió hangarchívuma, hangtára nem tudja. Tehát, hogy ott az adott hétköznapokra ott minden nap be van írva, hogy ez honnan van ez a mise közvetítés, ki a szentmisét bemutató atya. Tehát magyarán szólva a hangtárban automatikusan rögzül a mi elhangzott műsorunk. Tehát az a kedves levélíró, akit felhívta a figyelmemet erre a hibára, ami sajnos valóságos volt a fennakadás, azt gondolta, hogy hát valami olyan felületesség vagy figyelmetlenség történt, hogy hát hiába nem onnan volt a mise közvetítés, meg nem az az atya mutatta be, hát ő mégis beírta azt, de hát nem írja be, mert azért ennél, pont azért, mert hát önkéntesekkel dolgozunk, tehát hogy sokkal automatizáltabb ma már a mi rádiónk, de hát egyébként valószínűleg bármely más rádió is, csak nyilvánvalóan egy mondjuk akár kereskedelmi rádió, aminek bevételei vannak, a fix bevételei vannak, vagy akár a közmédia, hát ott valószínűleg egész egyszerűen megvannak azok a munkatársak, ahol akik 0-tól 24 óráig folyamatosan szolgálatot teljesítenek. Nyilván a mi esetünkben hát ennél sokkal inkább automatizált a műsornak a vezérlése, úgyhogy hát ezek állnak a okként a hibák mögött. Tehát nem annyira az emberi mulasztás, mint inkább a alacsony közvetítés és az automatizálás, de egyébként hát ezeket a hibákat mi mind igyekszünk kiküszöbölni, úgyhogy a ilyen jellegű észrevételeket természetesen még egyszer köszönöm, illetve hát mondom, bármilyen más jelzését, akár kérdésfölvetését, témafölvetését szeretettel várom a kedves hallgatóknak. Na hát elment picit az időnk, itten egy kicsit a műhely titkokkal, vagy kulisszatitkokkal, úgyhogy akkor hallgassunk is egy kis zenét, mint másfél percig, Beethoven 5. szimfóniájának az utolsó tételének az elejéről. Még egyszer elmondom azokat a számokat, amelyeken üzenetet lehet küldeni itt a műsorhoz. Az SMS és a Viber üzeneteknek a számát 0630, így kezdődik mind a kettő, és 558-29-96, az SMS szám és a Viber esetében 582-46-64, így folytatódik, és hát ha a zene alatt van kedve a kedves hallgatóknak üzenetet írni, másfél perc múlva folytatjuk a Barátkozó című műsort.

0: Ez itt a Barátkozó című műsor Lukovics Milánnal, és a kis zene alatt két üzenet is érkezett az előző témához, szentmise közvetítésekhez. Az egyik üzenet Évától, aki úgy látom, hogy viszonylag gyakrabban hozzászól műsorunkhoz. Köszönjük szépen az észrevételét, akinek van lehetősége vasárnap 10 órakor a Katolikus Rádióban mindig van szentmise közvetítési gond esetén, megértőnek is kell lennünk, hát ez megértést, azt köszönjük. Nyilván azért annak örülünk, hogyha kedves hallgatóink a Mária Rádiót hallgatják. Igen, ez kétségkívül előny, hogyha egy fix időben van a szentmise közvetítés. Ugyanakkor vasárnap, hát mi nem ezt a megoldást választottuk, hanem azt, hogy menjünk olyan helyszínekre, ahol ott helyben van valami fajta ünnep, esemény, és hát az ott lévőknek is talán akkor jól esik, hogy ha az ők is falujuk vagy közösségük az hát kap némi nyilvánosságot a Mária Rádió hullámhosszán, úgyhogy, de hát egyébként természetesen, ha valakinek úgy szerencsés, hogy fix időben hallgassa a vasárnapi mise közvetítést, akkor igen, hát vannak azért, hál' Istennek, katolikus médiumok, azzal együtt, hogy arra azért mindig fel kell hívni a figyelmet, hogy nyilván aki szobához kötött, mondjuk beteg, vagy a kora miatt, az, hát ez a maximum, amit meg tud tenni, hogy valamilyen rádiós, vagy televíziós, vagy internetes mise közvetítésbe kapcsolódik bele. Netán utazás esetén is, hát hallottam ilyen családról, ahol hát fennakadások történtek, ezt talán már említettem korábbi adásban, és akkor hát a dugóban állva, hát akkor nem volt más választásuk, mint internetes közvetítésbe belekapcsolódni, de azért egyébként, hát aki él és mozog, az annak nem az a szentmisén való részvétel, hogy online módon, vagy rádióhullámokon keresztül követi a szentmisét, hanem hát az, hogyha darabra, kilóra ott vagyunk a templomban. No, a következő üzenet is nagyon kedves és bátorító, nagyon hálásak vagyunk a külső szentmisékért, bármilyen kis zavar merül fel, megértéssel fogadjuk, ez legyen a legnagyobb problémánk. Na hát egy ilyen nagyvonalú hozzáállás is jól esik. Ezzel együtt még egyszer mondom azt, hogyha valaki a hibát jelzi, vagy észrevételt közvetítésünkkel, most nem csak misét, hanem más műsorokat érintőleg is, azért azt természetesen köszönjük. Azon vagyunk, hogy hát minél jobb legyen a Mária Rádió műsora és közvetítése. Na menjünk tovább. Kicsit azért tegyünk egy kis kitérőt, vagy hát szoktam beszélni közéleti témákról is, és azt gondolom, hogy hát mindenki felkapta a fejét arra, hogy egy magyar katonai repülőgép egy valahonnan, ugye ilyen légtérbiztosítási szolgálatról visszaérkező vadászrepülőgép Gripen, ugye ez a márkája, ez egy svéd gyártmányú gép, ha jól tudom, hát egész egyszerűen lezuhant. A legfontosabb persze az, hogy ember életben nem esett kár sem azáltal, hogy a gép becsapódott, sem a pilóta nem vesztette az életét. Nyilván itten a híradásokban érthetetlen a számomra, hogy az első információk azok voltak, hogy a pilótát megfigyelésre kórházba szállították, hát aztán utána következő mai hír pedig az, hogy meg is operálták, hát ez a kettő, ez nem egészen ugyanaz, hogy akkor mi a helyzet. Na de mindegy. A lényeg az, hogy egy ember életben nem esett kár, ugyanakkor azért, most így megpróbáltam utána nézni, hogy mégis mennyibe kerül egy Gripen, nem mint hogyha itten a műszaki üzletekbe lehetne ilyet kapni, hát 30 és 80 millió dollár közötti az értéke, vagyis hát akkor az azt jelenti, hogy középértékkel, meg 50 millió dollárral számolva azért az nagyjából 20 milliárd forint. Nem tudom persze, hogy van-e menthető alkatrésze egy olyan repülőgépnek, ami kigyullad és utána becsapódik a földbe, de hát azért az, hogy az egy autó se, vagy egy 20 millió, vagy 50 millió, igen, 20 millió forintos autó az elég drága autó, és annak az értéke az ezrede egy ilyen repülőgépnek, tehát egy autó se magától értetődő, hogy időnként kigyullad. Úgyhogy hát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erről. Nyilván nagyon kevés idő telt el, de hogy azért, hát hogy ez hogy történhet meg van ennek valami fajta felelőse, azért ez, hát azt hiszem, hogy még olyan kérdés, amire várjuk a választ. Arról persze nem beszél, hogy ez mekkora kockázatot jelent, hogy itt olyan gép volt bevetésben, persze hát nyilván nem harcászati bevetésben, hanem mondjuk légtérellenőrző, vagy légtérbiztosító repülésen, amin hát fegyverek is vannak, meg hát egyáltalán az, hogy hát a repülőgép lezuhanása az tulajdonképpen persze itt úgy tűnik, hogy a repülőtér közelében történt, de hát az, hogy egy repülőgép hogy gyulladt ki, az nyilván nem feltétlenül egy repülőtér közvetlen közelében, úgyhogy hát ennek a kockázata, illetve az, hogy szállhat föl egy olyan gép, ahol azt gondolná az ember, hogy biztos minden alkatrészen van most már azért olyan számítógépes és mesterséges intelligenciával ellátott, hát figyelő, biztosító technikák, amelyek hát mindenfajta meghibásodást kell, hogy észleljenek. Azért autóra is manapság hát már a szervizbe rádugják az ott lévő szakembernek laptopját, és akkor az pontosan megmondja, hogy hol van a gond az autón belül. Tehát hát nem tudom, hogy ki fog-e derülni valami arról, hogy ezért ez megelőzhető lett volna, vagy van ennek esetleg felelőse. Nem kívánva rosszat senkinek, de hát azért azt gondolom, hogy egy ilyen érték, meg ekkora kockázat, az hát fölveti ezt a kérdést, akárhogy is. Nyilván az elmúlt hetekben sok minden történt, múlt alkalommal ejtettem szót köztársasági elnök választásról, és ezzel kapcsolatban hát az elmúlt két hétben az történt, hogy az Alkotmánybíróság akkor döntött, ugye egyszer szintén ilyen kérdő mondatokat föltettem azzal kapcsolatban, hogy lehetséges az, hogy az Alkotmánybíróságból 7 tag a személyes érintettségre hivatkozva nem vett részt a Alkotmánybíróság döntéshozatali folyamatában, és akkor emiatt ez határozatképtelenné vált. Hát most tudtak dönteni a köztársasági elnök választással kapcsolatos beadványokat, elutasították, ami hát nyilván nem minősítem, nem bírálom ezt a döntést. Lehetséges, hogy a jelenleg hatályos alaptörvény szövegének ez megfelel, viszont azért pár további gondolatot mégiscsak fölvet. Az egyik az, hogy akkor ezek szerint az Alkotmánybíróság az tagjai, azok mégsem egy az egyben az előző kormányzatnak a bábjai. Ez azért úgy akkor így kiderült. A másik pedig az, hogy egyébként az országok többsége, hát Magyarország is közéjük tartozik, ahol van írott alaptörvény. Ugye ez a Grundgesetz, németül is így mondják, egyébként hát ez körül is voltak viták, hogy most inkább alkotmány vagy alaptörvény. Nyilván akár a törvény, az alkotmány szót, ha kimondjuk, akkor mind a kettőben van olyan íze a hangsornak, hogy ilyen nyelvújítás következtében előállt szavakról lehet itten szó. Na de mindegy, jelen pillanatban ugye alaptörvényről van szó, és van, ahol van írott alaptörvény. Az országok többségén, de például Nagy-Britannia, ott nincs írott alaptörvény vagy alkotmány, hanem van valami fajta olyan közmegegyezés, ha tetszik, akkor azt mondom, hogy politikai kultúra, amelyik úgy tudja, hogy mik azok a törvények, amelyek összessége egyfajta ilyen, mégiscsak egy ilyen alaptörvényt jelentenek, vagy hát mik azok a egyszerű jogszokások, amiket viszont senki nem lép át. Na most nyilván ezt gyengébbnek érezhetjük, de lehet, hogy ez erősebb. Ugye ahol írott alaptörvény van, hát ott gyakorlatilag mindent le lehet papírozni, ilyen nagyon-nagyon csúnya szóval kifejezve magamat. Tehát, hogy egyébként lepapírozták a kommunista hatalom átvételt is a 40-es éveknek a legvégén, kékcédulás választások után, vagy akár a egyházi javaknak az elkobzását, iskolák államosítását, szerzetes rendek feloszlatását. Tehát mindezt lepapírozták. Természetesen a 56-os forradalom bizonyos prominenseinek, meg hát természetesen részvevőinek a kivégzését is. És hosszú időn keresztül azt gondolhatta nem csak a hatalom, hanem hát az állampolgár is, hogy hát akkor ez így legitim, ez így van. Ezzel kapcsolatban nem nagyon lehet mit csinálni. És aztán utána érdekes módon mégiscsak eljutunk egy olyan korba, ahol emberek, ráadásul sokan, esetleg olyanok is, akik vagy tevőlegesen nem vettek részt például a kommunista hatalomátvétel, vagy az 56-os megtorlások lepapírozásában, vagy nem is éltek akkor, azok mégiscsak tömegesen azt mondják, hogy hát ez bizony úgy, ahogy van, illegitim. Tehát, hogy nem minden a lepapírozás, vagy az, hogy most egy konkrét törvényszöveggel, alaptörvényszöveggel való ellentmondást kimondanak-e, vagy nem mondanak ki. De érdekes az is ebből a szempontból, hogy főleg a rendszerváltozás után közvetlenül az akkori alkotmánybíróság az ilyen szempontból talán sokkal aktívabb volt, vagy tágabban értelmezte maga hatáskörét, akkor sok szó esett a láthatatlan alkotmányról, vagy történeti alkotmányról. Ugye akkor még nem alaptörvénynek hívták. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, hogy most is lehetne hivatkozni ugye valami fajta ilyen történeti, vagy akár nemzetközi szerződések által lefektetett jogelvekhez. Most ilyen értelemben úgy tűnik, hogy inkább szűken értelmezi az Alkotmánybíróság a mozgásterét, ez persze lehet, hogy egyáltalán nem baj önmagában, de hogy aztán azok a folyamatok, amik itt most lezajlottak, azok majd később kiállják-e a legitimitásnak a próbáját, vagyis hát, hogy a társadalom mennyiben fogja legitimnek érezni. Most valószínűleg annak érzi, a későbbiekben azért ez nem annyira nagyon biztos. Na de majd ezt meglátjuk. Menjünk tovább, amit még így a közélettel kapcsolatban szeretnék szóbazni. Beszélgettem egy barátommal, hát nagyon-nagyon bizakodó, hogy minden jóra fordul, mondjuk ugye ezzel kapcsolatban azt is meg kell jegyezni, hogy ugye egy 3,5 hónap telt el a kormányváltás után. Ez persze nem nagyon-nagyon hosszú idő, de azért egyébként szoktak beszélni ilyen esetekben 100 napos türelmi időszakról, meg egyebekről, hát amely ugye letelt. Én nagyon-nagyon kíváncsian figyelem és várom azt, hogy nyilván nem lehet egy új kormányzaton minden választási ígéretet számon kérni. De egyébként azt igen, hogy olyan kampányígéreteket, amelyek esetében már időszerű vagy releváns az a kérdés, hogy vajon tettek-e valamilyen lépést annak érdekében, hogy ezek az ígéretek megvalósuljanak, hát hogy ezeket a sajtó vajon számon fogja elkérni, vagy szóba fogja elhozni, hát nyilván az ősz az ilyen szempontból talán nem csak az iskola év kezdete, hanem hát valamiképpen egy ilyen más jellegű közéleti szezonnak a kezdete is, hát erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hát minden esetre ez a barátom, ez nagyon bizakodó, hát én újra csak azt ismétlem, amit április óta, hogy mindenkinek azt kívánom, hogy ne csalódjon, ugyanakkor hát mégiscsak valamiképpen érdekel engem kiemelt formában az oktatás ügy, úgyhogy az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok azért hát elérik az inger küszöbömet, amelyben hát arról beszélnek prominens szereplők, hogy élményszerűbbnek kell lenni az oktatásnak, meg hát, hogy visszaadják az oktatás szereplőinek a nagyobb szabadságát. Hát ezek természetesen így nagyon-nagyon jól hangzanak, ugyanakkor hát megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy ma, tehát mondjuk ezekben a tanévekben hány darab felső tagozatos osztály működik Magyarországon, tehát 5-től 8. osztályig, és hát azt a választ kaptam a mesterséges intelligenciát, hogy körülbelül 17-18 ezer felső tagozatos osztály van egy tanévben. Na most a következő kérdésem az volt, hogy ebből hány osztályt visznek el úgy osztálykirándulásra, hogy abban egy ott töltött éjszaka is ott van, tehát hogy nem elviszik a gyerekeket tanítási időben múzeumban, aztán akkor utána mindenki megy haza, ez is nyilván nagyon értékes program lehet, meg akár élmény is, bárhogy a gyerek mennyire szeret múzeumba menni, az megint egy más kérdés, fölkészítésen múlik sokszor, de a lényeg, hogy valódi osztálykirándulás az hány esetben van, hát erre azt a választ kaptam, hogy ezt nagyon nehéz megbecsülni, hát 4000 az biztosan mondható, 5-6 ezer az a valószínű becslés, és hát ha nagyon megengedőek vagyunk, akkor akár nagyobb számot is mondhatunk. Na jó, hát akkor 5-6 ezer osztályt visznek el osztálykirándulásra, vagyis ez nagyjából a felső tagozatos osztályok egyharmada. És ez itt elgondolkoznék az, hogy ezekhez az információkhoz nem kell miniszternek lenni, vagy nem tudom én kinek, bárki hozzájuthat, és akkor már is fölteheti azt a kérdést, hogy vajon a többi 12 ezer osztályfőnök az nem tudja, hogy élményszerű oktatás kell a gyerekeknek? Tényleg ezt el kell nekik mondani? Vagy pedig ők ugyanúgy tudják, szerintem egyébként ugyanúgy tudják, csak akkor lehetséges, hogy nem nyilatkozatokra van szükség, hanem mondjuk például annak a kérdésnek a fölvetésére, akár egyébként az oktatás irányítás részéről is, hogy na de akkor ez miért nem valósul meg, ha ezt mindenki tudja? Mert akkor ezek szerint ez nem olyan egyszerű. Akkor ez, ha ezt így elmondom egy pedagógusnak, akkor még azt is érezhető, hogy én hülyének nézem. Hogy feltaláltam a spanyol viaszt, és úgy teszek, mintha ő nem lenne ezzel nálamnál százszor jobban tisztában. Szóval az a helyzet, hogy igen, mit csinál a pedagógus akkor, hogyha az osztályból mondjuk 5 szülő azt mondja, hogy hát már pedig az ő gyereke nem megy el, mert ő nem engedi el. Vagy nem fizeti ki, nem tudja kifizetni. Szóval lehetséges, hogy bőven lenne nagyon-nagyon egyszerű kérdés, amit föl lehetne vetni, és akkor talán már valamifajta cselekvésről is lehetne beszélni, mert enélkül hát bizony ilyen közösségi médiának szóló nyilatkozatok szintjén mozog a diskurzus, ami viszont hát azért erős hiányérzetet ébreszt az emberben. No, hát látszik, hogy már itt elharapom a mondatokat, mert elment az időm, és akkor Paksol meg a Aszályról nem is esett szó. Én nagyon köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Barátkozó című műsorunk 2 hét múlva jelentkezik újra. Lukovics Milánt hallották. Barátkozó. Mária Rádió. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni, közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Örök szeretettel szerettelek, azért mondtalak magamhoz hűségesen. Ez az idézet Jeremiás könyvéből származik, és akkor találkoztam vele, amikor kaptam egy örök naptárat, és megnéztem, hogy az én születésnapomhoz melyik idézet került, és ez volt ez a két sor. És ez akkor egy nagyon mély és örömteli pillanat volt számomra, mert ekkor kerestem a hivatásomat, és ez egy megerősítő szó volt nekem, hogy igen, Isten engem öröktől fogva akart, tervezett, hívott, és magához is von mindig hűségesen. Ezután a hivatásomban egyre inkább megerősödtem, és járom is ezt az utat, de időnként vannak olyan pillanatok, vannak olyan nehézségek, amik elbizonytalanítanak. Előfordult már, hogy elkövettem olyan bűnöket, amikből úgy éreztem, hogy nagyon nehezen állok fel, és hogy talán Isten meghívását is elveszítettem, vagy elveszi tőlem a bizalmat, amit a kezdetekkor nekem megadott, és újra visszatér gondolatban ez a néhány sor, amiből tudom, hogy Isten szeretete tényleg örökkévaló. Az ő hűsége az olyan hűség, ami soha nem ér véget, amit ő soha nem von vissza, ami valós, és amiben én mindig bízhatok.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent István királyt ünnepelték Bécsben. Évfordulót ünnepelt a Pécsi Egyházmegye. 117 éves, a világ legidősebb embere. Következzenek a részletek. A hírszerkesztő Beti Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Évek óta hagyomány, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség az augusztus 20-a utáni szombaton ünnepli államalapító szent királyunkat, adja hírül a Magyar Kurír. Udvardi György a Szent Mise főcelebránsa beszédében Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni lelkiismeretesen, az igazságosság felelős gyakorlásával, fogalmazott. Az érsek arra is rámutatott, hogy új utakat kell keresni a fiatalabb generációk megszólítására. Ehhez imádságra, a vasárnap és a szentségek megünneplésére, a világ eseményeinek keresztény értelmezésére, valamint bátorságra és kezdeményező készségre van szükség. A bécsi mise számos magyar hívőt vonz Ausztria szerte és a teljes Kárpát-medencéből. Alapításának 1017. évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye vasárnap. Szent István király 2009. augusztus 23-án alapította meg a Pécsi püspökséget, amiről az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata tanúskodik. A Pécsi Egyházmegye tudósítása szerint az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált Szent Misét vasárnap a Szent Péter és Szent Pál Székes Egyházban. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, és ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostol fejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapító levelét egy egyházi zsinaton írták alá 2009. augusztus 23-án Győr várában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a Somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Pénteken töltötte be 117. életévét Essel Caterham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Essel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van.

0: Krisztus Urunk közöttünk él, mi az ő néve vagyunk. Vére árán szerzett meg minket, rójuk le előtte dicséretünk adóját, és mondjuk könyörögve.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Urunk, népek királya és uralkodója,

0: és kövessék nagy lelkűen hívásodat.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Add, hogy a gyermekek kövessék példádat, növekedjenek bölcsességben és kedvességben.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!
0: Fogadd meghalt testvéreinket az örök hazába, ahol reményünk szerint mi is részt kapunk országodból.
1: Dicsőségedet hirdetjük, hallgass meg, Urunk!

0: Könyörögjünk. Urunk, mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy elvezettél minket erre az esti órára, és esedezve könyörgünk hozzád, találd elfogadásra méltó áldozatnak, imádságra emelt kezünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, bucsú fiát hoztam nektek. Talán már nem is mindenki tudja, mit jelent ez. Gyerekkoromban vártuk, amikor hazajöttek Andocsról, Gyűdről, a ferences Mária bucsújáró helyekről, gyalog zarándokol, vagy hoznak nekünk valamit. Talán egy mézes kalácsot. De az csak jelkép volt. Mert ők ott meggyóntak, megáldoztak. Abba a szörnyű rákosi rendszerbe. Szabadnak érezték végre magukat. És amit hoztak, az a ragyogó arcuk. Az Istentől jött szülőknek, testvérnek az arca. Hát így hozok nektek most bucsú fiát, mert nagyboldog asszony napján Ausztriában, Frauenkirchenben voltam magyarul, Boldogasszonyban, ahol a Tomás atya, a ferences házfőnök úgy köszöntött, ilyen még nem hallottam, tele volt a bazilika magyarokkal és az előtér is. Kedves testvérek, magyar földre jöttetek vissza. A gyalázatos Trianon után, nem kívül, belül kell kiigazítani a határokat, amit mi építettünk. Ezt nagyon jegyezzük meg. Megérintett. Na és mit hoztam nektek haza? Mielőtt kimentünk volna a templomba, bevonultunk volna, odajött hozzám egy férfi, és azt mondta, atya, ugye beszél arról, hogy Szent István felajánlotta az országot a szűzanyának. Jogos kérés volt, de ki kellett magamba javítani. Megemlítettem a beszédbe, de a nagy boldog asszony nem arról szól, hogy István fölajánlotta a koronát Máriának, aki ott tartja az ölében az Isten fiát, hanem nagy boldog asszonyra arra nézünk, hogy kihez ajánlotta fel. Abból kell értelmezni a fölajánlást. Nem a felajánlásból a nagy boldog asszony ünnepét. Nagyon fontos. Én is úgy jöttem erre rá éveken keresztül. És paptestvéreimet is kérem, hogy erre figyeljenek. Nagy boldog asszonykor másról kell beszélni. Arról, hogy ki az, akire fölnézett István. Nézzétek, ahogy ábrázolják ezt a jelenetet, mindig ott van a szűzanya, de ölében a Jézus, az Isten fia, tehát nekik ajánlotta fel. Igen. Hát, mert Szent István számára, aki valóban keresztény lett, megnyílt az ég. Az a keresztény, akinek az ég nyitva van. És ezzel kezdődött a nagyboldog asszony napi olvasmány, Szentlecke, a Jelenések könyvéből. Megnyílt az ég, és egy nagy jel tűnt föl, egy asszony, akit 12 csillag koronázott láb alatt a hold. Fiút szült, de a fiút a mennybe ragadták. Most testvérek, itt csak a katolikus és ortodox értelmezésnek van tudományos alapja. Ez a szűzanyáról szól. Mert sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség nem szülte azt a fiút, aki a mennybe fölment. Hiszen ez a fiú, akit a mennybe ragadtak, ez egy rövid összefoglalása a krisztológiának, a Krisztusba vetett hitnek, hogy ő onnét jött Mária méhébe, és oda ment vissza, megdicsőült testével, mert mindig ott volt az asszony és a fia. Megnyílt az ég. És hát Szent István azért ajánlotta fel a szűzanyának, igen, de bocsánat, Istennek az országot. Kérem protestáns testvéreimet, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Mert miről van szó? Mária az az út, amelyen eljött az Isten fia. Tehát illik, hogy ugyanazon az úton menjünk vissza Istenhez. A megtestesülés misztériumában. És Mária itt nem mellékszereplő. Istennek ajánlotta fel az országot. Persze nem akármelyik Istennek, hanem a Szent Háromságnak. Tehát ez a szó, hogy akkor megnyílt az ég, ez nem azt jelenti, hogy van egy Isten, hanem azt jelenti, hogy az Isten nyílt meg. Tehát föltépte Isten az istenségének a páncélját, és megmutatta, hogy mi van belül. Atya, Fiú, Szentlélek. Csodálatos. A Szent Háromság, ez a megnyílt ég. Aquinoi Szent Tamás, Szent Bonaventura mindent ebből magyaráz. Tehát az, hogy ne hazudj, ne lopj, stb. Ez érvényben van minden ember számára, de nekünk nem. Isten nem lop tőlem, nem hazudik nekem. Isten szeret, mert Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem egy olyan távoli kinyilatkoztatás. Akinek ez az ég nincsen nyitva, úgy, mint annak az Istvánnak, akiről a nevét kapta a mi királyunk. Mikor ez a diákonus Krisztus halála után és föltámadása után nem sokára hirdette Krisztus istenségét, és azt kiáltotta, mikor rázudultak a kövek, nyitva látom az eget, és Jézust az Isten jobbján. Tudod, ki áll a király jobbján, aki vele egyenrangú? Ő is király. Csak az apja meghal, akkor őt veszi át az uralmat. De az Atyaisten nem hal meg, és a Fiúisten sem. És a Szentlélek árad közöttük. Na, akkor zúdultak rá az utolsó kövek. Nyitva látom az eget. És a mi Istvánunk, az első szent király, ezt a nyitott eget látta. Egyébként a Jelenések könyvének egész értelmezése más lesz, ha megfontoljuk az első szavakat. Kedves testvérek, és a beszédemnek az volt a lényege, hogy ezt a keresztény kinyilatkoztatást kell, hogy megelőzze ezt az ég feltárulást egy civil, minden emberre kötelező esemény. Minden ember szívében van egy első föltárulása az égnek, a túlvilágnak. Nagyon fontos. Ha ez nincs, akkor Isten hogyan szólította meg a pogány Ábrahámot? Akkor igaza lenne annak az elméletnek, hogy predestináció van. Egyeket rácsap a kegyelmet, üdvözül, másikat hagy elkározni. Nem. Az Istentől való elszakadás után is megmaradt az emberbe egy rés. Nyitva van az ég, de ez más, mint az, amikor maga Isten kinyitja a szívét. Nagyon-nagyon fontos ez. A hitoktatásba, a misszióba. És ez a nyílás, ez a hasadék, ez az ember személyébe van, amit a Szentírás úgy nevez, hogy szívében. Igen. Ezért olvastuk úgy, most az Ószövetségi Olvanyban, fiam, vigyázz a szívedre, a személyedre. Azért egy kis kitérőt kell tennünk most. Azt mondja Szent Pál, ne úgy éljetek, mint a pogányok. Más volt ám a mindenkori pogány vallások, és más a mai, amire azt mondjuk, hogy pogányok, nem szabadna úgy nevezni, mert nem érdemli meg. A mai zagyva világnézet, amit erőltetnek, az nem pogány, mert a pogányságban óriási érték van. Ők tudják, hogy van túlvilág, akármit képzelnek róla. A mai nem. materialista és ateista. És ezért babonás. A pogány vallások keresik Istent. Tudják, hogy van túlvilág. És ehhez igazítják a családi életüket, úgy, ahogy tudják, meg a törzsi életüket. Azért ott a túlvilág az alap. Nem ám olyan, hogy semleges alkotmány, olyan sose volt. Ez az ember elárulása. Legalább ezt kellett volna az európai alkotmányba tenni, hogy európai polgár mindenek előtt. Mindenek előtt, a pénz, a hatalom, a szexualitás, mindenek előtt. Keresd a végső igazságot. Mert ha nem, akkor nem vagy ember. Mert az állatban nincs meg ez a rés. Nem keresi a végső igazságot. Nincs neki túlvilág. A mai emberek nagy tömege nem ismeri ezt a meggyőződést, hogy benne ott van egy hasadék, egy megnyílt ég bizonyos szempontból. És hát a vallások svéd asztaláról csipeget. Még ez se lenne baj. Nem csipeget, hanem olyan zagyva, gyönyör érzetet akar érezni, hogy mindent összekever. A marha pörködbe gyorsan beleteszi a fagylaltot, és összekeveri. Mert mindenevő vagyok. Aki mindenevő, az nem normális. Az állat sem mindenevő. Ne vegyük ezt be. Se a zenébe, se a művészetekben nem vagyok mindenevő. Aki mindenevő és mindenre nyitott, az még az állatnál is rosszabb állapotban van. Ez egy összezagyvált világnézet, és ezt akarják jogilag érvényesíteni, és tisztelni, hogy a másik moslékot eszik. Ez nem nyitottság, hanem betegség. Szellemi-lelki gyomorrontásban van Európa. Legtöbb ember. És ezen a ponton, testvérek, nincs párbeszéd. Nincs. Cseppfolyósították a fogalmat. Tehát mikor én házasságról beszélek, és másra gondolnak. Amikor én személyes jogokról beszélek, ők másra gondolnak. Mindenbe. Akkor mit lehet tenni? Meg kell szakítani a kapcsolatot? Nem. Imádkozni kell értük. Testvérek, minden nap könyörögni embertársaink megtéréséért. A római birodalom, amely véresen üldözte kereszténységet, mindig imádkoztak a császárért. Mindig imádkoztak az üldözőtükért. És ez mélyebb kapcsolat velük, mint akik ugyanabban a szellemi zagyvalékba élnek. Őszintén kell szeretni őket, vagyis az üdvösségüket akarni. Az olyan párbeszéd, amilyen elhallgat dolgokat, az hazugság. És keményen ellenállni annak, hogy ránk kötelezzék ezt az agyvaságot. Akármilyen furfangos, új paragrafusokat hoznak elő. Tehát kemény, szellemi, jogi és gyakorlati ellenállás szükséges. Értük és az emberért. A mélyben találkozhatnánk. És remélem, hogy találkozunk is egyszer. Ha a Duna két partján egymást lövő csoportok vannak, ölik egymást, ott nem lehet hidat építeni, mert akkor a hidon is összefutnak és ölik egymást. Meg más az orientáció, elkezdik építeni innét a hidet, meg innét, és elmegy egymás mellett. De a Duna alatt van alagút. Tudod mi ez? Akármilyen az a másik ember. Akármilyen a felfogása, ha még hallgat a lelki ismeretére. Kinek a hangja az? Az nem az én hangom. Nincs appelláta, nincsen föllevviteli bíróság. Egész életében hazudott, gyilkolt, stb. Nathanson professzor, ez a zsidó. Hány ezer, valami 70 ezer abortus végzett el? Mire egyszer meglátta az átvilágított édesanyában magzatot. Összeomlott. Bűnbánatot tartott. És elkötelezte magát az életnek. Felszólalt benne az elfojtott lelki ismeret. Ez a két szemben álló csoport alatt az egyetlen kommunikáció. És van egy ilyen tantárgy, hogy lelkiismeret? Nincs. Pedig minden tantárgynál fontosabb. Az, hogy egy kamasznak megmondani, hogy bocsánat, ez a divat, meg ezt mondják, meg kipróbálják a drogokat, meg züllenek minden, te ezt ne tedd. Ezt ne tedd. Légy egyéniség. Nem kell neked beleszürkülni a szürkeségbe, hogy aztán sötétségbe zuhany. Igen, de Ádám bűne miatt elszakadva mégis az emberben maradt rés. Van egy elsődleges megnyilás az égre. Az értelem és a szabad akarat, a szeretet. A személynek két tulajdonsága. De honnét az én személyem, az énem? Hát az nem a sejtekből van. Minden predikációban elmondom, unalomig, hogy mindenki átvegye ezt, hiszen tudják. Nem én fedeztem fel, én semmit nem tudok. Legjobb a gondolkodáshoz az, hogy a sok mindent nem tudsz. Amikor fogantattál édesanyád méhébe, a sejtekből nem jött elő az éned, mert én szabad vagyok, a sejtek meg nem szabadok. Isten teremtette. Honnét a személy? Mikor Istentől elszakadt Ádám, éppen a személynek a fogalma zavarodott össze, hogy mi az ember. De valami maradt. És az első vatikáni zsinat kimondja Szent Pálra hivatkozva, hogy az emberi értelem a látható világból biztosan felismerheti a teremtőt. Tehát megvan rá a képessége. Sajnos ezt a legnagyobb képességét az értelemnek nem használjuk. Mindig a kisebbel elégszünk meg a tudományos felfedezésekre, ami nagyon jó. Hát egy nagy Isten áldása. De természettudományok művelése az az értelemnek sokkal kisebb, végtelenül kisebb működése, mint az, hogy megkérdezem, hogy honnét van a létezés. Hát azért a dolgoknak nem csak az a érdekesség, hogy hideg-meleg, hogy így működik, hanem hogy léteznek. És megelégszünk a szeretetben is a kevesebbel, egy kis lötyögéssel, egy kis testiességgel. Pedig a test az a szemében van fölvéve. Nem keressük azt, hogy honnét van a szabadságom, mert a szeretetben szabadság van. Akkor azt jelenti, hogy Istentől. Hát akkor már meg is nyíltam egy kicsit a kereszténységre, mert ha Istentől van a szeretet, akkor nem lehet egyedül. Persze ezt nem találjuk ki. Istennek az irgalma, hogy Jézus Krisztusban felszakította benső életét, és ezért megszólítva Ábrahámot, 2000 év pedagógiával segített a pogányságból, pogányságnak abban, hogy majd amikor eljön a végső kinyílás, a kinyilatkoztatás, az apokalipszisz Jézu Kriszti, a názareti Jézusnak a föltárulása, akkor felismerhesse benne azt az Istent, akiről sejtette, hogy valaki. Mert ha valami, akkor ennek a világnak a része. És sejtette, hogy teremtő. Kedves testvéreim, ez a búcsúfia, amit hoztam. Erre utal a mai evangélium, ez az a szikla, amire építeni lehet. Család, szemét, családot, nemzetet. Éppen vasárnap lesz erről szó, hogy Péter azt mondja, te vagy Krisztus, az élő Isten fia, te meg szikla vagy, és erre kell építeni. Mennyire összefüggnek a vasárnapok is a mélyben. Igen. Sokszor hallottuk az elmúlt évtizedekben, Isten, család, a nemzet. Testvérek, becsületesség kérdése, hogy idézzük úgy, ahogyan ez mondatott. Soha nem így csak. Isten mindenek fölött. Tessék megjegyezni? Isten mindenek fölött. Család, nemzet. Tehát nem egy szintre helyezték. Mert ha egy szintre helyezik, akkor föllázadok. A szent szabadság, meg a szent nemzet, meg én nem tudom mi, azonosítja az istenséggel az embert. Aki ezt mondta, hogy Isten mindenek fölött, az nem tette a szemét, a családot, a nemzetet Isten rangjára, hanem megvallotta, hogy tőle van. Ugye megértitek? Isten mindenek fölött. Ezért Szent István az Istennek ajánlotta fel önmagát, családját, nemzetét. A boldogságos szűz az Isten szülő közvetítésével, az ő imájára bízta, az ő palástja alá helyezte, az ő oltalma alá, hiszen az ő méhében van az Isten fia. Hát ezt hoztam búcsú fiául. Ízlelgessétek, mint én gyerekként, a sifli óvasót. Ugye azt se tudjátok, mi az. Sifli az mézes kalács. Olvasó az a rózsafüzér. Hoztak nekem Gyűdről egy olyan rózsafüzért, aminek a szemeit meg lehetett enni. De nem ezt hozták, hanem a meggyónt lelküket. A megtisztult szemüket, hogy a bátyám akkor még nem volt a húgom, és a szüleim Isten szeretetével akartak engem szeretni, és a nemzetünket. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. 117 éves, a világ legidősebb embere. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Caterham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istenhez kiáltunk nemzetünkért, Szent István ünnepére készülve. Szent István, ezt tudjuk a másokkal folytatott levelezéséből, nem a hatalomért, nem az uralomért harcolt. Országáért való küzdelme az nem egy uralom megszerzése volt, nem egyeduralkodó akart lenni, hanem tudta, hogy a kereszténység célja az Isten természet feletti országa, és azt is tudta, hogy az ő országa csak akkor fog megmaradni, hogyha az egy keresztény ország lesz. Szent István műve a haza, de a haza a kereszténység által lett megalapítva és megtartva. A kereszténység egyetlen célja Isten természet fölötti országa. De hogy eljussunk, hogy oda végigjárjuk az utunkat, szükségünk van a földi országra is. És ezt a földi hazát szeretnem és becsülnem kell. Mert apánk és anyánk mellett a hazánk a legnagyobb jótevőnk. Mondom, a legnagyobb jótevőnk a hazánk apánk és anyánk mellett. Ezért becsüljük a hazánkat, mert felnevelt bennünket, nyelvet adott, kultúrát. És ezért becsüljük a kereszténységet, mert ezer óta neveli a magyar népet munkára, elkölcsre, becsületre, vallásosságra. És szeretjük a hazánkat, éppen úgy, mint szüleinket, örömükben és fájdalmukban, nagyságukban és elesettségükben is. A kereszténység nem egy nemzet. Szent István jól tudta ezt. Lényege, hogy minden emberhez szól. A nemzeti korlátok a népi határok fölé emelkedik a kereszténység, ezért lehet békét teremteni. A népek és a fajok különfélesége a teremtő akaratának ténye. Isten teremtette a sokfajta népet. Az isteni gondviselés beleszőtte örök terveibe a különböző népek és fajok szerepét is, és ezt értette meg Szent István, amikor keresztény országot akart. Mindannyian legyünk ott Szent István ünnepén.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáriájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az ember fiát? Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Élésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban Jézus egy olyan kérdést tesz fel tanítványainak, amelyek nem csak 2000 évvel ezelőtt hangzottak el, hanem ma is minden emberhez szól. Ti kinek tartotok engem? Ez a kérdés nem egy elméleti kérdés. Nem azt kéri, hogy ismételjük el egy hittankönyvi meghatározást, hanem az, hogy szívünk legmélyéből válaszoljunk. Ezen a válaszon múlik egész életünk és örök üdvösségünk. Jézus Fülöp Cezária vidékére vezeti tanítványait. Ez pogány terület volt, ahol sok hamis istent tiszteltek. Mintha azt mondaná, hogy a sok téves istenkép közepette döntsétek el, hogy számotokra ki vagyok én. Ma is hasonló világban élünk. Sokan nagy tanítónak, mások történelmi személynek, erkölcsi példaképnek tartják Jézust. De a keresztény hit ennél sokkal többet val. Jézus Krisztus az élő Isten fia, a világ megváltója. Péter így válaszol, te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Ez nem emberi okoskodás eredménye. Jézus maga mondja, nem a test és a vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Minden igaz hit Isten ajándéka. Imádkoznunk kell azért, hogy hitünk napról napra erősödjön. Amikor Péter megvallja hitét, Jézus különleges küldetést bíz rá. Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egy házamat. Az egyház nem egy emberi vállalkozás. Krisztus alapította, és ő ígéri, a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Ez nem azt jelenti, hogy az egyházban nem lesznek nehézségek vagy bűnök, hanem az, hogy Krisztus hűsége erősebb minden emberi gyengeségnél. Testvéreim, ma nekünk is fel kell tennünk magunknak a kérdést. Ki számomra Jézus? Csak egy vasárnapi ismerős, akit csak ekkor látogatok meg? Csak egy hagyomány számomra? Vagy valóban Uram és megváltom? Ha Krisztus valóban életünk középpontja, akkor döntéseinkben, családi életünkben, munkánkban, örömeinkben és szenvedéseinkben ő vezet bennünket. Péter példája arra tanít, hogy még a gyenge emberből is nagy szent lehet, ha teljesen átadja magát Krisztusnak. Kérjük ma a Szent Lelket, hogy mi is ki tudjuk mondani nem csak ajkunkkal, hanem egész életünkkel, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Drága jó testvérek, a mai ima szándékunk legyen, hogy őszintén válaszoljunk Krisztus kérdésére. Te kinek tartasz engem? Nem szavunk által, hanem az életünkkel mutassuk meg, ki számomra Jézus Krisztus.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk.
1: Mária Rádió. Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallják.

0: Jó, és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Ládai Eszter vagyok, szerkesztő műsorvezető. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A technikát Erdős Levente adja, ezúton is köszönöm a munkáját. Íme a mai vendég Reményi Csekeő Borbála, a Kékvonal, vagyis hát a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Eszter, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Nos, az először azt szeretném kérni tőled, hogy pár szóval mutatkozz be, beszélj egy kicsit a pályádról, és hogy hogy kerültél a Kékvonalhoz.
1: Alapvégzettségemet tekintve pszichológus vagyok, illetve pszichológus és pszichológia tanár, amikor én végeztem ezt a szakot az ELTE-n, akkor még lehetett ezt ilyen tanárképzés, tehát tanárszakot is felvenni mellé. És aztán a pszichológián belül a családterápia az, ami érdekelni kezdett, úgyhogy családterapeutává képeztem magam, vagy képződtem, és egy másik ilyen nagy szakmai szerelem az a pszichodráma, amiben folyamatosan képzem magam, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem egy szupervizori képzést, úgyhogy nem csak a közvetlen célcsoportnak, klienseknek, hanem a segítőknek is próbálok minél szélesebb eszköztárral segíteni. És hát a Kékvonal azért nagyon korán kerültem, és az egész szakmai pályafutásomat megalapozta és meghatározta. Másodéves egyetemista hallgatóként, ugyanúgy, mint azóta is nagyon sok pszichológusnak vagy más segítő szakmára készülő fiatalként nekem is egyszerűen szembe jött egy önkéntes toborzás, és akkor így 20 évesen jelentkeztem önkéntes ügyelőnek a Kékvonal lelki segélyszolgálatához. És hát ez nagyon meghatározó élmény volt, és akkor a gyermekeim érkezéséig ott elláttam önkéntes ügyeletet, és aztán már végzett pszichológusként is így visszataláltam a szervezethez, és kisebb-nagyobb kitérőkkel, de hogy azóta is ez a szakmai bázisom.
0: És mesélsz arról, hogy mi is a Kékvonal?
1: A Kékvonal alapszolgáltatása, és az, ami szerintem így a szervezetnek a misszióját és működését meghatározza, az, hogy egy lelkisegélyszolgálatot működtetünk. Ez egy olyan lelkisegélyszolgálat, aminek a célcsoportja kifejezetten a legfiatalabb korosztály. Gyerekekkel, illetve 24 év alatti fiatalokkal beszélgetünk, de várjuk felnőttek megkeresését is, hogyha kifejezetten egy gyerekügyében, akár szülőként, akár szakemberként szeretnének konzultálni. Idén 30 éves a lelkisegély telefonvonalunk, és ez a telefonvonal így az évek során kiegészült egy online levelező felülettel, illetve egy csetszobával. Ezen kívül mindig vannak különböző olyan programjaink, projektjeink, ami valahogy ehhez az alapműködéshez kapcsolódik, de ami így a szervezeti identitásunkat adja, meg amivel a legtöbb megkeresőt elérjük, az a lelkisegélyszolgálat.
0: És akkor hívhatnak fiatalok, illetve van egy vonal, ami pedig a szülőknek szól, vagy a szülők hívhatnak rajta titeket.
1: Igen, két párhuzamos, úgynevezett európai harmonizált hívószámot működtetünk. A 116-111, ezek ilyen furcsa számok, ilyen hatjegyű, mindenféle előhívó szám nélkül ingyenesen hívható számok. Ez a lelkisegélyszolgálat gyerekeknek, fiataloknak. Itt várjuk a 10 éves, fiatal 20 éves megkeresőket, és a 116-000, az egy segélyvonal a bántalmazott és eltűnt gyerekekért.

0: Minden olyan szülő, nagyszülő, hozzátartozó, aggódó szomszéd, vagy akár szakember hívását várjuk, aki így a környezetében lát egy olyan gyereket, akivel kapcsolatban tanácstalan, vagy akiért aggódik, vagy egyszerűen csak szeretne közösen gondolkozni akár egy nevelési helyzeten, vagy egy iskolai olyan helyzeten, ahol dilemmákkal, kérdésekkel találkozik, akár szakemberként.
1: És kik a kékvonal csapat, akikből áll?
0: Hát a kékvonalnak az egy ilyen nagyon fontos sajátossága, hogy a kezdetektől fogva önkéntesekkel dolgozunk, tehát az ügyeletnek a igen nagy százalékát úgy tudjuk ellátni, hogy önkéntesek vannak a frontvonalban. Az önkénteseink sosincsenek egyedül, tehát minden blokkban van egy ügyeletvezető, egy olyan tapasztaltabb szakember, aki egy ilyen állandó támogatást, egy azonnali szupervíziót tud nyújtani az önkénteseknek, de hogy nem tudnánk működni az önkéntesek hozzáadott idejével, energiájával, vagy azok anélkül. És hát, hogy kik ők, az nagyon-nagyon színes, tehát, hogy említettem, nem én vagyok az első, és nem az utolsó, aki egyetemistaként ilyen gyakorlati lehetőséget keresve érkezik a kékvonalhoz, tehát viszonylag sok egyetemistánk van, de vannak olyan fiatal pályakezdők, akik szintén akár a szociális szférába, akár pedagógusként keresik azokat a támogató közegeket, ahol talán pótolhatják azokat a skilleket, amiket mondjuk egy elméleti egyetemi képzés kevésbé ad meg. Aztán egy másik jelentős csoportja az önkénteseknek, akik valami egész másból, a for-profit szférából, pénzügyi, gazdasági, jogi területről keresnek valami olyan önkéntes munkát, amivel ezt úgy ki tudják egyensúlyozni, ami tényleg valami más. És vannak olyan édesanyák is, mondanám, hogy édesapák is, de ez ritkább, vagy idősebb önkénteseink, akik meg így a család után, vagy a gyerekek kirepülése környékén így keresnek egy új kapcsolódást a gyerekekhez. Azért vannak férfi ügyelőink is, de hogy a nemi arányok azok kevésbé kiegyenlítettek, mint mondjuk az életkor, vagy a szakmai háttér, tehát alapvetően színes ez a csapat.
1: Igen. Kékvonal missziója szerint ugye azt mondjátok, hogy a gyereket meg kell hallgatni, figyelni kell rá, és ezt hogyan tudjátok megvalósítani, mert úgy képzelem, vagy most így beleélem, vagy beleképzelem magam egy serdülőbe, hogy amúgy is rengeteg probléma, szorongás van bennem, és meghallom valahonnan, hogy van a kékvonal, és akkor szerintem, én legalábbis úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy rögtön felhívnám, hanem még szorongok tovább, hogy felhívjam, és akkor nagy bátorságot veszek, és felhívom a kékvonal számát. Hogy tehát miben tudtok nekik segíteni, hogy egyrészt rögtön megnyíljon, kialakuljon a bizalom, és hogy merjen nektek bármit is elárulni a családi gondokról, vagy az ő saját problémájáról?
0: Hát a tizenévesek sem egyformák. Nagyon sokféle beköszönés, vagy nagyon sokféle módon el tud indulni egy hívás. Talán nem meglepő ezután a bevezetőd után, hogy sok olyan hívásunk van, ahol igazából nem jön még létre beszélgetés, ami inkább egy tesztelés, vagy ahol úgy sejthető, hogy ez a történet, ez így most találódik ki, akár olyan szinten, hogy halljuk, hogy egy testvérpár, vagy egy nagyobb társaság ott van, és hallja, hogy na erre mit mondanak. És azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben van is, hogy nehéz is lenne úgy nyitni, hogy ilyen azonnali bizalmat várni. Ugyanakkor vannak olyan hívások is, ahol akkora a szenvedés, nyomás, vagy olyan akut a krízis, hogy lehet, hogy így a megkeresőnek már éppen minden mindegy, hogy ki is van a vonal túloldalán, hogy szinte így beköszönni sincs tér már, hogy zokogás van a túloldalon, vagy egy ilyen nagy ventillálás, vagy egy ilyen dühös kirohanás, és úgy kell várni, hogy mikor ér az első lendület végére a hívó, hogy úgy reagálni lehessen rá. És az is egy érdekes tapasztalat, ami egyre jobban meghatározza így a működésünket, hogy mintha könnyebb lenne nehéz témákba belekezdeni a csetszobába, vagy a nehéz dolgokról írni egy levelet, és csak úgy elküldeni egy anonim felületen. A telefonban is sok nehéz élethelyzettel találkozunk, de a csetszobának a hangulata az talán még sötétebb.
1: Milyen helyzetekről, érzésekről és lelkiállapotokról szoktak beszámolni a fiatalok?
0: Hát, ha én megnézem a statisztikáinkat, mert hogy a hívások témáit ezt így jegyzőkönyvezzük, hogy időnként így rá tudjunk nézni, hogy mi foglalkoztatja a hívóinkat, akkor évek óta a testi-lelki egészség nagy kategóriája vezet, és azon belül a szorongás, a magány, az általános lehangoltság, ezekből kapjuk a legtöbb hívást, ahol ezek a jellemző megélések, érzések, és ami különösen aggasztó, hogy az elmúlt 3-4 évben az önagresszió, akár úgy, mint önsértés, vagdossás, falcolás, egyéb ilyen önsértő témák és az öngyilkossági gondolatok, ezek folyamatosan emelkednek. Hát tavaly több mint 1000 olyan hívás volt, ahol arról számolt be egy fiatal, gyakran egészen fiatal, 13-4 éves, hogy gyakran eszébe jut, hogy jobb lenne nem élni, hogy akár már terve is van arra, hogy hogyan végezne az életével, és hogy sok olyan megkeresőnk is van, aki meg arról számol be, hogy akár egy ilyen rossz megküzdési módként bántja magát, sebeket ejt magán, falcolja az alkarját, a combját. Ez nem volt jellemző mondjuk egy 3-4 éve ennyire.
1: Tehát a COVID következménye ez? Mit tett a COVID?
0: Hát nehéz ezt, egyébként nagyon jó lenne ezt olyan nagyon megfontoltan és sok szempontból kutatni, hogy mi az ok, mi az okozat, mivel járt együtt, mert hogy alapvetően is már a COVID előtt is volt egy olyan benyomásunk, hogy úgy nincsenek jól a kamaszok, hogy nehezebb 2017-ben, 8-ban, 9-ben kamasznak lenni, mint akár csak egy 10 évvel ezelőtt. Ebben biztos ott van az online világnak a hatása, biztos ott van a társadalmi, családi problematikák a háttérbe, de tény, hogy a COVID erre nagyon rossz hatással tett még rá jó sok lapáttal. Nagyon sok 20 év körüli fiatal a mai napig arra a kérdésre, hogy mikor kezdtek el elromlani a dolgok, vagy mikortól érzed azt, hogy nem vagy jól, nem vagy elég, vagy ezek a szorongások mitől kezdődtek, hogy hát a Covid-ban, vagy a Covid-ban, vagy az online oktatás kapcsán, vagy akkor, amikor valami olyan esemény történt, ami így a karanténhoz, a korlátozásokhoz köthető. Ez nagyon sok családnak egy egzisztenciális válságot is okozott. Szóval, hogy sok minden volt egyszerre. Igen. Az a online oktatás sem tett mindenkinek jót, maga a vírustól való szorongás sem tett jót, és aztán a családokra tett ilyen anyagi terhek ezt még fokozni tudták, és hát azóta sincs úgy igazán béke, szóval, hogy szó szerint sincs béke, így politikailag a világban, a környezetünkben, és az iskolák világában sincs béke, és azért ezek hatnak a gyerekekre.
1: Igen. És valójában mire van szüksége egy serdülőnek?
0: Hát azt gondolom, hogy amire leginkább szüksége van, az, hogy kapjon egy biztonságos teret, egy olyan felületet, ahol figyelnek rá, végighallgatják, és ahol nem akarják őt befolyásolni, megítélni, ahol tényleg megmutathatja magát. És az a tapasztalatom a beszélgetésben, hogy ez nagyon sok tizenévesnek egy ilyen nagyon új élmény, hogy például, hogy nem mondjuk meg neki, hogy mit tegyem, vagy hogy nem akarjuk a negatív érzéseit elbagatelizálni, hogy nem az a beszélgetés célja, hogy megérkezett szomorúan és dühösen, és akkor fél óra múlva már legyen szíves nyugodt lenni és vidám, hanem hogy úgy kibírjuk azt, hogy ő most jogosan dühös, vagy érthető okokból szomorú, és nem akarjuk ezt gyorsan szőnyeg alá söpörni. Ezt hiszem, erre sok tizenévesnek nem csak hogy szüksége van, hanem sokuknak van ebből nagy hiánya.
1: Sokféle kommunikációs eszköz van erre, hogy kialakuljon egy jó szülő-gyermek kapcsolat, hogy tudsz ezekre tanácsokat, tippeket adni?
0: Hát talán kezdeném azzal, amire így az előbb is utáltam, és ami például az önkéntes képzésnél a hozzánk segítőnek jelentkezőknek is egy komoly kihívás, hogy nem gondoljuk, hogy az a beszélgetés cél, hogy a másikat megvigasztaljuk.
1: Itt lehet egy kérdésem, hogy mi a különbség a vigasztalás és az érző, vagy az értő támogatás között, érzelmi támogatás között?
0: Hát, ha valakit így támogatok, akkor elfogadom azokat az érzéseket, amikben ő van. Elfogadom, hogy ő dühös, hogy szomorú, akár azt is, hogy reménytelen, vagy kétségbe esett, és arra szánok időt, meg figyelmet, hogy megértsem, hogy ez hogy alakult így, mi van a hátterébe, és megengedem magamnak, tehát elég bátor vagyok ahhoz, hogy tényleg együtt tudjak ezzel érezni, hogy valós empátiát érezzek, hogy átérezzem azt, hogy igen, ez a szakítás, vagy ez a rossz jegy, vagy a kortársak cukkolása, vagy a szülei válása, vagy akár bármilyen olyan hír, amit olvasott és felzaklatta, hogy ez most benne ilyen érzéseket kelt. A vigasztalásnak ott van az a veszélye, hogy nem is adok arra időt, hogy úgy igazán kapcsolódjunk abba a nehéz érzésbe. A vigasztalás célja az, hogy a negatív érzések helyét elfoglalják a pozitív érzések, hogy ott van egy gyászoló, és én szeretnék neki mondani egy olyan mondatot, egy olyan ígéretet, amitől az ő szomorúsága hirtelen enyhülni fog.
1: De így ott marad a szomorúság, vagy a szőnyeg alá van sötörve.
0: Szóval nem biztos, hogy ő ott tart, hogy meg tud vigasztalódni. Vannak olyan folyamatok, amiket nagyon nehéz így kívülről sürgetni. És persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy felelős felnőtt ne adjon reményt, vagy ne legyenek olyan útmutatásai, ami valós megoldásokhoz vezet. Inkább ennek a ritmusa meg a tempója nagyon fontos, hogy, hogy ne akarjam előbb megoldani az ő helyzetét, mint sem megértettem volna, átéreztem volna, kapcsolódni tudtam volna a másikhoz.
1: És ehhez viszont idő kell,
0: igen,
1: illetve értő hallgatás,
0: igen,
1: és aktív figyelem.
0: Igen, ez szerintem egy nagyon nagy próbája a türelemnek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb tulajdonsága a szülőnek is, a pedagógusnak is, a mi segítőinknek is a türelem. Az a fajta türelem, amiben benne van egyfajta ilyen tolerancia, elfogadás, tehát, hogy nem csak az időmet adom, hanem tényleg, hogy az egész lelkemben ott van ez a türelem, hogy akkor is benne maradok ebbe a kapcsolatba, ha nem biztos, hogy úgy fog alakulni ez a beszélgetés, mint ahogy én döntenék a másik helyébe. És ebből a szempontból azért más egy anonim lelki segélyszolgálat felelőssége, mint mondjuk egy osztályfőnöké, egy lelki gondozói, egy pszichológusé, vagy a szülőké, hogy mi tényleg csak annyit tudunk a másikról, amit ott abban a félórás beszélgetésben megoszt. Nem azért nem adunk tanácsot, mert hogy ez valamilyen pszichodolog, hogy nem adunk tanácsot, hanem tényleg nem tudnánk jó tanácsot adni. Hát annyira kevés az, amit látunk a másikból, és semmi okunk, jogunk, lehetőségünk átvenni a felelősséget. És én azt gondolom, visszatérve egy a szülői szerepre, hogy a szülőknek az egy nagy feladat, hogy ahogy így növekednek, érnek a gyerekeik, és belépnek a kamaszkorba, pláne a fiatal felnőtt korba, hogy ott is ez a gyümölcsöző hozzáállás, hogy nem tudom átvenni mindenért a felelősséget. Ő lesz ott, ő fog dönteni, ő fogja megoldani azt a helyzetet.
1: Bízni kell a gyerekben, illetve a saját magunkban is, mint szülőnek, és bízni kell a kapcsolatban is.
0: Hát igen, és azért ez sokkal könnyebb, ha van kapcsolat. Hívhatnak minket, ahogy említettem, felnőttek is, hívnak is időnként, és sokszor akkor hívnak minket, amikor nagy baj van, amikor van egy felfedezett falcolás, sebek, egy gyerek lábán, karján, amikor van egy droghasználat, amikor kapnak egy diagnózist egy gyerekpszichiátrián, és hogy sokszor egészen fájdalmas az a nyomozó munka, hogy úgy megpróbáljuk visszakövetni, hogy mikor volt utoljára olyan bizalmi a kapcsolat szülő és gyerek között. És ha itt éveket kell visszamenni, akkor azért az nehéz lesz.
1: És van lehetőség javítani a kapcsolaton?
0: Abszolút, abszolút. Na, nem lennék családterapeuta, nem mindig, de még mindig a lehetőség javítani a kapcsolaton. De hogy ahhoz kell a szülő részéről is motiváció a változásra.
1: Ha elképzelem, mert hogy ez ugye a kötelékeink adás, az a profilja, az a szerhasználat. És ha felfedezem egy mondjuk szülőként, vagy sejtem, hogy a gyermekem anyagozik, akkor milyen mondatokat mondanátok? Mm. Milyen mondatok hangzanának el, hogy nem is tanács, mert mondtad, hogy nem tanácsokat adtok, hanem mi történik akkor? Miben tudtok segíteni egy szülőnek?
0: Hát azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami ilyenkor a szülőnek a dolga, hogy így legyen őszinte, és önazonos ebbe a gyerek felé való kommunikációba, és ha egy ilyen helyzetben lévő édesanyja, édesapa felhívná a kék vonalat, akkor én feltételezem, hogy az ügyelőink kérdései olyasmi felé irányulnának, hogy mire lenne neki szülőként szüksége arra, hogy tudjon az aggodalmairól beszélni a gyerekének, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy ez a beszélgetés ez ne egy ítélethirdetés legyen, hanem egy valós, őszinte érdeklődés a másik felé. Nagyon-nagyon nehéz szerintem a függőségekre való ilyen jó reagálás, mert a környezet általában sokkal előbb érzi azt, hogy baj van, mint az érintett.
1: Igen.
0: És akkor megint visszakanyarodnék a türelemhez, hogy mi ad annak a szülőnek hitet, reményt, bizodalmat, és mi segít türelmesnek lenni, mert egy ilyen erőszakkal, akár fenyegetéssel, manipulációval, valami fajta állítólagos segítő útba bele tuszkolni, mondjuk egy, ki tudja, hogy a szerhasználatban hol tartó 14-est, az nagyon könnyen így vissza is üthet, és közben meg elszalasztják azt a lehetőséget, hogy lehetne úgy kezelni mondjuk azt a megtalált akármit, mint egy segélykiáltást, ami mögött ott vannak fájdalmak, kudarcok, szorongások, csalódások, düh, olyan érzések, amikkel való megküzdésre annak a fiatalnak nem volt jobb eszköze. És hogy azokról lenne érdemes beszélni, nem feltétlenül a cigiről, vagy arról a tablettáról, ami ott volt a szemetesbe.
1: Amikor felmentem az oldalatukra, akkor láttam néhány adatot, mint pedig 2021-ben az alapítvány 21.393 hívást fogadott, 4.590 alkalommal konzultált e-mailben és cseten, és 54 alkalommal szervezett konkrét segítséget, és 90 önkéntes dolgozott. Ezt kiírtam, és mit jelent az, hogy szervezett konkrét segítséget?
0: Az egyébként idén már biztos, hogy több lesz, mert most járunk ilyen 50 körül, és még csak augusztus van. Alapvetően ez egy anonim szolgálat, de vannak olyan helyzetek, a bántalmazás, a családon belüli erőszak, akár a szerhasználat, vagy ha nagyon aggasztó, pszichés betegségre utaló tünetekről számol be egy gyerek, ahol felajánljuk azt, hogy mi is tudunk segíteni abba, hogy konkrét segítséget szervezzünk, hogy tegyünk egy gyermekvédelmi jelzést, vagy hogy beszéljünk az osztályfőnökével, vagy az iskolájában dolgozó iskolapszichológussal, vagy szociális segítővel, és sok gyereknek azért az egy nagy segítség, hogy nem neki kell így proaktívan valakihez bekopogtatni, vagy valakivel így személyes kontaktust felvenni, hanem őt megkeresik. És aztán van egy kisebb része ennek a konkrét segítségszervezésnek, ahol meg nincs erre idő, ha valaki öngyilkossági szándékkal már kárt tett magába, vagy a hívás közben derül ki, hogy amúgy gyógyszerhatása alatt áll, vagy arra is volt sajnos példa, hogy konkrétan akkor volt olyan fenyegető helyzetben, hogy nem mert hazamenni, vagy félt, hogyha hazaér valaki, akkor ő erőszaknak lesz kitéve. Hát, hogy vannak olyan helyzetek is, amikor a 112 a konkrét segítség, de ez a ritkább.
1: Köszönöm szépen. Még most már sajnos kevés az időnk, de szeretném azt tőled megkérdezni, hogy van neked olyan idézeted, esetleg egy versed, vagy amit így megosztanál a kedves hallgatóknak is, illetve ami neked segít az utadon? És hogy miért az, hogyha esetleg van ilyen?
0: Onnan kezdeném, vagy amikor így ezen elkezdtem gondolkozni, akkor tulajdonképpen már te is idézted a Kékvonalnak a 30 éve változatlan misszióját, hogy a gyerekeket meg kell hallgatni, és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek, és erre nagyon rímmel egy gondolat a Carl Rogersnek, ami szerint nagyon kevés ember tudja meghallgatni a másikat, mert hogy a meghallgatáshoz és az értékelés nélküli meghallgatáshoz nagy bátorság kell, és hogy ezt én nap mint nap tapasztalom, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a segítőknek is legyen segítése, mert nem olyan könnyű meghallgatni a másikat, és nem olyan könnyű így ezt a teljes elfogadást és ítélkezésmentes befogadást gyakorolni, és szintén Rogers mondta azt is, hogy a legnagyobb élmény, amit egy ember átélhet, az a feltétel nélküli elfogadás. És hát mi ezt próbáljuk ilyen picikbe, egy-egy beszélgetésbe megadni a minket megkeresőknek.
1: Ez nagyon szép, és még kicsit visszamennék az értő hallgatásra, mert ott konkrétan szükség van szemkontaktusra, arra, hogy ne csináljon közben valami mást a szülő, tehát ne nyomogassa közben például a telefonját, de még mikre van szükség, hogy érezze azt a gyerek, hogy igen, most figyelnek rám, és meghallgatnak.
0: Lehet, hogy ez evidens, de szerintem időnként érdemes evidenciákat is kimondani. Ha arról van szó, hogy én most meghallgatom a másikat, akkor én nem beszélek. És ez nagyon-nagyon sok szülőnek, nekem is, amikor szülői szerepben vagyok, nem ritkán nagyon nehéz, hogy mond valamit a gyerekem, amire én rögtön reagálnék, vagy amire nem értek egyet, vagy amit nem is értek, hogy mondhat ilyet, és azonnal visszavenném a szót. És akkor érdemes így figyelmeztetni magunkat, hogy de hát most arról volt szó, hogy én meghallgatom őt, ővé a tér, és ehhez az kell, hogy magamat, az én hangomat, az én gondolataimat egy kicsit háttérbe tegyem.
1: Ez nagyon jó végszó volt, köszönöm szépen. Még egyszer megismétlem a gyerekeknek a 24 órán át élő vonalát, 116, 111, a felnőttek pedig hívhatják a 116 000 számot, illetve van weboldal is, aminek pedig www.kék-vonal.hu, és oda is írhatnak, és van a chatszoba, úgyhogy Facebook oldal, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a messzívet.
1: És jó éjszakát kívánok a kedves hallgatóknak, viszont hallásra.
2: Kötelékeink, a kábítószer használat családi összefüggései. Ládai Eszter és Kubiszin Viktor műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a városlakók gondjaira. A felsővárosi kálvária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába. Tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a városi közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
5: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Szép estét kívánok mindnyájuknak! A Mária Rádió Isten Patikája havonta jelentkező kedves címmagazin műsorát hallják. A műsor szerkesztője Rabbi Edi, technikusunk Ferenci Márk, és köszönöm a hallgatók nevében is az ő szolgálatukat. A műsorvezető Szigler Luizi, és kérem mindazokat, akik velük tartanak az elkövetkezendő közel egy órában, nagyon érdekes témában. Hívjuk fel a kedves figyelmüket az iskola kezdéssel kapcsolatban, illetve a tanév kezdés kapcsán.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Egy hét múlva itt a szeptember, újraindul az iskola világa. A napi rend megváltozik, a gyerekeknek is vissza kell venniük a tempót, és néha nekünk is. Az iskola időszaka próbára teszi a kicsiknek a figyelmét, idegrendszerét, és ehhez kapcsolódóan szeretnénk egy zökkenőmentes tanévkezdést adni önöknek, úgy adni, hogy ötleteket, hogy mit, hogyan tudunk kivitelezni, hogy könnyebben, gördülékenyebben menjen ez a kezdés.
0: Az első és nagyon fontos téma ennek kapcsán, visszatérve a napi rutinhoz, az egészséges étkezés, tehát tízórai innivalók és ezzel kapcsolatos szülői kötelezettségek, mindezt megbeszélve a gyerekekkel, és kérem a műsor szerkesztő és Rabbi Editet, hogy mondja el gondolatait ezzel kapcsolatban, illetve a jó tanácsokat.
1: Ez a kedvenc témám a tízórai készítés. Négy gyerek mellett elég sokat készítettem tízórait. Egyszer összeszámoltuk 20 éven keresztül. Készültek a tízóraik nálam. A jó tízórai az táplál, nyugtat és stabil vércukorszintet biztosít, hogy elkerülhető legyen a délelőtti fáradtság vagy a figyelemzavar. Hoztam egy pár pástétom receptet, de nem csak pástétomot lehet adni a tízóraiként, hanem friss zöldséget vagy szezonális gyümölcsöt. Ugye a tízóraik azok jó, hogyha nem csak táplálnak, hanem finomak is a gyerekeknek, mert elég válogatósak, és amikor nem felügyeljük őket, akkor azért ez kerülhet másnak a kezébe, de azt ki sem merem már mondani, hogy esetleg a szemetes belandolhat. Tehát a cukros üdítők helyett házi limonádét, gyümölcsteát vagy sima vizet tudunk adni, vagy még egy nagyon jó ötlet a tízórai készítéshez, hogy együtt készítjük el este, és közben mindenki beleteszi azt a kenyerébe vagy a kis dobozkájába, amit ő szeret és kedvel, és így reggel gördülékenyebb az indulás. Tehát ezzel már nem kell foglalkozni, csak be kell nyúlni, a hűtőbe ki kell venni. Gyorsan elkészíthető pástétomok. Hoztam három receptet. Ezek napraforgó magos paprikás pástétom, sárgarépás köleses pástétom, egyszerű elkészíteni, és ugye ezeket a pástétomokat, ha elkészítjük, akkor nem egy adagot készítünk, hanem ezek két-három napig a hűtőszekrényben elállnak, és nem csak a tízóraira lehet fogyasztani, hanem adhatunk ebből vacsorára is, vagy esetleg a reggelihez is tehetünk. Tehát nagyon, nagyon egyszerű az elkészítése. Általában a zöldségekből tudunk készíteni, tehát a napraforgó magpaprika, vagy sárgarépás köleses pástétom, vagy avokádos rendse pástétom. Ugye itt az áztatott napraforgó mag, a paprikát megsütjük, pici fokhagymát teszünk hozzá, kevés citromlevet, sót, összetúrmik szóljuk, kenhető krémé, és a kenyére tudjuk kenni. A sárgarépás köleses pástétom, ez főtt köles, Ugye a körest azt mindig jól meg kell mosni, mert akkor keserű lesz, ha nem mossuk át kétszer-háromszor bővízben. Tehát a főtt köreshez hozzáteszünk reszelt sárgarépát, egy kicsi kurkumát, kicsi olívaolajat, és olyan szép színt kap, hogy ezt nem lehet nem kedvelni. Avokádós lencsepástétom, főtt vörös lencse, avokádó, citrom, só és petrezselyem kell hozzá. Ez krémes állagúvá turmixoljuk. Ez is eláll 2-3 napig a hűtőszekrényben. Tehát nagyon sok mindenből lehet készíteni. Ehhez az avokádós lencsepástétomhoz tehetünk főtt tojást is, az is nagyon finom. Ilyen hagyma, fokhagymát azt ne nagyon, mert azért mégiscsak közösségben fogyasztják a gyereket. Vagy például itt van egy édes ízvilágú cukormentes tizorai, amikor túrós almás krémet készítünk mazsolával. Natúrtúró, reszelt alma, egy kevés fahéj és pár szem mazsola, ezt egy zárható edénykébe tesszük, és ez is nagyon finom tud lenni. Tehát nem mindig csak kenyérbe és szendvicsbe kell gondolkodnunk. Mindezek mellé csomagolhatunk alma vagy körte szeleteket, ugye inkább ilyen, vagy banánt felkarikázva, kis dobozkába beletéve, és kis fogpiszkálót hozzáadva, hogy meg tudják enni, ne legyenek maszatosak. Erre is gondolni kell, mondjuk, hogy nem dinnyét vagy őszi barackot adok, mert azzal azért összekenheti magát. Kevés diót is rakhatunk bele, mandulát is, attól függ, hogy mit szeret a gyerkőc. Folyadékként házi limonádét, vagy egy citromfűteát lehűtve adhatunk. Tehát, hogyha a citromfűteát adjuk, akkor nem csak a testet, hanem az idegrendszert is támogatjuk, kicsit szelid módon, nem durván avatkozik bele az idegrendszerbe a citromfűteát, csak éppen, hogy harmonizál. És amire még figyelhetünk, hogy olyan üvegbe, vagy kis termoszba, vagy palacba tegyük, ami nem nyílik ki, mert azért az nem lenne jó, hogyha a könyveket átáztatná. Rózi, neked van?
0: Igen, az a kérdés merült fel bennem, hogy ugye te azért a gyerekeidet már eleve úgy nevelted, hogy ezekhez a finom pástétomokhoz, ami azért nem minden családban szokásos, ők hozzászoktak ehhez kicsi koruktól kezdve, mert te nagyon kreatív vagy ilyen szempontból is, hogy ugye színnel, meg formával, meg csomagolással meg lehet hozni a kedvét a gyerekeknek ahhoz, hogy ezt szívesen megegyék. Mi a tapasztalat szerinted ezzel kapcsolatban, hogy ugye a hagyományos felvágott vajaskenyér, sajt, párizsi, stb. Ezeket felváltani egy ilyen nagyon finom avokádós, vagy amiket lencse, pástétom, ezeket szerinted hogy tudják megszokni a gyerekek?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem az első tizorai adással kell hozzászoktatni, hanem meg kell nézni, amikor készítünk a családnak egy vacsorát, és akkor elkészítünk egy-két fajta ilyen krémet, például csicseri borsóból nagyon finom krémeket lehet csinálni. Ez a humusz néven forgalmazott kence. De azért kicsit kijavítalak, mert nálam se úgy kell elképzelni, hogy mindig valami kencét csináltam, és azt tették a gyerekek.
0: Jó, de volt változtatás időnként.
1: De volt, persze. Igyekeztünk mindig változatosabban adni. Néha az is belefért, hogy kapott pénzt, és egy gyors tiborai. Igazából amit még lehet csinálni így iskola időszakban, hogy egy jó családi program esős időre, sütés. Kakaós csigát sütünk, nem a nagyot, csak ilyen kis apróságot.
0: Tehát kisebb átmérőt. És mindenki szereti a kakaós csigát.
1: Igen, vagy kahéjas csigát. Mennyiséget sütünk, és le tudjuk fagyasztani, vagy pogácsát, túrós pogácsát, vagy linzert, vagy hasonlót. Most nem azt mondtam, hogy a tizórainak a nagy része ez legyen, hanem amikor készítünk egy szendvicset, akkor meglepetésképpen tegyünk

0: közétkeztetés az iskolákban. Ugye ott is van, aki kap 10 órait, de van, aki otthonról hozza. Tehát, hogy legyen idő rá. Mindenre legyen idő. Tehát ne kelljen rohanva, kapkodva. Tehát kell a folyadék, kell a nem tudom, a reggelizéshez még hozzátartozik az is, hogy legyen 10 órait. Hát aztán pláne, hogyha valaki nem reggelizik otthon, talán nincs idő rá, vagy sietni kell, akkor meg pláne nagyon szükséges az, hogy nem tudom, hogy a mostani gyerekek, a családok hogy vannak ezzel. Nyugodt reggelizés, nem tudom, hogy hol adatik meg, és kinek adatik meg, hogyha 3 gyereket, vagy 2-t, vagy akár 1-et is el kell kísérni az iskolába. Nem tudom, hogy te hogy csináltad, de ezek is fontos dolgok, hogy erre figyeljünk, hogy este korán lefekvés, hát korán kell kelni, hogyha mindenre kell időt szakítani.
1: Szóval ezt nem lehet úgy csinálni, hogy teljesen tökéletesen, mert nem vagyunk azok tökéletesek, csak mindig a jó irányba szeretnénk menni. Hát a reggeli rohanás meg kapkodás helyett azért mi is elég sokszor ettük a dugóban a 10 óra reggelit az autóban.
0: Tehát, hát az még a jobbik eset, de akkor is van.
1: Igen, ez volt a büfékocsi a miénk.
0: Na, ez milyen jó elnevezés, így el lehet beszélgetni a gyerekekkel is. A folyadékot is említetted, mondjuk egy citromfűtejjel, vagy ilyesmi, hát én nem tudom, hogy a gyerekek hogy fogadják, ha finoman van ízesítve még plusz, akkor az nagyon finom tud lenni.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy milyen ízvilágot szeret a gyerek. Ha például kedveli a gyömbérnek a csípősségét, mert vannak gyerekek, akik ezt szeretik.
0: Hát
1: akkor
0: igen.
1: Lehet vízbe beletenni gyömbért, és abba egy icipici szörpöt, nem sokat, csak éppen egy keveset megbolondítani, és már is nem tiszta víz, de mégis valami íz, amit kap. Vagy ha nem gyömbért, akkor valami más, például most ne kövezzenek meg, de egy újnyi, egy fél liter vízhez szerintem egy újnyi mennyiségnyi tonik az belefér.
0: Igen, mert a
1: tonik. És az ad egy különleges ízt, és szívesebben megissza. Tehát legyünk kreatívak.
0: Igen, és nagyon fontos, hogy ez a folyadék mennyiség délig legalább 2-3 pohár víz, vagy akármilyen folyadék, amiről beszéltél, az kell, nem csak, hogy délbe iszunk először utána egy fél pohár vizet ebédkor, hanem hogy azért arra figyelni kell, gyereknek meg kell szokni, hogy inni is kell, mert...
1: Igen, és után lehet tölteni a csapból a palackot, hogyha már elfogyott, föl lehet tölteni. Én azt gondolom, hogy a nagyobb gyerekek már ezt tudják, mert megszokták már, hogy sok folyadékot kell fogyasztani. A kicsiknél meg nagyon jó, hogyha elsőben vagy másodikban is még kiteszik egy szekrényre vagy egy polcra az innivalót az osztályba, és akkor amikor kicsengetnek, akkor tanítani azt mondja, hogy most akkor mindenki igyon. Persze föl kell címkézni akkor a palackot, mert nem egymáséból iszunk, hanem a sajátunkból. És azért, hogyha ez átlátszó, olyan flakonban van, tehát nem
0: hát tehet, vagy vannak a kis kulacsok.
1: Igen. Tehát, hogy akkor mindenki iszik. Minden óra után.
0: Otthon is hozzá kell szokni a gyereknek, hogy inni kell, tehát otthon is úgy kell elindítani, hogy megtölteni azt a kulacsot, és hogy szokjon hozzá. Tehát ez legyen olyan szokás, ami nem maradhat el. Akár, hogyha egy gyerek úgy érzi, hogy menet közben is szeretne, akkor azt meg kell engedni, hogy egy kortyot igyon, vagy én azt gondolom, mert ez tényleg fontos. Főleg, hogyha nagyon kell figyelni a olyan gyerekre, amelyiknek tiétázni kell, kinek. Hát ez nagyon fontos, hogy ezt tudják az iskolában is, hogy mit nem szabad, mit szabad neki. Van, akinek időre kell étkezni, és nem mindegy, hogy mit. Úgyhogy erre nagyon kell figyelni, hogy a gyerekek ezek meg tudják már, megszokják, de azért előfordulhat a kínálgatás, abban nem tudjuk, hogy mi van. Úgyhogy Ezt azért mondom kiegészítésként.

0: Ként, hogy ezt erre figyelni kell mindenkinek.
1: Igen. Nézzük meg a következőt, amivel foglalkoznunk kell, mert ha így leragadunk a táplálkozásnak,
0: akkor jövő
1: tanévet is ezzel indítjuk.
0: Igen, igazad van, tehát a mozgás, a sport.
1: Igen, hát ez nem csak a testnek, hanem az agynak is jó. Hát ha úgy megyünk az iskolába, hogy nem autóval, hanem gyaloglás beiktatva, vagy biciklikerékpárral például, mert azt is lehet a nagyobb gyerekeknél. A délutáni sport az nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy amik vannak az iskolában ilyen sport foglalkozások, érdemes megnézni, hogy mik vannak, és oda be kell iratni a gyereket. Egy nagyon fontos van, hogy ne terheljük túl. Inkább a heti rendszeresség, mint a napi kimerültség. Én ezt gondolom. És hogyha ezt játékosan tesszük velük, ezt a sporthoz való szoktatást, akkor egy idő után igényük lesz a gyerekeknek a mozgásra.
0: Nagyon fontos ez, hát vannak testnevelés órák, és ott is ennek a lényege az, hogy egy 40 percen keresztül mozogjanak a gyerekek különböző mozgásformák, bordásfaltól kezdve minden körbefutás, bemelegítés, minden van. De azért a délutáni, amit mondtál, amikor 4-5 órát ülnek egyfolytában a gyerekek kis szünetekkel, úgyhogy utána nagyon...
1: Nagyon jó az átmozgatás, akár kosárlabdázik, kézilabdázik, karatézik, vagy bármilyen sportot csinál, vagy éppen úszik, mert az is van az iskolában, hogyha olyan helyre jár.
0: És hogyha olyan helyre jár, hogy nem kell külön elvinni valahova, az egy óriási dolog.
1: Bizony.
0: Az a legjobb, hogyha ez benne van a napban.
1: Igen.
0: És én azt gondolom, nem tudom, hogy a te gyerekeid mennyire voltak mozgékonyak, vagy szerettek sportolni, de ezt tényleg meg is kell beszélni a gyerekkel, hogy mit szeretne.
1: Kitartani, nem az első alkalom után azt mondani, hogy jó, hogyha ez nem tetszik, akkor nem kell menni.
0: Hát bizony.
1: Hát, ha választol, amit akkor azt végig kell vinni.
0: Hogyha ő választja ki,
1: igen,
0: akkor ahhoz tartani is kell magát, hogy...
1: Azért jó, vannak ilyen bemutató órák, ahová el tud menni, bele tud kóstolni, hogy ez milyen valójában, és nagyjából azért ki tudja választani. Meg azért a szülő is ki tudja választani. Nyilván egy alacsony növésű gyereket nem teszek be kosarazni. Vagy egy nagyon vékony gyereket, vagy... nem fogok betenni kézilabdázni, mert az első dobásnál kidobják a labdával együtt.
0: Hát legyen motiváció, hogy azért egész pici koruktól fogva látszik a gyereken, hogy milyen mozgást szeret. Van, amelyik nagyon hiperaktív, mindig mozog valamilyen formában. Azt is egy kicsit kordában lehet tartani, úgyhogy az energiáját úy használja fel, hogy olyan mozgás legyen, ami használ az egészségének, a testalkatának.
1: Igen.
0: Mehetünk a következő témára?
1: Nézzük meg, hogy mi az.
0: Hát az esti beszélgetések. Tulajdonképpen, hogy gondolod, mi a te tapasztalatod? Hogy
1: igen, erre a nap végén jó, hogyha tudunk beszélgetni a gyerekekkel. Nem éppen csak estére lehet tenni, mert van, amikor hazaesik az iskolából, és azonnal mondja, megállíthatatlanul folyik belőle a élmény. Mondjuk ez a legritkábban fordul elő, azért néha úgy kell kihúzni belőlük, hogy mi történt. De nagyon jó kérdés például az, hogy mi volt ma a legjobb dolog az iskolában?
0: Hát azért erre nem...
1: Tehát nem az, hogy mi történt, hanem mi volt a legjobb. Mi az, ami őt megfogta. És ez nagyon fontos, hogy ezt ne vallatásnak vegye a gyerek. Tehát nem az a cél, hanem egy biztonságos, nyugodt hátteret tudjunk ezzel kialakítani a gyereknek, hogy mi mindig ott vagyunk, hogyha jó dolog történik, vagy ha rossz dolog történik, akkor is.
0: Nagyon fontos tényleg, hogy sort kerítsenek a szülők erre. És hát nem, tényleg, amit mondtál, nem kell faggatni, megerőltetni. Hát, hogyha fáradt, vagy nincs, úgy érzi, hogy nincs
1: mondani. Akkor majd elmondja máskor, igen. Tehát, hogy egy-két perc odafigyelés sokat számít, és a gyerekek értékelni fogják, hogy tényleg jelen vagyunk velük. Ott vagyunk az életükben. Akár azzal is, hogy azt mondjuk neki, jó, hogyha most nem akarsz erről beszélni, vagy nem történt jó dolog veled ma, akkor majd legközelebb beszélünk róla. De abból is lehet érezni, hogy odafigyelünk rá, ott vagyunk.
0: A következő téma is olyan, hogy ehhez lehetne kapcsolni, de azért most is azt gondolom, hogy ugye ezek az esti televízió nézések. Hát azért ott is azért meg kell válogatni egyrészt, másrészt, hogy meddig tarthat.
1: Igen, igen, az nagyon fontos, igen. És ugye itt, hogyha már televíziónál tartunk, akkor azért nézzük meg a kütyüknek a használatát, mert abból van aztán rengeteg.
0: Igen. Most aztán olyan bő a választék, és tényleg a gyerekek nagyon korán már kezükbe vehetik ezeket.
1: Igen. De mi adjuk a kezükbe, és utána mi adjuk hát a tényást is.
0: És utána már nem tudjuk, kicsúszik a kezünkből, szószoros megállít értelmében is, hogy igazából nem tudjuk kordában tartani.
1: Igen, egy dologra azért nagyon jó lenne figyelni, hogy este 8 óra után ezeket már nem kellene használni. Ez védi a szemet is, és képernyőmentes órákat kell biztosítani lefekvés előtt.
0: Hát meg telefonmentes.
1: Egy tipikus szituáció, amit el tudom képzelni, hogy a gyerek a tabletet, vagy a Nintendo-ját, vagy akármilyen kütyüjét nézi, a szülő meg a konyhában van.
0: Hát igen, ez egy babysitter.
1: Itt nem jó, és szabályokat kell kialakítani, és betartatni. És itt a kulcs az, hogy közös megbeszélés és példamutatás. Tudjam én is letenni este.
0: Hát, igen. Igen, meg hát ugye azt nem tudom, hogy most hogy van, iskolánként változik, hogy be lehet vinni a telefon, vagy összeszedik a telefonokat.
1: Tudom, hogy nem lehet bevinni, de hát nem is kell az iskolában délelőttönként telefonálni, mert az úgyis csak másról szól.
0: Igen, de a szülők egy része ugye azért adja a telefont, hogy tudja követni, hogy hol tartanak, elindulnak.
1: Hát délben, amikor elindul, vagy a napközi után, amikor elindul, akkor visszakapja a telefon, tehát nem hetekre veszik el. Hát reggel beveszik, ebbe gyűjtik, délben a tanítás végén visszakapja a gyerek a telefon. Ha valami problémája van, akkor meg szól a tanárnak, osztályfőnöknek, vagy a napközi tanárnak, hogy ez és ez a gondom, szeretnék az anyukámmal beszélni. Ennyi.
0: Hát igen, tulajdonképpen ennyi, csak hogyha valahol nem lehet egyáltalán bevinni, akkor ugye az arra gondoltam, akkor azt mondtam, hogy igazából nem tudjuk, hogy melyik iskola hogy vélekedik erről. Hát az a lényeg, hogy korlátozni kell, és figyelembe kell venni a tartalmakat, amit a gyerek megtalál, és nem biztos, hogy olyat talál, amit neki meg kellene nézni, vagy el kellene olvasni.
1: Vannak bizonyos letiltandó oldalak, vagy letiltható oldalak. Ezeket meg kell csinálni, mert nem feltétlenül kell a gyereknek egy YouTube-ot nézni, vagy akár milyen csatornát, mert ott nincs kiválogatva, hogy milyen korosztálynak való és milyen témakör. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges egy alsó tagozatos gyereknek ilyen nézegetni, és szép lassan a nagyobbakat meg lehet tanítani arra, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket, és meg kell mutatni, hogy van egyéb más játék is. Most nagyon szeretném a Márkot megszólítani, mint pedagógust. Nem tudom, hogy hall-e bennünket.
0: Gondolom, hall bennünket, és nekem is pont az jutott az eszembe, hogy miután ő informatikus is, és ezt is oktatja, úgyhogy Márk, mi a véleményed erről? Hogy lehet ezt kordában tartani, meg a helyes irányba terelni?
1: Jó, majd ha visszajön, vagy ha hallja, amit...
0: Jó, hát akkor majd...
1: Majd akkor visszatérünk rá, amikor halljuk a hangját.
0: Kérdezzük, lehet, hogy most nem hallotta, amit
1: kérdeztünk. De... Még ami nagyon fontos, ez a családi programok, a hétvégi családi programok, mert ugye hétközben nem nagyon tudunk programokat készíteni, vagy szervezni, de hétvégén azért lehet, igen, és ott minőségi dolgok történhetnek hétvégén, hogyha úgy állunk hozzá. És itt most nem kell drága programokra gondolni, egy kirándulás, egy kerékpározás, vagy társas játék, vagy akár a kertben végzett tevékenység is nagyszerű dolog lehet ehhez.
0: Igen, és hogy ezt meg kell azért beszélni, hogy mit szeretne.
1: Igen.
0: Ez az ilyen közös családi időt.
1: Akár úgy is lehet, hogy kis papírra felírják, vagy egy gyerek többet is felírhat, hogy ő mit szeretne, bedobják egy dobozba, és minden kihúznak egyet-egyet, és akkor azt
2: akkor
1: a
2: program
1: viszi a család, igen. Itt csak az időjárás szólhat közbe, azt gondolom.
0: Hát meg, hogyha több, ha nálatok is azért 4 gyerek van, úgyhogy...
1: Hát, közöttük, úgyhogy ilyen, úgy szoktam mondani, hogy 2-2 leosztásban.
0: Igen?
1: Igen.
0: Meg hát azért, ahol több gyerek van, ott nagyon, nagyon jól el vannak egymással a testvérek, és ott nem kell azért annyira a szülőknek állandóan azt figyelni, hogy most mit játszanak a gyerekek, hogy ne durvuljon el a dolog. Hát ez nevelés kérdése is. Hát azért előfordulnak, ilyesmi előfordul minden gyerek közösségben.
1: Barátokat is meg lehet hívni hétvégére, ott alvósra. Pizsama party például.
0: Igen, azt nagyon szeretik a gyerekek, hogyha ők elmehetnek a baráthoz egy...
1: A szülők mennyire szeretik, amikor oda tudják adni a gyereket biztonságos helyre egy másik családhoz.
0: Hát nekik is fel kell lélegezni időnként, vagy a nagyszülőknél lehetnek a gyerekek, úgyhogy ezt meg is lehet érteni, de a közös program is nagyon jó. Hát egy gyerek az olyan, mint egy napfény. Szóval életet hoz a mindennapokban, és életet ad. Úgyhogy ez akár kicsi, akár nagyobb, mindig más a motiváció, úgyhogy
1: igen.
0: Hogy szerintem mindig, ahol nincs, az nagyon szomorú tud lenni.
1: Igen, ezt múlt héten beszéltünk Luzi telefonon, ugye unokák kapcsán, hogy amikor ott vannak, azért eléggé fárasztó, meg odafigyelés, meg
0: igen, de...
1: program, meg minden, de amikor elmennek, azt mondjuk, hogy jaj, de jó, és 10 perc múlva már olyan nagy a csend, hogy visszajöhetnének.
0: Ez mindenhol így van.
1: Ez én is úgy gondolom, hogy
0: bárkivel beszéltem, ő is azt mondja, hogy bárki a családban is, vagy barátok között is, hogy örültünk, amikor megérkeztek, és hát akkor is egy kicsit, amikor elmentek, de ez nem tart sokáig ez az öröm, mert utána tényleg hiányoznak. Nem, most ezt nem kell félreérteni a hallgatóknak, hogy nem akarjuk őket látni, csak azért egy egész hétvégére több gyerek is, bár a mi korunkban, vagy akár egy kicsit korábban is, az nem véletlenül 30-40 éves korban neveljük a gyerekeket leginkább, akkor van a legtöbb gond velük mindenféle szempontból, meg erőkifejtés lelkileg és fizikailag is. Ha már jó későn, akkor már a nagyszülőknek nem olyan egyszerű egy hétvége. Tehát attól függ, hogy milyen fizikai és lelki állapotban vannak, nagyon kreatívnak kell lenni, és ő rájuk nem tartozik olyan nagyon a napi nevelés. Inkább csak a gyerekek kedvelése, amit szeretnének.
1: Odafigyelés.
0: Odafigyelés,
1: igényezés,
0: játszás.
1: Igen.
0: Úgyhogy, meg hát a környezetváltozás.
1: Igen, még itt a hétvégi családi programokhoz hozzátenném azt is, hogy ezért feltételezzük, hogy diákmisére eljárnak a gyerekek szülőkkel együtt, és azután is lehet egy kirándulást csinálni, úgy, hogy ilyen kibővített családi kirándulást, hogy a közösség kirándulása.
0: A családok.
1: Ja, a családok, igen, hogy az is egy nagyon jó program tud lenni.
0: Hát, Van ilyen a plébániák is szervezett.
1: Igen, tudom.
0: A nagyon jó dolog.
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Érdemes ezt igénybe venni és elmenni. De lehet, hogy az ember először nehezen indul el, mert azt mondja, hogy jó, hát akkor megint ugye sokan vagyunk, meg jobban.
1: Hát pont az a jó, hogy mindenki ki tudja választani azt, hogy kivel szeretne beszélgetni, igen, kivel szeretne igen. csapatba lenni.
0: Úgyhogy ez is...
1: Egy aktív ember, apuka, anyuka, aki a játékokat megszervezi, mert azért annak sincs sok értelme, hogy kimegyünk egy tisztásra, és akkor mindenki leül, és előveszi a telefonját.
0: De a felnőttek is, az a baj.
1: Igen, igen, igen, igen. Tehát itt azért kell, hogy legyen aktív szülő, aki, vagy szülő párok, hogy megszervezzék a programokat.
0: Én azt tapasztaltam most, csak egy mondat kitérő, hogy jövök a metrón, és rajtam kívül mindenkinek a kezébe ott van a telefon. Én nem szoktam elővenni a telefont a metróban, nem azért, mert ilyen ügyes vagyok, hanem egyszerűen úgy sem hallok semmit az ajtól, meg nem az a helye a telefonálat.
1: De ha nem hallod, akkor lehet játszani.
0: Igen, de...
1: Nem mindenki telefonál, hanem...
0: Persze, csak azt mondom, hogy arra akartam kitérni, hogy mindenkinek a kezébe ott van a telefon. És úgy eszembe jutott, hogyha nem lenne ott a telefon, akkor mivel töltenék azt az időt vajon, hogy egy könyv a kezükbe, esetleg egy újság, vagy nem tudom mi. Mert ez már annyira szokássá vált, hogy szinte függővé válnak. Ez lehet, hogy nem jó fejezés.
1: Azért ne legyünk annyira ellene a telefonnak. Meg
0: nem arról beszélek, csak hogy nincsen más lehetőség.
1: Biztos, hogy van, igen. Csak ott éppen az van. Azért nagyon jó, én bevallom őszintén, hogy én nekem vannak játékaim, memóriajáték, logikai játékok.
0: Ja, hát igen.
1: Van, amivel egy kicsit megpörgetem az agyamat. Van, amikor gyerekekkel együtt csináljuk ezt, már unokákkal együtt, és csak tudni kell a határt, hogy mikor hagyjuk abba. De ezek jók, és nyilván nem este lefekvéskor az ágyban csinálja az ember a játékot, mert az nagyon nem jó, hanem egy reggel, vagy egy délután valamikor, és korlátozott ideig, tehát nem kell folyamatosan.
0: Most valami eszembe jutott még erről, nem beszéltünk, nyilvánvaló ez nem is a mi témánk, csak közvetetten, hogy te, neked mi volt a tapasztalatod, nekem is van egyébként, hogy az esti tanulással kapcsolatban, amikor vajon miért nem jut idő délután arra, esetleg olyan körülmények között, amikor még ugye azért 4-5 óra után is nem olyan könnyű elkezdeni megint a feladatokat megoldani másnapra. Tehát az egész nem egyszerű, úgy, ahogy van.
1: Igen.
0: Most de hogy este... akkor még megint előveszünk valamit, amikor már egész nap erről volt szó, akkor...
1: Én azt gondolom, hogy az a gyerek típusától is függ. Nálam a két kicsi, akik már 30 fölött vannak most, egy hétvége. Pénteken délután jöttünk haza az iskolából, péntek délután a kisebbik, mindent megcsinált, megtanult, mindent bepakolt hétfőre, letette a táskáját, és kész. A nagyobbik vasárnap este kezdett el tanulni, mert ő meg azt a szünetet élvezte, hogy milyen jó
0: a hétvégétől.
1: Igen. Tehát, hogy ez gyerektől is függ. Most, hogyha az ember erőszakosan azt mondta volna a nagyobbiknak, hogy de te is délután tanuljál, akkor nem lett volna olyan hatékony az a tanulás. Én azt gondolom.
0: Hát igen, az a lényeg, hogy megcsinálta, csak mondjuk nem a legideálisabb időben.
1: Igen, és most, hogy ő a mai napig ilyen típusú, hogy éjfélig fönn van, és dolgozik, és csinálja a dolgait, és húzza, halasztja azt a dolgot, amit meg kell csinálni, a másik meg gyorsan csináljuk, meg minél előbb legyünk túl rajta. Tehát ez azért gyerekfüggő is, hogy ki milyen temperamentumunk. Hiszen mi magunk is van, aki este 10-kor, 11-kor, mikor lefekszenek, majd már alszanak a gyerekek, áll neki a háztartási munkának, a főzésnek, és van olyan, aki reggel 4-kor fölkel és megcsinálja. Hát én belebolondulnék, hogyha reggel 4-kor kellene fölkelnem, és főzni, megtakarítani. Én inkább fönnmaradtam mindig éjjel, éjfélig, egy óráig, megcsináltam mindent.
0: Hát igen, ki milyen típus.
1: Ki milyen típusú, így van. Így van.
0: Most nézem az órát, eddig 21 óra 50 van.
1: Igen,
0: nem akkor tudom, hogy mennyi, vagy 51, nem tudom, hogy van-e még időnk a Márktól, kérdezem.
2: 50-ig tart az adás.
1: Akkor összefoglalva az egészséges étkezés, mozgás, lelki támogatás, közös élmények, ez a recept a harmonikus tanévkezdéshez. Van egy igei gondolatom is, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még ha megöregszik is, nem tér el attól. Ez a példabeszédek 22.6. A tanévkezdés a sok kihívást hoz, de ha szeretettel és figyelemmel vagyunk egymás iránt, minden könnyebb lesz. És elköszönésképpen mondom, hogy köszönöm, hogy ma is velünk tartottak.
0: Én köszönöm Rabbi Editnek és Ferenci Márknak a hallgatók nevében is a közreműködésüket és az önök megtisztelő figyelmét. Az Isten patikája augusztusi adását hallották, és köszönöm mindnyájuknak, hogy velünk tartottak, és nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent István királyt ünnepelték Bécsben. Évfordulót ünnepelt a Pécsi Egyházmegye. 117 éves, a világ legidősebb embere. Következzenek a részletek. A hírszerkesztő Beti Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Évek óta hagyomány, hogy a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség az augusztus 20-a utáni szombaton ünnepli államalapító szent királyunkat, adja hírül a Magyar Kurír. Udvardi György a Szent Mise főcelebránsa beszédében Szent István példájával tanított. A hatalom lényege szolgálni a rendet és a közjót, ahol minden ember megkapja azokat az őt megillető testi, szellemi és lelki javakat, melyek segítségével örök boldogságát képes munkálni lelkiismeretesen, az igazságosság felelős gyakorlásával, fogalmazott. Az érsek arra is rámutatott, hogy új utakat kell keresni a fiatalabb generációk megszólítására. Ehhez imádságra, a vasárnap és a szentségek megünneplésére, a világ eseményeinek keresztény értelmezésére, valamint bátorságra és kezdeményező készségre van szükség. A bécsi mise számos magyar hívőt vonz Ausztria szerte és a teljes Kárpát-medencéből. Alapításának 1017. évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye vasárnap. Szent István király 2009. augusztus 23-án alapította meg a Pécsi püspökséget, amiről az alapító oklevél egyházmegyei levéltárban őrzött hiteles másolata tanúskodik. A Pécsi Egyházmegye tudósítása szerint az ünnepi évforduló alkalmából Felföldi László pécsi megyés püspök celebrált Szent Misét vasárnap a Szent Péter és Szent Pál székes egyházban. Szent István király a pápától kapott előjogra támaszkodva országát 10 püspökségre osztotta, és ekkor alapította meg a Pécsi Egyházmegyét is. A Szent Péter apostol fejedelem oltalmába helyezett Pécsi Egyházmegye alapító levelét egy egyházi zsinaton írták alá 2009. augusztus 23-án Győr várában. Az erről szóló oklevél eredetije valószínűleg megsemmisült, ma ismert másolata a Somogyi konvent egy 1404-ben kelt átiratában maradt fenn. Pénteken töltötte be 117. életévét Essel Caterham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Essel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduard király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Kedves hallgatóink, a hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 ezer virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A következő percekben Székely János püspökatyával, majd Pacsar Katalin kedves önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést arról, hogy miért is érdemes bekapcsolódni a Mária Kertje adománygyűjtő kampányba. Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban dr. Székely János atyát, Szombathelyi megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, de ami talán a mi szempontunkból a legfontosabb, a Mária Rádió védnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindenki, amely nagy szeretettel köszöntöm. Én is összes kedves hallgatót.
3: Júliusban és augusztusban zajlik a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk. Van-e kedvenc virágod, püspök atya?
4: Igazából én Budapesten második kerületben kertesházban nőttem föl, tehát nagyon szerettem kint lenni. Volt egy kis eperültetvényünk. Egyébként a kertben a egyik legérdekesebb és legfontosabb a rengeteg barackfa volt, és sárga barack lekvár készült minden nyáron. Volt egy hatalmas fenyőfánk. Tehát ezek a növények kötődnek úgy nagyon hozzám. Az út mentén, ahogy a bejárattal a házig eljutottunk, rózsák voltak. Ezt mindig édesapám gondozta. Nagyon szerettem ezeket is. Nem tudnám megmondani. Igazából minden virágot, aminek szép ragyogó színei vannak, különösen ha magas hegyen vagyok, nem a városoknak a kicsit szennyezett levegőjével már úgy megszürkített virágokat, színeket látom, hanem a kristálytiszta eredeti színeket, azt nagyon-nagyon örömmel tudom csodálni.
3: A kampányunk keretében a lélekhangja.hu honlapon imaszándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. A piros színű hálavirágot, gyógyulásért zöldet, a szeretteinkért sárga színűt, és emlékül fehér virágot. Ezek nagyon szépen megjelennek a honlapunkon, tehát hamarosan most már a Magyarország térképünk bevirágozódik. Te melyiket választanád, püspök atya, ezek közül éppen most? A hálát, vagy gyógyulásért imádkoznál valakiért, szeretteidért, vagy valaki emlékére?
4: Már a rádió kapcsán, ami nekem mindig eszembe jut, a hála, az ámulat, a csodálat. Amikor elindult a Mária Rádió, igazából nagyon sokan papok, akik ott a kezdeti időkben segítettünk, el se hittük, hogy ez lehetséges, meg fog valósulni. Azt mondtuk egymás között, hogy lehet, hogy Olaszországban ez működik, hogy a hívek eltartanak, létrehoznak, tenyerükön hordoznak egy rádiót, de nálunk Magyarországon ez nem fog működni. Nem így lett. Hálát adok ezért, ez a kegyelemnek hatalmas csodája. És aztán a sok-sok gyümölcsért is, amit a Mári Rádió nap mint nap hoz. Hadd idézzek föl ezek közül kettőt. Egy olyan nem hívő közeli ismerősöm mesélte, aki igen gyakran reggel autóval megy be a munkahelyére, és azt mondta, hogy hát sokáig a híreket és ehhez hasonló dolgokat hallgatott, de egy idő után annyi lett a konfliktus, a gyűlölet, a rossz indulat ezekben a műsorokban, hogy képtelen volt ezeket hallgatni, és átállt arra, hogy Mária Rádiót hallgatott. Nem hívő emberként azt érezte, hogy ebből a rádióból békesség sugárzik, jóság. Igazi emberi arcok, nem egyszerűen média szereplők, hanem édesanyák, édesapák, azok a témák, amik őt is megszólítják. Nem hívőként is úgy érezte, hogy békességet kap a nap elején a rádiónkból. A másik emlékem pedig, egy levelet kaptam egyszer Erdélyből. Megdöbb megdöbbentő volt, amit az illető fiatalember írt. Azt mondta, hogy illetőleg azt írta a levelében, hogy nyugaton szerencsét próbál, de nem sikerült neki ott megvetni a lábát. Visszament Erdélybe, akkorra már a szülei elhunytak. És a szülői ház félig meddig olyan romos állapotban volt. Itt-ott már az eső is beesett a tetőn. Teljesen el volt keseredve, és azon töprengett, hogy öngyilkos lesz. És egyik hajnalban valahogyan elkezdte a rádiót tekergetni, nem is tudta, hogy létezik Mári Rádió. És véletlenségből ráakadt a Mári Rádió adására. Pontosan egy evangélium magyarázat volt. Teljesen döbbenettel hallgatta, és ahogy leírta, ott a rádió mellett letérdelt, és hogy 10 év után újra imádkozott, és ott döntött el, hogy nem dobja el magát az életét, hanem talpra fog állni, és ezt köszönte meg ebben a levélben. Rengeteg kegyelem árad a Mári Rádión keresztül. Nagyon sok kincse van a rádiónknak. Barsi Balázs atya prédikációi, Pál Feri atya előadásai, Varga László püspök atya beszédei, de akár a vatikáni rádióadása, tanúságtételek. Nagyszerű a teológiában is egy kicsit eligazító műsorok, mint volt a Horváth Pál egyháztörténeti műsorai. Azt gondolom, hogy van miért hálát adni. A rádiónk olyan, mint egy akusztikus katedrális, így nevezte a rádiónak az olasz lelki vezetője. Elviszi az imádságot, Isten jelenlétét betegágyak mellé, vagy autókba, családi otthonokba. Amikor II. János Pál pápa haldoklott, akkor a média teljes erővel, hatalmas időkeretben napokon át az ő életének a képsorait sugározta, az ő beszédeit, látogatásait Afrikában, stb. És azt éreztem, hogy egész Budapest, én akkor Budapesten voltam fiatal papként, egész Budapestnek a légköre, mint egy néhány napra megváltozott volna, csendesebbek lettek az emberek, odafigyelőbbek, szelídebbek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A médiának ez az igazi küldetése, hogy értéket, békességet, lelkiséget sugározzon, és a Mári Rádió ezt gyönyörűen teszi, hogy az én legfőbb virágom ez a hála virág lenne.
3: Nagyon köszönöm a kedves szavaidat, püspök atya. Úgy érzem, hogy rengeteg piros színű hálavirágot helyeztél el most kis hazánk térképén, úgyhogy ezeket nagyon köszönjük. Mivel bíztatnád a hallgatókat, miért érdemes becsatlakozni a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunkba?
4: Talán, ha egy kis kitérőt, vagy a téma kitágítását megengedik, akkor utalnék arra, hogy Benedek pápa gyakran beszélt arról, hogy az első 300 év keresztényei hogyan tudták az egész római birodalmat szinte eszköztelenül meghódítani. És azt írta, hogy 3 fő tényező játszott ebben szerepet. De elsőt így nevezte, hogy hitték, amit hittek. Az első keresztényeknek a hitük alapigazságaiban, hogy Isten létezik. A világ nem magától van, hanem az ő alkotása. Hogy a 10 parancs, az erkölcsi törvény jó. Hogy a Biblia nem csak bölcs embereknek az írása, hanem valóban Isten sugalmazta, tőle származik. Hogy Jézus valóban az élő Isten fia, nem csak egy nagy tanító. Hogy a szentségek hatékonyak, mert Jézus föltámadt és működik azóta is, a szentségeken meg az ige hirdetésén keresztül, és hogy van örök élet. Ezekben az alapigazságokban az első keresztényeknek szemernyi kételjük nem volt. Ezt sziklaszilárdan hitték. Úgy jelent meg az ókor végén a kereszténység, mint egy végtelenül logikus, gyönyörű szép világnézet. Az egyetlen Istenről, a szeretet parancsról, megváltásról, örök életről. A mai kereszténységünk ezt az intellektuális erőt, a meggyőződésnek a bizonyosságát nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg olyan keresztény testvérünk van, aki a hit legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. Nem is nagyon érti őket, még kevésbé tudja átadni, megvédeni. A Mária Rádió egyik nagy küldetése, hogy a hitünket erősíti, elmélyíti. Újra megerősíti a kicsit megfáradt és irányt vesztett nyugati kereszténységet. A második dolog, ami miatt az első keresztények olyan döbbenetes erővel tudták átadni a hitüket, az az, hogy hiteles volt az életük. Szerették a szegényt, segítették a szegényt, a beteget, az időst. A rabszolgát is embernek tartották. Ha kellett, vállalták a vértanúságot. Így mutogattak rájuk kívülről is, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. A Mária Rádió ebben is óriásit próbál tenni, egy nagy közösségé, nagy családdá formálja a hallgatói családunkat. Néha egy-egy nagyon sajátos témát különlegesen is a szárnyai alá vesz a Mária Rádió. Például nagyon hálás voltam azért, hogy elindult a Szeferino Ház című műsorunk cigánytestvérektől, Dulgéza atya vezetésével. És emlékszem arra, hogy az első néhány hónap után Géza atya néha kicsit elszomorodva mondta, hogy annyi telefon jött értetlenkedve, hogy miért kell ezt a témát erőltetni, stb. Tehát sok kicsit furcsa hangvételű telefont is kapott. És aztán később azt mondta, hogy ezek a telefonok teljesen megszűntek, és egészen más hangvételű telefonok érkeztek. Ugyanis a műsor lassan hatott az emberekre. Igen, gyakran a média egy nagyon sematikus képet sugároz a cigány testvérekről. Bűncselekmények, esetleg zene, és talán politika az, ahol a cigányság mint téma megjelenik. Pedig a legtöbb egyszerű cigány ember se nem bűnöző, se nem politikus, se nem zenész, hanem mondjuk egy édesanya, aki próbálja a gyerekeit néha óriási áldozatokkal, nagy szeretettel fölnevelni. Tehát igazi cigány arcot alig-alig közvetít a mai magyar média. Ebben is a Mária Rádió azban, hogy óriási tett és tesz, közösségké formál, formálja az emberi szívet. És a harmadik, amit Benedek pápa említett, az első keresztények hirdették az örömhírt. Nem csak papok, mert az első 300 évben pap számára ez alig volt lehetséges. Nyilvános templomok nem is voltak, hanem egyszerű világi emberek, édesanyák, nagymamák, jó barátok adták tovább rokonnak, ismerősnek, munkatársnak. Futó tűzként embertől emberig terjedt az evangélium. A mai megöregedett, megfáradt nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljesen elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény van, aki gyakorlatilag soha a hitét átadni meg se próbálta. A szinte szégyelli, magánügynek érzi, meg se tudja fogalmazni. A Mária Rádió ebben is óriásit tesz, hogy hirdeti az örömhírt bátran. A tanúságtételekkel, sokféle hangon, családok, fiatal édesanyák, idősebbek, tudósok, orvosok, papok, mindenki a maga szívével és tudásával, élettapasztalatával adja tovább az evangélium jó hírét. Vagyis azt gondolom, hogy a Mária Rádió egy nagyon értékes eszköze az egyházunk megújulásának és az evangélium hirdetésnek, nagy kincs, és ezért nagyon hálásak vagyunk, ha segítenek abban, hogy a küldetését teljesíteni tudja.
3: Hálásan köszönjük, Püspök atya!
4: Én is köszönöm, és nagy szeretettel köszöntöm az egész hallgatói családot.

0: Szeretettel köszöntöm a telefonban Facsar Katalin önkéntesünket, aki számos területen segíti a rádióban folyó munkát, többek között részt vesz a cégvezetőket megszólító kilátó ima reggeli szervezésében, segíti az adománygyűjtéseinket, és két hetente kedden délután recepciósként mindenkihez van néhány kedves bátorító szava. Szia, Kati!
1: Szervusz, Petra, és köszöntök minden kedves rádióhallgatónkat!
0: Akik téged jól ismernek, tudhatják, hogy egy gyönyörű kertet gondozol az otthonodban. Mit jelent számodra a kertészkedés és a természet szeretete?
1: A kertészkedés és a természet szeretete a lelkem felüdülése. Egyszerűen szükségem van rá. Amikor a kertembe dolgozom kora reggel, egyáltalán amikor reggel kimegyek a kertbe, nem állom meg, hogy ne mondjam azt, hogy köszönöm, Uram. Hálát adok neked, hogy így élhetek, hogy egy ilyen gyönyörű kertben dolgozhatok, csodálhatom a virágaimat, gondozhatom, vagy éppen gyomlálhatok. Tehát bármilyen kerti munka számomra pihentető. Pihentető, mert akkor hagyom abba, amikor éppen abba kell hagynom, de egész egyszerűen, ha ablakon nézek ki, vándorolni nagyon szívesen megyek, bárhol vagyok a természetbe, nagyon, de nagyon otthon érzem magam, és végtelen szívet melengető a számomra. Este a kertembe kiülök, amikor már elcsendesedik a család körülöttem, és jó nekem ott. Nézem a csillagokat, ott szoktam este imádkozni, nézem a fényeket, és sokszor elmondom a férjemnek, hogy alig várom, hogy reggel legyen, mert a reggeli harmat, a csodálatosan szép kerti hangulat, és az ehhez hozzátartozó kerti munka, a locsolástól elkezdve az elszáradt növények elvágása, ez mind-mind öröm a számomra, és nagyon, de nagyon közel érzem magamhoz ilyenkor az Urat. Egyébként van nekem egy nagyon szép másik kertem is. Évekkel ezelőtt kaptam azt a feladatot, illetve szolgálatot, a Kövi Szűz Mária templomhoz tartozom, és ott a szűzanyának a kertjét, a szűzanya követ kell

0: és mihez kérem az ő segítségét. De mielőtt visszaindulok az otthonomba, mindig és mindig kérem az ő segítségét a gyermekeimre, a Mária Rádióra, hisz a Mária Rádió a Szűzanya Rádiója. És mindig, mindig újra és újra a figyelmébe ajánlom örömömet, bánatomat, amikor a siker zajlik éppen körülöttünk, akár a rádióban, akár a privát életemben. Nagyon hangsúlyozom a hálát, a köszönetet. Amikor úgy érzem, hogy elakadás van, mert van úgy privát, mint mondjuk a rádió életében is időnként, akkor viszont kérem, kérem, nyomatékosan kérem az ő segítségét. Sőt, szoktam kérni azokért is, akik gyakran telefonálnak, mert nagyon rászorulnak az imára. Őket külön ki szoktam még emelni. És jó nekem ott. Onnan is úgy indulok vissza, mint ahogy a saját kertemből bejövök, amikor végeztem. Megkönnyebbülten, kikapcsolódtam, pozitívan látok mindent újra és újra. Tehát nekem nincs szükségem, hogy úgy mondjam, pszichológusra, mert nekem ezt a természet megadja. A természetben végzett munka, a természetben a színek, a változatosság, ez az én lelkemet teljessé teszi, és tényleg hálás vagyok érte.
1: Te, aki ennyire szereted a virágokat, tudsz-e választani, van-e kedvenced?
0: Hát igazából minden virágot nagyon kedvelek és szeretek. Rengeteg rózsám van, amit azért a férjembe segít a gondozásban, de nagyon szeretem azokat a virágokat, amit fúj a szél, tehát amelyek hajladoznak. Vagyis nagyon szeretem a mezei virágot. Ilyen virágaim is vannak, hogy mindenféle szín az egyik kertrészlegen, és szeretem nézni, amikor fújja a szél, hogy milyen szabadon dőlnek ide, meg oda, meg egyáltalán. Úgyhogy mindenféle virágot nagyon szeretek, a rózsát nagyon szeretem, de nagyon szép a hortenzia is, de igazából a fehér margaréta nekem. Megint csak valamikor a mennyasszonyi csokrom is az volt, sok évtizeddel ezelőtt, de a fehér margaréta nekem nagyon, hogy is mondjam neked, nem egyszerűen szép, hanem olyan finom, olyan elegáns, olyan nagyon-nagyon kedves virág a margaréta. Ha tehetem, és amikor éppen nyílik, akkor én nagyon-nagyon szívesen viszem ezt a szűzanyához.
1: Nagyon szereted a Mária Rádiót, nagyon szereted az embereket szeretni, meghívni őket az Úr Jézushoz. Mit ad neked a Mária Rádió?
0: A Mária Rádióról nekem beszélni, nézzék el nekem a hallgatók is, meg te is légy szíves, hogy én csak nagyon-nagyon-nagyon nagy szuggesztív lelkesedéssel tudok. Valamikor gyerekkorunkban édesapám mindig azt mondta, hogy a hitet, a tudást és a szeretetet tovább kell adni. Na most én ezt egyszerre kapom a Mária Rádióban. Tehát azokon az embereken keresztül, akiket oda meghívtok műsort készíteni, azokon a munkatársakon keresztül, önkénteseken keresztül, akikkel én ott találkozhatok, én túl csordulok a hálától, mert mind együtt van. A szeretet, a jókedv, a bizakodás. És a világban olyan gyakran halljuk azt, hogy bizony remegő zsinóron megy a béke. Ha én a rádióba belépek, én maximálisan megnyugszom, mert ránézek a fiatalokra. Olyan tisztességesek, olyan szépek, jókedvűek, lelkesek. Ránézek arra a korosztályra, aki konkrétan a magja, akik föntartják, akik készítik a műsorokat, a stáb, hát átjön róluk a fáradhatatlan, maximális lelkesedés. Ha hallgatom a meghívottakat, nem nagyon szeretnék neveket kiemelni, mert sorolhatnám most akár meddig, de vannak például műsorok, amelyekért gyalog is elindulnék, annyira csodálatosak, mert ez mind benne van, a hit, a szeretet és a tudás, tehát a Mária Rádió a lélek hangja. Itt, aki keres, talál. Aki kocsiba ül délután, az biztos, hogy talál a Hazafele című műsorban, a napindítótól elkezdve. Tehát itt benne van a gyönyörű zene, benne van a hírforrás, benne van az Úr Jézus Krisztus szeretete, benne van az iránymutatás, benne van mindaz a csodálatos miség, tehát amire egy embernek, egy emberi léleknek szüksége van a mai világban, amire szüksége van annak az embernek, akinek sajnálatos módon nem tudja az otthonát elhagyni, mert ágyhoz kötött beteg, vagy teljesen egyedül él és távol olyan helyen, hogy nem talál egy templomra rendszerességgel. Ez

0: ezeket az embereket mind fölemeli, kapaszkodót ad, de nem csak azoknak, akik betegek és sajnos a lakásukhoz vannak kötve, hanem mindannyiunknak, akik benne vagyunk az élet zűrzavarába. Fiatal gyermekeim vannak, de mindig fölhívom, vagy küldök nekik át valamit, hogy ezt meg kell hallanotok, ezt meg kell, mindenképpen ezt gondoljátok át, mert ez volt a rádióban, mert annyira nagyon fantasztikus. És az a fantasztikus, hogy nagyon nem kell más csatornát hallgatni, az ember beállítja a Mária rádiót, és mindent megkap. Mindent, ezt szeretném, ha tudná az is, aki még nem hallotta, próbálja meg. A Mária rádió a lélek rádiója, és ez egy fantasztikus dolog.
1: Kati, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a lelkes szavaidat a hallgatókkal.
0: Nagyon-nagyon szívesen tettem, örömömet leltem benne, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Mária rádiót. Örülök, hogy ott lehetek, és ez nekem egy óriási ajándék, hogy erre a Jóisten nekem lehetőséget adott.
1: Az elmúlt percekben Székely János püspök atyával és Facsar Katalin kedves önkéntesünkkel hangzott el egy-egy beszélgetés a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk kapcsán. Bíztatom a hallgatókat, hogy látogassanak el a lélekhangja.hu honlapunkra, ültessenek el egy-egy virtuális virágot hazánk térképén, és fűzzék hozzá személyes imaszándékukat. Hálásan köszönjük a támogatásukat. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Németh Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Kótyuk Veronika vagyok. Ha nyárban, akkor beszéljünk táborokról. Márpedig Zalaegerszegen idén 36. alkalommal szervezték meg azt a hittantábort, mely eredetileg a Mária Magdolna plébániáról indult ki, jelenleg pedig a kertvárosi plébánia karolta fel. Beszélgető partnerem Tóth Márton Tamásné Juci néni, a Szent Család óvoda egykori óvodapedagógusa, aki szintén rengeteg munkával és szolgálattal segíti a tábor szervezését.
1: 90-ben ugye azért elindult a változás mindenféle szinten, egyházi körökben is, és én az Endréni név Fekete Ágnival voltam jó kapcsolatban, és így kerültem én is be a hittantáborba, és ez minden évben nekem egy nagyon fontos program volt az életembe, úgyhogy szívesen jöttem vele, Ági megkért, hogy segítsek. Én itt nem főszervező voltam, másodhegedűs, és ezt nagyon jól viseltem.
0: Hol tartották az első néhány tábort, illetve az utóbbi években mely helyszín fogadta be ezt a tábort?
1: Báza keretjén voltunk legelőször, az összes többi az mindenhol itt Zalában, tehát a Báza keretje az egy nagyon jó helyszín volt, mert ugye utána ott bezárták az iskolát, de a hely az adott volt, voltak matracok, tehát minden két termet összenyitottak, tehát tudtunk étkezni, nem sok szervezés kellett, és ott volt a termálfürdő, akkor még nem termálfürdő, csak egy medence, és nagyon élvezték a gyerekek, meg hát nyilván Páka, meg itt Zala megye környékén nagyon sok fele voltunk, most egyre nehezebb helyet találni. Ugyanis ugye voltak ezek az Erzsébet táborok, és akkor még be az iskolák nem mindig szabadok, amikor nekünk jó ez a július első hete, és nem sok iskola fogadott be bennünket, állami iskolák meg főleg nem, egyházi iskolák sokkal jobban, tehát Celldömölk, Jánosháza, erre voltunk már, csak én is szeretem, hogyha úgy megyünk, ahol változatosabb, tehát nem megyünk mindig ugyanarra az egy helyre. Gersekaráton voltunk most, tavaly ugye egy másik katolikus iskolában, Zalakomárban, nagyon jó hely volt az is, csak a termek nem voltak nagyok ott, de megoldottuk azért, de maga a hely az viszont nagyon jó volt a Kis-Balaton és környéke. A János atya is láttam, hogy nagyon-nagyon élvezte, meg a segítőink is volt, két természetvédős gyerek, egyetemista is velünk. Most, hogy ne mindig ugyanoda menjünk, most Gersekarátra mentünk, itt fogadtak be bennünket.
0: Itt elhangzott, hogy 8-as gyermekek is részt vesznek a táborban, de konkrétan milyen korosztályra kell gondolni, tehát a legfiatalabbak hány évesek, illetve ha szabad így fogalmazni, mennyire fontos kritérium, hogy a résztvevőknek egy vallási hátterük, vagy lelki, hitbeli hátterük legyen?
1: Ez a tábor mindig is a plébániához tartozó iskoláknak szól. Tehát az ötvös iskola és a Liszt iskolának a gyerekeit hívja meg a Fekete Hági, aki a hitoktatójuk. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy ők jöjjenek. És ez így van jól. És ezen felül, ha nem jön össze a létszám, ezt szoktuk bővíteni körülbelül 50 főre, és volt, hogy kevesebben voltunk, de nagyon sokáig egy pap nem volt velünk. Senki nem jött el velünk évekig. Ugye Ági meg előtte másik iskolába dolgozott, tehát azért itt voltak nehézségek, de most zalaegerszegi kertvárosi templomból, amióta János atyát, Molnár János atya, aki a plébános, ő minden évben ott van velünk, és az István atya, Demeter István atya is most velünk volt, meg két évvel ezelőtt is, tehát ő is azért beszáll a dolgokba, és nagyon jó ötletekkel segít bennünket. De János atyának nagyon fontos, hogy ő ott legyen. És ez meglátszik a táborok minőségén is.
0: Hány napos a tábor, hogyan épül fel, és esetleg van-e olyan program, ami kifejezetten nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében?
1: 5 napos, hétfőn kezdjük, és pénteken fejezzük be általában. A korosztály elég széthúzós, tehát van első osztályos, most is volt 2 első osztályos gyerekünk, és a legnagyobbak, akik már 8-at is kijárták, sőt, másik iskolába járnak.
0: És ezek szerint rendszeresen visszajáró táborozók is vannak?
1: Vannak. Vannak, nem is kevés, tehát rendszeresen visszajárók is vannak, akiket már régről ismerünk, és ezekkel a nagyfiúkkal is mindig nekem azért az volt a bajom, hogy azért ők tudnak már harsányak lenni, meg megkapjuk mi is a dolgokat, de mellette meg csoportba, ha beszélgetünk, olyan jó kis beszélgetések folynak velük, hogy nem lehet rájuk haragudni. És a tábor az nem azért van, hogy én jól érezzem magam. A tábor azért van, hogy ők jól érezzék magukat, és nekünk ezért kell megtenni mindent. Napfelépítése úgy van, hogy reggel, mikor zenés ébresztővel kelnek, és reggeli torna van, a reggeli torna után reggeli, ott gyorsan, ha ez megtört, gyorsan, hát amennyire ugye segítenek azért a nagyok, meg a csoportok be vannak oszva, hogy ki terít, és ki segíti megcsinálni a reggelit. Amikor elvégeztünk a mosogatással is, akkor átmegyünk általában délelőtt lelki programban. Átmegyünk a templomba, a napi evangélium általában az a lényeg, de szent mise van, és akkor ahhoz fűződően mindig vannak kérdések, az evangéliumhoz kapcsolódik, és utána, miután már megvan az első nap a csoportbeosztás, hogy ki hova tartozik, ez általában elég vegyes. Tehát vannak benne kisebbek, nagyobbak, fiúk, lányok, olyan 6-7 fős csoportok vannak, és akkor ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Ez a kis csopi beszélgetés. Amikor ez megtörtént, akkor ugye jövünk vissza az épületbe, és akkor van ebéd. Ebéd után van egy kis pihenő, és délutára mindig szervezünk szabadtéri programokat is. Most például a 40 fokban nem lehetett. És ezért próbáltunk benti programokat, tehát az a jó, hogyha egy iskolánál azért van tornaterem, mert akkor azért igaz, hogy ott is 40 fok van, de ott lehet focizni, kosarazni, általában mindig van velük felnőtt. Az idei táborban, mivel nagyon sok egyetemista volt velünk, és nagyon ügyesek voltak, hozzá kell tennem, tehát nekünk felnőtteknek kevesebb dolgunk volt. Olyan jó dolgokat találtak ki, kvízkérdéseket, mindenféle ügyességi versenyeket, volt velünk logopédus is, aki ilyen nyelvtörőket mondott a gyerekeknek, és akkor ezt feladatokba be volt építve. Ennyit nem nevettem, mikor egy puffot kellett bepelenkázniuk a gyerekeknek. Tehát nagyon sok mókás feladat volt, és élvezték. Mindig van kézművesség egy nap általában, de minden nap lehet, mert kiválasztjuk az őrangyalokat, mindenkinek van egy fele barátja, és annak a fele barátnak nem szabad megtudnia, hogy ő neki kicsoda, de készülni kell neki valamivel, és akkor valami apróságot, gyöngyöt fűznek, festenek, ki mibe ügyes, és akkor ez ki van rakva ott az asztalokra, meg miután úgyis annyira meleg van, nem, nincs is kedvük annyira akkor kimenni, akkor ezeket meg lehet csinálni. Olyan festmények, meg szalvéta technikával dolgoztunk, rózsafüzért lehetett fűzni, nagyon sokféle lehetőség volt, textilfestést csináltunk, és olyan kreatív módon készítették el a pólókat ott a lányok, hogy én is csak néztem, nagyon tetszett, tehát ez is egy lehetőség. Van mindig egy sportnap, amikor mindenféle versenyek vannak, van, amikor akadályverseny van a faluba, azt is nagyon élvezik, volt, hogy tojást kell kérni a faluba, és adnak is, és hoznak is, vagy gyümölcsöt, és akkor ez valamibe be volt építve. Tehát ez is egy feladat, vagy hogy elmennek a kocsmába, és ott éppen megbeszéljük előre a kocsmáros nénivel, ez nem most volt régebben, hogy megmerik-e szólítani, tudnak-e köszönni, udvariasak-e, hogy kitakaríthatnak-e. De volt, aki istálóba dolgozott, mert a bácsi azt engedte meg, sokféle lehetőség volt, és ezek a maradandók. Tehát van ilyen program és sportprogram, ja, és azt elfelejtettem mondani, hogy mindig van mise előtt énekpróba, tehát gitáros énekeket gyakoroljuk, és mindig van egy strandnap, az idén kettő is volt, hát nem lehetett kibírni, máskülönben, tehát muszáj volt elmenni velük. Van egy napja, bátorságpróba van, az valamelyik este, azt nagyon várják a gyerekek.
0: Az elhangzottak alapján biztos vagyok benne, hogy a gyerekek minden évben rengeteg élménnyel gazdagodnak, legyen szó könnyedebb programokról, vagy akár a lelki programokról is. Ennek kapcsán pedig valaha tapasztalta olyat, hogy egy gyermek mélyen megérintődött Isten jelenléte által, és ez is egy olyan szempont volt neki, ami arra ösztönözte, hogy visszatérjen a táborba a következő évben.
1: Biztos, hogy van ilyen. Én a saját unokáimon láttam elsősorban. Megkérdeztem, hogy ti miért jöttök el, vagy miért akartok eljönni. És ők is azt mondták, azért, mert jó, és biztos, hogy van nekik érintődésük. Nem csak az én unokáimnak, hanem a többi fiúnak is, a nagyfiúknak is. Tehát, hogy látják azt, hogy az Isten itt van köztünk, és ez a lényeg, mert azért mindig imádkozunk, sokféle étkezés előtti imádságot Jani atya nagyon jó pofán, fiatalos lendülettel adja elő, és csinálja, de ugyanúgy mindig van lelki program is, a szentségimádás, az érinti meg őket. Amikor csoportonként beszoktunk vonulni a kápolnába, tehát ott a csoportvezetők viszik a gyerekeket, és ott van egy ilyen elcsendesedés. Ott olyan mély imádságok vannak, hogy az ember meghatódik. Most is volt ilyen. Például ritkán esett a nyáron az eső, de amikor mi elmentünk Vasvárra, oda föl a Szentkuthoz, szakadt az eső, megerett, és a templomba menekültünk be. De annyira esett az eső, hogy nem tudtunk elmenni a busz megállóig, és mivel busszal mentünk, és busszal kellett volna hazajönnünk, mert 50 ember, még így is örültünk, hogy egy nem külön buszunk volt, hanem helyi közlekedési busz. Addig az István atyával megtartottuk a szentségimádást. Kézzel fogható volt a Szentlélek. Ott a kegyszobornál Vasváron nagyon jó volt. Tehát ezt az időt is, hogy így megadta a jó Isten, hogy ki tudtuk úgy használni az időt, hogy közben lelkünk is épülhet. Lehetett látni a gyerekeken, úgy jöttek ki oda letérdelni, olyan átszellemülten, nagyon, nagyon jó volt. Ilyenkor mindig elsírom magam, mert olyan öröm van a szívemben. Ez a lényeg, ezért csináljuk.
0: Ha egyetlen egy emlékezetes tapasztalatot vagy élményt, emléket kellene megosztani a hallgatókkal, melyiket választaná?
1: Régebben voltunk már egyszer Pákán, szintén egy hittantáborban, egy nagyfiú elvesztette a telefonját. Élete első telefonja volt ez, és szomorú volt. Kiesett a zsebéből, számháborúztunk, és ahogy ott futottak, kipottyant. És a gyerekeket fölállítottuk láncba, hogy keressék az avarba, mi pedig a csoportvezetőkkel, meg emlékszem, még a Kürnyek Robi atya volt ott velünk, és mondtam, hogy akkor most imádkozzunk, hogy meglegyen. És amíg ott imádkoztunk együtt, egyik fiú fölkiáltott, akik az erdőbe jártak, hogy megtalálta. Mert le volt némítva a telefon, hiába hívtuk, nem lehetett hallani. Nekem, de többi gyereknek is, ez akkora Isten élmény volt, ezt ők megtapasztalták, hogy imádság hatására vannak dolgok, lehetetlen dolgok is megtörténnek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, biztos vagyok benne, hogy az elmondottak alapján a hallgatók számára is egyértelmű, mennyi lelki áldás és gyümölcs származott ebből a táborból. Kedves hallgatóink! Az alaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia szervezésében megvalósuló hittantáborról beszélgettem Tóth Márton Tamásné Juci nénivel. Köszönjük a figyelmüket!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arciplébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nadlelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben, Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
2: Játsszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: راديو. Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A klímaváltozás nem csak gyakori hőhullámokat, aszályokat vagy heves esőzéseket hozhat, hanem egy másik, sokszor kevésbé emlegetett veszélyt is felőrösíthet, a nagyobb és pusztítóbb jégesőket. Egy friss, a Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az évszázad végére világszerte jelentősen növekedett a nagyobb méretű jégdarabokat hozó viharok aránya. A kutatók számításai szerint attól függően, hogy mennyire sikerül visszafogni az üvegházhatású gázok kibocsátását, a nagyobb, kb. 3 cm-es meghaladó jégszemeket produkáló viharok gyakorisága 38 vagy akár 40%-kal is nőhet. Ennek elsősorban Európában lehetnek komoly következményei. A kutatók szerint Argentina mellett Európa egyes térségei, valamint Kanada és az Egyesült Államok északi részei lehetnek azok a területek, ahol különösen nagy mértékben növekedett a nagyobb jégdarabok előfordulása. De miért vezethet a melegebb ég alatt nagyobb jéghez? A melegebb levegő több vízköz képest megtartani. Ez több energiát jelent a légkörben, és ez kedvez az erősebb felállomásoknak, amelyek az ivatarfelhőkben egyre nagyobb jégdarabokat is képesek hosszabb ideig a magasban tartani. Ezek a jégszemek pedig nem csak méretükben nagyobbak, hanem gyorsabban is zuhannak a föld felé, ezért becsapódáskor sokkal nagyobb károkat okozhatnak. Egy nagyjából 5 cm-es jégdarab már komolyan megromolhatja az autókat, a tetőket, a napelemeket vagy más infrastruktúrát. A mezőgazdaságban pedig a jégverés a termés jelentős részét is elpusztíthatja. A jégeső okozta károk világszerte már most is több 10 milliárd dollár rúgnak évente. A kutatók szerint azonban nem csak maga az időjárás jelenség számít, az is meghatározza a veszteségeket, hogy hol épülnek ezek az új házak, ipari létesítmények és napelemparkok, illetve mennyire ellenállók ezek az építmények. Ez a hír önmagában ugyanakkor nem azt jelenti, hogy mindenhol több jégeső lesz. A kisebb jégdarabokat hozó viharok aránya várton csökkenhet, mivel a melegebb légkörben ezek a jégszemek nagyobb eséllyel olvadnak, miért elérnék a talajt. A kutatók szerint tehát a jégeső egyre inkább globális éghajlati és gazdasági kockázattá válhat. Tehát Európa is fel kell készülni arra, hogy a jövő viharai között több lehet az olyan, amelyek nem csak látványos, hanem komoly károkat is okozó nagyméretű jéggel érkeznek.
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. 117 éves, a világ legidősebb embere. Szent Istvánhoz kötődő ereklyét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Jöjjenek a részletek, a hírszerkesztőnk Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Pénteken töltötte be 117. életévét Ethel Catherham, és ezzel ő a világ igazoltan legidősebb embere, valamint a történelmi feljegyzések szerint a legidősebb brit személy is. A minden, amit Nagy-Britanniáról tudni kell, angol Facebook oldal bejegyzése szerint Ethel és férje két lánygyermeket neveltek fel, és éltek Hongkongban, valamint Gibraltáron is. Az idősasszony 97 éves koráig vezetett autót, és még 100 éves kora felett is örömmel bridgezett. 110 évesen a koronavírus fertőzéssel is megbirkózott. 2022-ben ő lett 7. Eduárd király utolsó élő alattvalójává, tavaly szeptemberben pedig találkozott 3. Károly királlyal, felidézve annak 1969-es trónörökösi beiktatását. 2025. áprilisában lett a világ legidősebb embere, és az utolsó ismert személy, aki az 1900-as évek első évtizedében született. Isten éltesse még sokáig. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéjét adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Waldens szinódusnak. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Szent Atya a spanyol Marsodító szövetséghez. Fedezétek fel Krisztust minden ember arcán. 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi sem vészel. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. Perdonanza búcsút.
4: XIV. Leó a Waldens szinódushoz. Együtt tanúskodjunk Isten gyermekeinek szabadságáról. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és Waldens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és Waldens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leó pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leó pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és Waldens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leó pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. XIV. Leó pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodító Szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogy ha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leó pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg.
5: y que solo Dios puede premiar. Y donde es muy gratificante descubrir.
4: Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leo azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodéto szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás.
5: La solidaridad, la defensa de la dignidad humana.
4: Azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodéto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodéto szövetség tagjaihoz intézett beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
5: Protección maternal de María Santísima.
4: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leo pápa.
3: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen, közös és lojális megállapodásokkal rendezni.
6: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
3: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvényszékek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úrunk nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívásra fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kísérjei meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsa a kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vészel, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgás szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak, az apáki, akiknek el kellene hagyniuk családjukat, az alázatosaki, akik dolgoznak, de nem tudnak, az ártatlanoki, akikre a szörnyű fenyegetés hárul, a fiataloki, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kérje az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
6: A nostra paterna benedizione.
3: Zárta 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzékönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatása, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent V. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények

megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tűze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok második könyve. Az ötödik fejezet. Námán, a szír király hadvezére, nagy és megbecsült ember volt uránál, általa adott ugyanis az úr szabadulást Szíriának. Ez az erős férfi azonban leprás volt. Szíriából kijött egy csapat, és fogságba vittek Izrael földjéről egy kislányt, aki Námán feleségének a szolgálatába került. Ő szólt úrnőjéhez: bár csak elmenne az én uram a prófétához, aki Szamariában van, bizonnyal meggyógyítaná őt a leprájától. Így tehát bement Námán az urához, és jelentette neki mondván: így és így beszélt az Izrael földjéről való kislány. És mondta neki Szíria királya: menj, és küldök levelet Izrael királyához. Ő, amikor útra kelt, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, és 6000 sékel aranyat, és 10 váltóruhát, elvitte az Izrael királyához szóló levelet, melyben ez állt: amikor majd megkapod ezt a levelet, tudd meg, hogy elküldtem hozzád a szolgámat Námánt, hogy gyógyítsd meg őt a leprájától. És amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját és szólt: hát Isten vagyok én, hogy ölni és eleveníteni tudnék, mert ez hozzám küld, hogy gyógyítsam meg az embert a leprájától. Figyeljétek és lássátok, hogy csak okokat keres ellenem. Amikor ezt meghallotta Elizeus, Isten embere, tudnilik, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, elküldött hozzá mondván: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön el hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Elment tehát Námán lovakkal és szekerekkel, és megállt Elizeus házának ajtajánál. És hírnököt küldött hozzá Elizeus mondván: menj, és mosakodjál meg 7-szer a Jordánban, és a tested visszakapja. És visszafordult mondván: azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és megállva segítségül hívja urának, Istenének a nevét, és megérinti kezével a leprás helyet, és meggyógyít. Hát nem jobbak Izrael összes vizeinél Damaszkusz folyói, az Abana és a Parpar, hogy azokban mosakodjam és tisztuljam?

0: Jak meg. Amikor tehát megfordult és méltatlankodva elindult, oda mentek hozzá a szolgái, és mondták neki, ha valami nagy dolgot mondott volna neked a próféta, bizonnyal megtennéd. Mennyivel inkább, hogy most azt mondta neked, mosakodjál meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerült a Jordánban 7-szer, Isten emberének beszéde szerint. És helyre állt a teste, mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. És visszatért Isten emberéhez egész kíséretével, ment és megállt előtte, és szólt, valóban tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Kérlek tehát, fogadj el áldást a szolgádtól. Erre az válaszolt, él az Úr, aki előtt állok, nem fogadok el. És amikor erőltette, egyáltalán nem engedett neki. És mondta Námán, ahogy akarod, de nagyon kérlek, adj nekem a te szolgádnak annyi földet, amennyi két összvérnek a terhe, szolgád ugyanis ezek után nem fog égő vagy vágó áldozatot idegen isteneknek bemutatni, hanem csak az Úrnak. Csak azt az egyet nézze el az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én uram bemegy Rimmon templomába, hogy ott imádjon, és az én karomra támaszkodik, ha imádok Rimmon templomában vele együtt ugyanazon a helyen, nézze el nekem a te szolgádnak az Úr ezt a dolgot. Ő mondta neki, menj békében. Elment tehát tőle egy kis távolságra. És mondta Gehasi, Isten emberének a szolgája, megkímélte az én uram ezt a szír Námánt, hogy nem fogadta el tőle, amit hozott. Él az Úr, utána futok, és kapok tőle valamit. És Gehasi hátulról követte Námánt. Amikor az meglátta, hogy feléje szalad, leugrott eléje a kocsijáról, és szólt, rendben van-e minden? És ő szólt, rendben. Az én uram küldött, mondván, most jött hozzám két ifjú Efraim hegyéről a próféták közül, adj nekik egy ezüst talentumot és kettős váltóruhákat. És mondta Námán, jobb lesz, ha két talentumot kapsz. És kényszerítette őt, és bekötött két talentum ezüstöt két zsákba és kettős ruhákat, és két szolgája vállára tette, akik vitték előtte. És amikor odaértek a dombhoz, kivette a kezükből, és elrejtette a házban, és elbocsátotta a férfiakat, és azok elmentek. Ő maga pedig bemenvén megállt ura előtt. És mondta Elizeus, honnan jössz Gehasi? Ő válaszolta, nem ment a te szolgád sehova. Erre ő szólt, nem, de ott volt az én szívem, amikor az ember a szekeréről visszafordult feléd. Itt van-e az idő, hogy ezüstöt kapjál és ruhákat, és olajfákat és szőlőt, és juhokat és ökröket, és szolgákat és szolgálókat vegyél? De Námán leprája is rád ragad, és ivadékodra mindörökké. És olyan leprásan ment ki tőle, mint a hó. A királyok második könyve. A hatodik fejezet. Mondták pedig a próféták fiai Elizeusnak, íme, szűk nekünk a hely, ahol a színed előtt lakunk. Menjünk el a Jordánhoz, és hozzon mindegyikünk az erdőből anyagot, hogy itt lakóhelyet építsünk magunknak. Ő mondta, menjetek. És szólt közülük az egyik, jöjj tehát te is szolgáiddal. Válaszolta, jövök, és elment velük. És amikor odaértek a Jordánhoz, vágták a fát. Történt pedig, hogy amikor az egyik levágta a fát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. És az fölkiáltott és szólt, jaj, uram, kölcsönbe kaptam. Mondta pedig Isten embere, hol esett bele? Erre az megmutatta neki a helyet. Fát hasított tehát, és odadobta, és a vas feljött a víz színére. És szólt, vedd ki. Az kinyújtotta a kezét, és kivette. Szíria királya pedig harcolt Izrael ellen, és tanácsot tartott a szolgáival, mondván, ezen és ezen a helyen álljunk lesben. Így tehát Isten embere elküldött Izrael királyához, mondván, vigyázz, át ne vonulj ezen és ezen a helyen, mert ott a szírek lesben állnak. Elküldött tehát Izrael királya a helyre, amelyet mondott neki Isten embere, és amelytől óvta őt, és vigyázott magára ott, nem egyszer, és nem kétszer. És fölháborodott Szíria királyának a szíve emiatt, és összehívta a szolgáit, és szólt, miért nem mondjátok meg nekem, ki az árulóm Izrael királyánál? És mondta egyik szolgája, nem úgy, uram királyom, hanem Elizeus próféta, aki Izraelben van, megmondja Izrael királyának mindazokat az igéket, amelyeket te zárt kamrádban mondasz. Mondta neki, menjetek és lássátok, hol van, hogy elküldjek és elfogjam őt. És jelentették neki, mondván, íme Dotánban van. Elküldött tehát oda lovasokat és szekereket és a sereg erejét, akik éjszaka érkezvén bekerítették a várost. Fölébredvén pedig hajnalban Isten emberének szolgája kiment, és látta a város körül a sereget és a lovasokat és a szekereket, és jelentette neki, mondván, jaj, uram, mit csináljunk? Erre ő válaszolta, ne félj, többen vannak ugyanis velünk, mint velük. És imádkozott Elizeus, mondván, uram, nyisd meg ennek a szemét, hogy lásson. És megnyitotta az úr a legény szemét, és látott, és íme a hegy tele volt lovakkal és tüzes szekerekkel Elizeus körül. Az ellenség pedig leereszkedett hozzá. Elizeus imádkozott az úrhoz, mondván, kérlek, verd meg ezt a nemzetet vaksággal. És megverte őket az úr, hogy ne lássanak Elizeus igéje szerint. És mondta neki Elizeus, nem ez az út, és nem ez az a város, kövessetek, és megmutatom nektek a férfit, akit kerestek. Elvezette tehát őket Szamariába. És amikor bementek Szamariába, mondta Elizeus, uram, nyisd meg a szemüket, hogy lássanak. És megnyitotta szemüket az úr, és meglátták, hogy Szamaria közepében vannak. És mondta Izrael királya Elizeusnak, amikor meglátta őket, megöljem-e őket, atyám? Erre ő szólt, ne öld meg. Azokat se öld meg, akiket karddal vagy íjjal fogtál el. Tégy eléjük kenyeret és vizet és italt, hogy egyenek és igyanak és menjenek urukhoz. Nagy lakomát rendeztek nekik, és ettek és ittak, és elbocsátotta őket. És elvonultak urukhoz, és többé nem jöttek Szíria csapatai Izrael földjére. Történt pedig ezek után, hogy Ben-Hadad, Szíria királya összegyűjtötte egész seregét, és fölvonult, és körül zárta Szamariát. És nagy éhínség támadt Szamariában, és mindaddig ostromgyűrűben volt, míg egy szamár fejért 80 ezüstöt, és egy negyed kab galamganéért 5 ezüstöt adtak. És amikor Izrael királya végigment a falon, egy asszony fölkiáltott hozzá mondván, ments meg, uram királyom! Ő szólt, nem, szabadítson meg téged az úr! Honnan tudnálak én megszabadítani, a szérűről vagy a sajtóból? És mondta neki a király, mit akarsz? Ő válaszolta, ez az asszony azt mondta nekem, add ide a fiadat, hogy megegyük ma, és az én fiamat megesszük holnap. Megfőztük tehát az én fiamat, és megettük. És másnap mondtam neki, add a fiadat, hogy megegyük, és ő elrejtette a fiát. Amikor ezt a király meghallotta, megszaggatta a ruháját. És végigment a falon. És látta az egész nép a szőrruhát, amit alsó ruhaként magára vett. és szólt, ezeket tegye nekem Isten, és ezeket adja hozzá, ha Elizeusnak, Safát fiának a feje még ma a nyakán marad. Elizeus pedig a házában üldögélt, és vének ültek ott vele együtt. Így tehát a király előre küldött egy férfit. De mielőtt még a hírnök megérkezett, Elizeus mondta a véneknek, tudjátok-e, hogy a gyilkos fia ide küldött, hogy levágja a fejemet. Lássátok tehát, és amikor jön a küldött, zárjátok be az ajtót, és ne engedjétek bejönni, mert íme urának léptei hangzanak mögötte. És miközben ő még beszélt hozzájuk, megjelent a király, aki hozzájött, és szólt, íme annyi baj van az úrtól, mit többet várjak az úrtól? A királyok második könyve. A hetedik fejezet. Mondta pedig Elizeus, halljátok az úr igéjét. Ezeket mondja az úr. Holnap ilyenkor a lisztláng vékája egy statér lesz, és két vérka árpa egy statér lesz Szamaria kapujában. Válaszolt a hadnagy, akinek karjára a király támaszkodott Isten emberének, és szólt, még ha csatornákat vág is az úr az égen, megtörténhet-e, amit mondasz? Ő szólt, saját szemeddel fogod látni, és nem fogsz enni belőle. Volt négy leprás férfi a kapu bejárata közelében, akik mondták egymásnak, mit akarunk itt, hiszen meg fogunk halni. Ha be akarunk menni a városba, meghalunk az éhségtől, ha meg itt maradunk, meg kell halnunk. Jöjjetek hát, meneküljünk Szíria táborába. Ha megkegyelmeznek nekünk, élni fogunk. Ha pedig meg akarnak ölni, akkor meghalunk. Fölkeltek tehát este, hogy Szíria táborába menjenek. És amikor odaértek Szíria táborának a széléhez, senkit nem találtak ott. Az úr ugyanis Szíria táborában harci szekerek, lovak és nagy sereg zaját hallatta, és mondták egymásnak, íme, Izrael királya zsoldjába fogadta a hetiták és az egyiptomiak királyait, hogy ellenünk jöjjenek. Fölkeltek tehát, és a sötétben elmenekültek, hátrahagyva sátraikat, lovaikat és szamaraikat, a tábort úgy, ahogy volt, és menekültek, a puszta életüket menteni akarván. Így tehát, amikor azok a leprások a tábor széléhez értek, bementek az egyik sátorba, ettek és ittak, ezüstöt, aranyat és ruhákat hoztak ki onnan, elmentek és elrejtették. És ismét visszatértek egy másik sátorhoz, ahonnan hasonlóképpen kihoztak mindent és elrejtették. És mondták egymásnak, nem jól teszünk, mert jó hír napja ez, és mi hallgatunk. Ha reggelig nem jelentjük, vétekkel fognak vádolni. Gyertek, menjünk, és jelentsük a dolgot a király udvarában. És amikor odaértek, szólították a városkapu őreit, és elmondták nekik, mondván, elmentünk Szíria táborába, és nem találtunk ott senki embert, csak megkötött lovakat és szamarakat és sátrakat, ahogy voltak. Kiáltottak tehát a kapuőrök, és jelentettek a királyi belső palotába. Az éjszaka fölkelt, és mondta a szolgáinak, megmondom nektek, mit tettek nekünk a szírek. Tudják, hogy éhezünk, ezért elhagyták a tábort, és a mezőn rejtőznek. Mondván, majd ha kijönnek a városból, élve elfogjuk őket, és akkor bemehetünk a városba. Válaszolt pedig egy a szolgái közül, fogjunk öt lovat, melyek megmaradtak a városban, járjanak úgy, mint Izrael egész sokasága, amely elpusztult. Küldjük tehát őket, és lássuk. Oda vezettek tehát két szekeret lovakkal, és elküldte őket a király a szírek serege után mondván, menjetek és lássátok. Ők elmentek utánuk egészen a Jordánig, és íme az egész út tele volt ruhákkal és edényekkel, melyeket eldobáltak a szírek menekülés közben. és visszatértek a hírnökök, és jelentették a királynak. És kiment a nép, és kifosztották Szíria táborát. És egy véka lisztláng ára egy statér, és két véka árpa egy statér lett az Úr igéje szerint. A király pedig a hadnagyot, akinek a karjára támaszkodott, a kapuba küldte. A bejáratnál a tömeg eltaposta és meghalt, úgy, ahogy Isten embere mondta, amikor a király lejött hozzá. És Isten embere beszéde szerint történt, amit megmondott a királynak, amikor szólt, két vérka árpa egy statér lesz, és egy véka lisztláng egy statér lesz holnap ilyenkor Szamaria kapujában. Amikor válaszolt az a hadnagy Isten emberének mondván, ha csatornákat nyit is az Úr az égen, megtörténhet-e, amit mondasz? És mondta neki, a saját szemeddel fogod látni, és nem eszel belőle. Megtörtént tehát vele, amint előre mondták, és eltiporta őt a nép a kapuban, és meghalt.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Főbb híreink röviden. Szent Istvánhoz kötődő erekjét kapott a prágai magyar katolikus plébánia. Közösségi összefogást kérnek Szegeden. 14. Leó pápa imádságban emlékezett meg a világ különböző pontjain szenvedőkről. Jöjjenek a részletek! A hírszerkesztő Bedi Zsuzsa, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekjéit adományozta a prágai magyar katolikus közösségnek a Tóth Pál család, áll az MTI hírében. Az értékes, szakrális leletek édesapjuk a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak. Az erekjéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmisén adta át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekjéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán. Prágában a belvárosi Szent Henrik és Kunigunda templom, a magyar katolikus személyi plébánia székhelye. Nem mindennapi örökbefogadási lehetőséget hirdettek Szegeden. Egy több mint 200 éves műemléket bíznának a város lakók gondjaira. A felsővárosi kálvária egy-egy hétre kerülhet magánszemélyek, családok vagy közösségek gondozásába, tudósít a Dél-Magyar Hírportál. A különleges kezdeményezést Nagy Boldogasszony ünnepén jelentette be Serfűző Levente plébános. Az örökbefogadók vállalják, hogy rendben tartják a műemlék környezetét és friss virágot tesznek a vázákba. A késő barokk, homokkőből faragott szoborcsoportot Pozsonyi Ignác, a városi közkórház alapítója állította. Készítője ismeretlen, felállításának időpontjaként 1792 és 1800 is felmerült. A műemlék központjában a kereszt áll, előtte a fájdalmas szűzanya térdel, a feszület mellett pedig két nő alak kapott helyet, akik a hagyomány szerint Szűz Mária testvére és Mária Magdolna lehetnek. A Szent Atya vasárnap imádságban emlékezett meg a szenvedőkről szerte a világban, adja hírül a Magyar Kurír. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a kongói demokratikus köztársaságban tomboló, egyre több áldozatot követelő ebola járvány miatt. Szorgalmazta a nemzetközi közösség azonnali fellépését, kiemelve, hogy a megelőzésbe a helyi lakosságot is be kell vonni annak érdekében, hogy minél több ember életet mentsenek meg. Az egyház fő közelségét fejezte ki a Közép-afrikai Köztársaság lakosaihoz is, akik a zambojéi bányaomlás áldozatait gyászolják. Sürgette a bányászati helyszínek biztonságának és törvényes működésének mielőbbi megteremtését. Szent Atyánk megemlékezett a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulójáról is, imádkozva a Lazio, Umbria és Marche régiókban elhunytakért, erőt és hitet kívánva az újjáépítésben résztvevőknek. Kedves hallgatóink! A hírszerkesztőnk Beti Zsuzsa nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Bori, Kati, Mária, Terike és Ági gyógyulásáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindent a napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözül egy mágia, kegyelemmel teljes az úkon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözül egy mágia, kegyelemmel teljes az úkon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözül egy mágia, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Mai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság Józsefi Zirinek harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják.
3: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: elérhetünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelembe teljes az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa fűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadodra.
1: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örök élet jutalmát, Add meg, kérünk, hogy a titkokó a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mirunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké. Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, mai tanúságtevünk Speck Judit. Vele kapcsolatban valahogy egy szó jön mindig elém, ez pedig az imádság.
2: Gyerekkoromban nem volt olyan a környezetemben, aki az imádság jelentőségéről, vagy fontosságáról, vagy miben létéről mesélt volna. Viszont volt a nagymamám, akivel templomba jártam vasárnapunként. Különösebben nem mesélt arról, hogy az imádság mennyire fontos, de azt láttam, hogy ő a misén buzgón részt vesz, és minden este imádkozott. Ezt gyerekként látva valahol a tudat mélyére bevésődik. Ez az életem során végigkísért. Gyerekkoromban első áldozó voltam, de a bérmálkozás az úgy kitolódott, az úgy halogatódott. Végül eljött a nagy nap, Rékai László bíboros esztergomi érsek megadta nekünk a bérmálkozás szentségét. Tehát ennyi, ami így fiatal koromban a templom, az egyház, a vallás körébe így betartozott. Aztán eltelt sok év, amikor főiskolára jártam, a férjhez mentem, természetesen egyházi keretek között. Munka, gyerekek, hát nem igazán volt idő arra, hogy a vallásra, a templomra, a hitre gondoljak. Akkor következett be egy változás, amikor a gyerekek iskolába kezdtek járni, beirattuk őket hittanra. Hát azért az egy fontos dolog volt, és mint említettem, a nagymamától ez azért úgy öröklődött, bennem volt. És hát így mindig elmentem velük. Aztán jött a férjem is, míg kicsik voltak, szépen jártunk templomba. Mikor ők gimnazisták lettek, elkezdett lazulni ez a kapcsolat, és amikor egyetem meg főiskola következett, akkor meg végképp. Én még úgy eljárogattam misére, a férjem már nem, és ilyen kis lanyha, langyos vasárnapi katolikus lettem.
1: Nem is történt az életében olyan ezek szerint, ami arra indította volna, hogy Isten társaságát, vagy a vele való kapcsolatot keresse?
2: Olyan voltam, mint sok más ember, hogy rettenetesen bíztam magamba. Tehát mindig erősen kézbe tartottam mindent, a gyerekeket, a háztartást, a munkát, egy ilyen küzdő típus vagyok. De erre csak most életem vége fele jöttem rá, hogy küzdő, harcos típus voltam a munkahelyért, a jobb állásért, azért, hogy legyen elég pénzünk. Nem tettek róla, de ilyennek születtem. És éppen ezért úgy éreztem, hogy nincs nekem most szükségem, meg időm sincs arra, hogy Istenre gondoljak. Sőt, volt egy időszak, amikor hát ilyen ezotéria is elkezdett foglalkoztatni. Mindig elolvastam a horoszkópokat, és voltam egy neves ezoterikus kurzuson, ami 2 hétvégén tartott. Szombat, vasárnap, és még oklevelet is kaptam róla.
1: Mi vitte oda annak idején?
2: Voltak a környezetemben, akik ezen részt vettek, de ha most így érett fejjel mondhatom, talán a gőg, ami oda vitt. Hogy én aztán egy-kettőre ezt meg azt meg tudok csinálni, mert olyan lesz az akaratom, hogy amit én akarok, az úgy fog történni. De ezt most csak így idősebb korban tudom, hogy ez vitt oda engem.
1: Mi az, amit ott kapott?
2: Akkoriban nagyon vágytam egy állásra. Úgy éreztem, hogy ezt nekem meg kell kapni. És ez egy szakmailag egy olyan fontos kihívás, feladat lenne, és én ezt nagyon jól meg tudom csinálni. Elvégeztem ezt a tanfolyamot, és meg is kaptam azt a munkát. Minden olyan volt, mintha vörös szőnyeget kiterítették volna elém, és én azon lépdeltem elegánsan, szép cipőbe, büszkén a tulajdonságaimra, a képességeimre, a tudásomra. Azt gondolom így utólag, hogy ezt a kiterített vörös szőnyeget maga az ördög adta, ami az én hiúságomra, meg szakmai büszkeségemre alapozott. Fontos pozícióban voltam, és egyébként a céget igencsak nagy nyereséges állapotba vittem egy év után. Aztán nagyon furcsa visszás helyzetek alakultak ki, egyre rosszabb lett.
1: Először volt a reklám, utána pedig a valóság.
2: Utána a valóság.
1: De amiből már gondolom nehéz volt szabadulni.
2: Hát nagyon nehéz volt. a megmenekülés az a jó Istennek adható be. Ezt maga a tulajdonos segítette elő. Azzal, hogy úgy kezdte alakítani a helyzetet, hogy én elmenjek onnan. Tehát én akkor akkora nagy gyomrost kaptam a szakmai önbecsülésemre, hogy nagyon nehezen álltam talpra. Tehát még a mai napig is van úgy, hogy imádkoznom kell, hogy megbocsássak ennek az illetőnek. És a gonosz éppen azért támadott itt, mert tudta, hogy én nekem a munka és a szakmai önbecsülésem mindenek fölött van. Annyira, hogy nekem mindig saját magam miatt bizonyítanom kellett, hogy én nagyon jól dolgozom, tökéletes vagyok, nem 100, hanem 120%-os, és pontosan ezt az érzékeny pontomat támadta meg a gonosz. Persze ezt is csak most tudom, ennyi idősen, és ennyi tapasztalat után. Akkor nekem ilyenekről fogalmam nem volt. És azért voltam viszonylag könnyű játékszere, így a rossz erőknek. Sajnos kaptam még más rossz dolgot is. Ez apukám betegsége volt, és aztán a halála. Nagyjából a nagy öntudatromboló esemény sor után úgy éreztem, hogy itt most minden ellenem van. Véletlenül akkor egy keresztény közösség került az utamba, vagy én kerültem az ő útjukba, ahova meghívtak, és ettől fogva indult meg a változás bennem, és úgy éreztem, hogy na, hazataláltam. Hogy miért nem ezt kerestem, ez hol volt eddig?
1: Ez a keresztény közösség éltette hozzóvá magát. Mennyire tudta Isten felé fordítani?
2: Mindenek fölött elfogadtak úgy, ahogy vagyok. Az én vehemens viselkedésemet, a nagyon erős akaratomat, a tudatomat elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, és ez engem minden kedveste visszavitt oda közéjük. És hallatlanul felszabadító, mondhatom, gyógyító érzés volt. Persze ezután még nagyon sokat kellett változnom, és változtam, de ez már mind a Jóisten meg a Szentlélek segítségével volt. Az elfogadás volt az, ami elindította bennem a változást. Mindent szívtam magamban, mint a szivacs. Jó lehet, ismertem a Szentírást, nem volt távol tőlem ez az egész, de minden új megvilágításba került. Lendületet adtak ahhoz, hogy ne ilyen vad és vagdalkozó harcias legyek, hanem valahogy meglágyított. És az Úristennek a munkája volt, hogy nem mindig a küzdelembe lássam az életnek az útját, hanem kicsit vegyek vissza magamból.
1: A mi atyánkban gyakran mondjuk, hogy legyen meg Isten akarata.
2: Ez folyamatos fejlődés volt a lelki életemben. Én azt gondoltam magamról, hogy egyre jobban ismerem Jézust, egyre jobban követem őt, egyre jobban tudom azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Egyszer csak történt velem valami, amikor rájöttem arra, hogy hát én ezt nem gondoltam komolyan. És ez a dolog, ez egy betegség volt. Tehát elteltek, múltak az évek, eljött a 40 éves munkaviszonyom, és elmentem nyugdíjba. Nagyon-nagyon vártam, és nagyon örültem, hogy végre azt tehetem, amit szeretnék, nem a körülmények és a munka uralkodik rajtam, és diktálja az időbeosztásomat. Minden jól ment, még egy év sem telt el, amikor betegséget diagnosztizáltak nálam. Ez limfóma, azaz nyirokmirigy rák volt, sokáig nem kellett semmilyen kezelést kapnom, viszont tavaly nagyon súlyosra fordult a helyzet. Nem csak a limfómát állapították meg nálam, hanem a tüdőmben is észrevettek egy kis aprócska, egészen pici csomót, amiről kiderült, hogy ez meg tüdőrák. Tehát a limfóma mellé kaptam egy kis tüdőrákot is, amit szintén kezelni kellett. Egy műtét következett, kivették ezt a rákos kis csomót, és utána kezdődhetett csak a limfóma elleni kezelés.
1: Amikor a diagnózist közölték önnel, mi futott át elsőként a gondolataiban?
2: Az, hogy még egy ilyen szerencsétlen nincs több a földön, mint én, hogy elmegy végre a várva várt nyugdíjba, és beteg lesz. Nem különösebben rendített meg. Én akkor már eléggé imádkoztam, benne voltam a hitben, és nap mint nap hálát is adtam azért, hogy tudok imádkozni. Viszont amikor múlt évben megállapították, hogy még tüdőrákom is van, akkor kész, kivorultam, sokkot kaptam. Tehát azt már nem tudtam sehova se tenni az életembe, hogy hát Isten ezt hogy engedheti meg. Hogy nem elég, egy betegség ad még egyet. Később aztán hallottam a kórházban, hogy van, akinek sokkal több és sokkal súlyosabb bajai vannak, de ez engem akkor nem vigasztalt. Hát még most is szégyenkezve gondolok vissza erre az időre, hogy én akkor miket mondtam itthon, és miket a barátainknak, mikor kiderült, hogy ugye tüdőrákom is van. Nem voltam egyáltalán sem katolikus, sem keresztény, nagyon előjött a régi énem, amiről azt hittem, hogy már elmúlt. Hát hogy lehet ilyen? Mármint az, hogy az ember szépen halad előre, jól érzi magát, hogy tényleg közel érzi magát Jézushoz. Az imádságos élete is szépen alakul. De előjött bennem az akaratosság, a büszkeség, hogy történhet velem ilyen, nem is figyel rám az Isten. Akkor az a döbbenetes gondolatom támadt, hogy az Úr Jézus mindenkit szeret meghallgat, csak éppen én rám nem figyel. Én valamiért nem vagyok fontos neki. A gonosz a leggyengébb pontomat támadta meg megint, a büszkeségem, vagy az önhittségemet. Igen, sértődöttség is volt bennem. Azt gondoltam, hogy azért valamennyire meghallgat, mert ugye nagyon sok imán meghallgatásra talált. Ami konkrétan az őhozzá és a szűzanyához szóló imákból volt, és nagyon nagy segítséget tett, éppen családtagjaim körében, ami egyértelmű, hogy ő segített ebbe. De hogy engem miért nem szeret, és miért nem foglalkozik velem, azt nem tudtam, és annyira ki voltam borulva, hogy nem is érdekelt. Nagyon szomorú, hogy most ezeket így mondom, de ez sajnos valóság, és ez akkor így volt tavaly.
1: És ilyen gondolatokkal került sor a műtétre?
2: Érdekes dolog, hogy a tüdőműtét előtt annyira féltem, mert ugye leírják, hogy mi minden érheti az embert itt, hogy amíg vártam, hogy sorra kerüljek a tüdőbiopszián, én úgy mondtam a rózsafüzéreket. Tehát, hogy a félelem, a szorongás, ugye amikor az ember levet magáról mindent, akkor hogy visszaviszi az Istenhez? Hetek teltek el, amíg a limfóma elleni kezelés megindult. Ez elmúlt, akkor utána megint jött ez az önmarcangoló állapot. Bizony így mentem a kezelésekre. De akkor én már annyira beteg voltam, és olyan fájdalmaim voltak, hogy egy dolog volt csak a gondolataimban megszabadulni a fájdalomtól. És én nekem a kezelés elindítása az egy megváltás volt. Tehát úgy vártam a kemoterápiát, mint senki, mert tudtam, hogy vagy ez, vagy semmi nem fog engem megmenteni, megszabadítani a szörnyű fájdalmaktól. Már mindjárt az első kezelés alatt, akkor bent kellett lennem a kórházban egy hétig, volt egy nagyon különös élményem. Én ezt az időszakot úgy nevezem, hogy a sötétség tengere. Mert semmi másra nem emlékszem, csak az, hogy mint egy ilyen nagy feketeségbe úsztam, lebegtem. És az egyik ilyenben a szűzanyát láttam, és az Úr Jézust. A szűzanya intett hozzám, biztató volt. Jézuska meg csak ott volt mellette. Ez volt az első olyan pont, amikor éreztem, hogy talán valami változás van, bekövetkezhet. Még egyszer volt egy ilyen élményem, és megindult a változás, ami viszont minden kétséget kizáróan az Úr Jézus segítsége volt, és a szűzanyájé. Az, hogy a betegségem alatt, mikor így itthon voltam már, többször kellett visszamenni ambuláns kezelésre, én olyan boldog és békés voltam, amit ma már nem érzek. Én is meg voltam döbbenve azon, hogy itthon fekszem, lehetnék kétségek között, mert nem tudni, hogy hogy fog reagálni a szervezetem a kezelésre, de ilyenekre nem gondoltam. Én bennem akkora nagy nyugalom, békesség, öröm és derű volt, és mosolyogtam. És ez bizony az volt, hogy Jézus velem volt, és a szűzanya. A betegség miatt, mert már nem tudtam enni, nagyon lefogytam, hát ez evés létkérdés volt, hogy tudjak enni, de bizony nem tudtam. azt mondtam, hogy szűzanya, segíts nekem. Segíts nekem, hogy enni tudjak. És rögtön segített. És ez így volt minden alkalommal. És egyre többet és többet tudtam enni. Az a helyzet, hogy amíg az ember egészséges, addig eszébe se jutnak olyan dolgok, amiket a betegség és a fájdalmak tengerébe így az ember megérez, megtapasztal.
1: Már nem az a fontos, ami korábban
2: nem,
1: az volt.
2: Nem, semmi nem fontos. Egyszerűen megtisztul. A fájdalom megtisztítja az ember azoktól a szálaktól, kapcsoktól, amik a való világhoz kötik. Az, hogy süt a nap, a szőnyeg zöld, a függöny szép, az ablakon kilátok. Ma milyen ruhát vegyek föl, vagy elmenjek-e fodrászhoz, vagy a gyerekem most mit mondott, mind megszűnnek ezek a dolgok. Az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy teljesen mindegy, hogy mit tanultál, hány diplomád van, teljesen mindegy, hogy milyen sikereket értél el a világban. Ez most már mind nem számít. De ami nagyon érdekes volt, nem okozott fájdalmat, pedig ebbe benne volt az elmúlás.
1: A valós lehetőség.
2: Igen, igen. Én nem tudom egyébként most sem jól megfogalmazni ezt az érzést, hogy most már nem számít semmi, az, ami voltál, meg vagy, de mégis rendkívül elgondolkodtatott. És ami lényeges, most is csak hangsúlyozni tudom, hogy nem volt fájdalmas ez az érzés.
1: Úgy tűnik, hogy a betegségből meggyógyult. Eltűnődött-e azon, hogy azokat a napokat, amiket végül is kap, hogy igen, miért kapja ezeket a napokat?
2: Igen, nagyon is. Tavaly ősszel, amikor befejeződtek a kezelések, és jók voltak az eredményeim, akkor az imatársaimnak ezt elmondtam. Mert hát nagyon sokan imádkoztak. Egyébként ez még egy nagyon fontos és komoly rész, hogy mennyien imádkoztak értem, amiről én nekem fogalmam sem volt. Akkor írtam egy levelet az imatársoknak, megköszöntem az imádságokat, hogy velem voltak, és imádkoztak értem, és abban azt írtam, hogy az elkövetkező időt, ami nem tudom mennyi, nem azzal szeretném, nem azzal akarom tölteni, hogy rettegjek, és arra gondoljak, hogy mikor jön elő a betegség újra, hanem egy szellemi és gyakorlati életben egy tevékeny időnek szeretném. A hála és a köszönet az természetesen nagyon nagy volt bennem, és ma is az.
1: Kedves hallgatók! Spek Judit tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Joanna Urbanskával, Magonybíró Kata a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Egy fontos és gyönyörű témáról lesz szó ebben az adásban, Szűz Máriáról. Szűz Máriáról, aki égi édesanyaként a lengyel nemzet is tisztel és szeret. Közel vagyunk Nagy Boldogasszony ünnepéhez, hiszen már a küszöbön áll az ünnep. A műsorunkban szeretnénk röviden bemutatni meghívott vendégünket, Joanna Urbanskát, aki a Poznanyi Egyetemen kezdett magyarul tanulni, azóta műfordító és hungarológus. Annyira megszerette Magyarországot, hogy ide költözött Budapestre. Szívügye a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása, a lengyel történelem erényes, hősi karaktereinek minél nagyobb körben való megismertetése. Gondolhatunk itt Vidolt Pileckire, Boldog Stefán Wyszyński bíborosra is. Joanna elképesztő aktivitással vezette a Lengyel Intézetet 2018 és 2023 között, meg annyi kulturális és történelmi témájú programmal. Szent Kinga és Szent Hedvig jubileumán tevékeny részt vállalt az ünnepség sorozatban. Ő a szerzője, a Függetlenség Szentje című albumnak, ami Szent II. János Pál pápa pápaságát mutatja be, és a Lemvirágok a Véres Mezőkön című hiánypótló munkának is. Munkásságáért a Magyar Érdemlendrovak keresztjével és a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója éremmel tüntették ki. A Korompai Egyesület elnöke Joanna, és hát nagy szeretettel köszöntjük itt. Joanna, mesélne esetleg még pár szót, ami fontos lehet önről.
3: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Helyesbíteném, hogy én nem vagyok a Függetlenség Szentje szerzője, csak szerkesztője, de nagyon örülök, hogy sikerült olyan méltó módon megünnepelni annak idején Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát, mert erre az alkalomra készült ez a rendhagyó kiadvány. Túl kedves volt hozzám, úgyhogy köszönöm szépen. Ezek a kitüntetések, elismerések, ez természetesen nagyon jól esnek, de én mindig úgy éreztem, hogy egyszerűen szolgálni kell, ahogy az ember tudja, ahogy tőle telik azokat az ügyeket, értékeket, amelyeket fontosnak tart. És ebből fakad ez az elképesztő aktivitás, amit olyan kedvesen említett. Hozzátenném, hogy semmi se lett volna lehetséges Isten segítsége nélkül. Én mindig úgy éreztem, hogy óriási támogatásnak örvendek, és ebben nagy része Szűz Máriának is volt. Mindig rábíztam a dolgokat, és ami sikerült, ezt én neki köszönhetem részben is, természetesen a Jóistennek, aki meghallgatta az ő közbenjárását.
2: Joanna, azzal folytatnánk a műsort, hogy egy kicsit megosztanál pár dolgot a Szűzanyja életében való jelenléttel. Tudom, most az előbb beszélt róla, de hogy hogyan érzi Joanna, hogy Mária segíti önt a minden napjaiban? Mit jelenthet Joannának az, hogy Máriával úton lenni az ég felé? És egyáltalán hogy képzeli el a Szűzanyját, akár külsőleg, belsőleg, milyen lelki tulajdonságai vannak?
3: Hát mindenek előtt utolérhetetlen ideál. Szűz Mária minden tekintetben tökéletes. Én úgy képzelem, hogy ha nem lett volna az eredendő bűn, akkor úgy néz neki az összes ember. Ez egy példakép számomra, tényleg utolérhetetlen, mert én próbálok tőle tanulni, de kevés sikerrel, bevallom őszintén. Ami számomra a legfontosabb, mert úgy az arra szólt a kérdés, hogy milyen lelki vagy mentális tulajdonságokat tudnék kiemelni, akkor elsősorban a bátorság. Talán kevésbé hangoztatott vonás, de az én véleményem szerint a Szűz Mária hihetetlenül bátor harcos. És ami az én életemben is tapasztalható, az, hogy hát mivel az élet nem csak örömteli pillanatokból áll, akkor tőle feltétlenül azt kell tanulni, hogyan tudjuk eredményesen és konstruktív módon cipelni a keresztet, amelyet a jó Isten ránk bízott. Nem véletlenül, ez nyilván azért van, hogy tudjunk fejlődni, nehéz elfogadni ezt a tudást, mert nagyon nehéz, rengeteg kihívással jár, de a Szűz Mária az az ember, a legszentebb, a legtisztább, a legszebb, a legokosabb, a legtökéletesebb, de az az ember, aki tud ebben módszereket mutatni, ismertetni velünk az, hogy hogyan kell ezt végigvinni. Én mindig is csodáltam, hogy egy kislány, hogy tudjuk, hány éves volt. Volt, aki mondja, hogy 12 éves, 13, 14 éves, ugye, úgy megosztanak a vélemények, de ami biztos, hogy nagyon fiatal volt. És nem spontán módon, hanem megfontolva választ ad a Jóistennek, mérhetetlen az ő bizalma, de párhuzamosan a bátorság is. Hogy ezt a választ merte adni, ami nem volt annyira egyértelmű, és nem volt kötelező. Bár, ha úgy nézzük, hogy tökéletes, akkor nagy valószínűsége a Jóisten már tudta, hogy csak úgy tud válaszolni egy tökéletes ember, amelyet alkotott. De mégis szabad emberként ez az ő döntése volt. És az, hogy az a dimenzió, ami kevésbé kellemes számunkra, a fájdalom, a szenvedés, a fájdalmas szűzanya tud minket támasztani, és támogatni, és segíteni minden olyan helyzetben. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb. Semmiképpen nem barátnő, annyira nem bizalmas a kapcsolatunk, mert én nagyon tisztelem. Talán azért, mert annyira különbözik tőlem. Annyira tökéletes, én pedig annyira tökéletlen vagyok. Emellett a királynőm, én ezt komolyan veszem, mert annak idején a 17. században, mert nálunk sokkal később történt meg ez a hivatalos megkoronázás, de természetesen már a lengyel állam alakulása óta nagyon tiszteltük a Szűz Máriát, de hivatalosan csak a 17. században választottuk királynőnek, és ez egy nem érzelgős, jámbor döntés volt, hanem egy jogi aktus, amelyet azóta senki se vont vissza. Ez itt bátran mondhatjuk, hogy a mai napig Szűz Mária hivatalosan is a lengyel, most már nem királyság, Lengyelország királynője, és én ezt nagyon komolyan veszem. Számomra ő egy úrnő, akinek hatalma is van, és szerintem ez kevésbé hangoztatott aspektusa a dolognak, hogy ne csak barátkozzunk, és jó anyának tekintjük, bár ez mind igaz, de emellett neki sokkal több szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Ha már említettem az anyaságot, akkor a másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy anyatársam. Az én anyukám, de emellett anyatársam, mert nekem is vannak gyerekeim. És amikor nagyon nehéz megfelelni ennek a feladatnak, vagy az életkörülmények úgy alakulnak, hogy az ember szenved. Mert ugye tudjuk, hogy minden anyukának óriási öröm mellett vannak fájdalomos pillanatai is. Amikor félti a gyerekeit, amikor aggódik értük, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, akkor ez a fájdalmas szűz anya, ez számunkra egyetlen segítség. Mert természetesen lehet imádkozni a Jóistenhez, Jézushoz, ez is teszem, de mégis a Szűz Mária, mint a közvetítő, közben járó, az, aki megért, nem mint Isten, mert ő mindent tud, és mindent megért, de ő mint nő, és mint anya, és tud minket megérteni. És ez számomra a leg fontosabb, és a legcsodálatosabb. Hát külsőleg nem kell részletezni, mert mindenki számára világos, hogy ő a legszebb. Annyira szép, hogy el se tudjuk képzelni, úgyhogy nem is próbálkozom leírni, de biztos vagyok benne, hogy semmilyen a legszebb, a legcsodálatosabb kép, kegykép, bármi, amit alkotott az ember, nem tudja ezt visszaadni. És erről is beszélnek azok az emberek, akiknek megjelent Szűz Anya. Ez leírhatatlan, úgyhogy nem is próbálkozom.
2: Hogyan szólítják Lengyelországban Szűz Máriát?
3: Hát tulajdonképpen mi is az összes hivatalosan elismert, hagyományos elnevezéseket, megszólításokat használjuk, amelyet szankcionálta a katolikus egyház. De emellett van, ami jellegzetesen, sajátosan lengyel, ezt már említettem, hogy a Szűz Mária Lengyelország királynője. Nem királynője, hanem királynője. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nálunk a hagyományban, a történelmi hagyományban, és van erre példa, későbbi példa, mert Szent Hedvig, az Anzsó Szent Hedvig is Lengyelország királya volt. Ez még jobban hangoztatja, hogy nálunk egy nő is lehet király, illetve királynő. Úgyhogy ez talán olyan jellegzetesen lengyel szempont, de a másik különbség, amelyet tapasztaltam, az, hogy mi több elnevezésben használjuk az Isten Anya titulót.

0: testbeli vagy hitbeli különbség, csak hát nálunk a hagyomány úgy formálta ezeket a megszólításokat.
1: Úgy tudjuk, hogy a lengyeleknek az első összefüggő lengyel nyelvű szövegemlékük egy nagyon-nagyon szép himnusz, nem egy kiváltságlevél, nem egy urbárium, nem egy lélekűszeres, hanem egy szakrális, egy himnusz, egy imádság. A Bogurodzsica, amiről már Joanna beszélt egy picit, tudna erről egy kicsit beszélni nekünk, hogy mit kell tudnunk erről a himnuszról, mi a jelentősége, és kik ajkán hangozhatott el még korábban, esetleg fontosabb történelmi pillanatok idején.
0: Ez valóban egy nagyon szép himnikus dal. Egy középkori lengyel vallásos énekről beszélünk, ami valóban a legrégebbi dallammal megőrzött lengyel verses szöveg, vagy a lengyel keresztény költészetnek első műve. Érdekes, hogy nem ismerjük a dalszöveg szerzőit, bár a legenda szerint ez Szent Adalbert volt. Ez őszintén szólva elég kétséges, ami valószínűbb, hogy ő ihlette a szerzőt. Ami a zenét illeti, ezt tudjuk, hogy hasonlít egy a nyugaton ismert lavagi szerelmes dallamához, csak természetesen amikor a bencések közvetítésével jutott el Lengyelországba, és új szöveget kapott, akkor megváltozott a jellege is, és ilyen jámbor hangneművé vált. Ahogy említette, ez volt az első himnuszunk, mondhatjuk, az első nemzeti dalunk. A lavagok énekeltek, amikor harcba indultak, például a grünwaldi csata során, vagy előtte. Itt a Keresztesek című filmben ezt lehet látni, mert tudom, hogy ez a film népszerű volt Magyarországon. Eredetileg két strofából állt, utána az évszázadok során új verszakokat írtak hozzá, és a Szűz Máriához és a Jézushoz, az Úr Jézushoz fordul. Úgyhogy nagyon szép, csodálatos, nagyon majesztatikus jellegű dalról beszélünk most. Lehet sajnálni, hogy és van, aki ezt hangosan és mondja, például én, hogy sajnáljuk, hogy nem ez lett most is Lengyelország himnusza, hivatalos himnusza, bár valóban elég archaikus a szöveg is. Most a gyerekek nagyon értik, hogy miről szól, magyarázatra szóról mindenképpen.
1: Igen, most meg is próbálnánk egy rövid zenei bejátszást ebből a gyönyörű szép himnuszból, hogy a kedves hallgatók is meghallgathassák.

0: A zenei részlet után a következő kérdésem az az lenne, hogy volt-e olyan uralkodó a Lengyelországnak, aki ismert volt a Mária iránti tiszteletérve szeretetéről, hogy esetleg tudna-e ilyen lengyel uralkodót megemlíteni nekünk?
1: Minden bizonnyal többen is voltak, de ami leginkább figyelemre méltó, az minden bizonnyal második János Kázmér. A legelején említettem, hogy nálunk később ajánlották fel a lengyel királyok Szűz Máriának az országot, Lengyelországot, a lengyel királyságot. És nem úgy, mint Szent István esetében, aki ugye utódja nélkül maradt, nálunk egy bajba esett király tette ezt meg, amikor a svéd invázió veszélyeztette Lengyelország jövőit, Lengyelország létezését. Az úgynevezett özönvíz, amely 1655 és 1660 között zajlott, ez nem mindenki tudja, hogy a második világháború után ez volt a legpusztítóbb és a leghalálosabb háború, amelyet Lengyelország tapasztalt. És ezért is, amikor az ország túlnyomó részén már elfoglalták a svédek és az oroszok, a lengyel király Szűz Máriának ajánlotta fel a királyságát, hogy mentse meg. Akkoriban csak Częstochowai szanktuárium, a Częstochowai Mária kegyhely volt az a fellegvár, amely még ellenállt a svédeknek, és ennek hatására az emberek fellázadtak, kezdtek ellenállni, harcolni, és sikerült legyőzni a betolódkodottot. De mielőtt ez bekövetkezett, második János Kázmér király a lvovi templomban, lvovi, vagyis lembergi, ahogy tetszik, megtette azt a, vagy letette ezt a nagy buzdító erejű esküt, és megígérte a Szűz anyának, hogy jobb király lesz. Nem csak, hogy ő lesz az országának, királyságának a királynője, de ő is tőle telhetőleg próbálja a nép sorsát is javítani. Úgyhogy ennek ilyen szociális dimenziója is volt. És az volt ez a bizonyos jogi aktus, amelynek következtében Szűz anya Lengyelország királynőjének tekinthető. Ez egy ilyen nagy fordulópont. Ami nagyon érdekes, hogy ez az eskü letétel, ahogy mondtam, egy lvovi templomban történt, és jellegzetes, hogy ez Szűz Mária mennybe vételének a temploma volt, és a kegykép, amely előtt akkoriban imádkozott, ez a kegyelmes Szűz anya kegyképe volt. Sokkal-sokkal később, évszázadokkal később, amikor 1920-ban Lengyelországot újra veszélyeztette a hatalmas fenyegetés, a bolsevikok már a Vorsonál jártak, akkor pont augusztus 15-én a Nagyboldogasszony mennybe vételének ünnepén megjelent Szűz Mária, a kegyelmes Szűz Mária alakjában. És ezt látták a bolsevikok, és elmenekültek. Ezért úgy nevezzük ezt a csatát, a Varsói csatát, hogy a Visztulai csoda. Úgyhogy, ha ezt szépen megfontoljuk, akkor az összes szál összefügg. Ráadásul ide még természetesen mindenképpen illik említeni a magyar segítséget, amelyet akkoriban élveztünk, mert enélkül világi szinten nehéz lett volna visszaverni a bolsevikok támogatást a magyar lőszer nélkül. Úgyhogy, ahogy látjuk, a szűz anyának mindig megfelelő eszköze van, és többször is a közös történelmünkben bebizonyosodott, hogy minket használ egymás megsegítésére. Úgyhogy én meg vagyok győződve, és hiszek abban, hogy akkoriban Szűz Mária egy másik apostoli királyságát, mert számára biztosan mi még mindig az ő szemében királyságok vagyunk, használta annak érdekében, hogy megmentsen minket a nagy veszedelem elől. Úgyhogy ez, vagy a nagy veszedelemtől. A nagy veszedelemtől, a halálos veszedelemtől, amelyet akkoriban a bolsevik hordák jelentettek.
0: Tudna beszélni még a legismertebb Lengyel Mária kegyhelyekről, esetleg Mária jelenésekről?
1: Talán nem mindenki tudja, hogy Lengyelországban több mint 500 Mária kegy és zarándokhely létezik. Ezen én is meglepődtem, bevallom őszintén, mert ezt a számot, ezt az adatot nem ismertem. Most, amikor készültem az interjúra, akkor megnéztem, hogy mert van egy ilyen térkép, amelyen meg vannak jelölve a Mária kegyhelyek. De sajnos hát soha nem jutott eszembe összeszámolni. De ez úgy néz ki, hogy ilyen kék pöttyek vannak, és majdnem teljesen befedik Lengyelország területét. És kiderült, hogy 500 kegyhely létezik, a többségük nagyon komoly és szép múlttal rendelkeznek. A legismertebb itt Magyarországon is, ez természetesen a csensztohavai kegyhely, a Jasna Góra, amely a történelem során már fent említett szerepet töltött. De emellett például, ami nagyon szép és nagyon fontos, a fájdalmas szűz anya Lengyelország királynőjének kegyhelye Lihegy Sztárőben, ott is évente körülbelül 1,5 millió zarándok jelenik meg. Kálvária Zebrzydowskában is, ez is dél-lengyelországi kegyhely, ez is egy nagyon-nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező szentély. Ami legkevésbé ismert, jogtalanul és alaptalanul hozzateszem, ez a Gietschwaut. Mert ott a 19. században történt az egyetlen lengyelországi, hozzáteszem, a katolikus egyház hivatalosan elismert Mária jelenés történt. Akkoriban Lengyelország nem is létezett államként a felosztások után, már több mint 80 év telt el az utolsó felosztás, mert ugye három felosztás történt, az utolsó teljesen törölte országunkat, államunkat Európa térképéről. Körülbelül 13-14 évvel történt ez a nagyon tragikus kimenetelő nemzeti felkelésünk után, a januári felkelés, amely elképzelhetetlen terrorral, megtorlással, szankciókkal, repressziókkal járt. És a lengyel nép sajnos erkölcsi és lelki zülésnek indult. Veszélyben volt a lengyel nyelv, mert mint a poroszok, a németek, mint az oroszok nagyon kegyetlen politikát végeztek, és a germanizációs, illetve a ruszifikációs akciónak következtében tilos volt például nyilvános helyeken lengyelül beszélni, lengyelül imádkozni, vagy lengyelül tanulni. És egy kis faluban, Gietschwaudban, ez Észak-Lengyelország, Alstön környéke, ha valakinek ismerős, ott, ahol mazuri tavak vannak. Ott 1877-ben megjelent Szűz Mária. Szokás szerint két kislánynak, kis tínédzser lánynak, az egyik 12, a másik 13 éves volt. És nagyon pragmatikus tudást közvetített, ami nagyon fontos, mert Szűz Mária néha, hát ahogy mondtam, királynő szerepét vállalja. És mindegy állam férfi, vagy ebben az esetben állam asszony, hadi tervet ad, hogy mit kell csinálni. Hogy nem szabad tovább eredménytelenül harcolni, fegyveresen harcolni, mert ez csak egy vérveszteséggel jár. Legyen béke az emberek szívében, és imádkozzanak. Dolgozzanak, és imádkozzanak. Rozsafűzét imádkozzák minden nap, nagy áhítattal. Emellett harcoljanak a saját gyengeségei ellen. Mint a három nagy hatalom, amely már a 18. században felosztotta Lengyelországot, vagyis Poroszország, Oroszország és Ausztria, az Habsburg Birodalom, próbálta lerészegíteni az embereket. Ez volt a politikának egyik eszköze. A népet hogy lehet ellehetetleníteni, hogy ne tudjanak ellenállni? Hát ha részegek, ha nagy a demoralizáció, ha nem hisznek abban, hogy bármit is tudnak tenni. És ha is, ha nem bíznak a Istenben, hogy ő bármilyen lehetetlen, reménytelen helyzetben tud segíteni. És a Szűz Mária azt mondta, hogy imádkozzatok, dolgozzatok, és akkor újra szabad lesz az országotok. Lengyelül beszélt, abban az országban, ahol ez tilos volt, és reményt adott. Reményt adott, ami geopolitikai szempontból is nagyon fontos volt, mert tudni kell, hogy 1877-ben éppen zajlott az orosz-török háború. És itt több nagy hatalom érdekelt volt abban, hogy a lengyelek újra indítsanak valamilyen szabadságharcot. Mert akkor lekötik az oroszok erejét, az orosz hadsereg erejét, és nem baj, hogy megint prédájukvá válnak, és megint hatalmas lesz az áldozatvállalás. Nyilván itt sajnos a britek voltak nagyon aktívak ilyen provokációkban, hogy elég megint rávenni a heves lengyeleket, hogy kezdjenek harcolni, és akkor a történészek szerint az Európa megint, tehát nagy háború küszöbén állt. És ez a nagy háború később tört ki, ugye tudjuk, mi most az első világháborúnak nevezzük, de nagy veszély volt, nagy valószínűség volt arra, hogy ez a háború korábban fogják kirobbantani a nagyhatalmak, És Lengyelország akkor még nem volt kész. Még kellett ez az erkölcsi, lelki megújulás, amely kezdeményezett nagy fejlődést minden tekintetben, kulturális, társadalmi, gazdasági és demográfiai. Tessék elképzelni, hogy Mária jelenések után a lengyel népesség száma megduplázódott. 15 millióból 30 millió lett. Szerte nem csak Lengyelországból, a felosztott Lengyelországból, zöld határokon át jöttek az zarándokok. Mint az orosz, mint az osztrák részről is, de még Amerikából is. Mert a másik olyan nagyon veszélyes jelenség az emigráció volt. A reményvesztett lengyelek elhagyták a hazájukat, és elmentek Amerikába. És amikor megtudták, hogy Szűz Mária megjelent, és lengyelül beszélt, akkor kezdtek tömegesen jönni. Úgy satszolják, hogy legalább 500 000 jelentek meg Gietschwaudban. És azóta is minden évben legalább 1 millió ember jár ott. Sajnos ez még nem annyira ismert hely, mint például Lourdes, vagy Fatima. De ott ugyanúgy mutatkozott be Szűz anyja a lányoknak, mint a szeplőtelen fogantott Szűz Mária, igen. Úgyhogy ez nagyon jellegzetes dolog, és ha az ember belegondol, akkor el se tudja képzelni, vagy nehéz felfogni, hogy miért annyira kevesen tudnak róla. Nálunk Lengyelországban van egy hivatalosan elismert Mária jelenési helyszín. És hát ezt szerintem kellene erről énekelni, és minden nap örömből kiáltani. És nagyon-nagyon aktuális ennek a jelenésnek az üzenete. Ez a lelki megújulás mostanában is ránk férne. Nagyon.
0: Esetleg egy utolsó kérdéssel zárnám, hogy meg tudná osztani velünk egy-két olyan lengyel szemét a modern korszakból, a 20.-21. századból, akinek még különleges kapcsolódása volt az anyával. Ez az utolsó lezáró kérdés lenne.
1: A kedvenc szentem, Szent Maximilian Kolbe. Ő nem csak egy mártír volt. Ő egy nagy, mondhatnám forradalmár, de ennek nagyon-nagyon rossz az asszociációja, úgyhogy inkább úttörő, hát ez se sokkal jobb, de minden, hát ilyen előfutára mindennek, ami hasznot hozhat az evangelizációs munka misszió során. Nem csak rádiós volt, de még televíziót is próbált létesíteni a kolostorában, még a háború előtt. Hát ő bármit, ami úgy pragmatikus szempontból hozzájárulhatott ahhoz, hogy több emberhez tudjon szólni, akkor ezt igénybe vette. Bolondnak, örültnek gondolták annak idején, hogy most már tényleg olyan absztrakt ötletei vannak, hogy képzeli, hogy ez lehetséges, hogy ez megvalósítható. Hogy például megy Japánba anélkül, hogy tudna japánul, aztán egy hónappal később már ott gyártja a katolikus sajtot. Ott nyomtatja a katolikus újságot. És ez csak egy példa. Ő tényleg a lehetetlen dolgok mestere volt. Annyira bízott a Jóistenben, és az ő közben járója mindig Szűz anya volt. Nem véletlen, hát neki is egyébként megjelent Szűz Mária amikor még gyerek volt, és felajánlott neki két koronát. A fehéret és a pirosat. A fehér nyilván a tisztaságot jelképezte, a piros pedig a mártíromságnak a szimbóluma. És ő mind a kettőt vállalta. Szerzetes lett, ferences szerzetes lett, de ahogy tudjuk, az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg, miután egy rab társa életét mentette azzal, hogy átvállalta az ő büntetését. A kollektív büntetés keretében a németek, ha valaki megszökött a táborból, akkor százat, tized, ahogy a kedvük tartott, halálra ítélte a véletlen szerűen kiválasztott embereket. És Szent Maximilián Kolbe tanúja volt, hogy a tizedik ember, akit akkoriban halálra ítéltek, sírni kezdett, hogy ő egy családapa, és nem szeretne meghalni, és akkor ő kilépett a sorból. Ez az első csoda, hogy rögtön nem ölték meg, mert ugye az volt a szabály, hogy egy rabszolga, ami tulajdonképpen egy számmá vált, amelyet tetováltak a karjára, nem volt szabad megmozdulni parancs nélkül, nem csak, hogy felszólalni valakit, vagy megszólalni. És ő kilépett a sorból, és hozzáfordult a német parancsnokhoz, hogy ő egy katolikus pap, és ő átveszi ezt a büntetést, átvállalja ezt a büntetést, hogy feláldozza magát egy ártatlan ember helyett. Hogy feláldozza magát, ő inkább halljon meg, nem ez a Franciszek Gájovnicsek nevű ember. Itt a második csoda, hogy beleegyeztek. És nagyon kegyetlen éhhalára ítélték ezeket az embereket. Akkor történt először, hogy a halál blokkból, ahogy nevezték a 11-es számú bunkert, két hétig imádság és Mária énekek hallatszottak. És úgy csatlakoztak a rabok is. Ez egy fellázadás volt, ez egy lázadás volt a németek szemében, hogy ők nem sírnak, nem könyörögnek irgalomért, hanem imádkoznak. És ez volt az utolsó alkalom, amikor igénybe vették, alkalmazták ezt a kollektív büntetést. Szent Maximilián Kolbének köszönhetően ez megszűnt. A harmadik csoda történt. Két héttel később, mert maga az eset 1941. július 29-én történt, akkor augusztus 14-én Nagy Boldog Asszony mennybe vételének ünnepének előnapján Szent Maximilián Kolbét egy fenol, egy méreg injekcióval végezték ki, mert ő nem halt meg. Ő még életben volt, imádkozott, ott természetesen nem csak vigasztalta a rabtársait, de még fölkészítette őket a halálra. Úgyhogy gyantott a papként ott a végig teljesítette a szolgálatát. Ez az egyik olyan ember, akinek a Szűz Mária fő patronája volt. A másik természetesen Szent II. János Pál pápa, akinek a mottoja Totus Tuus a legjobban illusztrálja, hogy milyen viszonyt táplált Szűz Mária iránt.
0: Igen, hogyan Szent II. János pápának is a szíve egészen Máriáé volt. Ez egy gyönyörű példája annak, hogy hogyan lehet egy ember teljesen a szűzanyáé és egyben istené. Mária különleges módon őrködik gyermekei felett, és oltalmazó keze segítséget ad a bajba jutott nemzeteknek. Közben jár népünkért, családunkért és szent fiánál. Adam Mickiewicz szavait idézve, szent szűz, aki a fényes csánctohovát véded, Ostra Brámán tündökölsz, s vigyázod a népet. Kérünk téged Joannával, Eszterrel és minden kedves hallgatóval, hogy vigyázz valamennyi nemzetre és népre. Előre is áldott ünnepet kívánunk Nagy Boldogasszony napjára, és Szent Kolbe Maximilián atyának is az égi közbenjárását kérjük mindannyiunkra, és köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzik a műsorból
1: Joanna Urbańska,
0: Berta Eszter Anna és Magony Bíró Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Joanna Urbańskával Magony Bíró Kata a lengyelek Szűz Mária tiszteletéről beszélgetett.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 26. A csehszlovákiai mi asszonyunk ünnepe. Ma, 1982. augusztus 26-án, Castel Gandolfóban, századunk pápáinak kápolnájában találom magam az oltár előtt. 11. Pius pápa nuncius volt Lengyelországban, közvetlenül azután, hogy az ország visszanyerte függetlenségét. Ő hozta el a Jasznagórai Istenanya képét ebbe a kápolnába, és a főoltáron helyezte el. A kép a lengyel püspöki kar ajándéka volt. Jasznagóra emléke mélyen bevésve élhetett Szent Péter eme utódjának szívében, ha egyszer az volt a szándéka, hogy kápolnájának fő oltára felett lássa a képet. Így hát én ma ezelőtt a kép előtt erős kapcsot érzek Jasznagóra és magam között, mely annak a 600 éves jubilomnak az ünnepét hirdeti, mióta az Istenanya, Lengyelország királynője jelen van itt ezen, a mind között legmélyebb tisztelettel övezett képen. Drága honfitársaim, bármilyen nehéz legyen is a lengyelek élete, abban az évben tudatosuljon bennetek, hogy ezt az életet az anya szíve öleli majd magához. Ahogy ez a tudat győzött Maximilian Kolbéban, a szeplőtelen szűz lovagjában, úgy győzzön bennetek is. Bár győzedelmeskedne az anya szíve, bár érne el győzelmet a jasznagórai mi asszonyunk, mi bennünk és rajtunk keresztül, győzne megpróbáltatásaink és kudarcaink ellenére. Ő legyen az, aki biztosítja, hogy ne rettenjünk vissza attól, hogy életünkben próbálkozzunk és küzdenünk kell az igazságért és az igazság szolgáltatásért, a szabadságért és a méltóságért. Hát nem ezt jelentik Mária szava is. Cselekedjetek úgy, ahogy ő, az én fiam, mondá néktek. Mutatkozzon meg az erő a gyengeségben, ahogy a keresztény apostol szavai mondják, és hogy honfitársaink, Maximilian Kolbe atya példája is mutatja. Mária, Lengyelország királynője, a közeledben vagyok. Reád emlékezem, és téged figyellek.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.